van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, én Csicsi vagyok, a Dákcsel zenekar szaxofonossal, és hallgassátok a Rádiókafét.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Még nem sok tapasztalat van előre, már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak és folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásra például a kopta írásra. Olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb, van egy pont már más hangon jön. Hát megtanulják, átviszik ezt a rendes írás meg. Vagy a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondja.

Sziasztok, László Boldizsán vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Kezdetben volt a kép, aztán felcsendült a hang, és kiderült, ketten együtt sokkal erősebbek.
1: Milyen tisztelt publikum, kéretik egy kis csend.
0: Képzene.
2: Egyedül nem megy.
0: Mi egyel a mozgókép és a zene találkozásában? Fedezd fel a hazai filmzenék kincseit új perspektívából. Policer Péter vendégei, neves magyar rendezők és zeneszerzők. Dallamok, sztorik, kulisszatitkok. Inkább hallgasd a Rádió Café zenei beszélgetéseit minden szerda este 8-tól. Filmes zenék, zenélő filmek, mesélő filmesek. Képzene. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

kinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó baby, mögötte full üres vagonok végig, egyet választhatsz.

bejárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
5: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye. Ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kishuszárban, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
4: Komoly hőség tombol az Ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fok

0: mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
2: 14 előadás, köztük 7 nagyszínpadi és 7 stúdió előadás szerepel az idei országos színházi találkozó versenyprogramjában. Az eseménynek a 160 éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont június 15-e és 21-e között. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére idén 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapon át zajlott, közölték a szervezők. A válogatásra felkért szakemberek között volt Besenyei Gedő István dramaturg, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának művészeti igazgatója, Juhász Anna irodalmár, Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, Pataki András rendező és Zakariás Zalán rendező. A nagyszínpadi előadások között szerepel többek közt Bertolt Brecht Bál című darabja az Entai Magyar Kamara Színház előadásában. Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című műve a Szolnoki Szigligeti Színház, valamint Joshua Szobol Gettó című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. De látható lesz még a Marica grófnő operett a Szegedi Nemzeti Színház előadásában, a Noszté fiú esete Tóth Marival című Mikszáth Kálmán regényből Gyarmati Kata által írt színdarab, a szombathelyi Vörös Sándor Színház produkciója, valamint Móri Zsigmond Barbárok című műve, a Fonó Budai Zeneház előadása. Az országos színházi találkozó nem csak a szakma találkozási pontja, hanem a közönség számára is egyedülálló alkalom, hogy láthassa ezeket a kiemelkedő színházi alkotásokat, és különleges élményekkel gazdagodjon, emelték ki a szervezők közleményükben.
1: Film.
2: Június 25-től országszerte látható lesz a mozikban György Kessler Márta Találkozás a Buddhával című filmje, amely a vallási vezető 16. Karmapa életének és örökségének portréja. A dokumentumfilm a találkozás nyomába ered, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét, utazás határokon és életeken át interjúkkal és eddig soha nem látott archív felvételekkel, valamint a budapesti Cube Animation Studio animációs betéteivel. György Kessler Márta rendező a közleményben kiemelte, hogy ez a film a nyugati és a keleti világ találkozásáról is szól. Egyrészt van a tradicionális buddhista vonala, másrészt pedig ott van Ali Nidal, egy modern dán hippi története, aki később maga is láma lesz. Hozzátette, kontrasztot képez, hogy megértsük és ráérezzünk, ez a két életfelfogás nagyon különbözőnek tűnik, ugyanakkor nagyon is összefügg. A Karmapa személye és tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. A találkozás a Buddhával premier előtt látható április 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében, az alkotók jelenlétében.
1: Tánc.
2: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök Hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július 1. szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsévince Zsuzsa látványos rendezésében. Az első felvonás a Nemeskürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze, zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa, hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Csendes utak, régi romok, frissítő borok a Balaton felvidéken. A Balatonhoz közeli tájegység túlaútvonalakban gazdag, amelyek bejárása során rengeteg hangulatos település, számos kastély, templom és várrom, borospince és gasztronómiai érdekesség vár. Négy olyan túrát ajánlunk, ahol ezekben az élményekben megmerítkezhetünk. Bazalt orgonák között a Szentgyörgy-hegyen. A Szentgyörgy-hegy nem a legmagasabb, de talán az egyik legkarakteresebb a tanúhegyek sorában. A Raposka felül induló tanösvény rövid, mégis tartalmas útvonal, ahol egykori láva folyások hűlt emlékei között kapaszkodhatunk fel a gerincre. Az úgynevezett jégbarlang nevű hasadék nyáron kellemesen hűsít, a hegyoldal bazaltoszlopai pedig úgy állnak sorba, mintha szabályos rendszerint rakta volna őket oda valaki. A csúcsról jól látszanak a környező tanúhegyek, a vadacsony tömbjei és az alatta húzódó szőlőültetvények sávjai. A tanösvény 4 km hosszú, egy kiadós délutáni séta alkalmával felfedezhető. Erdőn, romokon át, a Folli Arborétumtól a Pálosok kolostoráig. Badacsonyőrsről indul ez a látványos, közepesen nehéz túra, amely a Tóti-hegy tetejéről körpanorámával jutalmaz meg. A zöldjelzésen fenyvesek és dombgerincek mentén érjük el a salföldi Pálos kolostorromot, majd a különleges örökzöldekben bővelkedő Folli Arborétumban pihenhetünk meg egy pohár Riesling mellett. A túra az Őrsi hegyfából épült kilátóján és a csendes dűlő panoráma pontján át vezet vissza Badacsonyőrsre, ahol busz és vasútállomás is található. Gasztrotúra a Rivierán. Alsóőrsről indul az a 15 kilométeres biciklis körtúra, amely Paloznakon és Csopakon át vezet vissza a kiinduló pontra. A szintemelkedés nem jelentős, ráadásul kiváló borászatokat és ízletes fogásokat kínáló éttermeket találni erre. Paloznakon a rendezett udvarok és az apró pincészetek egyedi hangulatot teremtenek a dombtetőn. A csopaki jásdi borterasz pedig a volt püspöki birtokon működik, kilátással a Balatonra és a völgy szőlősoraira. Családi kerékpártúra a tanúhegyek árnyékában. Ez a 17 kilométeres, szinte végig sík kerékpártúra a Balaton felvidék legszebb tanúhegyei között vezet. Badacsony Tördömécről indulva Szigligeten át a Szentgyörgy-hegy irányába tekerünk. Az útvonal érinti a szigligeti strandot és a várat, de láthatjuk a Gulácskúpos vonalát is, miközben a háttérben végig ott húzódik a Balaton. Családoknak is ideális a túra, különösen nagyobb gyerekekkel, mivel technikailag nem megerőltető, mégis élménygazdag. Dombok, présházak, sült keszeg és pazar fagylalt várnak útközben. A kirándulás végén Badacsony-Tördemicen igazi kuriózum a macskaköves út, amin jó élmény visszatekerni a vasútállomásig.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ennek az évadnak a vezérfonala a láthatóság, az észrevehetőség, és ma az különleges területre, félve mondom, kicsit, és rejtélyes területre merészkedünk ebben a témakörön belül, és itt vendégül hívtam Áldott Gábor, az Arthur Hand Group ügyvezető partnere, fejvadász. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervusz Kornél, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszi a meghívást.
1: Fejvadászatról és ennek kapcsán a fejeknek a megkereséséről és beajánlásáról lesz szó, de abban maradtunk, és szerintem ez így is helyes, hogy először próbáljuk ezt körbelőni, hogy tulajdonképpen mi ez a nem sokak által ismert, csak sokak által használt kifejezés.
2: Igen, szeretném a misztikus jellegét ennek a történetnek, vagy ennek a misztikus élét elvenni a történetnek. Fejvadászat az egy szolgáltatás. Üzleti szolgáltatás, fejvadászat alatt gyakorlatilag gyűjtőszónként sokféle szolgáltatási kört értünk. Mi ennek inkább a konzervatív, klasszikus oldalán állunk, ami azt jelenti, hogy felsővezetőket keresünk meg többnyire úgynevezett direktkeresési módszertannal, de ugyanúgy fejvadászatnak hívnak olyan cégeket, akik középvezetői, vagy akár belépő pozíció, vagy belépő kezdőszintű pozíciókat keresnek más munkamódszertannal, hirdetéses kereséssel, klasszikus toborzási módszerekkel, mi más metodológiával dolgozunk, más jellegű az, hogy mi hogyan keressük a szakembereket.
1: És ez egy valóban nincsen megkülönböztető jelző, vagy ez a butik, nem butik? Tehát nincsen egy ilyen meghatározás, hogy volumen, nem tudom, hogy kéne hívni.
2: Én azt gondolom, lehet ilyen különböző elitista nézeteket behozni, ennek nem vagyok híve. Azt gondolom, hogy mindegyik szolgáltatást lehet megfelelően végezni magas minőségi igényel etikusan, és valójában ez az üzleti megkülönböztető. Rengeteg ilyen címkét lehet használni, a butik az egy, a másik, ami talán a legismertebb arra, amit mi csinálunk szolgáltatásként, az executive search, ami kifejezetten magába foglalja azt, hogy executive szinten, tehát felső
1: vezetői
2: megkeresés, magában foglalja sokszor magát a módszertant is, ami egy direkt megkeresés. Ebbe, ha gondolt, bele tudunk menni mélyebbe, hogy ez pontosan mit akar.
1: Azért szeretnék csak belemenni, mert pont mert az előbb is használtad, és rá szerettem volna kérdezni, hogy mindenkinek lehet egy elképzelése, mi a direkt megkeresés, de hogy ugye kikeres meg kit. Tehát ilyen értelme picit definiálhatjuk.
2: Igen, tehát alapvetően egy ebben az értelemben vett fejvadásza, amit például mi is csinálunk, ő mindig az ügyfélnek, a megbízónak, a munkaadónak dolgozik, egy adott igényt tölt be, erre bemeltünk, gyakorlatilag megoldást szolgáltat, hogy az most egy jelölt, egy piackép, a nap végén mindig valakit föl szeretnének venni, és akiket mi megkeresünk, azok a vezetők, akik általában egyébként más pozíciókban
1: valahol ülnek. Már vannak.
2: Valahol vannak, ez lehet, hogy egyébként ők nyitottak az álláspiacon, tehát konkrétan most álláskeresők, de jellemzően a mi esetünkben, vezetői keresések esetében 80-90%-ban más jelenlegi pozícióban ülnek, ahonnan mi elvadászuk őket. És talán a fejvadászatnak akkor innen, ha képletesen nézzük, akkor így nyer értelmet.
1: Hát, hogyha nem a krimi irodalom felől nézzük.
2: Igen, meg vagy a dajak törzsek irányából, meg az őserdei történetekből, de igen, alapvetően ez.
1: Azt mondtad, hogy nem mondtál százalékot, de gyakorlatilag megbízóknak dolgoztok, hogy odahozzatok pozícióra egy-egy jó jelöltet. Mennyire fordul az elő, mert én igazából ebbe is gondolkoznék, vagy ez is érdekes, amikor az ember maga keres meg azzal, hogy helyezetek el valahol. Nem tudom ennek mi a neve.
2: Ott. Biztos van ilyen szolgáltatás, ahogy a vicc mondja, igény, az lenne
1: biztos,
2: rá.
1: Hogy lenne rá.
2: Én azt gondolom, hogy a piacon ez megbízói oldalról működik, tehát ügyfél keres jelöltet, vagy munkaadó keres munkavállalót, hogyha nagyon ebbe az irányba megyünk. Mi nevezhetjük pro bono-nak, szoktunk segíteni nyilván álláskeresőnek, vagy akár tanácstalanoknak, akik egy kis piaci információt szeretnének, mennyit érek én most az álláspiacon, akár gondolkodnék váltásban, milyen esélyeim vannak. Tehát erről az oldalról működik. megint mi egy picit klasszikus, akár nevezhetjük konzervatív felfogásnak is, amiben gondolkodunk, és ez a szabály pedig azt mondja, hogy egy fejvadász jelöltől nem kér pénzt, vagy nem fogad el pénzt. Lehetséges, hogy vannak olyan szolgáltatások, ez más jellegű szolgáltatás, ami már inkább egyéni tanácsadás, ahol ezt meg lehet tenni, de ugye amíg egy ügyfélnek én tudom garantálni azt, vagy hát az a vállalásom, hogy én azt a pozíciót betöltöm, vagy valamilyen megoldást kínálok, én azt nem tudom mondani egy jelöltnek, hogy figyelj, üljünk le, fizetsz nekem egy X összeget, akkor én találok neked állást. Ezt én nem tudom garantálni.
1: Értem, és ez teljesen kerek válasz volt. Azon gondolkozom, hogy azért elég olyan a dolog, mint egy ilyen matchmaking, tehát összekötni pontokat olyan értelemben, hogy itt igény van, ott kereslet van, vagy kínálat van, kössük össze ezeket, és én értem, hogy valaki bejön kvázi az utcáról, és azt mondja, hogy itt vannak a szabad vegyértékeim, hol keresnek ilyet, mint én, akkor ez tulajdonképpen ugyanígy egy ilyen win-win dolog tud lenni, csak értem, hogy ez a munkaadó oldaláról jelenik meg.
2: Abszolút win-win dolog tud lenni, tehát azért egy fejvadásznak azt gondolom, hogy abban van a legnagyobb értéke, hogy egyrészt megérti, hogy az ő ügyfele mit szeretne, másrészt pedig ismeri azt a piacot, vagy hajlandó megismerni azt a piacot. És egyébként egy fejvadász, én azt gondolom, hogy mind az ügyfele, mint a jelöltjei felé ugyanazzal a vállalással él. Tehát mind minőségben, mind tiszteletben, mind odafigyelésben ez két irányú utca. És ebben nyilvánvalóan egy fejvadásznak elemi érdeke, hogy ő a jelöltekkel, akit ő úgy mond, és ez csúnyán fog hangzani, tudom, de piac képes, az biztosan csúnyán hangzik, de egy olyan terület, ami azt mondja, hogy az én networkömben, az én ügyfélkörömben fogok tudni neki segíteni, ott szerintem kötelessége, vagy legalábbis jól felfogott érdek, hogy avval a jelölt körrel tartsa a kapcsolatot, nem csak akkor, amikor az a jelölt keres, vagy gondban van, nem csak akkor, amikor annak a jelöltnek érdekes, vagy számomra, mint fejvadásznak érdekes lehet a jelölt profilja, hanem gyakorlatilag folyamatosan és hosszú távon.
1: Tehát ez egy kapcsolattartást is feltételez?
2: Ez egy kapcsolattartást feltételez, és ebben talán szintén különbözik az executive search, mivel mi felsővezetőkről beszélünk, még egy kiegészítő gondolat, a mi jelöltjeink holnap az ügyfeleink, és fordítva a mai ügyfeleink holnap a jelöltjeink lesznek, úgyhogy már csak ezért is érdemes egy ilyen viszonylag kis piacon, mint Magyarország, vagy akár hogyha az egész régiót nézem, ebben tudatosan és előre mutatóan gondolkodni. Vagy ahogy egy korábbi főnököm mondta, van egy flamand közmondás, hogy csak a fák nem találkoznak. Ez nagyon igaz a mi piacunkra. Tehát, hogy mindenféleképpen akivel ma jelöltként így vagy úgy bánsz, az nagyon hamar ügyfeled lehet, és vagy egy híredet viszi a piacon. És ez a piac azért nem egy...
1: Fecseg.
2: Hát egyrészt, másrészt nem egy végtelen piac. Hát, hogy lehet, hogy ez egy amerikai, londoni, svájci piacon egy picit máshogy néz ki, azért egy magyarországi piacon ezek azért egy szemmel jól látható határolt piacon.
1: Hiszen előbb-utóbb szembe jönnek azok, akikkel az ember más minőségében találkozott. Igen, azt hiszem, hogy mindenki, aki a versenypiacon, vagy akár a közigazgatásban
2: igen,
1: működik.
2: Ez nem egy fejvadászati jellegzetesség.
1: Ezzel találkozik. Nem, azon csomolyogtam itt a flamand mondás kapcsán, nekem volt egy főnököm, aki azt mondta, hogy ha elég hosszan ülsz a Ganges partján, akkor egy idő után elúszik az ellenséget, hullája előtted. Tudnék párhuzamokat találni a mondásban, még akkor is, hogyha az ékek egy flamhand másik lehet. Indiai kultúrának a terméke. Az előzetes beszélgetés alatt azt mondtad, hogy ugye a láthatóság kapcsán hívtalak el, és erről beszélgetünk, de hogy azért a fejvadászat és az a konzervatív megközelítésű fejvadászat, amit ti végeztek, azt mondtad, hogy ez ilyen rejtett üzemmód, ezt a kifejezést használtad, tehát hogy nem annyira a külső láthatóság az, ami ilyenkor elsőre eszébe jut az embernek, hanem inkább egyfajta, hát nem ismétlem a kifejezést, rejtett üzemmódban dolgoztok. Miért fontos ez, vagy hogy képzeljük ezt el?
2: Igen, talán egy picit kontraindikatív itt a láthatóság és a fejvadász üzemmód. Abból a szempontból, hogy magának a fejvadásznak nem feltétlenül kell nagyon láthatónak lenni. Tehát valószínűsítem, hogy a mi cégünket, vagy a versenytársainknak a nevét nem feltétlenül ismeri mindenki, akár csak a célpiacunkon is. De nyilván az a cél, hogy a jelöltjeink, vagy az ügyfeleink révén, ahogy terjed a hír, ez meglegyen. Viszont amivel mi foglalkozunk, az alapvetően egy bizalmi szolgáltatás, és sokszor egyébként bizalmas szolgáltatás is. Tehát maga a láthatósága az nagyon erősen függ attól, hogy éppen milyen pozícióba, vagy milyen körülmények között keresünk. Sokszor pont az a lényeg, hogy láthatóvá tegyük az ügyfelünket, sokszor radar alatt kell repülni. Ez mindig az ügyfél igénytől függ, hogy mi a helyzet. És egyébként ugyanez igaz valahol a jelöltjeinkre, hiszen, ahogy említettem, 80-90% a jelöltjeinknek pozícióban ül. Nekik nyilván nem érdekük, hogy az, hogy ők a piacon nyitottak, láthatóvá váljon, és ez a mi abszolút vállalásunk és felelősségünk is, hogy erről ne tudjon az, vagy...
1: A munkaadója, tulajdonos.
2: Senki más ne tudjon, mint akinek szüksége van rá, vagy akire tartozik. Tehát ezt a fajta diszkréciót mindkét irányba az egyik legalapvetőbb alapkövetelménye a mi szakmánknak. Ehhez persze lehet láthatósági pontokat illeszteni, és más megközelítésekből szívesen mondok is egy-két példát erre, de alapvetően itt látom én ezt a fajta, hát ellentétnek nem mondanám, de egyfajta ilyen diszkrét láthatóság, ha ennek bármi értelme van is.
1: Most már mostantól van. Ugye csak amit most meséltél, ugye ez az a nagyon ismert neuralgikus pont, hogy ugye nehéz referenciát kérni valakiről, aki ott ül valahol.
2: Hát, hogyha ennyire technikai részletekbe megyünk...
1: Olyan értelemben technika, hogy nem lehet felhívni azt, hogy mit gondoltok Orsolyáról, hiszen Orsolya ott ül pozícióban.
2: Egyrésztről a jellegi munkaadótól nem tudsz hivatalosan referenciát kérni. Másrészt jelöltről nem kérünk új referenciát, hogy jelölt ne tudjon arról, hogy kiről kérünk referenciát. Harmadrészt az ügyfél felé is tartozol egyfajta vállalással, hogy hát azért megnevezi Orsolya, hogy ennél maradjunk, három jó barátját, hát az milyen fajta referencia lesz. Tehát, hogy nyilván ennek megvannak a technikai követelmény, hogy hogy lehet ezt etikusan, de azért, nem tudom, üzletileg is megalapozottan csinálni, hogy azért kapjunk referenciát, de nyilvánvalóan, hogyha azok a diszkréciónak az elveivel, vagy akár csak határterületét is sértik, akkor abban nem tudunk tovább menni, mert hogy a legfontosabb az, hogy mind az ügyfelünk, mind a jelöltünk felé mit vállalunk.
1: És... Hát ez egy brand kérdés is, tehát ha kiderülne, hogy mondjuk kikerül az adott cégtől a jelöltek neve, akkor egyúttal a brand vagy a reputáció is megy a kukába.
2: Gyakorlatilag igen. És nyilván itt mi sokszor az ügyfelünk, hogyha például egy bizalmas keresésről van szó, és a jelöltjeink esetében meg minden esetben az ő diszkréciójukkal foglalkozunk, hogyha ezt nem jól csináljuk, akkor holnaptól nem nagyon fognak minket megkeresni sem egyik, sem másik oldalról. Visszatérve az alaptézisünkre, hogy ez egy bizalmi szolgáltatás gyakorlatilag.
1: Ugyanakkor említetted, és a láthatóság szempontjából ez is nagyon izgalmas, hogy van, amikor azt, hogy egy pozícióra keres egy cég, annak van kifelé szóló üzenetértéke. Tehát van az a helyzet, azt mondtad, amikor láthatóvá teszi, kvázi marketing üzenetté teszi valaki, hogy ő keres.
2: Visszautalva, igen, tehát ez mindig az adott helyzet, az adott keresés. Ez egy nagyon széles spektrum, hogyha egy bizalmas keresésről, egy vezetői cseréről van szó, az nyilván ameddig hát kvázi titokban tartható, vagy megoldható, addig ez nem kerül ki az ügyfél neve, gyakorlatilag az egész folyamat során sehol. Ilyenkor nem lehet láthatóvá tenni az ügyfelet természetesen, sőt az az érdeke, hogy ne legyen.
1: Sőt, hát ilyenkor a leváltandó vezető sem tudja. Hát
2: nyilvánvalóan.
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy hát az ő sem feltétlenül.
2: Az a cél, hogy ez addig ne kerüljön ki, fejvadász technikai szempontból ilyenkor arra is kell figyelnünk, hogy a jelenlegi vezetőnek a ismeretségi körében is hogyan közlekedünk. Nem csak, hogy miket, kit szólítunk meg, hanem, hogy hogyan szólítunk meg.
1: Tehát ez nyilván... a kémi hasonlatom nem is volt olyan nagyon messze a valóságtól ebben a tekintetben.
2: Én azt gondolom, ez kommunikáció, és és brandépítés.
1: És ráció.
2: És ráció van mögötte sok tekintetben. De hogy visszatérjek a kérdésedre, mert nem válaszoltam meg teljesen. Tehát, hogy ez a skálának az egyik vége. És aztán vannak olyan pozíciók, ami kifejezetten kívánja, hogy kvázi marketingeljük, vagy brandeljük a megbízónknak a helyzetét, pozícióját, cégét, az adott divíziónak a hátterét. Tehát, hogy sokszor egy fejvadász megbízás, vagy egy executive search megbízás, egy vezetőkeresés szól arról is, hogy hát kérem szépen, mi fejlődünk. Tudja meg az egész piac, hogy fejlődünk, de nem biztos, hogy ezt egy PR cikken keresztül, vagy egy nyilatkozatban fogjuk megtenni. Lehet, hogy még nem is tudjuk ezt megtenni, de el lehet kezdeni terjeszteni a piacon. Tehát ez egy üzenet amellett, hogy valójában tényleg keresünk egy vezetőt, vagy vannak-e között ilyen köztes értékek, hogy van egy rossz reputációjú időszaka egy cégnek, vagy az egész cég adott esetben rossz reputációjú, de hát éppen azért keresik az új vezetőt, hogy ez változzon. Tehát ez megint egy üzenet.
1: Ezek nagyon pozitív megfogalmazások. Az jutott eszembe, bocs, csak hogy a PRS mindsettel, hogy ugye azért az is van, amikor egy cégről azt jelenti, hogy ezek folyton hirdetnek. Igen, és ez nem pozitív előjelel, mondja.
2: Igen, és ez fejvadászatban is megvan. Tehát nyilván megvannak, de ez megint egy kommunikációs kérdés, hogy mit üzenünk a piacnak ebből a szempontból. Én azt gondolom a fejvadásznak, azon túl, hogy megértse, hogy az ő ügyfelének mire van szüksége, pontosan, tehát milyen karaktert keresi, miért keresi, hová szeretne a vezető cserével, vagy egy új vezetővel, vagy egy szervezeti láb építésével eljutni, azon túl az is fontos megérteni, hogy mit üzen ezzel a piacnak. Azért tegyük hozzá, hogy nyilván minden keresés más és más, de nagy általánosságban egy fejvadász 50-100-150 releváns jelöltet kell, hogy megszólítson, hiszen ez a mi vállalásunk, hogy nem összegyűjtünk a LinkedIn-ről 5 CV-t és továbbítjuk, az is nevezhető fejvadászatnak, csak szerintem annak más a hozzáadott értéke. Mi azt vállaljuk, hogy mindenkit, aki lehetséges a piacon és szakmailag meg, tehát a pozícióra megfelelő lehet, őt megszólítunk, megkeresünk. Ezek 5-10-20 perces beszélgetések, először telefonon, utána interjúkban nyilván egy szakmai mély interjú, ez minimum 1 óra. Tehát az azért bőven elegendő ahhoz, hogyha az adott piacon megszólítjuk az 50-150 releváns szakembert, és eljutatjuk hozzá azt az üzenetet, függetlenül attól, hogy őt az érdeklenni fogja, 80%-át általában a jelöltjénknek nem érdekli az adott pozíciót, tehát hogy nyilván ez nevezhető meddőszórásnak ebből a szempontból, más szempontból a mi feladatunk, de az üzenet eljuttatása szempontjából ez egy 100%-os elérés.
1: Azon gondolkoztam, hogy mit kap az ügyfél. Ez nekem nagyon meggyőző volt, amit most mondtál, hogy tulajdonképpen praktikusan minden elérhető embert, legalábbis ha azt mondod, egy pozícióra 150 releváns embert és vezetői pozíciókról beszélünk, tehát tulajdonképpen egy nagyon nagy merítést néz végig a fejvadász ahhoz, hogy utána átadjon valamit az ügyfélnek. Az ügyfél neveket kap, vagy portfóliót kap? Tehát milyen döntés előkészítési mechanizmus az, ami elé kerül aztán, amikor azt mondja, hogy ne ezt a hármat hívjátok be?
2: Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy egy 3-5 olyan embert, ezek nyilván számháborúzni lehet ezekkel, hogy 50 vagy 100 vagy 150, ez mindig attól függ, hogy mekkora a piac, mennyire nehéz megtalálni, tehát ez az adott esete válogatja, de a mi vállalásunk az, hogy megértsük, hogy mit szeretnének, elmondjuk nekik, hogy milyen a piac, elmondjuk azt, hogy az ő nevük, pozíciójuk, hírük éppen hogyan rezonál az adott piacon, bérsávok tekintetében akár, brand image szempontjából, nyitottság szempontjából. Tehát, hogy nagyon sok
1: összetevő... Tehát ezt a fajta visszajelzést is megkapja az ügyfél, hogy figyeljetek, nagyon nehéz hozzátok most találni, mert ez
2: Én
1: is...
2: Én azt gondolom, ez feladatunk, igen.
1: Tehát, hogy... De érdekes.
2: Egyrészt ez egy vállalásunk is. Tehát a mi vállalásunk az, hogy a legmegfelelőbb 3-5 szakembert vigyük. A legmegfelelőbbet akkor fogjuk tudni, hogyha tudjuk, hogy mi a piac. Tehát a piacnak egy, nem tudom, harmadából, negyedéből szemezgetve azt mondani, hogy szerintünk ők a legjobbak, az lehet, és lehet, hogy az a 3 jelölt abszolút megállja a helyét, és minden jó, de arra nehéz rámondani, hogy egyébként ez az egész piac, és nem tudnánk több jó szakembert találni. Ez az egyik vállalásunk. Tehát nyilván alapvetően nekik egy megoldás kell, egy megfelelő szakember. Én azt gondolom, hogy nagyon is tudnak mit kezdeni a többi információval is. Persze ügyfele válogatja, hogy ebből mennyit fogad be, mennyit kér. Én azt gondolom, hogy ennek mindig van értelme. Nem megkerülve a kérdésedet, persze kaphatnak neveket, kaphatnak cégeket, de alapvetően azt már az elején kapják. Tehát, hogy mi általában az, hogy hol fogjuk megkeresni a releváns szakembereket, azt az ügyféllel egyeztetjük egy stratégia alapján, és utána nyilván ott, hogy most GDPR szempontból már azért össze-vissza nem lehet neveket mondani, nem is célunk. Neki az a fontos, hogy általánosságban mi a piaci helyzet.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Áldott Gábor fejvadásszal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
1: Folytatjuk a Krízisek és pofonokat. Áldott Gábor, az Arthur Hunt Group ügyvezető partnere, fejvadász a vendégem. Az eddigiekben elég sokat beszélgettünk arról, hogy az ügyfél, vagyis a megbízó mit kap és mit vár, mik a vállalásaitok. Nagyon tetszik, hogy mindig vállalásként mondod, amit elvállaltok szolgáltatásként, mert ez egy elköteleződés nyilván. Viszont érdemes egy picit beszélgetni most a jelölti oldalról, aki értem, hogy nem ügyfél ilyen értelemben, vagy hát csak kiközvetített valaki. Jó, egyre inkább jobban ingatod a fejed. Nem ő a megbízó. Tehát, hogy ő mondjuk akkor a termék, vagy hát a...
2: Az egyre rosszabb.
1: Jó, ki a jelölt, és aztán akarok kérdezni az ő láthatásáról, mert az viszont biztos, hogy mindenkit, aki a piacon mozog, munkavállalóként, ezt biztosan mondhatjuk ezt a szót, vagy nyugdíjasként, aki mozog ezen a piacon, az őt érdekli, hogy az ő láthatósága egy ilyen keresés tekintetében hogy alakul. Tehát akkor először tegyük tisztába ezt a ügyféle vagy nem ügyfél, hogy ne hagyjuk így a levegőbe, és utána térjünk rá erre.
2: Abban az értelmében, hogy milyen vállalásaink vannak mindkét irányban, ügyfélnek tekinthető. Anyagi ellenszolgáltatást nem várunk ezektől a jelöltektől, ebben az értelemben nem tekinthetőek ügyfélnek. Én szeretek erre az egészre úgy gondolni, és az eddigi pályafutásom során ez erősödött meg bennem, hogy mind akikkel mi dolgozunk, legyenek azok ügyfelek vagy jelöltek, megbízók vagy...
1: Nem tudom, minden vagy, mondtunk, úgyhogy nyugodtan.
2: Minden mondtunk, igen. Ők partnerek. És ugye pláne felső vezetőknél, ahogy említettem, ez ma ügyfél, holnap jelölt, de mindenféleképpen partner. És én egyrésztről egy matchmaker vagyok, másrésztről egy harmadik partner vagyok. Ezek emberi kommunikációk, nem kell nagyon túlbonyolítani azért ezt. Ez egy szolgáltatás, matchmaking, persze emberi kommunikációk és hosszú távú emberi kapcsolatok. Azért mind az ügyfeleink, mind a jelöltjeink többségével mi 10 plusz éves viszonyt ápolunk sok esetben. Tehát ez nagyon, szerintem túlmutat azon, hogy termékként, vagy úgy nem működne ez. Tehát egy másik kollégám szokta mondani, hogy ez a fejvadászat nagyon egyszerű dolog lenne, hogyha nem ember állna mindegyik oldalon, tehát ez adja a szépségét is, meg a nehézségét is. Tehát nincs két ugyanolyan keresés, nincs két ugyanolyan helyzet, nem tudhatod azt az elején, hogy lesz megoldás, azt tudhatod, hogy te mit fogsz azért elkövetni, hogy egy jó megoldás legyen, és hogyan tudod utána támogatni mindkét oldalt.
1: Most volt pont egy, hát nem is hír, inkább csak inkább cikk volt ez, hogy lényegében azt mondták, hogy tökéletesek lettek a szívik, szakértők nyilatkoztak erről, lehet, hogy te is láttad, tehát, hogy alapvetően az AI használatról, vagy egyáltalán a szoftveres támogatásról, azt mondta, hogy igazából minden jelölt pontosan tudja hozni azt a motivációs levelet, ez még egyáltalán számít, meg azt a CV-t, ami alapján ugye még nehezebb helyzetbe kerül az, akinek jelölteket kell szelektálni, meg aztán kiválasztani, hiszen az alap beugró szintet azt a számítógépes technika segít. Arra jutott eszembe, hogy mondjam, de amúgy is akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy emberek vannak mind a két oldalon. Hát részben igen, részben nem.
2: Én szerintem itt két dolgot meg kell különböztetni. A CV, vagy a LinkedIn, vagy bármilyen platform, ahol a jelölt még nem személyesen szerepel, vagy nem telefonon, tehát nem a saját személyiségével szerepel, az arra jó, hogy eljusson addig a lehetőségig, hogy bemutatkozhasson. És ezt nem szabad alulértékelni, ez egy nagyon fontos dolog. De egy picit visszautalva arra, amit mondasz, azért már most ott tartunk, hogy AI profilok keresnek AI jelölteket. Tehát, hogy ebből a szempontból minden kerek. A valóság általában egyik oldalon sem az. Tehát mi feladatunk az, hogy ezeket aztán valahogy összegerebjézzük. Én kevésbé... De nagyon sokan foglalkoznak avval, hogy egy CV hogy kell, hogy kinézzen, egy LinkedIn profil hogy kell, hogy kinézzen. Én nem tartom ezt feladatomnak. Természetesen nagyon sokat tudok segíteni hozzám forduló jelölteknek, hogy én mit keresek egy CV-ben, vagy egy LinkedIn profilon, de az az én kvázi felhasználói megközelítésem. Nyilvánvalóan, mivel ebben foglalkoztam az elmúlt 25 évben, van egyfajta, tehát valószínűleg gyorsabban eltájékozódom, majd tudom, hogy mit kell keresek, vagy én mit keresek benne.
1: Most már muszáj lesz felfedni
2: ezt. De hogy ez az én perspektívám. Tehát azért vagyok egy picit gondban mindig, amikor tanácsadat adok jelölteknek, és válaszolva arra a kérdésed, hogy hogyan lehet látható ezeken a platformokon valaki, hogy erre nincsen egy standard válasz. Tehát ha én nézem azt az önéletrajzot, és én keresem egy aspektusból, akkor én azt szeretném, hogy nem tudom, látszódjon belőle a karrierív, látszódjon benne, hogy milyen aspektusokkal foglalkozott, milyen dimenziókkal foglalkozott. Nekem megvan az az előnyöm, hogy általában azok a cégek, amik ezekben az önéletrajzokban, vagy LinkedIn profilokban szerepelnek, nagyjából ismerem, hogy ott mi történik, tudom korszakokhoz kötni. Tehát engem az jobban vezet, hogyha csak látom a történetet. Másnak megint másra van szükség egy CV-ben, és azt keresi benne. Nagyon extrém példa, legyen-e profilkép.
1: Na, ezt akartam
2: mondani.
1: Milyen
2: legyen a profilkép? Nem tudok rá válaszolni.
1: De azt, hogy számít, azt tudod mondani, vagy?
2: Azt tudom mondani, hogy van, akinek számít, és van, akinek nem. Csak ugye a probléma az, vagy nem probléma, hanem ez a szépsége ennek a történetnek, hogy te nem tudod, hogy aki téged ki szeretne választani, vagy ahova te szívesen mennél. Ugye itt azért a mi jelöltünknek a többség az nem arról szól, hogy keres valakit a megbízó, és akkor majd ő válogat. Hát itt egymást keresik ezek a felek, sőt, sokszor ugye a jelöltek vannak abban a helyzetben, hogy majd ők eldöntik, hogy hova szeretnének menni, sőt. Tehát, hogy visszatérve nem tudod, hogy kinek számít. Volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy ha amerikai céghez pályázol, nem lehet rajta fénykép, mert hogy az már egy pozitív vagy negatív diszkriminációra okot ad. Tehát amerikai cégeknél, hogyha fénykép érkezik, az azonnal kuka. Aztán mondták mások is, hogy ez nem igaz, aztán mondták amerikai cégek, hogy szerintük kifejezetten jó, ha van fénykép, a másik azt mondta ugyanannál cégnél, hogy szerinte nem. Van olyan HR-es vagy kiválasztó, aki azt mondja, hogy mindenképpen legyen rajta fénykép, mert ő az alapján emlékszik a jelöltre, nagyon valid szempont.
1: Ez egy értelmes szempont, igen.
2: Nagyon sok értelmes szempont van ebbe. Az én problémám az ilyenkor tanácsadásban, hogy nincs egy ilyen golden standard ebben a történetben. Tehát én nagy tisztelettel csodálom azokat a szakembereket, akik kifejezetten LinkedIn tanácsadás vagy CV profilozásban adnak tanácsot. Nyilvánvalóan van sok általános tanács, hogy mit tegyél bele, hogy tegyed bele, mi szerepeljen benne, hogy szerepeljen benne, de alapvetően a láthatóságon nem biztos, hogy segít.
1: Olyan LinkedIn profilok is vannak egyébként, picit LinkedIn-ezzünk, ha már így szóba hoztuk. Közösen.
2: Nem ez a fő...
1: Tudom, de
2: most a láthatóság...
1: De a láthatóság szempontjából szerintem ez kulcsfontosságú, legalábbis a magyar piacon ez egy nagyon felkapott felület. Mondjuk, ha valaki, és sok ilyen van, mondjuk 99-ben alapított egy BT-t, és az van ott, mint létrehozott LinkedIn profil, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy azért az nagyon hiányos mondjuk. Miközben nyilván dolgozott ezerféle helyen itt-ott, amott, de neki az a cég, amiről számlál. Tehát ez nem ad információt.
2: Nem ad információt. Nagyon haladunk abba az irányban, hogy a LinkedIn az tulajdonképpen már egy önéletrajz. Ebben nekem egyébként nincsen gondom. Itt megint az a kérdés, hogy mire van optimalizálva. És akkor kettőt visszalépnék. A pozícióknak a 80-90%-a nem fejvadászaton, vagy fejvadászon, vagy recruitment cégen, vagy bárhogy nevezzük, kerül elhelyezésre. Tehát a LinkedIn egy nagyon fontos eszköz arra, hogy láthatóvá váljunk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos is ezt megtenni, de önmagában nem fogja megoldani azt, hogy mi nyitottak vagyunk a piacon, és keresünk. Másrésztről a LinkedIn-nek is vannak korlátai. Például, hogyha csak egy nézetet nézünk, vannak olyan adatbázisok, amik azt képesek befogadni, amit éppen az adott view-ban látsz, most egy ilyen technikai apróság, és lehet, hogy ott az elmúlt két pozíciód van, mert annyira bőven írtál a pozícióidról, és ami meg igazából lehet, hogy lényeges lenne, az nem kerül be a rendszerbe. Ha túl hosszú, lehet, hogy az adott szakember, aki még nem AI, sok esetben azért nem fogja tudni végig böngészni. De mit tippelsz, hány másodpercet tölt
1: egy tapasztalt fejvadász, egy CV?
2: Tapasztalt fejvadász, vagy bárki, aki egy CV-t megnéz. Neked mi lenne a tipped? CV, LinkedIn profil.
1: Hát én csak egy 7 másodpercet mondanék.
2: 3-5.
1: 3-5.
2: Szerintem.
1: Nagyon hamar le lehet azt vágni, hogy érdekes-e vagy nem. Tehát ez egy tragédia valahol.
2: Egyszer igen, másrésztről nincs is feltétlenül rá sajnos több idő. Hogyha azt vesszük, hogy 200 jelentkezés érkezik, mondtam egy számot,
1: amire
2: egy pozícióra, egyébként. Ami egyébként mostanában lehet reális, ott nem nagyon jut több idő, és onnantól nyilván az adott értékelőnek a felkészültségén múlik, hogy abból ő mit hámoz ki. Nyilván, hogyha ez megvan AI-jal támogatva, vagy különböző támogatások, ez működhet. De azért mondom, hogy itt azért nagyon szembeötlőnek kell lenni pozícióneveknek, cégeknek, karrierláthatóságnak.
1: De akkor mégiscsak számít, hogy milyen nagy betűtípussal, vagy mi a feature kép az.
2: Én azt gondolom, hogyha
1: inkább
2: úgy
1: nem.
2: Fogalmaznék, hogyha azt mondjuk, hogy mi a tartalma annak a profilnak, tehát mi a te valós háttered, és mi a formája, ez hogy néz ki, azért még mindig egy 80-20-at mondanék. Tehát, hogy lehet hogyha nem annyira erős a profilod, azt nagyon szépen lehet felturbózni. Lehet, hogy legalábbis nekem fejvadász szemmel az egy hasznosabb információ, hogy ott azt a kontentet látom. De nyilvánvalóan ez egy megint egy technikai kérdés, és hagyj menjek vissza arra a pontra, hogy itt arról beszélünk, hogy hogyan kerülsz el odáig. Ez egy nagyon fontos pont, hogy te bekerülj egy beszélgetésre, hogy valaki meghívjon egy beszélgetésre, vagy egy recruiter, vagy egy fejvadász rád írjon, vagy rád csörögjön, felvegye a kapcsolatot.
1: Hát ezt nagyon sokan panaszkodják teljes joggal, vagy hát átérzem ezt teljesen, amikor azt mondják, hogy ha bejutnék egy interjúra, ott meg tudnám mutatni, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan vagyok, de vagy a koromnál fogva, vagy mert nem tudom, olyan helyen dolgoztam túl hosszan, és egyszerűen nem jutok el az interjúkörig. Ez egy elég gyakori panasz tulajdonképpen.
2: Ez sajnos, és nagyon valid, és nyilván ezen lehet úgy segíteni, hogy önéletrajzban, LinkedIn profilon vagy más platformokon ezen miket lehet változtatni, de attól tartok, hogy ez inkább egy... Sokszor ez inkább azon múlik, hogy milyen státuszban van az adott gazdaság. Általában under-resourced, ezt mondjuk
1: alul tervezett
2: az, aki abban foglalkozik, hogy a kiválasztást hogyan valósítsuk meg. Ez azt jelenti az alultervezettség, hogy kevesebb szakember foglalkozik a kiválasztással egy adott cégnél, mint azt optimálisan meg tudná csinálni. Nem ők az egyetlenek, sajnos, akik alultervezett pozíciókban dolgoznak, ami azt jelenti, hogy nem fognak tudni 3-5 másodperc, fél percnél többet az adott profillal foglalkozni, és már nem fognak tudni eljutni azokhoz az értékes emberekhez, akiket említettél, és sok felé lehet bővíteni, akár egy aging, akár a tapasztalat, behozok egy teljesen más aspektust, túl szenior vagyok arra a pozícióra, rengetegszer halljuk. Hogyan írjam át a profilomat úgy, hogy amit én szeretnék csinálni, arra behívjanak, hogy megfuttassák azt a kockázatot gyakorlatilag a munkaadói oldalon, hogy egy szenior embert veszünk fel egy jó pozíció, ami logikusan egy no-brainer, de a gyakorlatban mégsem ez működik.
1: Érdemes-e open to work-re állítani a LinkedIn-t, ha az ember keresgél?
2: Nyilván, nem tudom, nyilván ez az algoritmus befolyásolja. Mi a LinkedIn-t ugye a keresés egyik eszközének használjuk. Tehát nekem a LinkedIn egy eszköz, de nem értem, vagy mi nem azon élünk, tehát máshogy fogalmazok. Mi nem csak azokat a jelölteket hívjuk be, vagy főleg nem azokat a jelölteket hívjuk be, nem azért, mert open to work-re van, hanem mert mi azokat is keressük, akik most pozícióban vannak. Tehát az én keresési módszeremen nem változtat. Nyilvánvalóan algoritmus szempontjából, vagy azok, akik olyan embereket keresnek, például akik azonnal be tudnak állni, ezt ne felejtsük el, hogy mondjuk egy felmondási idő 30, 90, sokszor akár 60, 6 hónap is lehet ezekben a felső vezetői pozíciókban, hogyha időszükkében van valaki, akkor nyilvánvalóan az egy első preferencia, hogyha az open to work-eket nézi. Tehát, hogy sok aspektusa van ennek, én azt gondolom, hogy a LinkedIn-t nagyon jól használni, mindent elérhetővé tenni, az egy aval erősíted az esélyedet. Megoldja ez az álláskeresésedet? Feltétlenül szerintem nem.
1: És mi a helyzet, hogyha személyes márkaépítésbe gondolkozunk kicsit, ez az évadára is kikacsint, nem is kicsit, a szereplések, konferencia előadások, jelenlét, a itt-ott, ugye észrevehetőség, láthatóság témakörben, ez hoz, számít, nézik, vagy ez se az a tartalmi elem, amit te keresel a 80-20-ban?
2: Attól függ, hogy milyen pozícióról beszélünk. Én azt gondolom, és akkor megint egy lépést vissza, hogy az elhelyezéseknek a nagy, de ha keresel valakit, akkor az nagyobb előnnyel indult, aki, vagy nagyon előnnyel indul, akit valahonnan ismersz, vagy a kollégáid valahonnan ismernek, és egy pozitív referenciát adnak róla. Nyilvánvalóan, hogyha ezeket a networköket valaki jól használja, vagy tudatosan használja, és jól használja, és még olyan a karaktere is, hogy ezzel lehet tovább jól menni, ő előnyben van. De mondjuk egy PRS, egy régiós marketingvezető, akár egy gyárigazgatónak van platformja ezt használni. Egy pénzügyi vezető,
1: logisztikai
2: vezető.
1: Vezető,
2: az adott szakmai körökben nyilvánvalóan igen. De azért vannak, tehát hogy ez nem minden pozícióról mondható el, hogy megvan az esélye nagy networkbe menni, és akkor ez már egy tanács is ebben a viszonylatban, sokszor halljuk, hogy hát amikor ők dolgoznak, akkor nagyon benne vannak abban, amivel ők foglalkoznak, őnekik nincsen idejük saját márkát építeni, hogy akkor fordítsuk ezt így, de amikor annak a munkának valamilyen okból vége szakad, és általában nem ők szeretnék, hogy ez vége szakadjon, vagy bármi előfordulhat, akkor viszont van egy ilyen, hogy lehet, hogy egy picit több időt kellett volna fordítani, és most itt nem arról beszélek, hogy valaki akkor kiáll és videókat forgat magáról, hanem egész egyszerűen ápolja a meglévő szakmai networkjét. Tehát ez inkább egy tanács, hogy picit tudatosabban foglalkozni volt kollégákkal, leendő kollégákkal, szakmabeli, hát az influencert én még nem használnám itt, de olyanokkal, akiktől lehet tanulni, akikkel jó kapcsolatban lenni, és nyilvánvalóan onnantól az egy segítség, hogy az embert a saját értékein, de támogatni tudják.
1: Hát ennyi fért a krízisek és pofonokba. Áldott Gábor, az Arthur Hunt Group ügyvezető partnere, fejvadász volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hát azt hiszem, hogy itt a fejvadász elhelyezkedés jelölt találás témakörében még bőven-bőven lehetett volna lejjebb ásni. Most ennyire tudtunk ebben haladni, de azt gondolom, hogy még egy csomó érdekes kérdést kinyitottunk, úgyhogy adott esetben lehet, hogy újra előjön még ez a téma. Minden esetre most elköszön a krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: adjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
4: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
6: 3 korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kishuszárban, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
5: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg

0: ilyenkor májusban. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén, ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszönjük hallgatóinkat itt a Kulturraliban a Rádió Cafén. Mai műsorunk két állandó műsorvezetője, Mezei Dániel és Pár Julcsi. Nagyon örülünk, hogy egy társadalmilag is kiemelt témáról tudunk ma beszélgetni, mert hogy a gyermekvédelem és a 18 év alatti gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak az életét fogjuk egy picit körbejárni. A Világszép Alapítvány vezetőjével, Marton Krisztával köszöntünk itt a stúdióban.
2: Sziasztok!
3: Szervusz, köszönöm, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye nem lehet elmenni amellett, de nem erről fogunk beszélgetni. De mint újságíró, az ember ma azt hallja bárki a hallgatók közül is, hogy gyermekvédelem, akkor összerezdül, mert hogy a kampány része volt két éven keresztül ez a téma. Ti, akik a gyermekvédelemben dolgoztok napi szinten, nem tudom mennyien, nagyon több ezren, hogy viszonyultok ehhez?
2: Hát nekem nagyon fájó pont volt ezt látni és hallani, és nem azért, mert hogy nincsen benne igazság, hanem azért, mert hogy két dolog hiányzott belőle, a gyermek, meg a védelem. Tehát arról senki nem beszélt, vagy legalábbis nagyon keveset hallottunk, hogy itt 23 ezer gyereknek az otthonáról, az őt körülvevő felnőttekről van szó, hogy vajon ők hogy vannak. Ők mit éreznek, mit látnak, mit gondolnak, amikor ezt hallják saját magukról, és azokról a felnőttekről, akiktől ők a biztonságot várják. És a védelem, hogy vajon végig gondolta-e bárki azt, akár a közbeszédi gyártói, vagy annak hallgatói közül, hogy mitől is kell akkor valójában megvédeni a gyerekeket. Szóval nekem ez a kettő nagyon fájt, meg talán egy picit az is fájt, hogy a gyerekvédelem igen, nincsen jó állapotban, tehát erről én is tudnék akár még négy ilyen műsort megtölteni, de hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy van ott még, dolgozik ott még jó pár ezer olyan ember, aki nem olyan, mint azok a csúnya nénik és csúnya bácsik, akikről ez a kampány szólt, és hogy vajon őket mi fogja még ezen a pályán tartani, hogyha az utolsó szalmaszál is elvész, pedig nélkülük tényleg összeomlik a rendszer, és a gyerekek már csak őrájuk számíthatnak.
3: Ugye csináltánk egy olyan műsort, hogy jó-rossz, és akkor az elején legyen rossz kevesebb, és utána beszéljünk a jó részéről hosszabban, tehát azért egy picit pozitívak legyünk. De én még mindig, mint újságíró, azért azt megkérdezném, hogy ugye jelenleg a kampány azért lett ilyen erős ebben a témában, mert az embereket érdekli. És ez viszont pozitív, mert az emberek aggódnak a gyerekekért. És ebből most hogy tud kijönni a hazai gyermekvédelem? Javulni fog, jobb lesz? Tehát a ti munkátok jobb lesz majd a következő időszakban azáltal, hogy ami történt, az megtörtént?
2: Hát én nagyon remélem, hogy jobb lesz, mert talán több figyelmet kap az, hogy milyen valós problémák vannak ott, és milyen változtatásokra van szükség. Meg nagyon remélem, hogy az a szakpolitika, ami majd változni fog, az szemléletben és rendelkezésre álló forrásokban vagy lehetőségekben is változni fog, és azért én nagyon pozitívan gondolom most ezt az egészet. Én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon türelmes vagyok, és ez nem csak a gyermekvédelemre, meg az ezzel kapcsolatos dolgokra érvényes, hanem szerintem minden másra, ami ebben a kampányban lezajlott, hogy én nem várom el azt, hogy majd akkor itt holnap utántól már jobb lesz, mert egy hatalmas nagy mamutot kell földarabolni, lecsupaszítani és farigcsálni belőle egy szerethető kis elefántot, és ez nem egy-két perc alatt történik meg, hanem ez hosszú hónapok munkája lesz, mire föláll maga a rendszer, megújulnak a folyamatok, és utána ez megtölthető lesz olyan szakemberekkel, akik tényleg megfelelő módon tudnak gondoskodni a gyerekekről. Szóval mi szépen türelmesen világszépek várjuk, hogy majd most egyszer tényleg szebb lesz a világ, mert hogy az elmúlt 10 évben, amióta én itt dolgozom, folyamatosan azt tapasztaltuk, hogy mindig rosszabb és rosszabb lett, és a gyerekeken is ez látszik, hogy ők nem érzik most jól magukat, de hogy pozitívról beszélünk, én nagyon bizakodó vagyok, hogy ez jobb lesz, és türelmes, hogy kivárjam.
3: 23 ezer gyerekről beszélünk, akik gyermekvédelemre szorulnak?
2: Igen, hát ennyiről tudunk. Ők azok, akik most a gyermekvédelmi rendszerben élnek, hát ez a statisztika, ami a legutóbbi és ami a legismertebb. Ez nagyságrendileg minden 73. gyerek. Ez talán így könnyebb elképzelni egy olvasónak.
3: Ez szomorúan sok.
2: Tehát magyarán szólva, ha egy közepes, kisméretű általános iskolában bemész, ott is legalább 2-3 gyerek az, és persze tudjuk, hogy ezek a gyerekek nem ugyanolyan arányban fordulnak elő a településeken, vagy az ország különböző területein, úgyhogy ez van, ahol sokkal többet is jelent. Úgyhogy sok gyerekről beszélünk, ez nem egy eseti vagy egyedi probléma, ez gyakorlatilag mindannyiunknak a problémája, mert hogy a mi gyerekeink környezetében is vannak olyan fiatalok, akik olyan terheket cipelnek, ami aztán akaratlanul rárakódik az egész közösségre.
1: Ez nagyon izgalmas, hogy látni azt, hogy talán valóban lehetnek rendszer szintű változások, de mire ez a társadalmi működés, meg az egyéni hozzáállás szintjén is így lecsúrog, azt én is azt látom, hogy az nagyon-nagyon sok idő. Ti azért próbálkoztok rengeteg olyan figyelemfelhívó kampánnyal, egy picit megfogni a social médián keresztül, az élő emberi kapcsolatokon keresztül egy olyan réteget, aki nem feltétlenül tudja, hogy igazából mi történik itt akkor, amikor egy gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatal betölti a 18. évét. Ti most egy ilyen izgalmas tortás kampányba vágtatok bele. Kriszta, mesélsz nekünk erről?
2: Igen, és nagyon izgalmas a dolog, amit felvetsz, mert hogy mi ezzel küzdünk évek óta, hogy egy olyan problémát, ami eszméletlenül összetett, és nagyon nehéz egy mondatban megfogalmazni egy családban felnövő, vagy családban élő embernek, hogy vajon mi lehet a problémája egy olyan gyereknek, aki a saját családjától eldobva egy intézményrendszerben nő fel. Ezt nagyon nehéz jól átadni, és könnyen átadni. És ezért van olyan zseniális ez a tortakampány ötlet, amit egy minket ezzel támogató reklámügynökség kreatív csapata talált ki, és vitt el a kivitelezésig, mert hogy nagyon gyönyörűen megfogtak egy olyan pillanatot, ami így szépen megmutatja, vagy így belelátást enged ebbe a problémába, hogy mi is történik. Maga az a pillanat, amikor egy gyerek kikerül a gyerekvédelmi rendszerből, ez egy ilyen nagyon hirtelen pillanat, mert hogy betölti a 18. születésnapját kedden, és a rendszer az szigorú, mert a gyermekvédelmi ellátás 18 éves korig jár pont, tehát betölti kedden, és szerdán megkapja a cuccait, és el kell hagyni azt az intézményt, ahol addig fölnőtt. Van egy olyan, hogy utógondozás, arra sajnos viszonylag kevés gyerekünk alkalmas, vagy képes ezt igénybe venni, tehát nagyon sokan az utcára kerülnek, ebben végtelenül elkeserítőek a statisztikák, ezt is egy civil szervezet felméréséből tudjuk, mert hogy állami statisztikákat erről nem láttunk, de ma minden második gyerek, aki gyerek otthonból kikerül, az hajléktalan lesz hosszabb, rövidebb időre, ugye ezt is viszonylag kevesen tudják. És ennek az okaira hosszú évekre kéne visszamenni, hogy részletesen elmondjuk, de hogy ennek az okaira hívtuk fel a figyelmet ezzel, hogy ők egyik pillanatról a másikra kell, hogy felnőttként önállóan boldoguljanak, úgy, hogy közben ehhez nem kapnak felkészítést, igazán ehhez nem látnak jó mintákat, hát hogyan is látnának, nem családban nőttek fel, tehát ők nem látják, hogy milyen az, amikor egy anya meg egy apa van mellettem, egy anyai meg egy apai szerepben, aki hazahoz X forint fizetést, amit beosztunk, hogy elindítjuk a mosógépet, hogy elmegyünk együtt bevásárolni. Tehát gyakorlatilag azoknak az apró pici társadalmi jártasságoknak a nagy része hiányzik a számukra, amit a mi gyerekeink...
1: Egy gyakorlati tudás
2: abszolút
1: tulajdonképpen,
2: gyakorlati.
1: Amit a szülői és a családi közösségen belül saját.
2: És rettegnek ettől a pillanattól.
3: Az emberi modell, hogyha most egy normál, egy átlagos családról beszélünk, és nem is egy non plusz ultráról, hát ott is azért dolgoznak az emberek, lefekszenek, veszekednek, szeretnek.
1: Problémákat oldanak
3: igen,
1: meg.
3: Tehát, ez egy nagyon, nagyon erős, amit mondasz, mert hogy ugye a politikai kommunikációnak a legnagyobb hátrányára világítasz rá, hogy van egy probléma, de a problémának a mélységét ezt fel se tudjuk mérni. Mert most, amit mondtál, én erről nem is hallottam, nem is gondol bele az emberet. Egy 18 éves gyerek, nagyon fiatal.
2: Hát hogyan is gondolnál bele? Nem. Egyrészt erről nincsen egy ilyen valós alapú beszéd, közbeszéd, erről nem lehet információt szerezni. Ugye ez egy olyan szégyen volt a rendszer részéről is, amit el kell titkolni valahogy, hogy mi csak így tudunk gondoskodni erről a 23 ezer gyerekről.
4: Kicsit tabusítva is van ez így társadalmilag.
2: De hogy a gyerekek is maguk ezt egy szégyenfoltnak élik meg, tehát pont most egy szociológus hallgató csoporttól jöttem, ahol kérdezték, hogy szerintem mi a legnagyobb probléma, és például ez az egyik nagy problémájuk ezeknek a gyerekeknek, hogy ők kiemelésre kerülnek a családjukból általában 3 és 5 éves koruk között, és utána egészen fiatal felnőtt korukig abban a tudatban élik le az életüket, hogy ami velük történt, az az ő hibájuk. Pedig erről rengeteg sok más ember tehet, de ők aztán egyáltalán nem. De ők ebben a bűntudatban, ebben a szégyenben küzdenek a saját maguk démonaival, és ez az, amiben mi segítjük őket, hogy megtanulják szeretni magukat, és elhiggyék azt, hogy ők ugyanolyan értékesek, és ugyanolyan szeretetre méltóak, mint bármelyik másik gyerek. Na most, ha ez sincs meg, melyik a fontosabb, hogy be tud kapcsolni a mosógépet, vagy hogy higgyél magadban, hogy ez neked is sikerülhet. Elég nehéz így.
4: Meg igazából ezek teljesen összefüggnek egymással. Tehát ahhoz, hogy jól tudjál funkcionálni, akár ilyen gyakorlati szinten, akár társadalmi szinten, a társas kapcsolatai szintjén, ahhoz kellenek ezek a pozitív visszacsatolások, legyen szó egy szeretetteljes beszélgetésről, az érintésről, vagy arról a gyakorlati tudásátadásról, hogy kell főzni, vagy takarítani.
3: Egy hallgattalak az előbb, az jutott eszembe, hogy a Good Will Huntingban, hogy a végén, amikor a Robin Williams mondja, hogy nem a te hibád, ez amerikai filmtörténet egyik legerősebb párbeszéde, hogy a Matt Damonnak mondja, nem a te hibád, és ez 3 percig mondja körülbelül, te ugyanerről beszélsz.
2: Hát ez az, ami az én számból is a legtöbbször elhangzik mondatként, és még mind a mai napig, pedig már 10 éve csinálom, van, amikor nem tudom sírás nélkül elmondani, mert hogy ez iszonyat nehéz ezt meghallani a másik oldalról, és nekünk ez a legfontosabb feladatunk, hogy ezt addig mondjuk, amíg ő el nem hiszi. Mert ha elhiszi, akkor fog tudni kapcsolódni saját magához, más felnőttekhez, akkor fog tudni segítséget elfogadni, és akkor tud pozitívan gondolkodni a saját jövőjéről. Mert most gondold el, egy ilyen intézményben mit tanul egy gyerek? Vagy ebben hát, az egész szituációban, hogy eldobták.
3: Egy jó intézményről beszélünk, ahol jók a pedagógusok, nem is tudom, hogy pedagógusnak kell nevezni, lehet, hogy nem is pedagógus ez a szakma,
2: de
3: jó pedagógusok, igen. Akkor elvileg igen. Ha nem jók, vagy van köztük nem jó, akkor rosszabb a helyzet. Egyébként egy olyan családból származom, ahol volt örökbefogadott gyerek, 2, és nevelőszülők voltak a szüleim az 5 gyerek mellett, és Erika és Pista, és ott mind a ketten kaptak szakmát, tehát emlékszem, nem tudom ma, hogy van, hogy akkor Pista úgy került ki 18-19 évesen az életbe, hogy cukrász volt, cukrász lett, volt mivel kapaszkodnia. Ilyen van ma?
2: Hát elméletileg ez a törekvés, tehát a gyerekotthonoknak ez a feladata, hogy mindenféle szempontból felkészítsék az életre a gyereket. De, és akkor most így megint visszamegyek, ígérem nagyon röviden az oviskorig. A probléma az ott van, hogy amikor a gyerek ezt a kis szégyenfoltot, vagy ezt a zacis jelzőt a saját homlokára írja virtuálisan, és amikor ő ezt szégyenként éli meg, és nem tud beilleszkedni egy iskolai környezetbe, mert folyamatosan azt nézi, hogy na ma éppen honnan jön a bántás, hiszen abban nőtt fel eddig, hogy a világ nem biztonságos, és valahonnan bántani fognak. Akkor nem lehet a cuki kedves tanítónénire figyelni. Akkor mindig azt figyeled, hogy vajon a folyosón éppen mi ez a zaj, és hogy melyik osztálytársat fogja a következő szünetben minimum megráncigálni a hajadat, vagy ennél csúnyább módon bántani téged. Ebben nem lehet koncentrálni a tanulásra. És valahogy így innen kezdődik a folyamat lefelé a lejtőn, mert hogy először az osztályközösségből maradoznak ki, aztán jönnek az osztályismétlések, és így jutunk el odáig, hogy a 60%-uk éppen, hogy csak a 8 általános befejezi, és akkor arról tényleg csak egy tőmondat emlékezzünk meg, hogy a 16 éves korra levitt tankötelezettség marhára nem segít ebben a helyzetben, sőt. Szóval, hogy gyakorlatilag nagyon kicsi esélyük van arra, hogy bármilyen végzettséget szerezzenek, tehát ez a felnőtt kor, ez a többségüket úgy éri, hogy igazából nincsen egy olyan szakmája, vagy nincsen egy olyan muníció a kezében, amivel ő tényleg meg tudja vetni a lábát a munkavilágában, és aztán el tud odáig jutni, hogy legyen 600 ezer forintja egy albérletre, kaucióval első két havi bérleti díjjal, stb. Stb. Szóval, hogy nagyon korán kezdődik ez a lemaradás, úgyhogy a válaszom az, hogy igen, a törekvés az van, nekünk is ezért van egy ösztöndíj programunk, hogy minden áron valamilyen végzettséget szerezzenek, és ezt mi valahogyan kiszeretgessük belőlük, de a rendszer ezt kevésbé tudja megadni a számukra, mert hogy amikor 12 gyerekkel egy nevelő van egész hétvégén, akkor ki tud számolni, hány perc jut egy gyerekre, akkor mennyi idő van vajon arra, hogy azt a gyereket valaki megtartsa, hogy bent tudjon maradni az iskolai közösségben, hogy ezeket a bántásokat jól tudja kezelni, és hogy legyen motivációja arra, hogy egyáltalán tanuljon. Szóval, hogy innen kezdődnek a problémák valóban. Ezt sokan szokták kérdezni tőlünk, meg iszonyat sok prekoncepció van, ugye mindegyik cigány, ugye mindegyik bűnöző, meg drogos, stb. Stb. Szóval, hogy jönnek ezek a tipikus gondolatok. Hát nem, nagyon nem. De hogy például ez is egy prekoncepció, hogy mert ők buták, meg neveletlenek. Nem, csak nem azzal az eséllyel indulnak, ahol egyáltalán tényleg el lehet indulni már akár kisiskolás korban. És a lemaradás az egyre nő. Tehát ezért is van az, hogy például a mi alapítványunk, aki táboroztatással kezdte annó 15 évvel ezelőtt, a 10-12 éves korosztályban, most már egy olyan program kínálatunk van, hogy van egy saját óvodánk a legkisebbeknek, és a legnagyobbakat már egy mentorprogrammal kísérjük át a felnőtt létbe.
3: Az meddig tart a mentorprogram?
2: Hát...
3: Optimális esetben.
2: Optimális esetben, így egyre kevesebb, tehát hogy ez a fészekből való kilökés, az fokozatos, egyre kevesebb támogatást kapnak, ez a heti rendszerességű, az ilyen 18-20 éves kor körül ér véget, de mindenkinek van egy olyan mentora, akihez akár 29 évesen is visszajöhet, hogyha éppen valami átmeneti probléma van, mert hogy nincs nagyon más hová visszamenni. Mert Julika néni, akit ő felnevelt, aki őt felnevelte, ha ott is dolgozik, már másik 12 gyerekre vigyáz.
4: Marton Kriszta, Világszép Alapítvány vezetője, a mai vendégünk itt a Kulturaliban, a Rádió Cafén. Hamarosan visszatérünk a következő résszel. Tartsanak velünk addig is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
6: Zsebszínház, a Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Gali lejártás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31, Akvárium Klub. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturrally itt a Rádió Cafén, Pár Julcsival és Mezei Dániellel, vendégünk pedig Marton Kriszta, Világszép Alapítvány vezetője. És bár egy picit borongósan fejeztük be az első részt, azért remélem azt is meghallják a hallgatók, hogy vannak itt olyan vállalkozók, akár civilek, akár bármilyen társadalmi rétegből jövők, akik támogatni is szeretnék. Egyrészt a gyermekvédelmi gondoskodásban élőket, másrészt pedig például titeket, Világszép Alapítványt, akik eljuttok és végigkíséritek ezeknek a fiataloknak az életét, és segítetek akár a praktikus életindulásban. Itt a torta kampány kapcsán megkeresett titeket egy marketinges csapat, akik, ha jól értettem, akkor pro bono készítettek nektek egy szuper kampányt, ráadásul mellétek álltak celebek, hogy nevezzem őket, mert tényleg a színésztől a szakácsig, a alkotóművésztől a rendezőig mindenféle csúcs művész mellétek állt, és képviseli a Világszépek ügyét. Ti hogyan tudtok amúgy ezekből a támogatásokból újabb és újabb támogatásokat kiszervezni a fiatalok részére?
2: Hát ennek a kampánynak még számos lába van, amivel még csak most fogunk előrukkolni. Ez a torta, mint szimbólum, ez szuper jól felhasználható. Például ma délelőtt hordtunk ki 12 darab olyan tortát influencereknek, amiből egy szelet hiányzott, felhívva arra a figyelmet, hogy már csak a te segítséged hiányzik ahhoz, hogy ezeknek a gyerekeknek jobban induljon a felnőtt lét. És ezeket a tortákat egy olyan cukrászdától kaptuk, aki kifejlesztett egy saját receptet, és Világszép tortának hívják, és ez majd kapható lesz, ez a Világszép torta, szintén felhívva a figyelmet arra, hogy van még itt a segítségre igény. És akkor majd szeretnénk egy olyan kampányt is folytatni, amire már voltak jelentkezők, hogy a születésnapodra, ha már nem tudsz mit kérni, akkor kérd azt, hogy támogassanak olyan gyerekeket, akiknek a születésnapjáról nem szoktak megemlékezni. Szóval ez egy nagyon csodálatos szimbólum, és sokféle elemmel még bővíthető ez a kampány. Úgyhogy mi így folytatjuk, és reménykedünk benne, hogy ez minél több embernek betalál, és hát álmodni azt mindig nagyot kell, de itt most nektek elmerem mondani, hogy az álom az volt, hogy jussunk el csak arra az egyszerű és szerény szintre, hogyha ezentúl valaki Magyarországon azt mondja, hogy 18. születésnap, akkor arról egy állami gondoskodásban élő fiatal jusson az embereknek az eszébe, akiket a Világszép Alapítvány támogat, úgyhogy elég nagy célt tűztünk ki a szemünk elé, de hát ebből lesz a...
1: Már azt gondolhatná az ember, hogy nehéz sikertörténeteket találni, meg talán a statisztikai adatok sem feltétlenül ezt húzzák alá, mint ahogy ezt mondtad is, hogy nagyon sokan utcára kerülnek már fiatalként, és azért azt szerintem így látatlanban is el tudjuk képzelni, hogy mennyire nehéz lehet így nekiindulni az életnek. De biztos vagyok benne, sőt, igazából tudomásom is van arról, hogy azért ti a Világszép Alapítványnál sok sikertörténettel is tudtok találkozni. Mesélsz nekünk akár személyes kedvencet, ami megosztható?
2: Sikerekről? Uh-huh. Hát csak egy-két szám, ha már így behoztad ezt a hajléktalanságot újra, például nálunk eddig összesen csak 3 gyerek szembesült ezzel a problémával, ami 4-5%-a a mi gyerekeinknek. Mi sem tudunk mindenkit megmenteni, de azért sokkal jobb esélyekkel indulnak neki az életnek a mi gyerekeink. És valahogy így a siker is újra kereteződik nálunk, aki egyszer világszép lesz, mert hogy nálunk nem az a siker, amit mondjuk egy ilyen átlag vasárnap családi délutánon beszél az ember, hogy majd fölvették a nem tudom milyen egyetemre, meg megnyerte a versmondó versenyt, és stb.
1: Vagy ide utazott, oda utazott.
2: Mi például olyan sikernek is tudunk örülni, amikor a börtönviselt fiú büntetését megfelezik arra való hivatkozással, hogy van egy alapítvány, aki majd őt segíteni fogja a reintegrációban, de nálunk az is egy siker, amikor amikor az a villanyszerelő srác, aki mi pontosan tudjuk, hogy honnan jött, megveszi élete első kocsiját, amire az utcaembere ránézne, és azt mondaná, hogy na hát ez a tragacs, ez pont a roncstelepre való, de hogy én nem a roncstelepet meg a tragacsot látom benne, hanem azt a 23 éves fiút, aki azt a pár százezer forintot éveken át spórolta össze, és eszméletlenül büszke, hogy nem csak megvenni tudta, hanem megjavítani is. Szóval mi ilyen sikereknek is nagyon-nagyon tudunk örülni.
3: Tegyük tisztában a hallgatóknak most így hallva a sikertörténeteket, hogy hogy néz ki pontosan a ti munkátok, ez amit ti segítetek, szolgáltatok. Jön egy támogató, támogat benneteket, és ti gyerekeket felkaroltok, és viszitek végig, ahogy Igen. és ameddig lehet?
2: Hát ameddig csak ők szeretnének, vagy tudnak kapcsolódni hozzánk. Van egy saját óvodánk. Ja, ugye, bocsánat, kezdjük onnan, hogy ők gyerekotthonokban élnek, tehát nem mi gondoskodunk róluk a hétköznapokban. Igen. Az otthonokból járnak iskolába, ott kapnak enni, ruházkat, minden anyagi javak nem dúskálnak benned, hogy minden megvan nekik, ami egy átlag, vagy egy egyszerűbb élethez kell. És mi az időnket adjuk nekik, meg a figyelmünket, azt a személyes, személyre szabott segítséget, amit a rendszer nem tud nekik biztosítani. Jó mintákat, egy-egy szép pillanatot, és aztán ezekre építkezve tudnak ők egy pozitív jövőképet megfogalmazni maguknak, és ennek az a formája, hogy van egy saját ovink, a legkisebbeket ott támogatjuk, mert az nagyon fontos, hogy a korábban, ebben a korai időszakban, amikor még az agykéreg is fejlődik, amikor a szociális készségek kialakulnak, akkor kapjanak extra támogatást, és utána nyaranta jönnek hozzánk nyári táborokba, ahol nagyon fontos, hogy senki, de senki nem tudja az ott lévők közül, hogy ezzel a gyerekkel mi történt, és nem is érdekel minket, mert az a lényeg, hogy egy évben legalább egy hétre tudjon gyerek lenni. Anélkül, hogy bárki egy négy aktából álló esetet látna a gyerek helyett, mert hogy a gyerekotthonok logikája az sajnos ilyen.
3: Ilyen is kell, hogy legyen?
2: Nem. Nyilván nem.
3: Van,
2: azért csináljuk
3: nem
2: mi így. Hát erről nekem nincsen tudomásom. Szóval, hogy táborokba visszük őket, heti rendszerességű foglalkozásokban művészetpedagógusok támogatják őket abban, amiben éppen ők vannak, de hát ennek mind az a célja, hogy tanuljanak meg jól emberekben kapcsolódni, és az a célja, hogy felépítsük azt az ősbizalmat, amit ők elvesztettek, hogy a világ nem biztonságos, ők ebben élnek, és azt megmutatni nekik, hogy de. Tud a világ szép lenni, innen jön a nevünk, és hogy vannak benne olyan felnőttek, akikben meg lehet bízni. Akik ott vannak, hosszú távon melletted, bármi történjék veled, feltétel nélkül elfogadnak téged. Nem keretek nélkül, de feltétel nélkül szeretnek. Ezt a bizalmat kell velük visszaépíteni, és ez marha hosszú idő.
1: Igen, ezért ezeknek a mintázatoknak az újraírása, ez valóban egy nagyon hosszú távú együttműködés. És most ennek kapcsán így azt hiszem az is nagyon izgalmas lehet, hogy mi a leghosszabb időintervallum, ameddig egy fiatal így a ti veletek való kapcsolódásában aktív tudott maradni.
2: Hát 15 és fél éve jöttünk létre, úgyhogy ezért csak 15 és fél év. De egyébként a legidősebb gyerekünk most 29 éves. Őt most éppen abban segítjük, hogy ő most még egy pár hónapig az egyik krízisszállásunkon lakik, így össze tudta szedni a kezdő saját albérletre valót, mert hamar született, vagy hát nem annyira hamar, de hogy náluk már van egy kisgyerek. Tehát, hogy nekik ez egy fokkal nehezebb volt, mint az átlagnak. És hát van, amikor már tényleg csak azért jönnek vissza, mert hogy valahova azért kötődni kell, nem? Tehát, hogy egy gyökerek mindenkinek kellenek. De lehet, hogy azért jön vissza, mert éppen férjhez megy, és neki a családi album az évkönyv, vagy fotókönyv, ami nálunk van meg az alapítványnál. Tehát ő ott tudja a párját. Leülnek ott szépen a kis padra, leveszik a mi albumainkat, és megmutatja a gyerekkorát.
3: Igen, a támogatói oldal érdekel még, hogy ugye erre valószínűleg legtöbben úgy gondolnak, hogy ez egy klasszikus mecenatúra, de szerintem feltételezem vannak olyanok, akik úgy segítenek, hogy maguk sem annyira gazdagok.
2: Hát és, sőt.
3: Ugye? Erre lennék én kíváncsi, hogy a támogatók hogy állnak össze, mert én tudok olyan családról, ahol nagyon sok gyerek van, és mégis támogatnak ilyen gyermekeket, és mégis támogatnak egy alapítványt. Hogy néz ez ki?
2: Sőt, ez annyira úgy van, hogy és ez nem Magyarországon van csak így, ez a világban mindenhol így van, hogy amikor recesszió van, vagy nehezebb gazdasági környezet, akkor először a vállalati támogatások, meg a nagy támogatók tűnnek el, és az a sok pici 1000 forintos magánszemély, aki valószínűleg a saját bőrén is jobban érzi, hogy milyen az, amikor nincs, vagy amikor segítségre van szükség. Ez a támogatói bázis a legstabilabb. Hát mi is mindegyikre támaszkodunk, mert az nem fenntartható, hogyha egy civil szervezet, aki csak támogatásokból tud működni, mert állami forrást nem kap, az csak mondjuk egy csatornán keresztül szerzi be a forrásait, ugye az nem lenne biztonságos. Ezért nekünk is vannak nagy magánszemély mecénásaink, mi ezt a kört patronusnak hívjuk, vannak vállalati támogatóink egyre többen, akik sokféle módon kapcsolódnak hozzánk, tehát nem csak anyagi támogatást adnak, hanem önkéntes programokban is részt vennek, jönnek, segítenek, kapunk termékadományoktól elkezdve egy csomó más segítséget rajtuk keresztül, és hát vannak a kis magánszemély támogatók, akiknek a körének a bővítésében most kezdtünk bele, ezért is van az, hogy ilyen kampányokkal jövünk ki, és nagyon örülünk annak, hogyha ebben kapunk támogatást, mert egyébként kevés az a civil szervezet, aki országos kampányt meg tud magának finanszírozni, hát hiszen itt piaci alapon súlyos 10 milliókról beszélhetnénk, az meg nincs az az alapítvány Magyarországon, akinek ilyenre van lehetősége. Szóval, hogy nagyon vegyes a támogatói kör, de van körülbelül 50-60 olyan önkéntesünk is, aki meg az idejével segít. Mindenki úgy, ahogy éppen tud, és számunkra mindegyik ugyanolyan értékes. Egy dolog biztos, hogy az a beidegződés, amikor az ember segíteni akar, és akkor összeszedi otthon a használt ruhát, a használt játékot, a majdnem lejáró C-vitamint és konzerveket, az ezen a területen nem jó formája a segítésnek, mert nem erre van szükség, nem ebben szenvednek ők hiányt. Mi az időnket adjuk nekik, az időnk pedig pénz, mert a közhiedelemmel ellentétben a civil szervezeteknél sem mindenki önkéntes alapon dolgozik, hiszen egy nagyobb szervezet az pont ugyanúgy működik, mint bármelyik vállalat, ahol könyvelésre, meg pénzügyesre, meg marketingesre, meg alapítványvezetőre van szükség, és ezt nem lehet mind önkéntes alapon, de akinek erre van ideje, az önkéntesként is tud csatlakozni hozzánk.
1: És ezért ismerve benneteket, amellett, hogy nyilván valakinek ez a főállása, amellett rengeteg önkéntes munkát is vállaltok, és nekem ez személyes tapasztalatom a Világszép Alapítvánnyal, akikkel, hál' Istennek most már tényleg én is jó régóta, hol intenzívebb, hol kevésbé intenzívebb.
2: Hát egy jó 10 éve.
1: Igen, szakaszokban kapcsolódom, hol szakmailag, hol pedig emberileg, de hogy tényleg minden munkaerőtökön azt látni, és ez talán egy máshogy nem is vihető hivatás, hogy ott vagytok emberként is, és nem csak, a könyvelő nem csak lekönyvel, hanem akár ugyanúgy ott van egy nyári táborban, ugyanúgy ismerettséget kötnek velük a fiatalok, és az önkéntes mesélőitektől a takarító néniig mindenki kiveszi a részét ebben a kapcsolódásban, és azt gondolom, hogy ez is egy rendszer szintű példamutatás, hogy lehet így is működni.
2: Pont egy vállalati támogatónknak voltunk egy ilyen sütemény sütő akcióval összekötött adománygyűjtésen, és akkor ők ezt így úgy foglalták össze, hogy mennyire üdítő színfolt volt nekik azt látni, hogy mi milyen lelkesedéssel beszélünk egyáltalán a munkánkról, hogy összetenni a két kezét cégvezetőként, hogyha a kollégáiból bármivel ki tudná motiválni a fele ekkora lelkesedést. Hát igen, azért nálunk mindenki azért dolgozik, mert az ügy valamiért őt nagyon megszólította, vagy valamilyen hasonló saját hozott példából, vagy bármi másból, ez igazából mindegy is. Szerintem ezt nem lehet másképpen csinálni. Egyrészt nem tudnánk ugyanazt az igazán szívből jövő segítséget nyújtani a gyerekeknek sem. Másrészt ennek van egy racionális indoka. A civil szférában sajnos még mindig fele annyit lehet keresni, mint a for-profit szférában. Hát ha nem lenne még ez az extra motiváció sem, akkor nem jönne senki hozzánk dolgozni. Szóval, hogy mi a fele fizetést pótoljuk ezzel, és ez nekünk azért is fontos, és tényleg nem akarom negatívba visszavinni, de hogy azért mi nagyon kemény gyereksorsokat hallunk, látunk, döntünk róla, próbálunk jól segíteni, okosan segíteni, és ezt csak akkor tudjuk csinálni a saját magunk egészsége és derűje megtartásával, hogyha egymást jól segítjük. Tehát ezt nem lehet másképpen. Nekünk muszáj egymást is támogatni, mert ez egy nagyon könnyen kiégéshez vezető út, hogyha ezt nem így lenne.
3: Látsz olyan példát egyébként, ahol nagyon nehéz helyzetből egy gyerek, egy fiatal valami olyat ért el, ami aztán meglepő volt, és a tehetségét meg tudta mutatni? Tehát, hogy van erre példa, nem csak filmekben, életben is, vagy itt azért ez egy szomorúbb környezet?
2: Hát, ha arra gondolsz, akkor igen, van 3 diplomásunk abból a 600-ból, akivel eddig dolgoztunk. És akkor azt tegyük hozzá, hogy az országos átlag az, hogy 18%-a a magyar lakosoknak diplomával rendelkezik, tehát azért ettől az aránytól még ez is nagyon messze van. Tehát van ilyen is, hogyha erre gondoltál, de én hadd mondjak megint egy más típusú sikert. Most már van 3 olyan fiatalunk, aki elvégezte az önkéntes képzőt, és most nemzetközi élménypedagógiai alapú trénerképzésre jár, és ifi táboroztatóként részt vesz a munkánkba. Ezt el tudod képzelni, azt a hatást, amikor ő lejön a táborba?
3: Erre mondják, hogy szakember, de nem kívánom senkinek, ez most egy kicsit ironikus volt.
2: Igen. Tehát, hogy én a világ legképzettebb és minden hájjal megkent szakemberét hiába küldöm le a táborba, bizony. Akkor is mindenki ennek a srácnak lóg a nyakán, és nem azért, mert elmondta, hogy honnan jött, hanem mert ez valahogy így a gyerekek egyébként tudnak hozzá kapcsolódni, és ami ugyanennyire fontos, hogy ez a srác meg ebben gyógyul. Mert ugye az,
3: hogy
2: aki emberi...
3: és visszamegy és segít. Tehát, hogy...
2: Hát az emberi kapcsolataink sérültek. Igen. A sérült emberi kapcsolatokat jól működő emberi kapcsolatokkal lehet meggyógyítani. És jól működő emberi kapcsolatokért meg kell dolgozni, és olyan helyen kell keresned, ahol azt meg is találod. És nálunk ez megtalálható.
3: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és beszéltünk erről, mert annyit hallunk a gyermekvédelemről, de hogy mi ez valójában, és mennyire nehéz, és mennyire kemény, és fontos, arról azért nagyon keveset hallunk, többet kellene.
2: Igen, és én nagyon köszönöm, hogy felvállaltátok, vagy felvettétek ezt a témát, mert hogy valóban tényleg a tényekről beszéljünk, mert ha a tényekről beszélünk, és megértjük azt, hogy mi van a dolgok mögött, akkor indulhat el a valós elfogadás, nem attól, hogy botrányokat hangoztatunk, és ebből mindenféle
3: hasznot. Nekem is egyébként ez a legnagyobb gondom sok ilyen témával kapcsolatban, egyháztól kezdve a gyermekvédelem keresztül, stb., hogy vannak persze hibás szereplők, vannak. De hát a társadalomban is vannak hibás szereplők, és csak a hibáról beszélni, az nem vezet elő.
1: Reméljük, hogy a hallgatóink szívére is egy kicsit rá tudtuk helyezni ezt a igazán fontos témát, szívünkhöz közel álló témát. Marton Kriszta, a Világszép Alapítvány vezetője volt a mai vendégünk. Köszönjük, Kriszta, a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
3: A kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, a Kulturalit hallották. Várjuk Önöket itt a Rádió Cafén Pár Julcsival. Egy hét múlva is Mezei Dániel vagyok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Elnézést... Nézést.
5: Nem bírsz bemenni.
4: MZKT.
5: Tessék.
4: MZKT.
5: Ja. Angolul leci.
6: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
6: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezmények.

0: de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium, délután.
1: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Négyen szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, eltörölnék az óraátállítást Amerikában, hétvégén is napos meleg idő várható. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetemi Klinika égési centrumában ápolnak. Mindannyian másodfokú, kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában tegnap történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetékben. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvénnyel közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
5: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV+ applikációban tehetik meg.
4: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sokfelé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni.

0: Kalabasán a Palige, Szombatban, igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
2: Sziasztok, Kántor Endre vagyok, ez a Millás reggeli Best of hétvégi különkiadása. Reméljük, hogy tetszenek ezek a beszélgetések.
3: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
4: 27.
3: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
5: Hormuzzi válság kapcsán érintőlegesen szóba került, meg mindig, amikor drágul az energia, hogy a műtrágya, amely jelentős részben ilyen energiahordozó, hagyományos energiahordozóból készül. Azok mindig, de egyszer majd gondolod, hogy a műtrágya gyártó kis iparost is megkívunk.
6: Nagyon jó lesz. Hát, ha otthon tudok kutyulni egy ilyet. Bár nekem a komposzt gyártása a fő profilom.
5: Igen. Na szóval, hogy gond van a műtrágyával, megnőtt az ára. Jaj, mi lesz velünk, gondolhatnák azok, akik azt mondják, hogy hát műtrágya nélkül, meg hogy van modern növénytermesztés. Kicsit próbáljuk akkor ezt a kérdést megválaszolni Ummenhofer Péter, agrárszakemberrel, a Bionat Kft. Cégvezetőjével.
7: Jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok, szünni nem akarod, szeretettel köszöntelek titeket és a hallgatókat.
5: Nagyszerű, ez a helyes hozzáállás, köszönjük szépen.
6: Én optimista vagyok, hogyha így a munka címét veszük alapul ennek.
5: De már meg is válaszoltad, akkor Péterre nincs is semmiféle
6: én csak azt mondtam.
5: Tér akkor előtt.
6: Laikusként optimista.
5: A következő helyzet, hogy ugye a modern ember azt gondolja, meg az agrár egyetemet, felsőoktatást végzette, régebben végzettek, azt gondolják, hogyha drága a műtrágya és kevesebbet használunk belőle, akkor ugye abból gond lehet, mert nem jönnek azok a termés eredmények, hiszen műtrágya nélkül ma már a modern növénytermesztés elképzelhetetlen. Mennyire osztod ezt a nézetet?
8: Abban osztom a nézetet, hogy igen, szükség van rá, ugye akár a nagyüzemi termelésnél is, vagy hogyha nyilván ennyi éhes szájat meg kell etetnünk a nagyvilágba, de ugye a magas műtrágya árak miatt el kell azon gondolkodnunk a jövőben, hogy nekünk biztos mindenben a termés hozam maximumokra kellett törekednünk itt Magyarországon, vagy inkább egy kisebb ráfordítással, de egy optimális termés hozamot a jobb alsó sarok a végén, hogy magasabb legyen, azt nem biztos, hogy azzal érjük el, pláne ebben az aszályos időszakban, hogyha agyon toljuk a növényeinket, szükség van rá, de el kell gondolkodnunk ennek a műtrágya felhasználásnak a mennyiségén, és azért én úgy gondolom, hogy jó pár olyan alternatív megoldás van, akár a kiskerteknél, akár pedig a szántóföldi növénytermesztésben, amelyekkel termést tudunk optimalizálni, illetve a talajainknak nagyon sokat tudunk segíteni.
5: Oké. A következő a kérdés, hogy ez mennyire gazdasági kényszer? Mert hát nyilván senki nem költ feleslegesen műtrágyára a gazdálkodók közül. Azt gondolhatnám, hogy azért csinálják ezt, hogy minél nagyobb legyen a termés, ha minél nagyobb a termés, akkor pedig minél nagyobb a bevétel. Ha visszaveszünk ebből a dologból, akkor lehet, hogy nem lesz akkora a bevétel.
8: Ha visszaveszünk ebből a dologból, kérdés az, hogy mennyit fordítottunk mi arra a magas terméshozamra. És kérdés az, hogy mennyit fordítottunk magára a talajunkra és a környezetünkre. Azért a talajainkat az elmúlt 30-40 évben mi elég rendesen kizsigereltük, és ezt azért nem hálálja meg a természet. A magas műtrágyárak miatt viszont sok gazdálkodó kényszerből akár elkezdett alternatív megoldásokat keresni, és nagyon sok olyan alternatív megoldás van, hogyha egy kicsit okszerűen gazdálkodunk, akkor a kényszer egyfajta lehetőségé válik, hogy a talajainknak is jót tegyünk, valamint az ott lévő akár szármaradványokat mi felhasználjuk, és gazdasági racionalitásból tudjunk tenni pozitív lépéseket. Szóval nagyon sok lehetőségünk van, és az elmúlt évek talán edukációjának nevezném ezt, nagyon sok gazdálkodót elindított ebbe az irányba, ebbe a gondolkodás irányba, pláne az elmúlt 4-5 évön asszály problémái, és igenis ebben vannak komoly előrelépések.
5: Oké, menjünk egy kicsit sorba, mit okoz a nyakló nélküli műtrágya használat a talajban, mert többször említetted, hogy hát nem jó állapotban vannak a talajok, erről mi is beszéltünk már ebben a rovatban. De mi történik?
8: Két részre tudnám ezt bontani, és még mielőtt bárki engem megkövezne, én nem a műtrágyának vagyok az ellensége, én a műtrágya optimális hasznosítása mellett tenném le inkább a voksomat, illetve ahol lehet, ott használjunk nyilvánvalóan szerves trágyát, ahol van állattartás is, ez megoldható. A műtrágya egyrésztről elsavasítja a talajainkat, hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a dolgot, de ha a másik oldalát nézem, hogyha ebben a nagyaszályos időszakban mi műtrágyával próbáljuk csak tolni azt a szerencsétlen növényt, hogy nőj még, és növeljük a zöld felületet, a fotoszintézis miatt neki valahonnan vizet kell fölvennie. És az egyébként is kizsigerelt talajokból, de hála Istennek az elmúlt egy-két napban azért volt egy kis égi áldásunk, de azért ez senki ne bízza el magát, mert azért még így is vannak hiányok a talajokba, mindazonáltal, hogy ez nagyon jókor jött, de toljuk a növényeinket, és ezáltal minél több vizet akarunk kivenni a talajból. A második része a nagy műtrágya felhasználásnak pedig az, ugye én mindig azt szoktam, úgy szoktam szemléltetni, hogy a bombagyártásnak volt egész egyszerűen az alapanyaga a nitrogén, és ezáltal ugye látjuk, hogy robbanásszerűen megnőnek a növények, és a szerencsétlen növény szétszakad, úgy nő, és a pórusain keresztül sokkal könnyebben egyébként a kórokozók is bejutnak, és hát nyilvánvalóan a műtrágyaipar fejlődésével együtt a növényvédőszeripar is kellett, hogy fejlődjön, mert ezekre választ kellett találni, és lehet, hogy nekünk egy nagyon nagy terméshozamunk lett, de nem biztos, hogy a legegészségesebb növényt fogjuk mi megkapni ezáltal.
5: No, akkor milyen alternatívák vannak? Egyáltalán hány százalékkal lehet a műtrágya felhasználást csökkenteni, ha okszerűen gazdálkodik az ember, és optimalizálni próbálja a felhasználást?
8: Vannak gazdálkodók, akik már 80-90%-kal csökkenteni tudták egyébként a műtrágya felhasználást. Teszem hozzá, és amit mondtam, hogy nagyon fontos, ahol lehet almostrágyát használni, ott azt mondom, hogy ott 100%-ba lehet csökkenteni, de egy ilyen 30-40-50%-kal mindenféleképpen. És itt a legfontosabb talán az az, és hamarosan elérkezünk az aratáshoz, és pont az aszályos időszaknak köszönhetően régen ugye mindig Péter Pál napján kezdődött az aratás, hát szerintem most addigra be fog fejeződni, ahogy most látom a kalászló árpákat és már lassan a buzákat is, de a legfontosabb az aratás után, hogy magát a szármaradványt, magát a szalmát, azt hagyjuk fönt a táblákon, ne hordjuk el. Én annál nagyobb vétket, mint hogy azt elégetjük, vagy elhordjuk a tábláról, nem is tudok mondani, vagy hogyha elhordjuk az állattartás miatt, az a jobbik, mert az ugye visszakerül a táblára, és visszaforgatjuk, de a szármaradványban rengeteg olyan hasznos tápanyag van, amit tényleg ott kell hagynunk. Egyrésztről egy takaró felületet biztosítunk, a kipárolgást tudjuk csökkenteni. Másrésztről meg, ha nézünk egy átlagot...
5: ugye ezt a kiskertből ismerjük. Csak
8: így igaz.
5: Igen. Így csak igaz. Ez a nagy táblákra lenne vonatkoztatva.
8: Igen, maga a takarás és a kipárolgásnak a csökkentése. És ha nézzünk egy átlagot, egy 5 tonna per hektáros termésátlagú őszibúza esetében, a szármaradványokban lévő makroelem mennyisége már önmagában is egyébként számottevő, és tényleg akár 60-80%-a is feltárható, és a talajba visszajuthatható egyébként, ami ebben benne van. Uh-huh. És magát, hogy ezeket a mikroelemeket én leszeretném bontani, csak egy ilyen átlagos termésnél, akkor foszforból durván egy ilyen 21 kg per hektár, káliumból 42, nitrogénből pedig 32 kg per hektár én vissza tudok nyerni, és a jelenlegi inputárak mellett ez megközelítőleg egy 55-65 ezer forint per hektár értékű tápanyagnak felel meg.
5: Nem jelent ez növényegészségügyi problémákat?
8: Abban az esetben nem jelent, ugye a vetésforgót nyilván figyelembe kell tartanunk. És hogyha használunk olyan mikrobiológiai szárbontó készítményeket, mely ezeknek a szármaradványoknak segítik a minél gyorsabb lebomlását, illetve a mikrobiológia nagyon előnyösen most már fellép a patogén gombákkal szemben, ezáltal ez nem jelent problémát. Nagyon fontos ugye, hogy az agrárökológiai programba résztvevő nagyon sok termék megtalálható. Nagyon sokszor figyeljünk oda arra, hogy ne a legolcsóbbat válasszuk, hogy mi teljesítsük a támogatási normákat, hanem olyan készítményeket válasszunk, melyek a patogéngombákkal szemben is nagyon jól fellépnek, illetve magába a szárbontási technológiába is be tudnak segíteni, uh-huh. és azokat a készítményeket pedig még inkább előnyben lehet részesíteni, amelyek úgynevezett endospórás szerkezetük, ami azt jelenti, hogy a baktérium is egy érzékeny műfaj, de hogyha endospórás terméket választunk, annál fontos az, hogy nagyon jó a, kvázi a szárasság tűrése, és amikor ő bekerül a talajba és nedvességet kap, ő akkor kezd el élni. Ezt talán úgy tudnám, egyébként a tetanusz is egy endospórás baktérium, amit ugye akkor nyeri el az életterét, amikor ő bekerül az emberi szervezetbe. Egyébként köszöni szépen, éveken keresztül el van a rozsdásszögön. Talán ezt tudnám a legjobban hasonlítani. És az endospórás baktérium az akkor kezd el élni, amikor ő bekerül a talajba. Szóval ezekkel a készítményekkel nagyon erősen...
5: A városi hallgatók egy részét elvesztettük. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát kint hagyjuk a szármaradványokat, viszont kiszórunk ilyen készítményeket segítve azoknak a lebomlását?
8: Így igaz, kihagyjuk a szármaradványt, kiszorjuk ezt a készítményt, és ezt sekélyen ugye beforgatjuk, akár egy vetőágy előkészítésénél.
6: Na, akkor én a laikus városi hallgatóként hadrázzam össze ezt az egészet egybe. Tehát azért nem használta a mezőgazdaság eddig ezt az eljárást, mert hogy növényrontó hatása volt az ott maradt növényszáraknak, de most, hogy vannak ilyen szerek, és asszály is van, ezért ez a két logikus ok, miszerint visszatartja a vízpárolgás plusz tápanyagot, és biztosít most előtérbe került ennek a módszernek a használata?
8: Igen, és ugye eddig nem is volt ez annyira létkérdés, mert nem is voltak ilyen jelentős inputanyagárak, és nem kellett kvázi minden apró lépést megfogni. De a patogénekkel szembeni védekezés ugye itt nagyon fontos, illetve az, hogy hála Istennek most már nem hordjuk el a szalmabálák java részét, akár erőművekbe, vagy bárhova. Szóval felértékelődött magának a szalmának az értéke, és ami tényleg talán a legfontosabb az egészben, hogy a talaj szerkezet javításának elengedhetetlen része az, ami ezekben a szármaradványokban megtalálható, hiszen akkor visszalépünk a lombhullató erdőkhöz, vagy akár a kiskertes komposztáláshoz. A lombhullató erdőknél is ez egy teljesen bevett folyamat, hogy lehullik a levél, az szépen elbomlik, és ugyanúgy tápanyagot nyer ki belőle az a fa, aki ugye ezt lehullatta, hogyha a legegyszerűbben szeretném ezt szemléltetni, de ugyanúgy, ahogy a kiskertekben is összegyűjtjük a levágott füvet, a levágott gajakat, a leveleket, és utána azt a komposztot mi virágföldként kiválóan tudjuk hasznosítani. És egyre több kiskertben is használnak most már kvázi szárbontó készítményeket a komposztnak a kezelésére, hiszen ezzel a gyors lebontással egy virágföld minőség tud a végén ott maradni.
5: Oké. Van-e más módszer is erre, hogy a műtrágyát kiváltsuk? Vagy ez a módszer, amivel sokat nyerhet egy-egy gazdálkodó?
8: Ezzel sokat nyerhet egy gazdálkodó, illetve hogyha odafigyelünk a vetésforgók betartására. Uh-huh. Hogyha megnézzük azt, hogy én még a gödöllői egyetemi éveim alatt nekem azt tanították, hogy a napraforgónak a vetésforgója az durván egy 5 év, hát most már tudunk olyan gazdaságot mutatni, ahol ez akár 2 évre is lecsökkent, hiszen ugye az emberik is ebben a nagy asszályos időszakban keresik a kiutat és a megoldást, amikor az ország keleti részén, ahol a kukorica egyre inkább megkérdőjeleződik, hogy érdemes övetni sok területre, és sokan a napraforgót választják, ott azért a vetésforgóknak az átalakulása is nagyon nagyban befolyásolja ezt. De egyébként pont egy kukorica vagy egy napraforgó szármaradvány esetében azért abban még több hasznos anyag található, csak hogy ne csak az őszi buzáról beszéljünk, szóval ott még emeltebben megtalálhatóak ezek a hasznos anyagok. Szóval én azt tudom mondani, hogy maga a szerves trágyázás, ami egy nagyon fontos lépése ennek a dolognak, és a szármaradványoknak a visszaforgatása.
5: Hát igen, csak a szerves trágyázással az a gond, hogy egy kicsit játszom az ördög ügyvédjét, hogy az állattartás és a növénytermesztés elvált egymástól, ráadásul az állattartás színvonal az vissza is esett, tehát jóval kevesebb haszonállat van, úgyhogy ma már némi túlzással aranyárba lehet csak szerves trágyát kapni, tehát hogy ez egy nem biztos, hogy jó megoldás.
8: De azért még nagyon sok helyen ott van, ugye, uh-huh. ne feledkezzünk meg a hígtrágyáról se. És egyébként a gépgyártók is elindultak abba az irányba, hogy egyre több olyan eszközt fejlesztenek. Tényleg, ami a hígtrágyának a hasznos felhasználása, termálására tudnak használni, akár sertéstelepeknél, vagy bárhol, vagy akár baromfi telepeknél is a trágyával, és ennek azért nagyon sok hasznos előremutató lépése van. Uh-huh. És Magyarországon is már van jó példa arra, hogy akár a csirke trágyát is granulálják, és granulált formátumba kell ez visszajuttatásra. Úgyhogy nagyon sok alternatíva van, csak itt ugye a nagyüzemi növénytermesztésnél át kell gondolnunk azt, amit ugye a legelején is beszéltünk, hogy a jobb alsó sarok az hogy fog kinézni, hogy fog mutatni, és van ennek több alternatívája, de ezekkel az alapvető dolgokkal már több 10 000 forintot meg tudunk spórolni, hogy a szemléletet látom.
5: És akkor ez a, tehát a szármaradványok és ezek a készítmények együtt jó hatással vannak a talaj életre. Ezt meg azért tartom fontosnak egy kicsit bővebben kitárgyalni, mert azt mondják, hogy ezek is mondjuk javítanak a termés eredményeken, hogyha gazdag a talaj élet, és ellenállóbbá teszik a kultúrákat mondjuk egy aszályos időszakban.
8: Így igaz, és arról a talaj szerkezetről ne feledkezzünk meg. És pont amikor ebben az aszályos időszakban vagyunk benne, és a talaj szerkezetünkre nagyon pozitív hatással van, illetve a növényeknek az aszálytűrő képességére, ugye bár a növényeknek nincsen immunrendszere, De a növények az immunrendszerét tudják erősíteni ezek a mikrobiológiai készítmények. És nem azt mondom, hogy ezek a készítmények a végtelenségig megoldják azt, hogy nincsen szükség vízre, mert olyan a jó világon nincsen, de amikor 2-3 héttel a növénynek az aszály tűrését, az életképességét meg lehet hosszabbítani, akkor az a 2-3 hét van, hogy pont akkor érkezik meg az évi áldás, és nagyon sok helyen látható már az országban, hogy ahol használnak ilyen készítményeket, ott ez húzta ki a jelenlegi aszályhelyzetben is a növénytermesztés.
5: Mit lehet ajánlani, ez kicsiben működik? Tehát balkonkertészek is haszonnal alkalmazhatnak ilyen szereket, illetve a talajtakarásnak a trükkét, és az, hogy ott hagyjuk, vagy nem tudom én, hobbikertbe szedjük már le azt a nyomorult fűgyűjtő tartályt a fűnyíróról, és úgy nyírjuk
6: a füvet. Nem is találom.
5: Na, hát az a jó. Hát egy környezetvédő megdobbantotta a te fűgyűjtő tartárod tajtán.
8: Így igaz. Szóval egy olyan megközelítés, ahol a műtrágya, a szerves és a talaj mikrobiológia egymást kiegészítve tud működni. És nagyon sokszor, most pont visszatérve még egy gondolatra az aszályra, hogy nem a nitrogénba volt itt a fő kérdés, hanem hogyha használunk kuminsavakat, használunk aminósavakat, baktériumokat, ezáltal a növényünket és a talaj életet sokkal jobban tudjuk erősíteni, és a benne lévő hasznos tápanyagokat feltárhatóvá tudjuk tenni magának a növénynek. Szóval igen, a kérdésre válaszolva, aki balkonkertet használ, aki szép gyepet szeretne, nem az az elsődleges megoldás, hogy toljuk agyon nitrogénnel és öntözzük, hanem igen, hagyjuk egy kicsit hosszabbra a füvet, nem kell azt mindig agyonvágni, és magát a zöld felületet se kell mindig a legnagyobbra növelnünk, hiszen ezáltal, ahogy mondtam, minél több vizet is veszünk ki a talajból. Szóval ezekkel a készítményekkel és ezekkel az eljárásokkal, hogyha mulcsolunk, ezt ott hagyjuk, a talaj életünket, a talaj szerkezetünket tudjuk nagyon nagyban javítani, és elősegíteni egy kevesebb akár műtrágyát kelljen felhasználunk, és egy minél jobb talajdiverzitás. Akkor jó a talaj, hogyha él, hogyha abban van földigiliszta, hogyha abban van esetleg vakon, bár őket annyira nem szeretjük, de minél színesebb az én talaj mikrobiomom, ugyanúgy, mint az emberi mikrobiom is minél egészségesebb. A kettő nagyon erősen összefügg, rengeteg orvosi konferencia szól most már előre egyébként, hogy a talaj élet és az emberi élet, hogy a talaj mikrobiom és az emberi bélmikrobiom milyen szorosan összefügg, úgyhogy ha az rendben van, akkor mi is annál egészségesebb zöldséget és gyümölcsöt tudunk enni, és ez kimutatott tény, hogy a legegészségesebb élelmiszerforrás az, amit az ember élet helyétől maximum 100 kilométeres körzeten belülről tudna beszerezni.
5: Oké, végszónak tökéletes.
6: Így van,
5: köszönjük szépen, a magunk szerény eszközeivel felhívtuk a balkonkertészek figyelmét erre a módszerre, a gazdálkodók meg majd, ha más nem, a saját kárukon rájönnek erre a módszerre. Köszönjük szépen az információkat.
8: Köszönöm szépen, és zárszóként még annyit, hogy segíteni akarunk magának, a talajnak és a gazdáknak, akkor vásároljunk kiváló minőségű magyar tejet, magyar húsárut, és a boltok polcain mindig figyeljük az ovális körbe a hú megjelölést. Ezt így zárszóként még szerettem volna elmondani.
5: Legyen így. Köszönjük, szép napot kívánunk.
8: Köszönöm szépen. Minden jót, sziasztok.
6: Umehofer Péter agrárszakemberrel, a Bianat Kft. Cégvezetőjével beszélgettünk arról, hogy mivel és hogyan váltható ki a műtrágya, ami most már drága lett, és esetenként hiányzik is.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
3: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.
4: A közelgő SpaceX részvénykibocsátás kapcsán szerintem nagyon jó aktualitást ad ránézni arra, hogy hogyan is zajlik az űripari szakember utánpótlás képzés. Na most hát ez nem nálunk ennyire kiterjed, bár itt is van biztos, hogy valamekkora, de az Egyesült Államokban ott azért egy szemmel jól látható nagyságrendben történik mindez, úgyhogy erről fog tudni első kézből beszámolni nekünk dr. Bacsárdi László, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások tanszék vezetője, egyetemi docens. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggelt!
4: És ezt azért tudod megtenni, mert hogy kint jártál egy 3 hetet ugye egy ilyen programon. Ez mi volt és mi történt ott, miket láttál?
5: Az amerikai külügyminisztérium megkívására töltettem áprilist az Amerikai Egyesült Államokba. Van egy speciális programjuk, IVLP, International Visitor Leadership Program, amely keretében különböző országokból hívnak meg különböző területeken tevékenykedő szakértőket. Ez a program, én részt vettem, ez az űrkutatásra koncentrált, 19-en voltunk rajta a világnak tényleg különböző pontjaiból.
4: 19 ember 19 országból.
5: Igen, igen, 19 ember 19 különböző országból, Fidzsitől kezdve Bolívián át az Európai Uniónak néhány tagországáig bezárólag, illetve voltak többen Afrikából is. És itt a 3 hetes út során különböző amerikai kormányzati űripari, illetve egyetemi szereplőkkel találkoztunk az amerikai külügyminisztériumnak a szervezésében, és arról beszélgettünk velük, hogy hogyan is néz ki az űripar belülről, az űriparnak a fejlődése.
2: Hogyan néz ki? Ez egy fontos kérdés, mert hogy ugye Magyarország is hitet tett ennek a gazdasági ágazatnak a fejlesztése mellett, de sokan, köztük bevallom én sem, értjük, hogy ha éppen kilóg az ülepünk a nadrágból, mert nem vagyunk a legdinamikusabban fejlődő gazdaság az Európai Uniónak, akkor ugyan miért kezdünk ilyen drága hobbiba, mint az űrkutatás?
4: Mennyiben hobbi ez, illetve mennyiben kell ott lenni az élvonalban, hogy lenne maradjunk erről is?
5: Gondolom, az űrtechnológia az egyik legnagyobb technológiai kihívás, amivel akár mérnökként, akár kutatóként találkozni lehet, és nagyon sok olyan dolog van, ami a technológia transfer keretében utána megjelenik a hétköznapi életben, tehát a mindennapoknak a világában, és erre most az amerikai utazásom során is láttam nagyon jó példákat, akár arra is, hogy egyetemi kutatások, mondjuk a University of Colorado Boulder-nél, Colorado államban, azok hogyan tudnak átkerülni különböző startupok révén is megjelenni az üzleti életben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azok a tevékenység, amit az űrkutatás során végzünk, akár a távoli égitesteknek a megismerése, akár a föld körüli műholdaknak a fejlesztése, azok hozzáadott értéket jelentenek itt a Földön az iparhoz, illetve a mindennapjainkhoz.
4: Külön gratulálunk, hogy te lehettél az, aki választott, aki ebbe ezen a látogatáson része, de az, hogy Magyarországot bevették, abba lehetett szerepe a mostanában zajló űrprogramoknak. Utazásban vettünk részt, Holdon keresünk vizet, ugye a Puli programmal, tehát látszik egy ilyen kis aktivitás. Kis ország vagyunk, de azért zsizsegünk ott az űrben.
5: Ez abszolút így van, hogy nagyon sok mindennel foglalkozunk, mint Magyarország. Ez a program, az IVLP, az már nagyon több évtizede van Amerikában, de most második alkalommal szervezték meg űrkutatási fókuszba. 2023-ban volt az első, és már akkor is elhívtak magyar részvevőt, úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, az, hogy Magyarországról is kiválasztanak részvevőt, hogy eltöltsön pár hetet Amerikában ezen a speciális szakmai programon, az annak is szól, hogy Magyarország egyre jobban meg tudja lenni az űrkutatásnak a térképen.
4: Mit tudtál hazahozni ezekből az tapasztalatokból, inspirációkból, mit lehet majd itt esetleg abból hasznosítani az élményeken felül?
5: Hát tudományos szempontból is egy hatalmas váó élmény. Volt például egy egyeztetésem, ha itt már Colorado-t említettem, Colorado-ba egy olyan céggel, akik a technológia transferért felelnek, és elmondta itt a tech transfer cégnek az ügyvezető igazgatója, hogy éven kb. 20-25 startupot inkubálnak, tehát hogy segítenek abban, hogy az egyetemen megszületett kutatás eredményből kilépjenek az iparba, és közülük az elmúlt évek során 10 az unicorn is lett, tehát átlépte az 1 milliárdos becsült értéket, és ez egy hatalmas szám volt, tehát hogy olyan számokkal dobálóztak iszonyú könnyen és lazán, amelyek magyar szemmel nézve elképesztően
4: hatalmasak. Igen, számtan példákban szerepelnek, csak hogy a fülük Jimmy után. Az egyébként, amit András felvetett, az magyar államnak ez mennyire úri huncutság, vagy mennyire költségteher az űrkutatással foglalkozni, és mennyire lehet jól megszervezni ennek a finanszírozását magántőkével, programokkal.
2: Mert hogy épp ez a nagy változás, hogy ugye korábban az államok játszótere volt az űrverseny, most szemmel láthatóan az amerikaiak arra tesznek, hogy magánbefektetők látnak fantáziát ebbe, és piaci alapon.
4: Ahogy a SpaceX-et is behoztuk példaként.
5: Igen, ugye ez volt a, szinte minden helyen ezt megkérdeztük a három hét során, hogy az ottani szereplők hogyan látják ezt az átalakulást itt az új űr, a New Space felé, és milyen olyan akadályokat látnak, amelyek Amerikában jelen vannak, és segíthetik az akadályoknak az ismerete a különböző feltörekvő országokat, mint például Magyarország. Nagyon sokan különböző jogi akadályokat emeltek ki, illetve az Amerikában jelenlévő úgynevezett export kontrollt, hogy bizonyos amerikai technológiát nagyon nehéz kivinni az Amerikai Egyesült Államok területéről. Egyébként például, hogyha az itthoni űrkutatásra költött összegeket nézzük, Magyarország tagja az Európai Űrügynökségnek, fizetünk oda tagdíjat, illetve feliratkozunk különböző úgynevezett opcionális programokra, és az Európai Űrügynökségbe befizetett összegek, azt a magyar cégek, illetve a magyar intézetek azok vissza tudják pályázni. Vannak olyan programok, ahol minden egyes befizetett euróért 5-6 eurót tud utána megjelenni a gazdaságban, úgyhogy szerintem abszolút megéri.
4: Az jó hangzik, igen. Ezekkel a programokkal, az elért eredményeinkkel jól állunk? Tehát ugye mit említettem, pikértkedtem egy kicsit, hogy jó lenne nem lemaradni erről is, mint ahogy jó pár dologban azért vannak hátrányaink. Tehát így ilyen országméret arányosan az űriparban szereplők vagyunk, tényezők?
5: Én úgy gondolom, hogy igen, méghozzá vannak olyan nincs, olyan különösen kiemelkedő területek, amelyekben nagyon jó a hazai szakemberek. Ilyen például a sugárzás dozimetria, hogyan mérünk sugárzást, ami a világűrben eléggé befolyásolja azt, hogy mik az űrhajósok hány napot, vagy hány hónapot, hány évet tudnak eltölteni. A nagyon jók vagyunk különböző űrtávközlési megoldásokban, jók vagyunk anyagtechnológiában, van több olyan cég itthon Magyarországon, aki anyagtechnológia fejlesztésekkel foglalkozik, és hát nyilván egyre jobbak vagyunk műholdfejlesztésben is.
2: Oké, lesz egy konferencia még a végére, mert lassan letelik az időnk, erről beszéljünk. Ez a Age Space 2026. Ez egy angol nyelvű űrkutatási konferencia, ugye a Műegyetemen. Ennek mi a célja? Meg mit lehet ott csinálni? Meg kikiknek szól?
5: Ezt 2015 óta szervezzük meg, eleinte évente, aztán egy ideje már két évente, ezért most 9. alkalommal tartjuk. A konferencián való részvétel ingyenes, és ez egy tudományos konferencia, ami azt jelenti, hogy körülbelül 60 előadás fog elhangzani, vannak köztük szóbeli előadások, illetve poszter előadások is. Az utóbbiaknál ott áll egy kutató egy A0-as, vagy A1-es méretben kinyomtatott poszter mellett, és akkor lehet vele beszélgetni a konferenciának a kávészünetében.
4: Oké. Akkor András, nálad még egyéb?
2: Hát nagyon kérdeznék én, csak lejárt az időnk.
4: Csak az időnk elfogyott. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál és beszámoltál ezekről. Ez tényleg nagyon fontos eredmények, és még egyszer gratulálunk tényleg, hogy te lettél a kiválasztott és a magyar delegáció képviselője.
2: És a végtelenbe és tovább.
5: Így köszönöm, köszönöm a meghívást.
4: Köszi szépen. Dr. Bacsárdi László volt a vendégünk, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docens.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás best of. Folytatjuk az ismétlését a heti műsorainkból válogatott anyagoknak.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
4: A célpont Venezuela, a közelgő választásokról ezúttal dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel fogunk eszmét cserélni. Szervusz, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
4: Hát ugye Madurót kiemelt az Egyesült Államok, ez széles körben ismert tény, és jött helyette egy hölgy. Nagy kérdés, hogy mennyire engedi ő a szabad választásokat Venezuelában.
2: De ez Rodriguez, ugye?
5: Hát ez a veszély nem fenyeget. Tehát jelenleg abszolút abban a felállásban vagyunk, amiről Marco Rubio egyébként egy három fázista osztott tervként beszélt. Ebben először a stabilitást, aztán az újjáépítést, és csak azután tűzték ki a demokratikus átalakulást, mint elérendő célt. Tehát itt nincsen szó arról, hogy holnap demokratikus választást akarnának tartani. Tulajdonképp ellenkezőleg. Tehát amikor ugye januárban bekövetkezett a támadás, és Maduro elment a perére New Yorkba, ahol egyébként egy 93 éves bíró vette kézbe az ügyet. A következő meghallgatásra június végén lesz, úgyhogy ott azért nem izgulunk. A helyzet az az, hogy 283 új képviselő esküdött föl idén januárban a venezuelai parlamentben. Ugye ők azok a képviselők, akik 2025-es májusi választáson kerültek ki győztesként, amely választást az ellenzék bojkottált. Tehát itt sokkal inkább egy újra legitimizációja következett be az egykori madurista
4: tehát
5: rezsimnek.
4: Tehát akkor ez post-maduro rezsimnek tekinthető?
5: Igen, időértelemben post-maduro, technikai értelemben pedig egy madurista, tehát hogy semmilyen
4: érdemény. Na de hát ez jó a venezuelaiaknak. Mit szól ez a Békel Nobel-díjjal kitüntetett ellenzék például? Hát ezt így belenyugszanak ebbe, hogy hát akkor még egy kicsit fenntartjuk a rendszert, hogy a stabilitás érdekében?
5: Ugye minden fegyveres szerv, egyéb elnyomó bandák, akiknek itt ugye a magyar médiában is jöttek az esetei, a motorosok és mások, ezek továbbra is működnek. Tehát a fegyveres elnyomás, vagy ha úgy tetszik, akkor a rezsim erőszakos fenntartásának minden eszköze rendelkezésére áll Delfi Rodrigueznek, és ezt nem fél használni. Tehát itt nem kérdezték meg a venezuelaiakat arról, hogy mit szeretnének. Maga Machado, ugye a Uber békedíjas ellenzéki vezető, aki a Nobel-békedíjat Donald Trumpnak adta, megpróbál szervezkedni, de azért ennek nagyon-nagyon picike esélye van, hogy bármi sikerüljön. Van még néhány ellenzéki figura, ezek közül többségük inkább külföldön, tehát itt nincs érdemi közeli esélye annak, hogy amerikai támogatás nélkül valóban ellenzéki fordulat következzen be. Hát sőt, most azért egy pillanatra még álljunk meg, tehát Delcy Rodriguez ugye kieskedte föl, mint a parlament elnöke, mint a nemzetgyűlés elnöke, saját testvére Jorge Rodriguez. Tehát itt azért ez egy családi rezsim, ami megszabadult egy idegesítő főnöktől, és ugyan 90 napra kapta elvileg a legfelsőbb bíróságtól a mandátumát, de a gyakorlatban ugye most már letelt, és ez se zavar senkit. Tehát itt azért nincs.
4: Én ezt értem, de akkor meg mi értelme volt a Maduro kiemelésének? Hát ez így valahol senkinek sem jó, mert az ellenzék ugyanúgy elnyomó rendszerben él, az Egyesült Államok nagyjából ugyanazzal a politikai erővel kell, hogy együttműködjön az ország értelme, akkor mi értelme volt kiemelni a Madurót? Vagy ez egy ilyen tanulva mondjuk az afganisztáni demokráciaépítésből, vagy az iraki demokráciaépítésből kicsit kezd tűsebb kézzel bánik az USA, és ezért türelmes Venezuelával?
5: Azt hiszem, hogy ezt a keretrendszert, hogy demokráciát akarnak, ezt meg el kell dobni. Ugye Trump maga is nagyon sokat kritizálta, hogy nem lehet demokráciát exportálni. A lényeg az, hogy viszont létrehoztak ugye egy olyan számlát az amerikai államkincstárban, a Treasury-ben, amire Venezuela összes olajbevétele érkezik. Ez január óta ugye több mint fél milliárd dollárt jelent az emberi számítások szerint. Tehát gyakorlatilag egy az egyben kontrollálják az államot. Egyrészt megértette Rodriguez azt is, hogy ha rosszat csinál, akkor őt is elviszik. Tehát teljesen engedelmeskedik, és a saját pártjának a kemény amerikai ellenes szárnyát is letöri. A másik oldalon pedig azt is fölmérték, hogy ha a saját pénzüket hozzá akarnak férni, akkor azt kell csinálni, amit az Egyesült Államok mond. Mm. Tehát itt a, ennek szép megnevezései vannak, hogy új kliens államot szerzette az Egyesült Államok, vagy a neokolónia, most milyen példáját láthatjuk, de itt egy közvetlen befolyásszerzés történt, és annak a legkisebb szándékosan nagyon látszik, hogy itt azért jöttek volna, hogy demokráciát csináljanak. Itt az olajért jöttek, azért, hogy a kínaiakat kiszorítsák ebből az üzletágból, megfélemlítsék őket a többi latin-amerikai befektetésük kapcsán, és bebizonyítsák.
4: De sikerült, hogy egy klasszikust idézzek?
5: Igen, tehát ugye olajszállítmányok valóban nem mennek, a kínai befektetések valóban nincsenek biztonságban, és ezt Kína is érzékeli, és van tartozása Venezuelának, amit most alig fog visszafizetni amerikai engedéllyel, és a biztonsági tanácson kívül ugye Oroszország se hol a kis ujját se tudta megmozdítani az elvileg baráti rezsimért. Uh-huh. Tehát ez is üzenet mindazoknak, akik Putyinban bíznak, hogy azért ez nem úgy működik, hogy Putyin itt egyszer csatott megjelent 10 000 zsoldosra, vagy meg tudták volna védeni Madurót, nem. Tehát ezek mind sikerültek. Tulajdonképpen ennek az akciónak a sikere az, ami aztán Trump szemében elindította a gondolatot, hogy Iránnal is el lehetne kezdeni valami hasonlót, és ugye ennek a történetnek a kifutását ismerjük, hogy nem pont így sikerült. Úgyhogy ez az akció az amerikai döntéshozók szempontjából és az ő értékelésükben sikeresnek számított.
4: Uh-huh. Venezuela népe ezt így benyelte? Kénytelen kelletlen ugyan?
5: Hát ennél sokkal durvább dolgokat is benyert már.
4: Én értem, csak hát ugye felcsillant a remény, hát nyilván, hogyha egy elnyomott ország azt látja, hogy az elnyomó vezetőt egyszer csak amerikai kommandósok elviszik az országból, akkor joggal gondolhat arra, hogy na majd most talán másképp lesz.
5: Ugye ezt egy picit helyezzétek abban a gondolati keretben, pontosan, mint Iránban. Tehát amikor a nép x évtizede arra van tréningezve, hogy Amerika a legrosszabb, az elnyomó imperialista hatalom, és egyszer csak bekövetkezik valami ilyen történet, akkor nem az a reflexió, hogy hopp, érkeztek a nagy demokraták, hanem az, hogy igaza volt, és lám-lám tényleg az Egyesült Államok beavatkozik. Tehát itt azért az alapvető népi reakció nagy részben nem biztos, hogy az amerikaiakat egy jó szándékú aktornak tekinti, vagy nem erre tréningezték legalábbis őket. És azt se felejtsük el, hogy a nagyjából 28 milliós népességből 18 biztos, hogy valamilyen a szegénységi küszöb környékén próbál a túlélésért küzdeni, és deprivációba szenved a legkülönbözőbbekben.
4: Uh-huh. Mi a helyzet a kivándorlókkal? Ők nem próbálnak meg az emigráció politikát csinálni ebben a helyzetben?
5: Nagyon sikeresen ez nem jött össze, ugye közel egy magyarországi kivándorló van, tehát több mint 8 millióról lehet tudni, tehát azért ezt érzékeljük, hogy ez nagyon komoly. A probléma jelenleg nekik nem az, hogy ellenálló kormány csináljanak, hanem hogy több ország élőkön az Egyesült Államokkal azon gondolkozik, hogy most már vissza lehet őket toloncolni. Tehát az ő kihívásuk jelenleg az, hogy főleg, ha már esetleg gyökeret eresztettek az adott országban, hogy ott tudjanak maradni. És vagy állampolgárságot, vagy tartós letelepedést szerezzenek, tehát nem menekültként legyenek jelen a rendszerben, és hát ez egy nagyon komoly kihívás lesz az USA-ban is.
4: Az utolsó kérdés akkor az, hogy van-e értelme ennek a választásnak, ami most jön?
5: Hát nézzétek, ha meglátjuk, hogy ez tényleg lefut-e, nem halasztják el, és nincsenek más olyan típusú a korábbi választásokhoz hasonló problémák, tehát az, hogy vagy az utolsó pillanatban ugye nem vesznek részt ellenzékiek, és akkor azért nem lesz legitim a választás, vagy pedig más módon lehet ezeken manipulálni. Tehát itt azért nagyon-nagyon sok helyen el tud ez még bukni. Szerintem várjuk ki a végét ennek is, ahogy annak is, hogy egyébként akár a szomszéd országokkal ugye nagyon komoly háborús konfliktus hangulat alakult ki Guyanával. Tehát itt még rengeteg helyen el tud törni sajnos ez a kis üvegkancsó.
4: Hát hosszú út van még a venezuelaiak előtt. Köszönjük szépen, Botond, az összefoglalás.
5: Köszönöm. Sziasztok.
4: Szia.
2: Dr. Fejdi Botond külpolitikai szakértővel folytattuk Venezueláról az értekezést itt az Adóvilág rovaton belül.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház, Váci út 78B, molinarikávé.hu.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: 4-en szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, egyre kevesebb az influenzás beteg, hétvégén a napos időben akár 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetemi Klinika égési centrumában ápolnak. Mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában tegnap történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetékben. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvénnyel közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
4: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV+ applikációban tehetik meg.
3: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Kórház?

0: szabadság a ügye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.
5: Katona Csaba történész, a rovat vezető vagy gazda itt a vonalban. Szia, jó reggelt!
6: Köszönöm, reggelt kívánok!
5: És egy kiváló úriemberről fogunk beszélgetni, aki 130 évvel ezelőtt született, Várkonyi Nándorról van szó. Pécsett született, és Pécsett is hunyt el 1975-ben. Hát nem is tudom, hogy ilyen polihisztori jellegű dolog jut eszembe, talán a könyvtárosról ismeri sok mindenki, mert ezt a pozíciót sokáig töltötte be, de kultúrtörténész, szerkesztő, műfordító, író, irodalomszervező, nagyon sok minden volt ő.
6: Nagyon-nagyon sok minden. Tehát tényleg el lehet róla mondani valóban, hogy akárhogy is nézzük, hogy polihisztor.
7: És ehhez képest nagyon keveset tudunk róla.
6: Így van, miközben Németh László Pécs szent emberének nevezte, és hát Németh László, hogyha valakiről egy ilyen jelző szerkezetet ráaggat, azért csak kell, hogy legyen valami komoly oka, és hát volt is ennek komoly oka, és kezdjük akkor mindjárt a család eredetével. Várkonyi Nándor, szép magyar név, ugye 1896. május 19-én született, édesapját is úgy hívták, hogy Várkonyi Nándor, na de az édesapa meg úgy lett Várkonyi Nándor, hogy Czernil Nándorból magyarosított. Igazából Czernil Nándor, Ferdinánd Czernil, a apai nagyszülőt pedig úgy hívták, hogy Czernil Ignác, Ignác Czernil, vagy Czernil, nem is tudom, hogy kéne helyesen kiejteni, aki pedig Olomouc vagy Olomouc városában látta meg a napvilágot 1830-ban. Apró művelődös történeti adalék, hogy magyarul Alamócnak is hívták Olomoucot, de hát nyilván emberre soha nem
5: használták. Alamouc, ezt most hallom először, de nagyon jó.
6: Hát apróság, akkor a bűn volt Morvaberény, Bruno, és a kedvencem pedig Hradec Králové királyvárad.
5: Ah, igen.
6: Na, zárójel bezár. Szóval lényeg az, hogy
7: Washington György like this.
6: Így, pontosan erről van szó, és akkor nem beszéltünk arról, hogy amikor megszerettek az ilyen ötletek, hogy Kopenhágát hívjuk Kappanhágónak, vagy Stockholmot is Stockholmnak, az milyen remek dolog.
7: Csaba, te nem, hogy benne vagy ezekben a Siriusi Szitja csoportokban, ahol egy külön műfaj az, hogy minden városnak magyar eredetű neve van? Még New Yorknak is, és akkor...
5: Van más dolga is szegény Csabának. Na.
6: A hülyeséget meg nem kell keresni, szembe jön, tehát ennek ilyen a természete.
5: Olomouc.
6: Visszatérve Varga Nándorra, szóval alapvetően igen, tehát morvaországi eredetű a család, illetve hát ugyancsak találunk anyai nagyszülői részről is ilyen osztrák, illetve cseh gyökereket, mert apai nagyszüleit, apai anyai nagyapját úgy hívták, hogy Hugo Eberhardt. Nagymamáját Amália Forsetter, tehát valószínűleg a család egy ilyen Deutschböhm német eredetű família volt. Ez persze semmit nem mond le annak az értékéből, hogy aztán a magyar történelem, vagy a magyar művelődés történetnek lett a zsenie, illetve hát igazából az egyetemesnek, de nem ez a német vonalom, mert az ő kutatásai sokkal mélyebbre nyúltak. Nagyon sokan voltak egyébként testvérek, ha jól emlékszem, talán 7 születtek, és még egy valakit meg kell említeni a testvérei közül, bár igazából mindenki. Akit nem, bocsánat, 7 élték meg a felnőtt kort, 2 haltak meg nagyon fiatalon, de a bátyát megemlíteném, Várkonyi Hildebrand Dezsőt, aki kiváló filozófus volt, és kicsit háttérbe is szorul az ő alakja, pontosan Nándor miatt. Most a család rengeteget költözött, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miközben Pécsen született és Pécsen halt meg, és egészen logikusnak tűnne, hogy ez az életpálya ez ilyen teljesen egyenes, de nem, mert az édesapa mérnökként dolgozott, és hát hébe-hóba ide-oda kellett költözniük. Éltek egy időben Esztergomban. Aztán éltek Nyitrán. Nyitra az annyiban jön be Nándor életében, hogy itt érettségizik. De ennek az oka nem az, hogy valamiféle vándor hajlam volt bennük, hanem ahogy a édesapát a munkája ide-oda vetette, követte őt a család. És aztán pedig Budapestre költöztek közelebbről Budára. Itt már egyértelműen kiderült, hogy a fiatal Várkonyi Nándort rendkívüli módon érdekli. Egyrészt az orientalisztika, másfelől pedig az irodalom, és foglalkozott is irodalommal, magyar-francia szakra járt. Egy embert mindenképp érdemes kiemelni egyébként, még a tanárai közül, ugyanis ő saját maga azt mondta, hogy egyetlen első és igazi mestere volt, ez pedig nem más, mint a Nyitrai Gimnáziumban a rajztanára, aki egyben a helyi múzeum vezetője is volt, egy Hörrigl József nevű úriember, aki nagyon-nagyon sok mindenre tanította őt, egyebek mellett régészetre és néprajzra is, tehát megint egy sokoldalú emberről beszélünk, aki annak ellenére, hogy elvileg rajztanár volt, igyekezett a műveltség egészét megragadni, például Ady verseiről tartott előadást. És a fiatal Várkonyi Nándorra ez nagyon-nagyon komoly hatást gyakorolt. Miközben tanult, történtek különféle problémák, például kitört az első világháború. Ennek az lett a következménye, hogy behívták katonának 1916-ba, de a bal fülére megsikerült, és ezért rokkantként leszerelték. Később aztán a halláskárosodása az sajnos okozódott. A háború utolsó évében diplomázott 1918-ban, és hát valamiből biztosítania kellett egyrészt a megélhetését, másfelől pedig igyekezett a szenvedélyének élni. Hát a szenvedélye egyébként mellett abban mutatkozott meg, hogy Anatole France fordított, vagy Gustave Flaubert fordított, vagy Walt Whitman fordított, tehát
5: igen, meg Balzacot fordított, és számomra talán az egyik legérdekesebb az, hogy Edgar Allan Poe-t fordított, méghozzá nem is akármennyit, folyamatosan magyar nyelvre fordította. Tehát azon túl, hogy mit ismerünk fordításokban Edgar Allan Poe-tól, ugye általában a híres versek miatt, hogy a nagy költőket ismerjük, mint műfordítókat, és itt van Várkonyi Nándor, aki lehet, hogy a legnagyobb Poe fordító volt.
6: Így van, és ez mutatja azt, hogy az ő páratlan nyelvismeretét, tehát nagyon sok nyelven beszélt, meg írt, ami hát a fordításhoz lássuk be elengedhetetlen, főleg a Google fordító előtti időszakban, és az irodalom iránti érdeklődésének is ezt a tágos spektrumát mutatja meg, hogy hányféle alkotóval dolgozott. És egyébként van neki saját életrajza is, és érdekes megnézni, hogy ő hogy ír, nagyon röviden a korai időszakáról. Születtem Pécsett 1896-ban, apám katasztári mérnök volt, meghalt 1918-ban, tehát az érettségie évében ugye elveszíti az édesapját. Elemi és középiskoláimat Nyitrán végeztem, a bölcsészetet a Budapesti Tudományegyetemen, magyar-francia filozófia szakon 1914-18-ban. Közben két évig katonai hadiszolgálatot teljesítettem 1916-17-ben, és mint 50%-os rokkant szereltem le, balfül süketséggel, mely három év alatt kétoldalivá teljessé lett. Doktori szikorlatot is süketet tettem le a Pécsi Egyetem bölcsészeti karán 1929-ben magyar-francia-német irodalom történetből summa cum laude minősítéssel. És itt érdemes megállni. Gondoljunk bele, hogy elveszíti a hallását, 20. század elején vagyunk, és ennek ellenére ilyen teljesítményt tud nyújtani. Viszont a süketsége gátolt ez bizonyos dologban, megint csak idézem az életrajzát, mivel süketségem miatt tanári oklevelet nem szerezhettem, 1918-tól 1924-ig fizikai munkával és részben könyvfordítással tartottam fenn magam. Tehát nem indult könnyen a pályán, nagyon nem indult könnyen a pályán, ugyanakkor azonban egy idő után csak visszakeveredett Pécsre, és ebben pedig szerepet játszott a említett bátyja. Ő ugyanis akkor már ott volt Pécsen, a egyetemen, és segítséget tudott nyújtani az öcsének annak, hogy ott tudjon elhelyezkedni. Ugye mit ért egyébként fizikai munka alatt, például szőnyegeket szült, vagy könyvet kötött. De azért mégiscsak kötődik ugye az olvasáshoz, meg az irodalomhoz, de hát akárhogy is nézzük, azért az nem az a fajta munka, ami egy Várkonyi Nándorhoz indik.
5: Hát egy olyan ember ugye, aki ugye francia, német, angol, olasz, latin, görög, spanyol, portugál, holland szövegeket fordít.
7: Műfordító. Honnan a tudás?
5: Igen.
6: Olvasott, folyamatosan olvasott.
7: Hollandul? Hát eszembe nem jutott hollandul olvasni még.
6: De neki igen, és pontosan ettől Várkonyi Nándor. Tehát én nem kívül beszélünk. Hogy ilyenekben, őt az irodalom érdekelte, és megvolt benne az a késztetés, hogy eredeti nyelven akarta olvasni. Tehát akkor megugrott azt az akadályt, ami előtt állt, ez meg az volt, hogy elsajátítsa a nyelvet. Süketem, tegyük hozzá. Ő egyébként megkülönböztető, hogy mik azok a nyelvek, amiket társalgási szinten ismer, és mik azok a nyelvek, amin olvas. Tehát soha nem áll bele abba, hogy na ő minden nyelven profin beszél. Ezeket így meg tudta egymástól finoman különböztetni, viszont ezeket nyilvánvalóan használta, és hát 1924-ben keveredik vissza Pécsre, és ott aztán az egyetemi könyvtárban dolgozik. Nagyon érdekes itt az ő pályája, mert majd a II. Világháború után lesz belőle, ha jól tudom, kétszer is megbízott igazgató, nagyon rövid ideig, másodszor 1950-51-ben volt osztályvezető, igazság szerint nyugdíjas koráig itt dolgozott, lektorálta a Danubia kiadónál, rengeteget katalogizált, tehát egy klasszikus könyvtári munkát is végzett. A tagja volt a János Pannonius Irodalmi Társaságnak, a Bacsányi János Irodalmi Társaságnak, a Szent István Akadémiának, tehát ilyen nagyon aktív életet élt.
5: Nekem azt tetszik, hogy van ez az úgynevezett szellemi triumvirátus, ugye a két világháború között. Hanvas Béla, Kodolányi János és Várkonyi Nándor.
6: Így van, és nagyon is becsülték egymást, ezt persze is se felejtsük el, ez nagyon fontos dolog, hogy...
7: Haverok voltak, lehet ezt mondani?
6: Szerintem igen, de annál több ez barátság volt, illetve volt benne egy erős tisztelet egymás teljesítménye iránt. Tehát igen, azt gondolom, egyébként ezek természetesen nem zárják ki egymást. Egy fél pillanatig kitekintenék a magánéletére is. 1927-ben megnősült, egy nyomdásznak a leányát vette el, és született egy lánya, meg egy fia, szerencsére mind a kettőknek egyébként hosszú élet adatott. Úgyhogy ma már ők sincsenek köztünk, legjobb tudomásom szerint, mert ugye sajnos eltelt annyi idő, hogy már őket sem köszönhetjük köztünk, de együtt el lehet mondani azt, hogy egy kiegyensúlyozott és boldog magánélete volt. Amit természetesen a történelem aztán elvitt több irányba, ugye 1945-ben ő is komolyan vette a Nemzeti Parasztpártot, mint oly sokan. Hát innen a Nemzeti Parasztpártból, ahol a Baranya megyei elnök volt, nagyon hamar távozott, mert folyamatosan támadták balról, tehát a kommunisták konkrétan 1948-ban nagyjából már látni vélte, hogy minden gondolkodó ember, hogy itt a szovjet érdekszférába kerülve egy szovjet szatellit állam lesz Magyarországból, ehhez nem akarta nevét adni, úgyhogy ott is hagyta a Nemzeti Parasztpártot. Annak ellenére, hogy egyébként a párt színeiben is aktív tevékenységet folytatott, mert hogy voltak ilyen népfőiskolai tanfolyamok, és ő ilyenkor gondolkodás nélkül elindult, ment Balatonboglárra, ment bárhova, ahova küldték.
7: Tehát ezt hogy kellett elképzelni? Lejött egy széles látókörű tudós ember, és a vidék egyszerű gyermekeivel megpróbálta megszeretetni az irodalmat, azáltal, hogy magyarázott műveket, meg felolvasott?
6: Igen, tehát hogy kell elképzelni ezek a népfőiskolai dolgok, hogy ez egy nem teljesen hivatalos egyetem, nem főiskola, ezért névfőiskola, de ahol a tudást át lehet adni. És önkéntes alapon természetesen, de senki nincs megkényszerítve, ha valaki érdeklődik, és nyilván, akkor eljön. És nyilván egy ilyen tudású ember, mint amilyen Várkonyi Nándor volt, aki pontosan el kellett találnia azt, hogy hogyan és miként magyarázzon úgy, hogy meg tudják érteni, amit mond, és ne váljék unalmassá. Tehát ő ezt nagyon nagy elkötelezettséggel végezte. Ugyanakkor pedig ebben a új világban is meg kellett neki találni a helyét, rengeteg helyre publikált, rengeteg helyre írt. Egyebek mellett például ilyen dolgokkal foglalkozott, nekem az egyik kedvencem, hogy foglalkozott például Petőfi Sándorral, mert még 1940-ben, tehát a háború idején, mondjuk Magyarország még akkor nem lépett be, de egyebek mellett ő tisztázta a daguerotípia, a ma híres daguerotípia keletkezésének a körülményeit. Rengeteget írt a magyar irodalomról, foglalkozott a Stonehenge-el például, mert hogy és érdekelte.
5: Abszolút, a Szíriát oszlopaiban rengeteg ilyen van, és érdekes, hogy hogyha az ember megfogja ezt a művet, akkor egy kicsit Umberto Eco jut eszünkbe, akitől ugye számtalan ilyen kultúrtörténeti dolgot találunk, például van az ugye a tökéletes nyelvkeresése, amit kicsit hasonlít is a Szíriát oszlopaira felépítésében, de ugye ez a regényes látomás, ugye, amikor az emberiség írott történelme előtti kort próbálja rekonstruálni, és ebben van minden a vallástörténettől kezdve az irodalom történetig, hát ez egyszerűen zseniális.
6: Na hát és itt jutunk el a legfontosabb művéhez, a Szíriát oszlopaihoz, ami ugye igazából egy hatalmas, egy monumentális vízió egy olyan kultúráról, amely ma már nincs, amely eltűnt, de amely ránk hagyta a nyomait, és ezek a bizonyos oszlopok, amik ugye továbbra is megvannak és fönntartják az emberiség kultúráját. Nagyon érdekes dolog ez a kötet, mert ugye ezt általában, ha valaki ismeri a nevét, akkor ezt szokták emlegetni. Ugye ez igazából egy tetrológia, tehát ez nem egy kötet, hanem ennél sokkal több, és először nem teljes egészében jelent meg, aztán majd már a rendszerváltás után. Igen. Nagyon érdekes a szerzői módszere, mert a szerzőkre hivatkozik, ellenben a konkrét könyvek tanulmány címét általában nem adja meg, ami egy nagyon érdekes megközelítés. Hát ugye nem ez a bevett dolog. Egyébként pedig, ha olyan szerzőt vett elő, akit ő idézett, de nem volt magyar fordítása, hát akkor a eredeti változattal dolgozott, ugye a nyelvismerettel nem voltak problémái. Az a sajátos helyzet, hogy bár a Szíriát oszlopai, ennek az első kötete, az első ilyet kultúrák, az megjelent még a szocializmus éveiben, 72-ben, illetve 84-ben, a teljes kiadásra 2017-ig kellett várni. Amely azért érdemes elgondolkodni, hogy ez mennyire érdekes, hogy ennyi idő telt el, és hát ne felejtsük el, hogy volt egy befejezetlen életrajza is, a Pergő évek, ami aztán szerencsére megjelent szintén, annak ellenére, hogy az ő életében nem lehetett kiadni, ahol ugye végigveszi a saját, hát fogalmazunk úgy, hogy rendkívül izgalmas életét, és hogy ő milyen ember volt, meg hogy mi motiválta, az Umberto Eco-i hasonlat, azt hiszem, ez megállja a helyét. Tehát az a fajta kíváncsi ember volt, aki nagyon-nagyon akarta érteni a világot, magyarázatot keresett mindenre, felállított hipotéziseket, és kicsit úgy szemlélte a dolgot, mint amikor valaki nem a földről nézi a részleteket, hanem ahogy Radnóti Miklós írja a Nem tudhatomba, hogy ki épről száll fölébe, annak térképet állj, hogy neki ilyen fentről igyekezett az összefüggés meglátni. És a szerzői hozzáállásáról, meg egyáltalán a mentalitásáról én hoztam tőle két idézetet, egyrészt az önéletrajzáról, mit ír a Pergő évek előszava. Következőt írja, szerintem meglehetős őszinteséggel. Az önéletrajz velejében önmagyarázat. Az önéletrajz író feladata nehezebb a regényíróénál, magának kell eldöntenie életének, mely külső és belső eseményei voltak lényegesek, viselkedése mikor helyes vagy helytelen, holott a tárgyilagos önismeret lélektani lehetetlenség, és az önbírálat ugyancsak lélektani okokból hajlamos az önmentésre, a rút való szépítésére. Az önéletrajz írónak csak egy feladata kötelessége lehet, az őszinteség, lehetetlen retusálni a saját magát, enyhíteni hibáit, alakítania, átkomponálni a viselkedését, s a vele történt eseményeket. Röviden, nem sminkelheti szebb fiúvá csúnya fiút, legyen ez mentségem. De szerintem ez egy nagyon-nagyon korrekt hozzáállás. És a másik dolog pedig, amit én elővettem tőle, az megint csak egy idézet, ami szerintem ma már ő másról írja, konkrétan Petőfiről, de én azt gondolom, hogy ma Várkonyi Nándorra is igaz. Van a halhatatlanságnak olyan formája is, amely nem csupán az emlékezetben vagy alkotónál a műben él tovább, hanem mint egy kézzel tapintható, anyagszerű és testies. Nem mesterséges mítoszokra gondolunk itt, balgatag elmék önvigasztalására, nem múzeálisan őrzött erekékre, hanem arra, hogy személyes élete nem szakad meg a halállal, mint egy testi mi voltában jár közöttünk, mindegyikre új cselekedetekkel, tényekkel kapcsolódik napjainkba, mintha élne. Vannak emberek, akik nem tudnak meghalni. Jelzőjük pedig őrzők, vigyázok, világész, jelezvén, hogy nem ma őrizzük emléküket, hanem ő figyelnek ránk. A mi örök életű emberünk Petőfi. Túl azon, amit mondani akart, azt gondolom, hogy egy csodálatos szépséggel tud fogalmazni. Tehát az a fajta művelség, ami neki a hátterét biztosította, az azt is lehetővé tette, hogy pallírozott tudását rendkívül szórakoztató módon írja le, és végül egy személyes emléket szeretnék elővezni, ami pár évvel ezelőtt esett meg, ha jól emlékszem, kettővel. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaságnak a szokott éves konferenciája volt ősszel, Évizen, és ide eljött Nagy Pál. Nagy Pál az utolsó élő Kassák tanítvány Párizsban él, nagyon-nagyon szeretem őt személyesen, büszkén mondhatom, hogy talán a barátjának tekint, sőt, majdnem biztos vagyok ebben, de nem akarok ilyeneket mondani. 1929-ben született Nagy Pál, egy csodálatos alkotó, egyszer róla is megéri beszélni majd, de a dolognak a lényege, hogy megjelent a Csokonai Társaság közgyűlésén Kende Kata. Az a Kende Kata, aki az unokája Várkonyi Hildebrand Dezsőnek. És hát a következő történt, hogy itt találkozott Nagy Pállal, és hadd idézzem, hogy hogyan emlékezett meg erről. Következőt írja, bevallom, én azzal a szándékkal mentem, hogy átölelhessek egy embert, aki még kapcsolatban volt nagyapámmal, Várkonyi Nándorral. Ő Nagy Pál, aki 90 évesen eljött Párizsból erre az alkalomra. Ő az, aki 1962-ben Párizsban útjára indította a Magyar Műhely című irodalmi, kritikai és művészeti folyamatot, a folyóiratot. Ennek a lapnak volt 1963-ban egy külön ünnepi száma, Vörös Sándor 50. születésnapja alkalmából, melyben Vörös ismerősei, barátai emlékeztek és írtak róla. Ekkor írta meg és küldte el Várkonyi Nándor a Vörös Sándor Pécsi IV című írását, amelyet Nagy Pál kért tőle. Ezután leveleztek és kapcsolatban maradtak egymással. Most elvittem neki ajándékban nemrég megjelent könyvemet, Várkonyi Vörös levelezések, melyben ő is szerepel, és amikor megöleltem, nagyapámat is magamhoz szorítottam. Konferencia végén sétáltunk egyet, bogaráztunk egy utcai könyváros portékái között, amikor Katám kiemelt a kupacból egy Várkonyi kötetet, az 1972-ben megjelent Szíriát oszlopait. Hát így találkoztunk Évízen mindkettőjükkel. Örömnap volt, és még mindig tart a hatása. Hát, hogyha hát másért nem értelek megalapítani a Csokonai Társaságot, akkor ezért.
5: Hát, az biztos. Csaba, nagyon köszönjük, óriási volt megint, remélem, hogy sokakat hozzá segítettünk ahhoz, hogy többet tudjunk.
7: A Szíriát oszlopai, mint klasszikus, az mai szemmel a mai fiataloknak ajánlható? Haszonnal forgathatják?
5: Én ajánlom, mert azt gondolom, hogy de majd mindjárt Csaba is elmondja, hogy ez olyan, mintha valaki kitalálta volna az infotainmentet valamikor, akkor, amikor még nem volt ismert.
6: Maradva a hasonlatnál, Humberto Eco ma is olvasható, akkor Várkonyi Nándor is, és hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe azt a honlapot, aminek nagyon egyszerű a címe, várkonyinándor.hu.
5: Na.
6: Ezt kedvepatáig tartják fönt, elképesztő mennyiségű információval, úgyhogy, és igazából van egy alcím ennek a honlapnak, Várkonyi Nándor szellemisége. Ha valaki tájékozódni akarna, itt hitelesen megteheti.
5: Nagyon jó. Nagyon szépen köszönjük, Csaba.
7: Köszönjük.
5: Szuper volt.
6: Jó munkát.
7: Szép napot. Várkonyi Nándor magyar íróról, irodalomszervezőről, szerkesztőről, könyvtárosról, irodalom és kultúrtörténészről emlékezett meg Katona Csaba, mivel ő 1896. május 19-én született.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
3: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
7: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
9: Kórház!

0: zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
4: Zeneipari reform tehát, szakmai javaslatokat terjeszt elő a Music Hungary Szövetség a hazai zeneipari jelentős megreformálása érdekében. Ezt közölte közleményében a szövetség. Itt van velünk Weyer Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
6: Mi végre a reform? Mi baj volt az előző rendszerrel?
5: Ugye eleve azt mondtátok a bevezetőben, hogy terjeszt, tehát mit terjeszt? Már terjesztett, már több mint három hete, tehát most ha látjátok, biztos is gyakorlatilag minden szakma a balkezes pékektől a szemüveges operatőrökig mindenkinek a szövetsége csinál reformterveket. Nem elbagatelizálni akarom ezt, mert szerintem ez éppenséggel egy nagyon jó fejlemény, hirtelen mindenki ilyen magas frekvencián rezeg.
4: Ebből is látszik, hogy mit kéne megoldani az országban, gyakorlatilag mindent. De mi a helyzet a zeneiparral? Miért kell jelentős változtatásokat eszközölni?
5: Hát, hogy ezek jelentős változtatások-e vagy sem, ezen lehet vitatkozni, de mi gyakorlatilag ezeket a javaslatokat egyébként részben azzal a felütéssel, hogy hát évek óta látszott, hogy mondjam, a szövetség, meg ezek az iparági okoskodások ilyen értelemben a fióknak dolgoznak, tehát hogy nem volt, aki meghallja ezeket a javaslatokat, de éppen azt mondtuk, hogy dolgozzuk ki őket, egyszer majd kell lenni fognak, és akkor legyenek készen, legyenek gyorsan. Tehát tényleg ezeket most csak update-elni kellett. Hát vannak olyan elemei ennek a szcénának, amelyek változtatásra szorulnak. Egyébként ugye a zeneipar közel sem annyira kitett az államnak, mint mondjuk a film.
4: Hát jó, de rendben, a film az nagyobb összegekkel dolgozott az elmúlt időszakban, ezt lehetett látni, de azért a kultúra finanszírozás kérdései gondolom valahol az elsők között vannak.
5: Hát hogyne, ugye ez ráadásul pont azokban a napokban készült, amikor a ma már ismert NK-s ügy, amit azért nem szívesen hívok NK-asnak, mert hogy egyébként az NK normál rendszerén kívül történt, és hogy semmiképp nem azt szeretnénk, hogy az NK vagy valamilyen más néven ahhoz hasonló rendszer valamilyen módon működjön, de ezt muszáj megreformálni éppen azért, egyrészt, hogy ilyenek ne történhessenek, másrészt, mert ugye el lettek súlytalanítva benne a szakmai szervezeteknek a delegátjai az elmúlt 10-15 évben, tehát gyakorlatilag kilúgozták őket a kollégiumokból, úgyhogy ők megmaradtak, csak több lett mellettük ugye az egyéb, tehát hogy kisebbségbe
4: hát igen,
5: kerültek.
4: Hát láttuk más területen is, ugye?
5: Igen, hát ez egy viszonylag bevett
4: módszer.
5: Ezen kívül ugye az NK-hoz került ugye a jogdíjbevételek egy része is, ilyen erőszakos törvényi eltérítéssel, amit azóta is sérelmez az iparág nyilván, hiszen ugye ez a szerzők, alkotók pénze vagy bevétele. Tehát ebben az általános kultúrafinanszírozási rendszerben, és ugye itt mindenki nagyon az NK-ra fókuszál, de az NK maga is el lett súlytalanítva az elmúlt 10 évben, tehát ami korábban valóban az volt mondjuk így ennek a naprendszernek a napja, mára sokkal nagyobb pénzeket osztottak el máshol. Más rendszerek.
6: Milyen lényegi javaslataitok lennének? Térjünk rá arra.
4: Tehát akkor beszéltünk erről ugye a kultúra finanszírozásnak a transzparens ételével, pályázati szintre emelésével.
5: Ugye, hogy ezek a kiárás alapú pénzek, ezek legyenek összegerebjézve egy valamilyen áttekinthető és mindenki által hozzáférhető rendszerbe, de hát ezen kívül vannak még javaslataink az adózásra vonatkozóan, tehát a kata az rettenetesen alávágott ennek az iparágnak is, és szerintem ennek különösen, mert általában a zene és a kreatív ipari munkák jelentős része az projekt alapú, szezonális.
4: Tehát a kata kivezetés.
5: Hát a kata kivezetés, igen, ez borzasztó nagy ütést vitt be. Mi akkor kidolgoztunk egy javaslatot, egy kimondottan kreatív ipari kataváltozatra, mert azért vannak olyan szempontok, amiken a régi katán is szívesen változtattunk volna, tehát nyilván itt azért érdemes megoldani érdemes gondolni a nyugdíjára is például ezeknek a szereplőknek, meg sok mindenre, tehát nem feltétlen az alacsony adózás volt ennek a legfőbb vonzereje, hanem a rugalmassága volt a vonzereje, tehát a rugalmasságot és a fenntartatóságot valamilyen módon kellene ötvözni ebben szerintünk. Nagyon rég küzdünk azért, hogy ez a rendkívül nagy áfa, ez legalább a kulturális szektorban legyen alacsonyabb, ami szinte mindenhol így van Európában, és ez egy verseny, tehát az, hogy mondjuk jön-e ide valamilyen világsztár koncertezni, ebben ez egy fontos szempont, hogy mekkora jegyár mellett neki, mekkora nettó jegyár bevétele.
4: Hát persze, hiszen lesz, egy környező országban, ahol könnyű eljutni busszal, autóval, simán versenyképes, hogyha, és oda vonzza a közönséget, ahogy erre, ide is vonzza
5: egyébként. Erre csináltattunk is annak idején a PricewaterhouseCoopers-szel egy tanulmányt, és hát látjuk, hogy valóban Bécsben, Prágában, Varsóban, környékbeli országokban ilyen akár stadionkoncert, akár klubkoncert méretben sehol nincs a milyenkhez fogható áfa.
4: Ez egyébként nyilvános?
5: Ez nyilvános, igen, ez is megtalálható a honlapunkon, és eljuttattuk döntéshozókhoz korábban, és most is készen áll ez arra, hogy...
4: És akkor itt van még ugye a zenei export támogatás, meg a kulturális diplomácia, hát mind a kettő viszonylag jól működött. Volt egy szint, amikor tényleg úgy azt lehetett látni, hogy itt nagyon jól beindultak a dolgok.
5: Voltak ebben hullámok, az, hogy ebben nagyon jól beindultak a dolgok, azért ebben nem értékelném túl az államnak a szerepét, tehát itt az, hogy jól működik a zenei export, azért ez múlik az előadókon, a menedzsmenteken, a stb. Is, és nyilván ők azok, akiket mi ebben képviselünk. A zenei export irodánál, ami ugye létezik, és egyébként jól dolgozik, csak rettenetesen kevés pénzből, és ugye egy pár évvel ezelőtt hozzácsapták ehhez a Petőfi Kulturális Ügynökség nevű dologhoz, amelyik ugye a Demeter Szilárd alatt megalkotott. Ugye volt egy idő, amikor ő zenei kormánybiztos.
4: Igen.
5: Ilyesmi volt, és hát a zenei exportőr is ennek a részeként működik. Már mi azt szeretnénk, hogy egy függetlenebb, nagyobb, erősebb, önállóbb hatókörű exportőr legyen, és hát a kulturális diplomáciában meg szerintünk azért lássuk, a kulturális diplomácia részben azt jelentette, hogy Mága Zoltán ment fellépni, nem tudom.
4: Ne is mondd, mert oké, rendben van. Eddig valahogy kibírtam enélkül a név nélkül, de most már megint borsodzik a hátam.
6: Nem fogjuk megúszni ebben a beszélgetésben, hiszen ez most tényleg viccet félretéve, tehát ez az egész ügy, ami emögé a név mögé besűrített, ő mutatja, hogy miért volt rossz ez a rendszer, és hogy mit kellene változtatni ebben. Én ezért tartom fontosnak, hogy ez most azért elhangzott.
5: Persze, nem akarok én őbelőle jelképet kovácsolni, pláne, hogy nem is ismerem, biztos egyébként vannak kiváló jellemvonásai, de hogy a kulturális diplomáciában azért szerintünk nagyon fontos, hogy a zene legyen jelen, a zene az egyik fontos exporttermékünk, általában a kultúra az, ami az egyik legfontosabb exporttermékünk, legalább annyira, mint ugye a különböző országi más hirdetésekben állandóan hangsúlyozott fürdők és téli szalámik. És
4: mit mondanak az informátorok? Mennyire talán meghallgatásra ez a csomag?
5: Hát azért ezt most még nem tudjuk megmondani. Mi próbáljuk eljuttatni mindenhova. Azt reméljük, hogy ez a pezsgés, ami most van, ez majd valamit ki fog pezsegni magából, és amikor ez történik, akkor abban a pezsgőfürdőben mi is ott fogunk ülni. Nem tudom, miért kezdtem bele ebbe a hülye metaforával, mert az előbb a fürdőket említettem.
4: De jól hangzik.
5: A fürdőket említettem az országkimás miatt. De egyszerűen rengeteg minden van itt. Ennek van egy csomó társadalmi vonatkozása, a vidéki városok, az, hogy tudnak egyáltalán ma vannak olyan megyeszékhelyek már, ahol nincs klub. Egy olyan város, ahol nincs klub, ott zenekarok se lesznek, mert nincs hol elkezdeni, nincs hol... megmutatni, és hát akkor most ezzel jöhetek ugye a unásig ismert foci metaforával az utánpótlás támogatására, csak ugye ez is kicsit le lett járatva ez a dolog. Tehát, hogy rengeteg szempont van, és akkor még a mesterséges intelligenciáról nem is beszéltünk.
4: Hát
5: meg.
4: Az, igen, az.
6: Közben, én ezt akartam riposztolni, hogy nincs klub, akkor nincs zenekar, majd csinálnak mesterséges intelligenciával.
5: Igen, de itt, igaziból itt a jövő idő, az már felesleges is, tehát, hogy ezek történnek, ezek a dolgok. Tehát valószínűleg, ahogy itt beszélünk is, éppen ír egy mesterséges intelligencia zenét reklámhoz, amelyből két évvel ezelőtt még egy zenésznek volt munkája. És ez csak egyre inkább terjedni fog, tehát nagyon gyorsan kell kitalálni valamit ennek a szabályozására is egyebek között.
4: Hát okay. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy olvassa át a musichungary.hu-n azt, hogy mi a javaslatcsomaga a szövetségnek. Tényleg gyakorlatilag mindenre kiterjed. Itt beszéltünk adózásról, beszéltünk társadalomformáló hatásokról. Balázs, köszönjük szépen, hogy itt voltál, hogy felhívtad a figyelmet. Hát majd megnézzük azt, hogy mi az, amit implementálnak ebből. Reméljük, hogy minél többet, és hogy sikerrel jártok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
5: Én is köszönöm.
4: Beér Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke volt itt a stúdióban a zeneipari reformmal kapcsolatban.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Újra, vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
1: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
1: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdett el.
3: Nem jó.
1: Tegyünk alá zenét!
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: A fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Befejeződtek az írásbeli érettségig, hétvégén is folytatódik a nyárias idő. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt tegnapi robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan lehet majd visszaállítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelynek a karbantartását végezték. Azt még vizsgálják, hogy miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9-en pedig megsérültek, közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségig, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a palackot, nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
3: Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mount Everest csúcsára. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
5: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
4: Na, most viszont akkor megnézzük azt, hogy sportgazdaság vagy gazdasági szempontból mit ad nekünk a BL döntő, ami május 30-án lesz itt a fővárosban.
3: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
4: Természetesen ez ügyben nem mi fogunk találgatásokba bocsátkozni, hanem megkértük Szabados Gábor sportközgazdászt, hogy segítsen nekünk eligazodni ebben a sporteseményben. Itt is van velünk a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na, próbáljuk meg elhelyezni a nagy sportesemények palettáján a BL döntőt. Mennyire nagy, mennyire, mondjuk az látszik a hype-ból, meg a készülődésből, de azért ez szerintem mondjuk nem megyek bele tippelgetésbe. Hol van ez a nagy táblám méretben?
6: Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyedi, tehát ilyen egynapos sportesemények közül ez a legnagyobb a világon. Nincs nagyobb. Tehát ilyen egyszerű, nem kell tovább keresgélni. Az amerikai Super Bowl-t hozhatnám fel példának.
4: Nekem is az ugrott.
6: Ami nyilván nagyon sok szempontból hasonló, de nagyon sok szempontból más, és a legnagyobb különbség az az, hogy ugye a Super Bowl az elsősorban az Egyesült Államokban ekkora esemény, globálisan jóval kisebb, míg a BL döntő az nem egy országra vonatkozik, még csak nem is egy földrészre, mert nyilván ugye az Egyesült Államokkal inkább mondjuk a teljes európai kontinens, vagy legalább az Európai Uniót lehetne összevetni, de még csak nem is európai, hanem a globális hatása jóval nagyobb. Tehát ilyen szempontból nyugodtan mondhatjuk, hogy ha az ilyen egynapos, egyedülálló sportesemények között rangsorolunk, akkor nincs kérdés, a BL döntő az első.
5: És egyébként tényleg rajtunk a világ szeme szó szerint, és most már nemzetközi cikkek is születnek arról, és itt egy picit rákanyarodunk egyből a közgazdasági értelmezésére, gazdasági értelmezésére, mert hogy ennek az eseménynek ugye megvan a gazdasági háttere, szállásárakban a szolgáltatások extrém módon emelkedhetnek ilyen tekintetben, ugye árakban, vagy akár a turisztikára milyen hatással lehet. Szóval nézzük meg egy kicsit ennek a hátterét, hogy mennyire lehet profitálni Budapestnek akár ebből az egynapos eseményből hosszú távon, rövid távon, illetve mit hozhat, mit veszíthetünk ezen a dolgon. Egyáltalán van-e rajta veszíteni valónk?
6: Annyiból van, hogy azért ez természetesen nagyon komoly költségekkel jár a megrendezés, tehát csak az MLS a rendezésre közel 1 milliárd forintot különített el, plusz kormány határozat alapján a rendezésben résztvevő cégek nagyjából 300 millió forintos adókedvezményben részesülnek, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy csak az, amit közvetlenül ráköltünk, az már több mint 1 milliárd forint, tehát természetesen van költsége, ilyen értelemben van veszíteni való is, viszont azért mondhatjuk, hogy a bevétel oldalon meg nagyon biztos bevételek vannak. Amit említettél, hogy a közvetlen bevételek, hogy jönnek a szurkolók, a turisták és költik a pénzüket, ez nyilván nagyon fontos dolog. Most egy nagyon egyszerű számítást mondok, ugye durván 60 ezer néző fér be a Puskás Arénába, a tapasztalat az, hogy jóval többen érkeznek, mert nagyon sok szurkoló jön úgy, hogy egyébként nincsen jegye, de itt együtt akar lenni a többiekkel, és a stadion közelében azt a levegőt szívva úgy akar szurkolni a csapatnak, plusz még ugye számítsuk hozzá a delegációkat, csapatokat, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy közel 100 ezer ember érkezik Budapestre, csak erre a mérkőzésre, csak erre a hétvégére, nem véletlen, ugye, ahogy te is mondtad, óriási terhelés várható, tehát azt ugye a közlekedési minisztérium már jelentette, hogy ez valószínűleg a Ferihegyi repülőtér legnagyobb terhelése lesz, ami valaha volt. Ugye az egyes terminált is újra megnyitják, éppen azért, hogy a Londonból érkező gépeket tudja fogadni. Ráadásul ugye pont két olyan helyszínről, Londonból és Párizsból érkeznek a szurkolók, mert oda való a két csapat, ugye az Arsenal és a Paris Saint-Germain, amelyiknek egyébként is nagyon nagy a forgalma. Tehát ez egy óriási terhelés lesz. Egyiket ennek is van egy költsége, nyilvánvaló nem is kicsi, hogy ugye ilyen tömeg érkezik a fővárosba, de azt azért ne felejtsük el, 100 ezer ember, átlagban ezek az emberek azért közel 1000 eurót elköltenek, ezt mutatják a statisztikák. Ugye ez főleg szállásra, utazásra, vendéglátóipari egységekben, és így tovább. Hát most ez, ha megszorozom a 100 ezeret ezerrel, az 100 millió euró, ez már is több 10 milliárd forint. Tehát ez egy nagyon komoly költség, értelemszerűen jóval nagyobb, mint a mi ráfordításunk, de ez ugye nem a rendezőknél csapódik le, hanem azoknál a vállalkozásoknál, ugye szállásadóknál, vendéglátóipari egységeknél, és így tovább, akik ezeket a szolgáltatásokat kezelik. Nyilván ennek azért van egy nagyon komoly adóvonzata is, tehát ennek azért igen, van állami és önkormányzati bevétele, de tulajdonképpen ezt, ami számunkra kiadás, azt tekinthetjük egyfajta gazdaságélénkítésnek, mert hogy egy jelentős plusz bevételt szereznek ezek a vállalkozások. No de, mindezek mellett, hogy itt milyen összegek vannak, én mégis azt mondom, hogy a legnagyobb jelentősége és a legnagyobb értéke nem ez a közvetlen költés, hanem az, hogy Budapest és Magyarország milyen óriási média figyelmet kap ebben az időszakban. Hát aki nézi a Bajnokok Ligáját, az látta, hogy minden mérkőzésen ott van a Road to Budapest felirat, hogy igen, az új Budapeste, mindenhol ezt mutatják. Én az egyik elődöntőt egy külföldi csatornán néztem, televízió csatornán, olyan nyelven beszélt, amit nem értettem, de majdnem minden percben hallottam azt a szót, hogy Budapest. Aha. Tehát, hogy folyamatosan emlegették, hogy na akkor ki jut tovább, ki jut el Budapestre, ki játszik Budapesten. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly
4: ilyen országimás
6: média figyelem, és gyakorlatilag országimás kampány, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan országimás kampány, amit hogyha hagyományos eszközökkel akartunk volna elérni, tehát Magyarországról futtatni reklámfilmeket, online hirdetéseket, stb. Az sok többbe került volna, mint megrendezni egy ilyen döntőt.
4: És utána ilyen értelemben ez... utána élete is, hogy aki itt jár 100 000 ember, elviszi
6: van,
4: a híret.
6: Így van, és akkor ezt ugye, hogy mivel még, tudunk hogy ezzel tovább
5: igen,
6: lépni.
5: Hogy mennyire van ennek hosszú távú turisztikai hatása, mert oké, okay, tök jó, hogy most ez így rendben van, de vajon mit tudunk profitálni hosszú távon ebből? Vajon megjelenhet-e majd ugyanígy későbbiekben az, hogy ez ennek a hatására több turista érkezik Magyarország?
6: Egyértelműen megint csak az ilyen eseményekkel kapcsolatos felmérésekre tudok utalni. Uh-huh. Mindig rászoktak ilyenkor, ugye ezek általában úgy készítik, hogy megkérdezik a szurkolókat, és akkor utólag is felmérjük, hogy tényleg például visszajöttek-e, és az a tapasztalat, hogy nagyon sokan visszatérnek ilyenkor, tehát eleve ugye sok turista, ugye azt látni kell, főleg a futballban óriási, nagyon széles skálán mozog az, hogy ki mennyit költ, ki mit csinál, tehát van, aki úgy jön, hogy már eleve úgy jön, hogy itt van akár egy hetet, és egy nyaralással összeköti, nem csak Budapesten van, lemegy a Balatonra, ide-oda, akárhova, és van, aki mondjuk tényleg úgy jön, hogy még szállás se foglal, hanem az autójában alszik, és minimál költséggel próbálja megúszni, de akik kevesebb időt vannak, azok is minden ilyen eseményen általában mondják, hogy akkor vissza fognak jönni családdal, rendes nyaralással, mert megtetszett nekik. Főleg ugye itt ugye nagyon sok olyan szurkolóról beszélünk, aki járja egész Európát, mert követi a csapatát, és ott van nagyon igen, sok mérkőzésen, és az ilyen események döntik aztán el, hogy melyiket fogja majd akár egy családi hosszabb nyaralásra is felhasználni. Tehát igen, megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon nagy esély van arra, hogy közülük többen is visszatérnek, és akkor már turistaként még nagyobb költése. De itt hozzáteszem, hogy ez nem csak a turizmusra, hanem minden Magyarországot érintő gazdasági döntésre befolyással van. Tehát akár akkor, amikor egy befektető arról dönt, hogy mondjuk idehozza a befektetését, vagy valamelyik szomszédos országba, az ilyenekben is ott mozog azt, hogy milyen képe alakult ki az országról, hogy mennyire vannak nemzetközi kapcsolatai, stb. Márpedig a sport az pont egy ilyen terep, ami ezt nagyon jól erősíti. De még az olyan nagyon egyszerű döntéseknél, és ez a kedvenc példám, Németországban egy hipermarketben azon gondolkodik egy egyszerű vevő, hogy egy magyar vagy egy francia bort vegyen el a polcról. Akkor az, hogy ő mit hallott korábban Magyarországról, milyen benyomásai voltak, mennyire érzi azt, hogy Magyarország az része az európai és a nemzetközi keringésnek. Ezek mind-mind akár ott valahol a tudatalattiban befolyásoló tényezők lehetnek. Tehát ez a magyar gazdaságot teljes egészében érinti, nem csak a turizmust.
5: Várjatok egy pillanatra.
4: Közvetlen, azt majd bedobjuk, hogyha már bevételekről beszélünk, a közvetlenekről tudunk-e valamit, hogy itt a rendezés, közvetítési jogok, UEFA részesedés, mennyit ad vissza, de nyilván nem pontosan, mert ezek olyan szerződések, amiket szerintem nem nagyon fogunk meg ismerni teljes pontosságában, de hogy van-e arról információ, hogy milyen nagyságrendben lehet direkt bevételekre szert tenni egy ilyen szervezéssel, rendezéssel?
6: Alapvetően azok a direkt bevételek, amelyek egészen biztosan itt Magyarországon vannak, azok amikről beszéltem, tehát az ide érkező turistáknak a költései, tehát a jegybevétel, televíziós bevétel, ezek mind az UEFA-é. Tehát az UEFA a rendező, ő kapja a
4: tehát
6: jegybevételt.
4: Azt mondja, hogy ő
6: általában azt az ilyen éri, nagy események így működnek, így van, így van. Ők viszik a bevételt, és itt hagyják a kiadásokat. Nyilván a kiadás az...
5: Ez egy win-win szituáció, okay. Hogyha belegondoltok azért.
6: Persze, mert hát a kiadás azért éri meg a rendezőnek, mert ilyen média figyelmet kap, ilyen mértékű turistaforgalom érkezik az országban, a saját infrastruktúráját, most nem egy BL döntő, mert nyilván itt egy létező stadionról beszélünk, de most ha egy olimpiáról vagy nagyobb sporteseményről, amire ugye infrastruktúrát is kell fejleszteni, ott ugye a saját infrastruktúra fejlesztés is hozzájárul ehhez a gazdasági haszonhoz. Tehát, de alapvetően így működik a dolog, tehát a jegybevételek, televíziós bevételek, szponzori bevételek, azok a rendezői, az UEFA-é. Uh-huh. Lehet olyan megállapodás, ez egyébként sporteseménytől függ, hogy ezekből valamekkora kompenzációt a rendezési költségekre biztosít, például Nobis biztosít az olimpia bevételeiből a rendező országnak, rendező városnak, de általában ez csak egy nagyon kicsi része a bevételeknek, míg ugye a fő haszon, a fő bevétel a rendező ország számára, ahogy mondtam, ezek a közvetlen bevételek, illetve ezek a hosszú távú gazdasági hatások.
5: Azt írja nekünk valaki itt az előbb akartam idézni, de akkor most idehoznám, hogy elég exakt infóim vannak, írja ő, hogy csak Arzenál szurkolóból 150 ezer érkezik, ebből 17 ezernek van jegye, és 20 percenként jön majd Londonból repülő, és csak Bulgáriából 7 ezer Arzenál szurkolót várnak, ráadásul így, hogy holnap...
4: Tegnap.
5: Vagyis, hogy tegnap, igen, tegnap.
4: Holnap bajnok lesz az Arzenál.
5: Én már megjósolom előre, hogy tegem tegnap egyébként bajnok lett az Arzenál, szóval mindenki ünnepel majd június 1-ére nem marad sör a városban, írja Peter Parker.
4: Igen, és akkor egy másik hallgatói kérdéssel összekölthetjük azt, hogy a Premier League-et megnyerte az Arzenál, aki azt kérdezi, hogy mivel angol szurkolókra van szó, a helyreállítási költségekkel számolunk.
6: Igen, ugye egy angol-francia mérkőzés azért mindig nagy presztízs rangadó, és hát az angol szurkolókról tudjuk, hogy azért nem azok a kifinomult turi emberek, akiket mondjuk az Agatha Christie regényekben látunk meg, olvasunk.
4: Teázgatni porcelánból, igen,
6: főleg amikor isznak, akkor nem csak teát isznak. De természetesen minden előítélet nélkül várjuk őket szeretettel. Ez például egy nagyon komoly költség, hogy nekünk erre figyelni kell, és a biztonságot fenn kell tartani. Ugye, ha visszaemlékszünk a néhány évvel ezelőtti Európa Liga döntő kapcsán is, ugye volt, hogy ott a spanyol és az olasz szurkolók egymásba gavajott Budapesten. Azt gondolom, hogy egy angol-francia mérkőzésnél erre még jobban kell figyelni, tehát ez egészen biztosan egy komoly szervezési feladat, amit meg kell oldani. Jelen pillanatban nyilván azt tudjuk mondani, hogy remélhetőleg nem lesz semmilyen probléma, de még egyszer mondom, erre fel kell készülni, és egészen biztos, hogy a mérkőzés előtt és általában a mérkőzés környékén sokkal több rendőrt és egyéb biztonsági személyzetet fogunk látni az utcákon, mint egyébként.
5: Gábor, te kint leszel egyébként? Ja. Te majd menni fogsz, ott leszel? Jó, igen, organikusan is megtapasztalod majd azt, ami történik a városban ezen a napon?
6: Nem, sajnos a mérkőzésen nem leszek ott, arra viszont van esély, hogy tényleg ott leszek a stadion környékén, mert erre én is kíváncsi vagyok, hogy milyen a hangulat, és tényleg azok a szurkolók, akik egyébként kívül vannak, azok mit csinálnak. Hozzáteszem, hogy ez is egyébként egy óriási élmény lehet. Nyilván nagyon kevesen vannak, most nagyon kevesen, hát nagyjából 60 ezeren, akik bent lehetnek a stadionban, de akit egyébként érdekel tényleg azt, hogy milyen a futballnak a hangulata, a társadalomra, hogy annak érdemes elsétálnia majd ott a stadion környékén a meccs előtt, vagy a meccs idején, mert egészen biztosan azért az is egy komoly élmény.
4: Igen, mobiltelefonnal a kézben, hogy azért a meccs közvetítését is lássa. És akkor ugye nem szóltunk azokról a nagyon közvetett bevételekről, ami a kereskedelemben csapódik le, mondjuk, ugye jellemző, hogy ilyenkor nagyon sokan ilyenkorra tartogatnak olyan kiadásokat, hogy mondjuk az otthoni infrastruktúrát felpimpeljék a meccs erejéig, vagyis hát nem csak addig, ugye, mert az utána is ott maradó, például nagyobb tévét venni, csomagot váltani, internetsebességet busztolni, ezek is mind olyan járulékok, igen, amik jelen vannak.
6: És akkor tegyük hozzá, hogy ugye sportszerkereskedelemre igen, milyen hatással van, hogy akkor esetleg mezt veszel magadnak, vagy bármi mást, sportfogadásra milyen hatással van, ugye ez az egyik kiemelt eseménye az évnek, még akkor is, hogy nyilván lesz egy labdarúgó világbajnokság, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a VB-ig ez ott a sportfogadásban is például ez a top esemény, tehát nagyon sok olyan terület van, amire úgy hat egyébként ez az esemény, hogy nem is kell itt lenni Budapesten, meg nem is kell bármilyen kapcsolatban lenni egyébként magával a szervezővel, vagy a rendező országgal. Tehát ebből is látszik, amit ugye az legelején mondtam, hogy ez egy olyan globális esemény, ami tényleg nem csak Magyarországon, nem csak a világon, nem csak Európában, Londonban, Párizsban, hanem az egész világon komoly gazdasági hatást fejt ki, és ezért is mondom azt, hogy az ilyen egynapos, egyedi események közül ez az elsődleges.
4: Oké. Nagyon köszönjük, nagyon szuper, izgalommal várjuk mi is a meccset.
5: Köszönjük
4: szépen, hogy beszélgettünk. Szép napot kívánunk, szervusz.
6: Köszönöm én is, sziasztok.
4: Szabados Gábor sportközgazdásszal számolgattunk egy kicsit, hogy mégis mekkora biznisz a BL döntő.
5: Nekem kedvet csinált, komolyan mondom, hogy meg fog jönni városba, megnézem, hogy mi újság.
4: Én attól, arra nem csinált kedvet, hogy torlódjak.
5: Megcsinálom videóban, elküldöm neked, Balázs.
4: Na, nagyon jó, azt köszi, meg otthon a bekészített szotyival és egyéb dobozos termékekkel szépen végignézem a meccset.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
6: Kórház! Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
7: Ez még mindig a Millás reggeli Best of külön kiadása.
8: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
9: Na hát kérem szépen megnézzük, hogy mi történik egy ilyen országboltja választásnál. Ezt az árukereső.hu írja ki ezt a kis, nem tudom, pályázatot, amiben lehet jelentkezni online.
10: Bizony, és most
9: pultoknak.
10: A 15. alkalommal rendezték meg.
9: Igen, és ebből másodjára lett az országboltja.
10: Igen.
9: Egy családi vállalkozásként futó webshop. Nem lőjük le a poént, hogy ők mit árulnak online, hanem Fülöp Dorka márkával, a Game Viz alapító tulajdonosával fogunk beszélgetni arról, hogy mit csinálnak ők. Szia, jó reggelt!
10: Szia, jó reggelt!
11: Jó reggelt, sziasztok!
10: Na hát először is gratulálunk.
9: Abszolút.
10: Ehhez a díjhoz, amit most már másodszor nyertetek el, gyakorlatilag ilyen nagyvállalati multikat is megelőzve, de mivel foglalkoztok, Dorka? Mi volt a sikereteknek a titka? Mesélj erről.
11: Köszönjük nagyon szépen, köszi szépen. Hát ez egy egészen varázslatos sztori, mert tavaly erre nagyon nem számítottunk, akkor ez egy lottóötösnek tűnt, és egy éve próbáljuk megfejteni, hogy mi lehetett ennek a titka, és elképesztően motivált, mert azon gondolkoztunk, hogy egyszer az embernek lehet mázlia, ha ezt meg tudjuk ismételni, akkor abba talán már nem csak a véletlen a szerencse, még ilyenek játszanak közre, hanem mit? Lehet,
9: hát
11: hogy
9: azért,
11: már...
9: Hát azért, hogy az elsőt is azért tegyük hozzá, hogy egy szakmai zsűri értékeli a boltokat, és nézi át, hogy ki hogyan működik. Talán már az sem mázli, de az kétségtelen, hogy kétszer elhozni ezt a díjat, az már nagyon masszív olyan működésről árulkodik, ami azt feltételezi, hogy ti valamit tudtok nagyon.
10: Milyen kategóriában forgalmaztok ti termékeket, és szerinted mi volt annak a sikernek a titka, amit most így ilyen formán egy díjban is elnyertetek?
11: Igen, a név egy picit árulkodó, mi a játék kategóriát nyertük meg, és utána az összesített kategóriát, nekünk egy társas játék webshopunk van. És amiért ez a díj nagyon különleges, egyébként érdekes, hogy pont, hogy talán ez az egyetlen olyan díj, amit nem szakmai zsűri ítél oda, hanem a vásárlók. Tehát ez a díj, ez kizárólag a vásárlások, az igazolt vásárlásokról, a visszajelzések, értékelések, ennek valamilyen ilyen kombinációja, nem tudjuk, tehát ez egy olyan algoritmus, amit mi se tudunk.
9: Uh-huh. Tehát hogy a szakmai zsúri csak ezeket rendezgeti, ezeket
11: nem,
9: az adatokat.
11: Nincs szakmai zsúri, tehát hogy itt csak matek van, tényleg? Itt kizárólag minden, ha esetleg már vásároltatok online, és kaptatok olyan visszajelzést, hogy elégedett volt-e ön ezzel a bolttal, aha, na ez az a szavazás. És mindenki, aki bizonyítottan vásárolt valahol valamit online, ő ha szavaz, akkor ez bekerül egy ilyen számításba, ahol a visszajelzések mennyisége, aránya és az öt csillagosok aránya.
9: És egyszer csak
11: ebből valahogy jön ki egy szám. Tehát, hogy ez nem egy ilyen szimpátia alapon, népszerűség, méret, aha, valamennyire a visszajelzések mennyisége is számít, de gyakorlatilag ez egy olyan díj, ami tényleg csak azon múlik, hogy mennyire voltak elégedettek a vásárlók, ez és ezért de, olyan fontos nekünk.
10: De mesélj dolga, mi az a legjellemzőbb visszajelzés, ami ennyire előre hozott titeket, ami ennyire elégedettek a vásárlóitok? Mi az
9: mit tesztek ti azért, amiről tudsz, hogy direkt úgy jártok el, ami esetleg kiválthatja ezt a szimpátiát a vásárlókból?
11: Egyfelől szerintem nekünk elképesztően nagy szerencsénk van a vásárlónkkal, nagyon jó fejek, és én azt mondom, hogy a társas játékozó emberek, ők nagyon intelligens és nagyon szociális, nagyon barátságos emberek, tehát hogy ebben a kategóriában azt gondolom, hogy ez egy jutalomjáték nekik dolgozni. Uh-huh. Szóval ez az egyik oldala. A másik pedig, hogy amikor mi elindultunk 2019-ben, akkor azon gondolkoztunk a férjemmel, hogy mi, akik szeretünk társasjátékot venni, miért nincsen nekünk egy törzshelyünk? Nekünk mindenből van törzshelyünk. Mi mindenhez ilyen szinte nevetségesen lojálisak vagyunk. Miért nincsen egy olyan webshop, amit szeretünk? Uh-huh. Miért csak olyanok vannak, honnan rendelünk? És akkor itt merült fel az igény, hogy hát, ha van egy olyan hely, ami nem csak a heavy gamereket, ezeket ennek a hobbinak nagyon komolyan élő embereket, hanem azokat is kiszolgálja, akik mondjuk minden hónapban, minden héten társasoznak, de mondjuk nem az a kategória, akik ezeket a komoly harcos játékokat játszák, hanem tényleg családi játékokat, és nekik szerettünk volna teremteni egy olyan közeget, ahol azt érezhetik, hogy hát tulajdonképpen azoktól veszik a játékot, akikkel aztán le is ülnének.
10: Olyan, mint hogyha egy ilyen baráti, közösségi kapcsolatépítésbe is bekapcsolódtatok volna tulajdonképpen a társasjátékok forgalmazásával.
11: Igen, igen, ez nagyon érdekes, hogy, hogy konkrétan tényleg mennyi barátság lett uh-huh. ebből. Nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes és nagyon kedves dolog, hogy hogy lehet egy online tranzakcióból eljutni odáig, hogy az egyik vásárlónkat nem csak hogy megismerjük, hanem annyira jóba leszünk vele, hogy aztán a keresztlányunknak, így kaptunk egy keresztlányt a webshopon keresztül, hogy megkértek rá.
9: Nagyon klassz. Mekkora piacon mozogtok, mekkora a küzdelem verseny?
11: A piac azt gondolom, hogy nagyon szűk. Én azt gondolom, hogy akik rendszeresen, tehát nagyon-nagyon komolyan társasoznak, Magyarországon ez körülbelül egy 10 000 fő. Uh-huh. Ami a mi szempontunkból érdekes, hogy ugye Magyarországon vannak társasjáték kiadók, és vannak független webshopok és független boltok. Vannak ilyen nagyon nagy múltú régi boltok, akik már sokkal régebb óta a szakmában vannak, mint mi. Viszont mi próbáljuk ezt a független és kizárólag online világot kiszolgálni. Érdekes egy piac ez, mert sokkal nagyobb, mint amit egy átlagember gondol. Tehát, hogy így a társasjátékoknak van egy olyan pörgőjuka, amiben, hogyha elmerül az ember, akkor kiderül, hogy ez egy sokkal nagyobb világ. De igen, egy elég kicsi piac ahhoz, hogy nagyon sok szereplő szeretne ebbe részt venni, és ezért nehéz volt találni egy olyan szegmenst, amiben talán egyedül lehetünk.
8: Tehát igazából egy nis célcsoportra dolgoztok, de abban is megtaláljátok azt a fajta hangnemet, amiben a leghatékonyabban tudjátok érvényesíteni a piaci előnyeiteket, és nem csak az az előnye a ti webshopotoknak, hogy vásárolni lehet, és a legjobb játékokkal, a legnagyobb szakértelemmel szolgáltok ki őket, hanem tulajdonképpen értitek is ezt a közönséget, és ezáltal egyfajta közösséget is tudtok teremteni, ahogy én így próbálom összerakni, hogy mi lehet a sikeretek titka, hogy most már másodszor nyertétek el ezt a díjat.
11: Pontosan erről van szó, hogy tényleg érdekes, a másik oldalról is működik ez, hogy olyan, mintha a barátainknak árulnánk társas, csak nagyon sokan lettek időközben.
9: Oké, hát mi nagyon gratulálunk még egyszer, várjuk a harmadik díjatokat, hogyha fent tudjátok tartani ezt a dinamikát, akkor nem kizárt, hogy valamikor, ha nem is évről évre, de pár év múlva megint megszerzitek, úgyhogy
11: nagyon igyekszünk.
9: Tényleg sok sikert hozzá, nagyon ügyesek
8: sok
9: vagytok. Köszönjük,
8: Dorka,
9: hogy beszélgettünk.
11: Köszi nagyon szépen, sziasztok!
9: Fülöp Dorkával beszélgettünk, aki egyébként Fülöp Kornéllal alapító tulajdonosok, és ők viszik a gamewiz.hu-t, ahol alapvetően társas játékokat lehet kapni, azt forgalmazzák.

0: szabadságnak napon, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház?
2: Nem, ez nem élő műsor. Folytatódik a Millás reggeli best of válogatás az elmúlt hét legjobb beszélgetéseivel.
3: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
4: Millás reggeli.
5: Na hát mi nagyon jól érezzük magunkat itt a stúdióban, a következő beszélgetésből kiderül, hogy semmi okunk rá.
6: Valójában. Igen, viszont azért éreztük jól magunkat, mert hogy nagyon jó emlékeket idéztünk fel.
5: A Velencei tóról, kamaszkorunkban, hú, az egy nyüzsgő kis...
6: Agárdi popstán.
5: Amit a mai napig nem tudok, hogy honnan került elő az a rengeteg holland akkor. Annyi holland lakóautós kempingezős volt, hogy nem tudom, lehet, hogy egy iroda szakosodott.
6: Nekem,
5: erre,
6: nekem az unoka nővérem az gyakorlatilag szerintem tavasztól azt várta, hogy mikor mennek az Agárdi popstrandra, és akkor ők oda lementek, sátoroztak, persze, és hatalmas élményeket
5: nagyon jó hely volt. Hát most meg azon izgulunk, hogy egyáltalán marad-e benne víz. Mindjárt megnézzük a kilátásokat Horányi Tibor segedelmével, környezetvédelmi mérnök, az Alba Natura Civil Alapítvány vezetője. Szia, jó reggelt!
6: Szia, jó reggelt.
7: Sziasztok, jó reggelt, üdv a hallgatóknak!
5: Nem állunk jól, egy elég rossz bázisról indulunk, hogyha az idei évet nézzük, mert már most nagyon alacsony a Velencei tó szintje, ez nyilván összefügg azzal, amiért sírdogálunk az asszályhelyzeten, az alacsony csapadékmennyiség, alacsony talajvíz, alacsony minden, tehát tűnnek el a vizeink. Mi újság a Velencei tónál?
7: Egyrészt kiválóan összefoglaltátok a teljes szakmai hiányosságot, ami a vezetés oldaláról fennáll, legyen ez politikai, legyen ez szakmai, hogy mi a Velencei tó pontosan, és ilyenkor derül ki, hogy micsoda hiányt fogunk szenvedni, hogyha nagyon visszahúzódik a víz a Velencei tóban. Ugye 2022-ben éltük meg a történelmi minimumot, ugye ez 53 centivel végződött, csak a mihez tartás véget 140 centi körül kéne lenni az üzemi minimum színnek. Ugye ezt általában tavasszal kellene, hogy beálljon ez a téli tavaszi hóolvadás csapadék betározáskor, tehát gyakorlatilag szombati, vasárnapi esőzés utáni eredmény az egy 65 centivel tudunk neki menni a nyárnak.
5: Tehát bocsáss meg, ez a 140 centi üzemi vízmélység, magasság, ez azt jelenti, hogy itt egy ilyen önfenntartó, élő tóról beszélünk, nem bűzlik, nem döglik a hal, nincsenek problémák, hanem
6: normál
5: szépen...
6: Normál ökoszisztémában dolgozik,
5: így is van,
6: működik.
5: Ugye?
7: Kicsit áll, igen is, meg nem is, ez egy üzemi minimum szint, tehát hogy el vagyunk 70-80 centivel is, nem sérül az ökológia jelentősen, de azért amikor 53 centi volt, akkor sérült, és ha most elképzeljük, hogy 65 centiről indulunk a nyárnak, és az elkövetkezendő 2 hónapban 30 centi párolgás biztos, hogy lesz, akkor mindenki kiszámolhatja, hogy hol fog ez véget érni, és ez már komoly ökológiai katasztrófával fenyeget sajnos.
5: Azokkal a véleményekkel mit kezdjünk, akik így legyingetnek, hogy jaj, volt már ilyen, meg huszárok gyakorlatoztak a kiszáradt Velencei tóba, majd megtellik megint, mert hogy ez így jön, megy, változik, néha eltűnik, néha megjelenik.
7: Nyilván reménykedünk, hogy megtelik. Ugye 4-5 évente van egy-egy nagyon komoly csapadékos időszak, ennek megfelelően van bizonyos időközönként nagyon aszályos időszak. Az a baj, hogy az olló nagyon kezd összecsukódni, tehát egyre sűrűbben vannak ezek az aszályos időszakok, és egyre drasztikusabbak. Elmondtátok szakmailag, meg lehet róla beszélni, hogy ez mitől van. Tartós aszály van, az eloszlása a csapadéknak nagyon hektikus. Gyakorlatilag a kollégák arról számolnak be, hogy talán a fertő tó nincs még olyan veszélyben, mert az Alpok csapadékbázisa odáig még eltart, de ahogy látjátok és jövünk le, a Balaton is nagy bajban van, de hát a legnagyobb veszélyben a Velencei tó van gyakorlatilag. Tehát én azt gondolom, hogy meg fogjuk élni ezt a 30 centi szintet sajnos, és hogy innen újra kell indítani a tavat ökológiailag, természetvédelmileg, turizmus ügyileg, amit a bevezetőben elmondtatok, ez iszonyú veszélyeket hordoz magában, és nagy kárt fog okozni sajnos.
6: Tudod, Tibor, az a mi problémánk, és erről is beszélgettünk itt adás előtt Balázzsal, hogy tulajdonképpen évek óta beszélünk erről, hogy a Velencei tó tulajdonképpen egy segélykiáltás, hogyha azt nézzük, hogy milyenek Magyarországon a tavaink, és valahogy érdemben soha nem történt történt változás, változtatás. Van valamilyen stratégiátok, megoldási tervetek arra, hogyha most lenne valamilyen politikai, szakpolitikai szándék arra, hogy ezt benyújtsátok és megvalósuljon, és végre arról a pozitív dologról kezdjünk el beszélgetni, hogy a Velencei tó egy jó irányba indul el?
7: Egyrészt van szakmai tervünk, meg javaslatunk, másrészt azt gondolom, hogy politikai is van, hiszen lett egy környezetvédelmi minisztérium. Tehát ha csak ezt az egy dolgot nézzük, akkor nagyon nagy előrelépést tettünk ezügybe, ez irányba. Kikérték a véleményünket, tehát már ott van az asztalon az, hogy mi miket javaslunk helyi civil szervezetként, vagy azokkal a, én öreg rókáknak hívom, régi motorosok, akik 30-40-50 éve itt töltötték az életüket a Velencei tónál, velük konzultálva. Van természetesen. Itt az elmúlt 5-8-10 évnek a hiányossága az, hogy semmilyen irány nem volt, erre nem voltak tervek, erre nem voltak költségkalkulációk, tehát lényegében valóban az volt, hogy magára hagyták ezt a rendszert. Ahogy egy videóban fogalmaztam, reaktív rendszert üzemeltettünk. Tehát, hogy nem készültünk fel előre a tekintetben, hogy csapadékhiány lesz, tartós asszály lesz, mindig csak futottunk a dolgok után, és ezt a döntéshozókra.
5: Hogyha van megoldás, ha van akarat, ahogy említed, ugye már elkezdődtek tárgyalások, finanszírozási oldalról mekkora problémát jelent ez, mekkora költséggel lehet rendbetenni a Velencei tavat?
7: Hát figyeljetek, ahogy az ópuszkaszeri kormány infón meghallgattuk, a vízügy azonnal kapott egy felülről nyitott kármentesítési keretet bármire. Tehát ez a legfontosabb prioritás ma Magyarországon, szerintem persze sok mellett, de a vízügyi kérdés. Tehát szerintem ez nem lehet 8-10-15-20 milliárd forint kérdése, hogy egy ilyen turisztikai destinációt bármi áron megmentsünk, ezt zárójelbe teszem, nyilván ivóvíznek a kárára, tehát ugye itt a karsztvíz utánpótlásról beszélgetnek sokan, én ezt nem pártolom, mert az egy olyan értékes erőforrás, amit talán ennek az árán nem tenném bele a Velencei tóba, de egy hosszú távú terv kell, hogy hogyan lehet a vízpótlást megoldani, dunai vízpótlás, vízgyűjtő vízpótlás, vízkészletgazdálkodás az országban, jelenlegi kiadott vízjogi engedélyek felülvizsgálata. Szerintem van erre nagyon egyszerű megoldás, és ez igazából nem kerül 50-60 milliárdba, mint egy kajakkenu centrum, ahol idén 2 versenyt kellett elhalasztani a mostani információink szerint, mert ennyire nincs víz a Velencei tóban, nem tudják megrendezni a kajakkenu versenyeket.
6: Ha már itt tartunk, ugye ennek most van egyfajta sportértéke, de nézzünk rá a turizmusra, a turisztikai látképre is, mert hogy azt gondolom, hogy ezért ez elég nagy kárt szenved az idei, hát már láthatóan az idei szezon is, de milyenek ott most az ingatlanárak, mennyire tudják visszavonzani mondjuk a turistákat, az odalátogatókat, a helyiek, vagy
5: az árazásban ez a probléma? Mennyiben jelentkezik?
7: Hát az én meglátásom az, hogy talán eddig sem volt nagy befolyással az, mint egy vörti tó, hogy olyan vonzereje van akár, mint a Balatonnál. Itt volt egy nagyon jó áremelkedés, ami megmaradt. Igazából ezt nem befolyásolja a tó, talán az eladhatóságot befolyásolja. Az árak azok adottak, nyilván egy pár százalékkal fognak ezek mozogni. A turizmus, a vendéglátósok, az önkormányzati bevételek, azok nagyon-nagyon komoly bevételkieséssel számolnak évek óta, és nincsen B meg Z terv a helyi önkormányzatoknál, hogy vízhiány esetén mit lehet itt csinálni, milyen más turisztikai lehetőségek vannak, és ez az, amit az elején összefoglaltatok. Volt egy popstrand, van egy gyógyfürdőnk, van egy Velence spánk, vannak Gárdonyi Géza ház, Rönkvár, tehát nagyon sok program van, de ez egyszerűen fejben nincs összerakva.
6: Hát igen, akkor gyakorlatilag egy jó turisztikai B-tervet is össze kellene raknotok, mert bocs, hogy a Velencei tóra egy picit másként keretezve gondoljunk, igen, és látogassunk el a környékére.
7: Abszolút.
5: Azt biztatom mondjuk, hogy még nincs két hete, hogy másik kormányunk van, de látszik, hogy más a gondolkodás, és akkor ebbe lehet reménykedni, hogy itt akkor történik is valami. Tibor, nagyon köszönjük, hogy rávilágítottál a problémára. Valószínűleg fogunk még keresni, mert vizes problémáink vannak gazdagon országszerte. Úgyhogy
7: egész nyugodtan.
5: Fogunk tudni, miről beszélgetni. Nagyon köszi ezt a mostanit is, szép napot kívánunk.
6: Köszi, szia.
7: Szívesen,
5: Horányi Tibor környezetvédelmi mérnökkel, az Alba Natura civil alapítvány vezetőjével beszélgettünk a Velencei tóról.
4: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
8: Tarzan.
4: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
8: Majdnem Tarzan.
9: Millás reggeli. ez volt a Millás reggeli Best of különkiadása. Köszönjük szépen, hogy hétvégén is velünk tartottatok. További jó pihenést!
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli Best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
10: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
10: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
11: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
12: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar.
10: I'm honestly super.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
13: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
14: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
15: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
16: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
17: Május 31-e

0: sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre, nem jön több aszbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba, hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Hát szervusztok, igen, hát lehetünk optimisták, hiszen végre valahára esett az eső, így 2026. 5. hó 18-án, bár nem akkor, hanem előtte, három napon keresztül, amíg a kertfesztivált tartott, addig esett az eső. Nem tudom, hogy igen, ezt, ugye ez a kávézó a világ végén, de azért talán akik hallgatnak minket, tisztában vannak vele, hogy évente meg szoktuk szervezni

0: kertfesztivált Vörösvár, Pilis Vörösváron a Kacsatónál. És
1: hogyha, nem esne, most... hogyha nem esne eléggé az eső, akkor legalább azon a hétvégén essen.
0: Tehát, hogy mi ezt, igen, mostantól kezdve ez lesz a szolgáltatás, hogy ahol mondjuk asszályos időszak van, tehát lehet ez mondjuk a sivatag, akkor oda visszük a fesztivált, igen, és akkor ott esni fog az eső. Mert tavaly is eléggé esős volt, és most pedig az, hogy tényleg két hónapja imádkozunk érte.
2: Ezt a két hónapot szárazon.
0: Igen, igen, így, és akkor az volt, hogy így összegyűltek a kertészkék, és akkor azt mondták az égiek, hogy így, ó, hát szeretnétek esőt? Hát akkor persze, tessék, itt van egy nagy adag eső nektek.
1: Na várj, egyrészt az, hogy ez az égiek, vagy Kanada a lézer fegyvereivel, azt na, azért majd igen. Még egyszer áruld el nekünk, légy szíves. Igen. A másik, hogy gondolom,
0: ezt
1: aki
0: ott
1: volt.
0: Tudod, abban beszéltünk már erről, hogy ez megint, most megint fut nagyon ez
1: jaj,
0: a téma.
1: Tehát, hogy
0: de megint nagyon fut, és megint én is posztokban belefutok, de közben meg mondjuk az NCC egyik professzora tesz ki olyan videót, amiben azt hiszem, hogy nem vagyok 100%-ig biztos, hogy azt mondta valaki, hogy ő az, erről, hogy hát na, Amerika, na most, hogy szétlőtték az Iránban lévő amerikai radar létesítményeket, na és rögtön elkezdett esni ez. Na!
1: Az Irán környékén lévő, meg gondolom Iránban amerikai létesítmény, nem annyira, ez az MCC, igen. Ez ilyen meteorológusok szultikus cöre? Ez valami ilyen, ilyen boszorkány klub.
0: Azok, és akkor tudod, és hát akkor, és ha, hát a tudjuk kiknek kedvez ez, a tudjuk kik.
1: És nem a kertfesztiválra gondoltak, de hát hogyha jól sejtem, akkor azért ott összegyűlt egy csomó ember, akik szeretik a kerteket, tehát ha valaki esetleg panaszkodni mert volna, nem hogy mi ez a rohadék eső, akkor egyszerűen csak megütötted, ahogyan nem, rendezni szoktad a konfliktusaidat.
0: Igen, nem volt ilyesmi, ez, mi mindenki mosolygott és röhögött ezen a dolgon, és ezzel minden napot egy ilyen kis szeánszal indítunk, és akkor fölmennek a kertmuskítások, vagyis Borbás Marcsi, Szomorú Miki, Kostka Ernő és jó magam. És akkor mindig elmondtuk ezt, hogy igen, gyerekeket, ezt akartuk, úgyhogy örüljünk neki.
1: A kert muskétások?
0: Mi vagyunk a kert muskétásai, így van. Mindenki a kertért, a kert mindenkiért. Ha eljöttél volna, akkor ezt meg, akkor láthattad volna. Mi egy kult vagyunk.
1: Na, igen. Kiveszitek a kult a kultból. Igen. Ez rettenetesen hangzik, de nagyon örülünk, hogy ennek ellenére jól sikerült.
0: Örülök, hogy tetszik. És valakinek tudom, tetszik, jó?
1: És hogyha jól tudom, akkor viszont a technológia dolgozik azon, hogy ne kelljen az ilyen esőjellegű hülyességeket már sokáig elviselnünk. Lesz ma valami víz alatti csöpögtetésünk, nem?
0: A víz alá nem érdemes csöpögtetni.
1: Jó, hát ez vélemény kérdés.
0: Kifejezetten ezt vallom, de persze van az iskola, hogy igen, a víz alatt is öntözni kell. Igen, tehát föld alatti öntözésről fogunk majd beszélni. Nagy
2: mély
0: oldal.
2: Öntözés?
0: Mély öntözés, így
1: mély
0: van.
1: Mély öntözés, ez a neve?
0: Mi elneveztük mély öntözésnek most.
2: Olvastam, de egy kicsit kitekintettem, hogy ez mi is ez, és néhol így is írták, hogy valami mély öntözés.
0: Mély öntözés.
2: Bocsánat, lehet, hogy mély csöpögtetés.
0: Hát igen, lehet majd. Ezt majd megkérdezzük majd Zsoltól, akivel beszélgettünk mi már korábban, ugye a Wienerberger sajtó referense, és ugye akkor a falazó robotról beszélgettünk vele, és hát a Wienerbergeréknél úgy tűnik, hogy tényleg így rajta vannak ezeken az innovációkon, és hogy van egy hozzájuk kapcsolódó cég, akik egy ilyen világszintű nagy kísérleti projektet, egy Európa szinten is újdonságnak számító, igen, föld alatti.
1: Magyarországon méltán világhírű.
0: Magyarországon méltán világhírű, igen, tehát a Pipelife Hungary Kft. Az, aki ezt csinálta, mindegy, de majd kitérünk erre. A lényeg az, hogy hát igen, ők elvileg, ez egy nagyon jó megoldás lehet arra, hogy hogyan lehetne ugye az szó szerint egyre égetőbb vízhiányt kezelni a mezőgazdaságban, ahol aztán ugye nem lehet öntözés nélkül most már dolgozni, de az is látszik, hogy az, hogy itt órán száján öntözünk, és a talajvizeinket így szétlocsoljuk, ez nem célra vezető, és ha keressük ezzel a megoldást. Nyilván ilyenkor, amikor jön az eső, akkor azt mondja, hát ez nem annyira fontos, de hát mint láttuk 50 napig meg nem volt, meg lehet, hogy ezek után se, hiszen jövőre ez csak kertfesztivál megint.
1: Egyébként ez az eső mennyiség az, aminek a természet már egy picit tud örülni, Márk?
0: Persze, de egyébként...
2: Pont ezt akartam mondani, most egy hétig nem voltam itthon, és már kezdett, tehát ilyen még sose volt, hogy már a környékünkön, tudod, a mezők, az útszélék már most sárgásod.
0: Hát olyan volt, mint augusztusban.
2: Igen,
0: kb.
2: Pontosan olyan volt, mint augusztusban, most nem voltam egy hétig, és éjszaka jöttem haza, ma meg újra autóba ültem, és mondom, azt a, tehát ennyi kell neki, hogy újra visszazöldült.
0: Óriási felfrissülést hoz.
1: De akkor lehet, hogy ez a válasz egyébként, hogy a Marvinnak a repülőre kellett ülnie, hogy átmenjen ezeken a bizonyos felhőkön, a Marknak ugye meg kellett locsolni a gyökereket, és kellett csinálni egy fesztivált, és az, hogy Irán körbe lövöldözött rakétákat, tehát ez mostantól az eső receptje?
2: Lehet, így van, lehet, és mindenki utólag neked ezt így össze kell rakni, össze kell szálaznod, mert különben nem ér semmit az egész.
0: Hát meg a tudjuk, kiknek kell eldönteni.
2: Az biztos, hogyha ezt valaki finanszírozza, én repkedek.
1: Ezt
2: az
1: akartam az pont az mondani, hogy ez
2: nem
1: újjék.
2: Ez nem újjék, én csapom a felhőket.
0: Jó, én meg szívesen csinál a kertfesztivált, mert az is nagyon hangulatos, és jó, úgyhogy
2: te megbeszéltél róla.
1: Jó, szóval megbeszéltük.
0: Megbeszéltük, na jó, de nem csak
2: erről. Forrást keresünk.
0: Ja, igen, keresünk forrást, nyugodtan, hogyha szeretnétek felajánlani erre néhány milliárdot, akkor írjatok a 0636980980-ra, és megbeszéljük a részleteket. De fogunk még azért erről, ezen kívül is más dolgokról beszélni, hiszen AI asszisztensünk és Pősze Balázs barátunk segítségével megint csak összeállítottunk
2: a két jó barát.
0: A két jó barát. Mi be is maradtunk? Andi?
2: Andi. Egyelőre Andi volt.
1: Ti ezt mondtátok, én meg elfogadtam jobb híján. De szerintem mondom...
2: Nem te mondtad.
1: Nem. Rotálgatni kéne. Én egyértelműen nem.
2: AI, nem agnosztikus.
1: Igen, így van. Igen. Na mindegy.
0: Na jó,
1: szóval ez a bizonyos asszisztens gerebézett nekünk híreket, meg gerebéztem én is. Találtunk arról statisztikákat, hogy egyre kevesebbet beszélünk, és ez kvantifikálva van, és nagyon szomorúan hangzik.
0: Így különösít a műsorban jellemző ez.
1: Megtaláltuk a legmenőbb hetedikest a világon, aki 13 ezer YouTube videót tudott végignézni néhány hónap alatt suliban, ami szerintem tényleg mindannyiunk hőse. Beszélünk arról majd, hogy lehet, hogy mégse vágja tönk a tiniket a közösségi média, lehet, hogy valami más fogja őket tönkretenni, arról is, hogy egy csoki márka Faraday kalitkát gyártott a saját csomagolásából, de lesz itt még szó arról is, hogy hogyan automatizálódik majd az európai gazdaság, illetve a munkahelyeink, mert egy fantasztikusan izgalmas, átfogó kutatás született erről, és miközben mi ezt olvasgattuk, egyébként a Google volt vezérigazgatóját, amikor kiállt végzős egyetemisták elé az AI-ról beszélni, akkor kifütyülték az emberek a saját diplomaosztójukon. Szóval volt izgalmas hír bőven az elmúlt hetekben.
0: Úgyhogy bazsaváljunk egy kicsit, aztán jövünk is vissza.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Na hát akkor kezdjük első blokk témánkkal itt a Kávézó a világ végénben. Társadalom, egészség és pszichológia. Egyre kevesebbet beszélünk egymással, úgyhogy én csöndben is maradok, mert ez már hivatalos.
2: Azt hiszem, hogy meg kell beszélnem az AI ügynökünkkel, hogy ez a blokk téma kettős pont dolgokat vegye ki, mert ez ennél hallgató-altatóbb megoldást nem tudok ebben az egész adás tükörben. De igen, a Virgin találtunk, vagy a számítógép, vagy én már nem emlékszem melyik, egy izgalmas
1: hírt.
2: Most jelent meg, igen, és ő elnyerésre, ami most jelent meg ugyan, de 2005 és 2019 közti időszakot vizsgál, ez a kutatás, amiről most publikálták ezt a hírt, és a Kansas-i Egyetemen hajtották végre, ahol fogták magukat, és elkezdtek 22 különböző kutatást összevetni, amelyek összesen 2000 embernek a napi párbeszédeit elemezte. Tehát azt csinálták, én soha nem vettem részt ilyen kutatásban, amúgy egyszerre lehet ijesztő és menő, hogy rád raknak egy mikrofont és reggeltől estig rögzítik, bár lehet egyébként, hogy ezt hívják facebookozásnak,
1: igen.
2: Ezt ezen a ponton nem tudjuk.
1: Ezt hívják egy szerda délutánnak 2026-ban.
2: És hogy az a helyzet, hogy elég drasztikus csökkenést figyeltek meg ez alatt a 14 év alatt. Marvin, nem tudom, hogy nézted-e a hírt az adás előtt, én nem merném megtippelni, de tőled azért elvárnám, hogy tudsz egy ilyen, hogy is mondjam, tájékozott becslést végrehajtani arról, hogy egy nap úgy hány szó hangzik el a szájainkból, szerinted?
1: Kicsi szádból mennyi
2: egy
1: szó
2: nap,
1: jön ki?
2: Egy nap, aha.
3: Várjál, menj. Kérek egy kávét, az három szó.
1: Ezt legalább háromszor elmondod, tehát az már 9.
2: Ezzel a módszerrel is lehet megindeszed.
3: 10 000.
2: Még
3: akár több is.
2: A nagyságrend tökéletes. Marvin professzor újra csak a bullseye közepén találta magát. Mert hogy az angol nyelvben, ami szerintem egyébként talán a miénknél ez egyel pazarlóbb, hiszen nem ragoznak. Igen, nem ragoznak, és szerintem mi szómennyiségben takarékosabbak kéne, hogy legyünk. De
1: I love you, én szeretlek téged fordítás, ugye?
2: Igen, azt hiszem, hogy igaza van a tanult kollégának, de én jártam nyelvészetre, és nem sikerült jegyeket szereznem.
1: Az nagyon jó, de a szószám, ugye?
2: Szószámot néztek.
1: Szószám.
2: És a szószátjárság az, ami lecsökkent, mert hogy 2005-ben még napi 16 500 szónál állt az emberiség. Úgy miről beszélgettünk 2005-ben? Én nem emlékszem, de biztos közte volt Eminem, vagy a Gyurcsány kormány, vagy nem tudom, mik voltak akkoriban.
1: Csak ezekről beszéltünk.
2: Erről a két dologról, és ez 2019-re ebből okulva le is ment szépen 12 000-re, ami azért egy masszív, masszív csökkenés.
1: Igen, azon gondolkodom, hogy egyébként persze biztos, hogy ez rossz. Tehát, hogy ez nyilván tükrözi azt, hogy sokkal többet fordulunk befelé, meg a hülye telefonunkkal vagyunk elfoglalva, nyilván azért beszélünk kevesebbet, meg ugye nagyon sokat pötyögünk a különböző appokban, de azért azt is tegyük hozzá, hogy iszonyú sokat tudunk fecsegni. Tehát azért ennek a 10 000 szónak a nagy része szerintem teljesen felesleges úgy alapvetően, nem?
2: Tehát az a három számít, amit a Marvin mond, a kérek egy kávét?
1: Kérek egy kávét, igen. Tehát, néha nem kell.
3: Már békén.
1: Igen.
3: Tehát az a lényeg, hogy hármasokba kell gondolkozni.
2: Isten haza család, hagyjál már békén, kérek egy kávét.
1: Igen. Jó, de tényleg, hát hány ilyen embert ismerünk, aki tényleg non-stop be nem áll a szája, és gyakorlatilag alig van valami veleje annak, amit mond, csak egyszerűen csak meg ez a galaxis hudikaló stopposokban van, hogy a Ford prefekt, aki ugye egy földön kívüli, és így tél, és akkor gondolkodik rajta, ez okozza számára a legnagyobb fejtörést, hogy vajon az lehet-e az oka annak, hogy a földiek ennyit beszélnek, hogy egyébként benőne a szájuk, és akkor ezzel akadályozzák meg, de hogy valami oka lehet, mert hogy non-stop dumálunk.
3: Segítesz, hogy ez egész világon szedték össze a 2000-re?
2: Ez Egyesült Államok, amit vizsgálta. Hát azért beszélnek azért kevesebbet, mert ugye lövöldöznek, és nem hallják egymást.
3: De hogy azért
2: tele
3: ott
2: a side steak-kel.
3: Simán lehet, hogy ott amúgy is többet dumálnak egyel, nem?
2: Erről fogalmam sincs, de...
3: Mert biztos, hogy vannak olyan régiók, ahol eleve nem annyira... Tehát egy kicsit kevésbé beszélnek.
1: Igen, az olaszoknál lehet, hogy ez egy kicsit magasabb az a szám.
2: Székelyföldön lecsökkent a napi kimondott szavak száma 10%-kal 10-ről 9-re.
3: Mondjuk.
1: Igen.
2: Mondjuk. És de azt mondják egyébként, hogy nem csak az a probléma ezzel, hogy ezt, ahogy a Márk is mondta, valószínűleg kitöltötte ezt az így képződött űrt, ezt kitöltötték a mindenféle okostelefonos, meg számítógépes
3: az
2: alkalmazások.
3: Az még egyébként nem lenne, ha nem tudom.
2: Azt mondják, hogy egyébként az egyik következménye nem csak az, hogy magányosabbak vagyunk, hanem az is, hogy az úgynevezett párbeszédvezetési képességeink csökkenni látszanak. Mm-hmm. Azaz például nem tudjuk elviselni azt, hogy a másiknak mondani valója van, és nem kéne beleszólni, hanem meg kéne várni a végét.
3: Hát és igen, és amikor egymásra fed, egyszerre beszélnek, akkor valószínűleg ki se tudták hámozni, hogy most ki mondta.
1: Hát azt lehet, hogy azért megoldják, de a másik az,
3: de
1: amit
3: várjál,
1: szerint...
3: igen, bocsánat, ez 19?
2: 19-szel fejeződött aha. be, tehát az, az
3: azért
2: adatok...
3: Azért érdekelne, hogy ja, azóta mi van már...
2: Hát a szakértői becslés az az, hogy az ott lemehetett 10 000 szó alá azóta simán. Ami, amire egyébként azt mondjuk, itt számítottam valami nagy megfejtésre a kutatóktól, hogy itt minden
1: nem
2: pusztunk össze,
1: nem
2: össze
3: ilyen number dropping. Number
2: nem.
3: dropping
2: és az
3: csak.
2: Az érdekes, hogy azt mondták, hogy amúgy egyébként nem annyira drasztikus az egész sztori, és hogyha változtatni szeretnénk rajta, beszéljünk a babákkal többet.
3: Mi?
2: Ami, ez egy tényleg egy eltett, ez egy olyan jelenség, amit ettől függetlenül vizsgálnak, hogy sajnos azáltal, hogy a fiatal szülőknek itt van ez a nagyon vonzó készülék a kezükben, nem jut annyi szemkontaktus a kisgyerek irányában, meg nem jut annyi beszéd a gyerek irányában. Ami a beszédfejlődésüknek, meg a különböző ilyen mindenféle társadalmi, meg közösségi képességeknek biztos vagyok benne, hogy nagyon jót tesz. Ezért azt javasolták, hogy esetleg beszélgessünk a babákkal, tegyük le egy kicsit a mobilt, vagy, ezt figyeljétek, legyen otthon vezetékes telefon.
1: Ez a vezetékes telefon, igen, ezt akartam mondani, ezt kicsit nehezen tudom megfejteni, hogy a vezetékes telefon miért segítene.
2: Hát biztos a vezetékes lobby. Az, igen. Most tehát, már tudjuk, hogy kik rendelték, meg a tudjuk kik.
1: Igen.
3: Tehát, semmi, ennyi, csak
1: a vezetékes, legyen vezetékes telefon, igen.
2: A vezeték lobby. Mert ugye a telefontársaságoknak valószínűleg mindegy, hogy mi pofázunk, igen. De hát ugye a mobiltelefont valami mással nem köti össze, hát, egy vezeték, csak a tőtjük.
1: Igen. Hát és ugye az ott nem, a vezetékesen nem tudsz küldeni ezért SMS-t.
3: SMS-t. Ja, de akkor ez úgy lenne, egy vesző, és dobd ki a mobilodat.
1: Hát igen, igen, igen. Tehát valószínűleg igen. Értenem. Hát vagy csomagold be csoki papírba.
2: Igen, ez erről is lesz szó, nem sokára.
1: Én még annyi nekem a visszatérve erre, hogy milyen képességeinket veszítettük el, hogy nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, mint tendencia, de én abszolút látom, hogy egyre több embernek okoz az nehézséget, nem a beszéd, hanem a másiknakra való figyelés. Tehát, hogy mindenki a saját maga buborékjában van, és csak saját maga akarja a saját mondani valóját mondani, és igazából nem várja meg, amíg, tehát, ha meg is várja, hogy te befejezd a mondandódat, valójában nem is figyel, nem is reflektál, csak arra vár, hogy folytathassa onnan, hogy saját magáról beszéljen, és nagyon sok ilyen ember van. És
3: nagyon idegesítő.
1: Nagyon. Én egy idő után akkor így csöndbe vagyok, és akkor mondjad.
2: Ezért csökkent le a szószám. Te húztad le.
1: Én vagyok.
2: Te húztad le, valószínűleg te vagy. Egyébként uh-huh. Pogi erről beszélt, valahol volt vendégségben egy podcast évfordulón, hogyha jól emlékszem. Sőt, lehet, hogy az ő podcastjének volt az évfordulója, és pont egy podcast stúdió vezetőjével beszélgetett, aki azt mondta, hogy szerinte a podcastek növekedésének a határa is az, hogy meddig ér a társadalomnak az a szelete, aki hajlandó félórányi vagy egyórányi beszélgetést uh-huh. követni. És hogy ennek is van egyfajta maximuma.
1: Igen, igen, mennyi az, amit be tudsz fogadni, és nyilván persze, hát nem lehet csak befogadni, de hogy így ez nagyon zavaróak az ilyen beszélgetések. Úgyhogy na ott szoktam egy fejeléssel indítani, végül lebefejezni. Hallgatod, amíg majd bim!
2: És onnantól kezdve valahogy mindig meghallgatnak.
1: Igen, és akkor nem már igaz. Tudnak figyelni.
2: Voltak régi műsorvezető társaidők, néha beleszóltak abban, amit mondtál, nem, és bim. Ők ott fekszenek hátul. És ezzel párhuzamosan, miközben a Virgin erről írtak, a HVG-n is megjelent egy izgalmas cikk, egy bizonyos Egyesült Államok béli diákról, aki szerintem mindannyiunk példaképe lehet, mert hogy 2024 decemberre és 25 februárja között, ami legrosszabb esetben ugye 58 nap, legjobb esetben még egy 30-al több, de hogy 13 000 videó megtekintést produkált a YouTube-on az iskolai gépén úgy, hogy ebben az időszakban van szerintem a karácsonyi szünet is.
1: Aha.
2: Szóval olvastunk róla többször. Igen, olvastunk róla többször az elmúlt hetekben. Nem.
1: Ha gyerekek hallgatják ezt a műsort, akkor a Balázs barátunk csak ironizál. Valójában nem példaképünk ez a gyerek, nektek se legyen.
2: Igen, hanem legyen például...
3: Hát ő biztos nem beszélt akkor sokat.
2: Ő nem, ő valószínűleg csöndben volt, de egyébként vannak még nagyon menő osztálytársai, például egy olyan kisfiú, aki napi 240 percet videózott, viszont ő neki utána már az orvosokhoz kellett fordulni.
1: Igen, függőségi kezeléssel kellett járnia. Igen, amit abszolút el tudok képzelni, tehát elképesztően addiktívak ezek a cuccok. Tehát, hogy tényleg, amikor így pörget, nyomod a doom scrollingot, különösen ha fáradt vagyok egyébként, ugye biztos az nagyon durván, és akkor így nyomod, és így, na jó, most már abba hagyom, hát tök fáradt, hogy le akarok feküdni. És akkor na jó, most abba hagyom. És nyomom tovább. Na jó, tényleg abba hagyom. Tényleg. És csinálom tovább, és háromszor, négyszer neki kell futnom, és egy ilyen komoly, ilyen nagy levegővétel, és egy ilyen elszakadásra van szükség. Nagyon-nagyon ijesztő.
2: Ezt a fajta elszakadást javasoljuk akkor minden iskolásnak, aki azon gondolkozik,
3: ez gyakori, nem, hogy millió videót. Még egy utolsót.
1: Igen.
3: Most már tényleg várnak otthon.
1: Az útra még egyet.
3: És abból van az, hogy egy kicsit kígyózva érkezel haza.
1: Igen.
3: Ként ez tényleg szörnyű, mert ha fáradt vagy, ráadásul ez még jobban, tehát az alvás minőségem rovására is tud menni, mert az agyamat azért még csak stimulálja, és utána van egy ilyen káoszos álom.
1: És össze-vissza álmodsz mindenféle van, és egy idő után tényleg ez a rövid tartalmaknak, teljesen random összetétele, tehát hogy még csak az sem, hogy egy bizonyos témában, ami régen volt, hogy akkor jó, érdekelt egy téma, és arra rámentél, hanem tényleg az autóversenyzőtől kezdve a vicces állatoson át, a bizarr AI-os cucc, a tudományos kis színes, és csak így zabálod, és tényleg szinte érzem, hogy mintha így folyna le így a melkasomon, a zsíros kaja kb. Ezt érzem, csak mentális szinten.
2: De ezután a szép metafora után nem is tudom, hogy érdemes-e még megszólalnunk, hogy felhúzzuk a statisztikákat. Nem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
6: Zsebpszicház.
5: A Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Galileiátás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
6: A trip-hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Akvárium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Hát ezt te jobban csinálod.
9: Gyere.
8: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
9: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
8: Még egyszer.
9: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
8: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
9: Viszont alig van időnk beszélgetni.
8: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
9: És végre jót dumálunk egymással.
8: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
9: Tévéről.
8: Színházról.
9: Művészetről.
8: Kulturáltan.
9: Vagy nem.
7: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
9: Jól kitaláltuk, nem?
8: De. Még egyszer csináljuk meg.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Litkai Gergely vagyok, ez a kávézó a világ végén. Egyébként szerintem egy kávézónak nem túl jó hely a világ végén, inkább a belvárost javasolnám, vagy valami forgalmas útnak a környékét.
1: Képzeljétek, volt Litkai stand-up a Kertfesztiválon is, hogy még egy kicsit kertfesztiválozzak. Egy ilyen kifejezetten kerti tematikára kihegyezett, hát illetve az egyik stand-upját arra alakított át, és nagyon, nagyon szórakoztató volt, vicces. Vicces ember ez a Litkai.
2: Ezzel kéne foglalkozni.
1: Én is mondtam neki, szerintem ezzel kéne foglalkozni, de azt mondta, hogy nem, marad az útépítésnél.
2: Én szerintem, hogyha megnézzük, hogy az ember a nagyvállalati vezető pozícióból hol a legjobb, ha kiköt, akkor szerintem a stand-upos színpad. Tehát ő megcsinálta mindenkinek az álmát, akinek valaha kellett öltönynadrágban és betűrtingben dolgoznia járni.
1: Igen, igen, igen, igen, igen. És hát így beszélgettünk pont egyébként a környezetvédelem környékén a pozitív változásokról, de azért mondta, hogy azért ő biztos benne, hogy azért mindig lesz neki dolga, mert ugye ő ezeket azért elég jól ki tudja sarkítani. Itt is azért az van, hogy a Fertőtónál járt egy ilyen több milliárdos EU-s beruházásnak a építési minőségén érzelődik elég viccesen. Mondtam, hogy persze a felől nekem sincs kétségem, hogy nem lesz mind viccelődnie majd Litkai úrnak a jövőben.
2: És hogy tovább menjünk, beszéltünk ugye gyerekekről, akik galaktikus mennyiségű videót tudnak
1: elfogyasztani
2: az interneten. És ha már itt tartunk egyébként, az elmúlt egy-két évben, lehet, hogy háromban, újra és újra előjött az, hogy közösségi média tiltás, hogy akkor 15 év alatt, 16 év alatt, Ausztráliában, Franciaországban, Ausztriában legfrissebben, tehát ez itt van körülöttünk, és nagyon érdekes, hogy ennek a gondolatkörnek az egyik legnagyobb nemzetközi szószólója, ugye egy Jonathan Haidt nevű ember, és különös összetűzésbe keveredett egy TechDirt nevű bloggal, ahol pedig egyébként alapvetően jogászok szoktak publikálni digitális kérdésekről, és egy-két érdekes számot hoztak most ki annak megcáfolására, hogy vajon a közösségi média tényleg annyira ártalmas-e a gyerekeknek. Nyilván nem akkora mennyiségben, mint ahogy YouTube videókat fogyasztottak hát az előbb tárgyalt HVG-s hírben, de azt mondják, hogy megkérdezve a diákokat a TikTok, a Snapchat és az Instagram használat következményeiről az életükben, mindösszesen 2-3% mondja azt, hogy rosszabbul érzi magát tőle. Miközben az volt ugye most a feltételezés, hogy bizony ezek az eszközök egy olyan önértékelési, érzelmi, közösségi válságot idéznek elő ebben a generációban, amit még évekig, évtizedekig nyögni fognak.
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy a gyerekek tudják. Tehát, hogy milyen hatással van. Tehát szerintem, igen, nem azt érzik, hogy most ettől érzem rosszabbul magam, de attól még átnyomhat rájuk valamiféle nyomást, szorongást, meg azért azt egyértelműen látom mondjuk a saját fiam esetében, aki azért ott van rajta, hogy milyen szinten befolyásolja az értékrendjét. Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy azért egy eléggé ilyen ökotudatos, zöld környezetben egyik szülő sem azt tartja a legfontosabb dolognak, hogy akkor most kinek milyen van, de mégis azért az, hogy folyamatosan olyan feedeket néz, ahol nem tudom, milliós elképesztő autókkal flangálnak emberek, azért mégis az van, hogy az ő államképe magáról per pillanat, jó, most 19 éves, az az, hogy egy nem tudom mennyire ultramenő autóval a nem tudom milyen kastélyába, és hát ez biztos, hogy onnan jön, hogy ezeket a tartalmakat fogyasztja.
2: Hát vagy a híradót.
1: Ez a másik lehetőség, szerintem. Igen, de ott olyanokat nem mutattak.
2: az a különös egyébként, teljesen igazad, mert én is ezen akadtam föl, és ezen volt még egy adat, amit idéztek.
3: De, igen, meg az, hogy igazából ők jelentik ki, bocsánat.
2: Igen, ugyanerre pont ezt, igen, ezt szerettem volna, hogy kapsz még egy jobbat, figyelj Marvin. Azt mondja, hogy nem is használják talán olyan sokat ezek a diákok, ezeket a platformokat, hiszen ők maguk azt mondják, 30%-uk mondja azt, hogy túl sokat használja ezeket az appokat, de a szüleiknek a 45%-a. És a szerzők szerint ez a morális pániknak, a klasszikus morális pániknak az ismérve, hiszen a szülő jobban aggódik, mint a gyerek önmagáért, de hát, hogyha a gyerek rá van függve erre, akkor nyilván nem érzi, hogy annyira sokat nyomkodja, nem?
3: Sőt.
1: Igen, viszonylag kevés olyan heroinista, aki azt mondja, hát túl sokat tolok. Nyilván eljut egy olyan pontra, de azért...
3: Nyilván, igen, a heroinista is legbelül tudja, hogy Hát most már meg napot kéne adni, de meg tudja ideologizálni, hogy ma még miért.
1: Meg azért nem is olyan vészes ez. Meg, de, hát,
3: meg sajnos, abba tudom én hagyni bármikor.
1: Sajnos láttunk ilyet.
2: Igen, mint a márka scrollozás, nem?
1: Igen.
2: De bármikor igen. Abba tudnám hagyni, csak most nem akarom. Most igen. Még folyjon egy kicsit ez a zsír a mellkasomon, vagy hogy fogalmaztál, ez volt a hasonlat,
1: igen.
2: Ugye?
1: Így, igen.
2: Szerintem nagyon volt. Azt hiszem, hogy, igen, azt hiszem, hogy Ricky Martin klippeket dobott neki a YouTube sort.
1: Az volt, honnan tudtad?
2: Szóval minden esetre én nem nyugodtam meg ettől. Amekkora nagy revelációként tálalták, hogy de hát nézzük meg, ők maguk nem is érzik, hogy akkora gondban vannak. Hát igen, valószínűleg ez egyébként hasonlóan működik a szerencsejátékfüggőkkel, a előbb említett heroinistákkal, vagy akár a túlsúlyosakkal is.
1: Meg például, ha már ugye beszéltünk arról, hogy kevesebbet beszélnek, ugye erre is ugye milyen hatással van, a társ keresésükben is szerintem nagy befolyással van, tehát ismerek ugye pont a Félix által sok kortársát, és nagyon nehezen találnak maguknak partnert, és ott is ők azt állít. Nyilván egyrésztről ugye kevesebb az olyan szociális interakció, mint ami mondjuk a mobiltelefonozás előtt volt, hogy valahova elmentél, és akkor valakivel tudtál csacsogni. Másrésztről meg az van, hogy azt mondja, és ez konkrétan egy kis szájba hangzott, hogy az elvárás sokkal magasabb. Tehát mindenki, mind a fiúk, mind a lányok részéről emiatt sokkal magasabb, és akár irreális elvárásaik vannak. És ez biztos, hogy nem tudható be.
2: Ezzel biztos mi is küzdöttünk, hogy a Popcorn címlapján, meg a Bravo címlapján sokkal vonzóbb emberek voltak,
1: azért,
2: mint a
1: az
2: már.
1: Valahova, igen, azt valahova el tudtad
3: így dolog,
1: tenni.
3: Igen, de az nem sejtszinten ivódott
1: azért
3: be.
1: Na!
3: De tényleg, hát amikor minden órában sok-sok percig nézed, az egy idő után az adat rakódik, gyűlik fel, és már
1: meg nagyon magadénak, igen, meg nagyon magadénak érzed. Tehát a Bravo azért az mégis egy ilyen elidegenedett, valami messzebbi dolog volt, azért azt tudtad, hogy jó, az egy ilyen csili-villi másik világ, de ezek a kis videók, a TikTok világa, ugye együtt vagy ezekkel az influencerekkel, az sokkal inkább úgy érzed.
3: Pont ez azért nem is megrendezett. Egy Bravo Popcornot ugye beállított fotókat láttál, tehát hogy az egy ilyen ténylegesen, egy teljesen más képet adott, mint mondjuk amikor a tini lány egy jó zenére tök őszintén egy otthoni környezetben, hát hogy is mondjam,
1: táncikál.
2: Hogy is mondjam, táncol.
1: Igen, hát vagy amikor követsz valakit, tehát hogy tényleg olyan szinten látsz bele az életébe, hogy mintha ott lennél benne.
3: Igen. Nem stock fotókat nézegetsz, hanem beenged egyel, sőt kettővel beljebb.
1: Igen, tehát ugye ez szerintem ez klasszikusan a drogdíler azt mondja, hogy nem, egyáltalán nincs gond. Nyugodtan fogyasszon.
2: Olyan finom.
1: Igen,
2: olyan
1: jó, egy kicsit kienged. Ha már finom.
2: Te az előbb említett megoldás a KitKat-től, mert csokoládétől egy fantasztikusan szórakoztató ötlet. Ők Faraday kalitkát csináltak a csomagolásukból. Ráadásul, ami a legjobban tetszik nekem, az anyagok, amelyek által ugye nem jutnak be a rádióhullámok, azok egy idő után lebomlanak, tehát egy év után be lehet dobni az újrahasznosító kukába a csomagolást. Még erre is gondoltak. Nyilván ilyennel már találkoztunk. Volt olyan sörmárka, ami úgy hirdette a sörét, hogy mobilokat rakott az asztalra, és a tetejére rárakta magát a sörös korsót. Talán volt is olyan hűtő, ami akkor indult be, hogyha mindenki belerakta a mobilját. De
3: hát
2: valahogy
3: volt
2: ettől...
3: ez a korsó, az a pohár korsó, aminek a felénél az alja az nem lapos volt, hanem felénél volt egy lépcső benne, és csak akkor tudtad lerakni az asztalra, hogyha oda tetted a telefonodat, és azt tartottad. Ezt lehet, hogy most rossz, nem túl szemléletesen magyaráztam.
2: De nagyon ügyes vagy, igen. Nagyon ügyes vagy. Megérte azt a plusz 9 szót a mai 16 ezredből.
3: Igen, ez valamilyen étteremben, vagy kocsmában, vagy bárban találták ki, hogy akkor az, akkor biztosan az asztalon marad a telefon.
1: Igen.
3: És akkor beszélgetni kell.
2: De egyébként vannak ennél praktikusabb tanácsok is, hogyha esetleg nem lenne a kéznél egy Faraday kalitka, vagy egy csomagcsoki.
3: Ez a KitKat csinált ezt?
2: Igen.
3: A szlogent is hozzárendelt?
2: Hát hogyne, hát ezért csinált.
1: Igen, have a KitKat, ugye ez volt ez a szlogenjük, a híres nevezetes szlogenjük, igen.
2: Igen, és hát teljesen indokolt. Igen, ők pár éve készítettek olyan sajtóhirdetéseket, fényképeket, amiken az embereknek a kezéből kiretusálták a mobiljaikat és berakták a helyére a csokoládét. Tehát igen, úgy tűnik, hogy ők megtalálták ezt a kis helyüket. De egyébként...
3: És akkor hol terjesztik, hogy nem hogy azért csinálják, hogy ne láthassák az emberek a telefonjukon?
1: A hirdetést.
3: Itt azért a...
2: Jó, a kikeszthetetlen logika és a reklámvilága két eltérő kontinensen működnek, tudom. És csak néha integetnek át egymást.
3: Csak egy kicsit olyan.
1: Igen. Jó, de viszont tök jól így tükrözi, vagy jellemzi ezt az egész tényleg, hogy mindenki, mindenki látja, hogy ez baromi gáz, de valahogy így mégse tudunk lejönni róla.
2: Van a...
3: Gáz, ez van.
1: Ez is jó szlogen.
2: Valamikor a jövőben egy kormányunk remélem, hogy bevállalja. A tigáznak se rossz, de én nekem azt tetszene, hogyha valahol a kormánynak... Hát ez jutott.
3: Ennyi.
2: Van, aki szóval megoldja. Legalább megpróbáltuk.
3: Igen.
2: Kormány, legalább megpróbáltuk. Szóval van a New York Timesnak egy szerzője, akit Brian X. Chennek hívnak. Egy nagyon, nagyon érdekes, hosszú ideje foglalkozik ezzel a témával. Én emlékszem, hogy olvastam, nem tudom, nagyjából 15 éve egy könyvét, okosabb, mint hinnéd, és az okos telefonoknak a ránk gyakorolt hatásáról írt. Akkor ugye az volt a kulcs téma, hogy elbutulunk-e attól, hogy állandóan ott van a kezünkben a Wikipédia, meg a mindenféle tudás, és ő amellett érvelt, hogy nem. Tehát hogy alapvetően egy techno-optimista ember azt mondta, hogy hasonlóan működik egyébként, mint a házaspároknál, akik megöregszenek egymás mellett, és megszokják, hogy az egyikünk ezért felel, a másikunk azért, és az azzal foglalkozó kognitív tevékenységet lejjebb eresztjük, visszavonjuk, és hogy a telefonok is valami ilyesmi szerepet töltenek be. Na, ő most elbeszélgetett szakértőkkel arról.
1: Hát kétszer.
2: És ide majd boldog házasságban ér egy mobillal.
3: Ehhez a felvezetéset, ez majd beszúrnék egyet, hogy én is úgy érzem, hogy szerintem nem. Engem például nem tesz tönkre, sőt, de majd
2: a házasságod.
3: Nem, a Wikipedia és társai.
2: Szóval összegyűjtött tanácsokat kutatókkal kinyerte a tanácsokat, hogy mit is lehet kezdeni azzal család szintjén, ha azt látjuk, hogy telefonfüggőségi probléma alakult ki kicsiny háztartásunkban. Mit gondoltok, mi az első feladat?
3: Hogyha azt látom mondjuk, hogy a feleségem?
2: Mondjuk nem te. Igen, persze, hogy nem te.
1: Nem.
2: A gyerek, vagy te. Mi az első?
1: Hát, nem tudom, bászt esetleg végre beszélni hozzá.
2: Az első...
1: A töltőjét eldugom.
2: Mérjük fel a problémát. Tehát azzal kezdik, hogy esetleg gondolkozzunk el rajta, hogy valóban függőségről van-e szó, vagy egyszerűen csak szereti használni a telefonját. Azt mondja, hogy kicsit olyan, mint az alkohol, hogy nézzük meg, hogy nem tud alkohol nélkül létezni, vagy időről időre szeret meginni egy sört. Mert ugye a kettő nem azonos.
3: Jogos.
2: A következő, következő feladat egy családi cselekvési terv kialakítása. Tehát nem az, hogy kisfiam, mostantól nem nyomkodod ennyit a mobilodat, meg kikapsz.
3: Amit a telefonon fog megcsinálni.
2: Mert valószínűleg egyébként mindenről a telefonunkat kérdezzük, de hogy a legtöbb szülő abból indul ki, hogy majd szólni kell a gyereknek, és majd úgy csinálja, de hát nem biztos, hogy jó példát mutatunk. Tehát az látszik, hogy alapvetően a gyerekek úgy bánnak a mobilokkal, ahogy a szüleik. Tehát, hogyha nálad azt látják, hogy folyamatosan kise esik a kezedből, akkor nagyon nehéz lesz tőlük elvárni, hogy ők megtegyék ugyanezt. Tehát ez a második lépés, hogy egy családi médiatervet alakítsunk ki. A harmadik.
3: Tartsuk be.
2: Igen, tartsuk be, nem rossz.
3: Tervet egyébként bármikor csinálok.
2: De ugye ami a megoldó kulcs volt nagyon sok év, annak tekintettük, ez a bizonyos képernyőidő. És azt mondja a szerző, meg a neki nyilatkozó kutatók, hogy inkább a tartalom minőségével, mint mennyiségével foglalkozzunk, mert ugyanaz a képernyőidő valamilyen ostobasággal töltve nem ugyanaz, mint hogyha olvasná a híreket a telefonján, abszolút, vagy épp a barátaival beszélgetne. Természetes ugyan, de a legtöbb, az elvágólagos válasz, hogy a reakció az, hogy kisfiam napi egy óra. És azt, hogy az egy órát mivel tölti?
3: Igen. Része.
2: És az utolsó
1: és
2: meg...
1: hogy fogod tudni ellenőrizni? Hát,
2: a appokhoz tudsz rendelni időt. Uh-huh. Tehát szerintem több operációs rendszer mondjuk... képes arra, hogy app szinten állítsd be.
1: Az oké, de mondjuk az van, hogy mondjuk a YouTube-ot használja. A YouTube-on is lehet nagyon értelmes tartalmakat, hosszú tartalmakat, meg ugyanúgy lehet brainrotos doomscrollingot
2: csinálni. Ez már szerintem onnantól kezdve családi megállapodás kérdése, és végül az utolsó, hogy találjatok közösen valamit, amit szerettek csinálni, és nincs köze a mobilokhoz. Ezt is sokan elfelejtik, hogy az űr, ami létrejön, azt lehetőleg valami minél szórakoztatóbb valamivel töltsük ki. Találjuk ki, mit tudunk együtt csinálni, mint család, amit majdnem annyira élvezünk, vagy ad abszurdum lehet, még egy picit jobban is élvezünk, mint hogyha nyomkodnánk a mobiljainkat.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
6: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Változik a boltok nyitvatartása az ünnep miatt, szivárog egy veszélyes anyaga.

0: Pünköst hétfőn a legtöbb városban nem változik a szemétszállítás rendje, de változik az, hogy aznap sok helyen nem kell majd fizetni a parkolásért. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
1: Megnövekedett utasigényekhez igazodva, megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
0: Váci Viktor hozzátette azt is, hogy holnap a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint közlekednek a buszok és a vonatok. Már úton van a Csík-Somlyó Express Erdélybe, a pünkösdi búcsúba, a szerelvény tegnap hajnalban a szombathelyi állomásról gördült ki, majd Győr és Tatabánya érintésével érkezett Budapestre, ahol összekapcsolták a Székely Gyorssal, és így közlekedik tovább Erdély felé. Amint egy fél kilométer hosszú különvonat, csak nem 1500 zarándokot visz a csíksomlyói búcsúra és az ünnepi programokra. Szivárog egy veszélyes anyaggal teli tartály egy kaliforniai üzemben, emiatt több mint 40 000 embert evakuáltak. Az Orange megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy gyúlékony és nagyon mérgező vegyületről van szó, emiatt már csütörtökön megkérték az üzem körül élőket, hogy hagyják el az otthonukat, de az evakuációs zónát azóta kiterjesztették és jelenleg is vizsgálják a szivárgás okát. A katasztrófavédelem szerint, ha nem sikerül megoldani a problémát, akkor elképzelhető, hogy szétreped a tartály és kiömlik a mérgező anyag, de az is lehet, hogy az egész felrobban majd. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fokot mutatnak a hőmérők, holnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha a szabadban töltik a napot, mindenképpen óvják a bőrüket. Hétfőn is folytatódik majd a nyári idő, csak a középső országrészben lehetnek kisebb esők.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: És itt a kávézó a világ végénben, amelyet a most már 100 éves David Attenborough is ajánl nektek, aki folytatja a munkát egyébként. Ez is csodálatos, hogy még továbbra is esze ágában sincs visszavonulni a szőrnek. Szóval, hogy mi nagyon-nagyon nagy örömmel számolunk be mindig magyar fejlesztésekről is, és így fogunk most is tenni. A vonalban itt van már Nagy Zsolt a Wienerbergertől, aki beszámol egy olyan európai szinten is kiemelkedő öntözési projektről, amire hát ugye nagyon-nagyon nagy szükség van, hogy olyan öntözési megoldásokat találjunk, amivel tudunk vizet spórolni, mert bár most kaptunk egy nagy zuhét, de hát azért előtte 50 napig szinte egyáltalán nem esett, és ők most egy olyan föld alatti mikroöntözéses rendszert kísérleteztek, ami 330 hektáron mezőfalván került kiépítésre a Pipeline Hungária Kft. Szakmai támogatásával, és ezzel 30-50%-os vízmegtakarítást lehetett elérni a hagyományos öntözési módszerekhez képest. Ugye ez pontosan, hogy hogyan érték el, ezt most mindjárt el is mondja nekünk Zsolt. Halló, szia!
1: Üdvözletem, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Igen, ez így van, ahogy mondtad. Mezőfalván Fejér megyében kiépült ez a, hát mondhatjuk, hogy európai szinten is nagynak számító ilyen precíziós öntözési rendszer.
0: Meséld el, Lici, és ez oké, nyilván már magában az, hogy ez egy föld alatti rendszer, gondolom én, hogy ez azért is tud vizet spórolni, mert hogy sokkal kevesebb víz párolog, mint amikor ezek az óriási nagy általában a mezőgazdasági területeken látható nagy ilyen szórófejes öntözési rendszerek, amikből rengeteg párolog miközben használjuk, de gondolom ennél azért egy kicsit összetettebb dologra van szó, mint hogy egyszerűen csak leraktátok a föld alá az öntözőrendszert.
1: Így van, így van. Tehát amikor az ember utazik autóval mondjuk valahol egy alföldi tájon, és akkor elnéz jobbra, és látja, hogy ott egy vízsugár a távolban, nagyjából ezt szokta általában az átlagembernek jelenteni az öntözés és technológia. Ugye ennek van többféle megoldása, van ilyen, hogy csévélő dobozos, amikor egy ilyen nagy szerkezetet kigurítanak a szántóföldre, és aztán azzal elkezdik locsolni a területet. Van a lineár, amikor úgy képzeld el, mint hogy egy vonalzót így elkezdenénk húzni egy papírlap fölött, tehát szépen egy egyenes vonalba halad, és locsol ez az eszköz. Ez egy esőztetős öntözés, amikor felülről éri ugye a növényeket a víz. Ennél sokkal-sokkal takarékosabb, amikor valamilyen csepegtetéses módszerre juttatjuk ki a vizet. Ugye a leggyakoribb ez ma Magyarországon a csepegtetéses, akkor az egy a felszínen elhelyeztetett csepegtető szalag. Ezen keresztül jut ugye a talajra a nedvesség, de még ennél is sokkal hatékonyabb az, amikor a talajban helyezzük el ezt a hálózatot, egy csőhálót képzelj igazából el, és ezen keresztül a gyökérzónába nagyjából 40 cm mélyen vannak ezek a kis csepegtető pontok, ezen keresztül juttatjuk ki a vizet, és hát vízzel együtt akár tápanyagot is, vagy más adalékanyagot, aminek a növénynek szüksége van.
0: Így laikusként ez így nagyon hát végig is egy ilyen logikus megoldásnak tűnik, de azért a végig gondoljuk, hogy azért ez mégse lehet annyira egyszerű, hiszen sajnos a legtöbb mezőgazdasági területen viszont zajlik valamiféle földmunka is, tehát ezeket a területeket felszántják, tehát hogyan lehet ezt összehangolni a szántása, vagy esetleg ez egy ilyen no-till technikával egybekötött dologról van szó?
1: Hát abszolút. Ugye hát az ember, mint minden ember, hogy az energia minimalizálásra törekszik a minél egyszerűbb megoldásokra, nyilván amikor nincs arra szükség, hogy túlagyaljuk a dolgokat, akkor a legegyszerűbb az, hogyha a vizet egyszerűen csak, tehát egyszerűen fogalmazva kispicceljük a területre. Na most ahogy a klímaváltozás egyre inkább szükségessé teszi az öntözést, és ahogy egyre nagyobb kincsé válik a víz, úgy növekszik annak az igénye is, hogy egyre takarékosabban bánjunk a vízzel, és egyre inkább precízen vigyük ki a vizet a szántóföldre. Ez hozza magával azt, hogy egyre kifinomultabb technológiák jelennek meg, És hát ugye az is elhangzott, hogy 30-50%-os víz megtakarítást lehet elérni például ezzel a technológiával. De való igaz, hogy ez egy nagyobb odafigyelést igényel, már maga a kiépítése, tehát nem véletlenül nincsenek tömegével ilyenek, hiszen ez egy nagy szakértelmet igényel a gazdával közös tervezés, amíg ezt szépen kialakítjuk, megfelelő eszközök az elhelyezéshez, illetve hát az üzemeltetés is megkíván egy magasabb figyelmet, és hát ugye hát akár 20 évig ott vannak ezek a csövek a szántóföldön, vagy ha
0: tehát nem kell évente újra leteríteni ezeket.
1: Nem, hát ezt akkor ez nem is érni meg. Emiatt viszont ugye mélyszántást nem lehet alkalmazni, tehát egy más gazdálkodást is megkövetel.
0: Ami tök jó, mert igen, hát egyrésztről, hogyha valaki nincs ilyen képbe így a mezőgazdaság kihívásaival kapcsolatban, hogy azt gondolhatnak, hogy jó, hát most minek ezzel bíbelődni, hogyha egyszerűen lehet így locsolni, de ugye az a baj, hogy egyre kevesebb a víz, és ugye ezek mindenféle ugye kutakból vannak ellátva ezek az öntöző rendszerek, amik talajvízből kerülnek betáplálásra, és hát sajnos a talajvizeink is egyre jobban apadnak, tehát ezt nem lehet teljesen lenullázni őket, tehát muszáj, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amikkel lehet ezeket a vízmennyiségeket csökkenteni, meg ráadásul saját tapasztalatból tudom mondani, hogy az, hogyha valami mondjuk a gyökérzónában van öntözve, az a növénynek is sokkal jobb, nem csak a párolgás miatt, hanem ugye, hogyha fölülről öntözünk, az akár égetheti a növényt, meg sokkal könnyebben betegednek meg, mindenféle gombás betegségek is sokkal hamarabb elterjednek rajtuk, tehát hogy ez így nagyon-nagyon jó ötletnek tűnik. Mégis akkor miért van az, hogy mondjuk ezt eddig nem nagyon csinálta senki?
1: Hát azt gondolom, hogy itt elsősorban ez a magasabb kifinomultság a fő ok, ami ugye hát ha valami kifinomultabb, az általában drágább is. Uh-huh. Tehát ugye itt egy nagyobb beruházás igény van, és a különböző kutatások, amik végzünk, azok arra mutatnak rá, hogy nagy figyelmet kell szánnunk arra is, hogy edukáljunk, hogy a gazdáknak egyre több információja legyen erről a technológiáról, arról is, hogy ez milyen megtérüléssel jár. Hadd mondjak egy olyan példát, amit az egyik szakértő kollégám mondott, hogy egy hektár területen átlagosan 8 tonna kukoricát lehet termelni. Ha jön egy aszályos év, ez akár 2 tonnára lemegy, miközben a kollégám azt mondja, hogy 12-16 tonna között lehet hozamot elérni, akkor, hogyha ilyen technológiát használunk, ez akár 20-ra is felmehet. Tehát, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy magasabb terméshozam érhető el, és a legfontosabb ugye a termés biztonság, tehát, hogy itt akkor nem kell attól tartanom, hogyha egy rossz év, akkor elviszi a profitomat, az időjárás, az asszály. Ez mind olyan előny, amit érdemes lesz a jövőben a gazdáknak megfontolni. Illetve hát az Alföld jelentős területein egyszerűen 2050-ig bizonyos növények termesztése el fog lehetetlenülni várhatóan, sajnos.
0: Hát sőt, hát igen, hát ha mondjuk most szerencsénk van, és volt némi égi áldás, de hát ki tudja, hogy aztán mikor jön a következő, valószínűleg a következő kertfesztiválon, az meg jövőre lesz. Szóval, hogy szóval, hogy itt tényleg az van, hogy ez életbevágó, vagy létfontosságú, és lehet abban bízni, hogy akkor ezt igen egyre muszáj lesz a gazdáknak is belátni, meg hát valószínűleg akkor állami szinten is, hiszen ezt gondolom, hogy egy ilyen beruházáshoz azért nem árt, hogyha mondjuk esetleg valamilyen támogatás is párosul, és pont ez is lenne a kérdésem, hogy milyen a vízhangja ennek a kísérletnek, van-e esetleg arra valami remény, hogy ezt mondjuk általánosabb szinten is át tudják venni mondjuk állami támogatással együtt?
1: Hát mindenképpen ugye nagy figyelmet szánunk ennek a projektnek, azzal is, hogy egy egyetemmel lesz egy közös kutatásunk, ami vizsgálni fogja ennek az eredményességét. Tehát, ahogy említettem, nagy figyelmet szánunk az edukációnak, tehát sokat akarunk erről a témáról beszélni, hogy minél inkább bekerüljön ez a közbeszédbe. Ugye nagyjából olyan 400 000 hektárt lehetne öntözni Magyarországon, ez nagyságrendileg a 10%-a a szántóföldi területeknek. Ebből 2024-ben 130 ezeret öntöztek mindössze. Tehát bőven-bőven van itt még lehetőség arra, hogy nagyobb területeken legyen elérhető az öntözéses művelés. És hát ugye a klímaváltozás miatt ugye nem lehet eleget hangsúlyozni, amikor mondjuk 2050-ig 0,7-1 fokkal nőni fog a középhőmérséklet, tehát nincs is más megoldásunk. Tehát erről sokat kell beszélni, szükséges hozzá egy állami akarat, kellenek pályázatok a gazdáknak, hogy ebbe bele tudjanak fogni egy ilyen nagyobb fejlesztésbe. És hát a vízgazdálkodásnak is ugye figyelembe kell azt vennie, hogy eljusson az öntöző víz a gazdákhoz, mert hát ennélkül ugye nincs öntözés.
0: Igen, tehát hiába van föld alatt a csepegtető, hogyha nincsen víz, amit bele tudunk tölteni, tehát nyilván ez egy nagyon komplex problémakör, de hát az egyértelmű, hogy ezzel foglalkozni kell, különösen egy ilyen országnak, mint Magyarország, ahol ennyire jelentős a mezőgazdasági tevékenység. Még egy kérdés volt, hogy a Wienerberger alapvetően egy épülettechnikával foglalkozó cég, leginkább a tégláitokról ismerünk benneteket. Hogy jöttetek ehhez, hogy kapcsolódtatok ehhez a projekthez?
1: A Wienerberger egy nagy nemzetközi koncern, ugye bécsi központtal, de már régóta nem egy osztrák cégről beszéltünk, mert 28 országban vagyunk jelen, és való igaz, hogy építőanyagokról vagyunk a legismertebbek, de ugye egyébként a Debrecenben nagyon régóta nagy múlttal rendelkező Pipelife, az egy csőgyár, tehát mi csöveket is forgalmazunk, és hát ennek az üzletágnak része az öntözés is. Ebben egyébként nagy tapasztalatunk van nagyon sok országban. Magyarországon a precíziós öntözésről még kevésbé vagyunk ismertek, de hát fog ez még változni pozitív irányban.
0: Na hát nagyon örülünk, hogy ilyen innovatívak vagytok, hiszen beszélgettünk mi már ugyanígy az adásban a robot falazógépről is, tehát az is tőletek származott ez az innováció és fejlesztés is, úgyhogy erre szerintem nem az, hogy óriási szükség van, hanem tényleg életbe vágó, hogy ezeket a megoldásokat megtaláljuk, megtanuljuk, meg kialakítsuk, mert különben igen, nem fogjuk tudni tovább az élelmünket megtermelni, és akkor hát valószínűleg viszonylag nagy gondban leszünk, én ezt gyanítom, hogyha nem tudunk élelmet termelni.
1: Hát igen, és azt gondolom, hogy most, hogyha mondhatok ilyet, hogy marketingvezetőként, hogy különösen jó érzés, hogyha az ember olyan témán dolgozhat, mint ez, ami tényleg több, mint üzlet. Tehát az, hogyha a magyar mezőgazdaság fenntarthatóságához tudunk ilyen módon hozzájárulni, az egy olyan örökség, amit hát szó szerint az unokáinknak adunk tovább. Mert 2050 után ez a fajta mezőgazdaság, amit ma ismerünk, ez nem lesz már jelen, sajnos. De a pozitív hír, hogy van megoldás arra, hogy mégiscsak lássunk szép kukoricamezőket majd.
0: Ja, hát vagy valami másfajta zöldséget. Igen, erre is ugye sok szakember azt mondja, hogy nem biztos, hogy azt kell erőltetni, ami korábban ment, és mondjuk a kukorica lehet, hogy ahelyett valami kicsit kevésbé vízigényesek, de mindegy, ez egy másik beszélgetésre tartozik. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így elmesélted, és tényleg baromira örülünk neki, hogy vannak ilyen fejlesztések, és mindig örömmel számolunk be róla, úgyhogy ha van ilyen, akkor jelentkezz megint csak, és akkor osztjuk a jó hírt, hát ha eljut a megfelelő fülekhez.
1: Úgy legyen, és nagy örömmel. Köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönjük. Tehát Nagy Zsolttal, a Wienerberger marketing igazgatójával beszélgettünk, és mint hallhattátok, egy föld alatti mikroöntözési rendszert mutatott be, amelyet a Pipeline Hungária Kft. Szakmai támogatásával dolgoztak ki. Ha szeretnétek erről még olvasgatni, akkor keressetek rá a interneten, biztos, hogy találtok róla még sok-sok információt.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatjuk optimista hangulatban a kávézó a világ végén, Marvin a Pőce Balázssal és Megmenemi Márkkal, meg veletek, kedves hallgatók. Egy nagyon izgalmas, mindig nagyon izgalmas téma, de ez még a szokásos nagyon izgalmasságon felül is, még annál is izgalmasabb témát találunk.
2: És akkor nagyobb súlya van, ez nagyon izgalmas.
1: És ha Marvin mondja, akkor tényleg az.
3: És akkor idén nem mondhatja többször. Van az évenkénti egyszeri Marvin izgalmasság.
1: Leszállnak az UFO-k, és nem mondhatja, lehet, hogy ez nagyon izgalmas.
3: Olyan szókincse van.
1: Az mi? Igen. Genetika.
3: Igen, genetika. Genetikával ugye nem nagyon szoktunk foglalkozni, ez részben az én biológia kettesemmel, negyedik gimnáziumból függ össze, mert semmilyen ilyen hírt nem szoktam megérteni, és akkor meg olyan nehéz róla
1: én
3: beszélni.
1: Én mondjuk kenem vágom az egészet. A biokémiában kifejezetten erős voltam mindig is.
2: Na, akkor most akkor ez neked szólt.
3: Itt a lehetőség. Itt a lehetőség, hogy genetikai tudásodba beavass minket, hanem sajnálod tőlünk.
1: Nem akarom elvenni a kenyeret, Balázs.
3: Nyugodtan,
1: nagyon sok szó hagytam el a számot.
3: Nem akarod az átlagot fölhúzni. Szóval, hogy megint csak az arctechnikán találtunk egy olyan hírt, ami egyenesen a Nanjing Egyetemről jön. Ki nem találnátok, Kínában működik
1: ez mondod,
3: az egyetem.
1: Nem mondod.
3: Tudom, én látom a kerekedő szemedet, és egérkékhez van köze, mégpedig olyan egérkékhez, akik között vannak gyúrós egérkék, akik sokat futnak, nem is tudom, hogyha van mókuskerék, akkor ilyen egérkerék is kéne legyen, tehát egérkerekeznek egész nap, és ugye...
1: Ki van én, a patintva, mint az állat.
3: Én, aki nem nagyon figyeltem a gimnáziumi biológia órákon, valami olyasmi ragadt meg a fejemben, hogy van ez a DNS dolog, ami meghatározza, amit öröklünk a szüleinktől, és hogy ebben nagyon belenyúlni nem lehet. Tehát amikor mindig mondták, hogy valahogy, valamilyen módon megöröklöd apád mozgásszegény életmódját, szorongását, kutyafülét, akkor úgy voltam, hogy mind nagyon izgalmas hangzik, de biztosan van egy másik...
1: Transgenerációs traumáját tovább öröklöd.
3: Igen, valahol. És én azt gondoltam, hogy nyilván van ennek egy olyan magyarázata, hogy ha család hogy működik körülötted, miket hallasz, miket látsz, és na de hogy, ebben a laboratóriumban elkezdte kísérletezni azzal, hogy ezeket az egérkéket, akik a gyúrósabbak közül valók, azoknak az RNS-ét, illetve a mikro RNS-ét, ami egy része az ő kicsiny szervezetüknek, azt embriókba tovább fecskendezték.
1: Bocsánat, csak igen, hogy ez az nagyon-nagyon szegényes tudásomból azért próbálok villantani.
3: Na,
1: inkább ugye a Covid környékén került ugye elő ez az RNS, mert hogy ugye a Covid vakcina is az RNS-re rehatott. Hogy igen, a DNS ez a nagyon-nagyon alapvető tervrajz meg váz, és az RNS az egy ilyen kisebb lokális változásokra reagáló, és akár nagyon-nagyon rövid távon is tud reagálni. Például a polipok tudnak, saját maguk meg tudják változtatni az RNS-üket, tehát hogy ez arra való, hogy valószínűleg így működik az evolúció, hogy sokkal gyorsabban tudjon valamilyen környezeti hatásra reagálni.
3: Igen, ez olyan maga az RNS felelős azért, hogy a következő generációnak a DNS tér, ez a bizonyos térképe vagy tervrajza fölépüljön, és úgy látják most kutatók, hogy a pillanatnyi életmód, tehát ahogy egy adott helyzetben, ez ugye egereknél bizonyított, messze vagyunk az emberektől, de a pillanatnyi életmód tud olyan az RNS-hez kapcsolódó mikro-RNS-ben változásokat elérni, amelyek aztán befolyásolják azt, hogy milyen tervrajz mentén épül majd föl az utód. És ez ebben az esetben a feltételezések szerint az étrend és a testsúly, az alkohol és a dohányzás, a stressz, amiben élünk, a fizikai aktivitás, vagy a vegyszereknek való kitettségünk, ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek férfiaknál is tudják ezeket befolyásolni. Mm-hmm. Ez egy fontos kitétele ugye a cikknek is, hogy javarészt nőkkel kapcsolatban vizsgálták ezeket, de nem. Az apuka, hogy a cikk fogalmazott, az, hogy apukán van-e futócipő, az bizony a gyermek sportosságát is befolyásolhatja.
1: Tehát gyakorlatilag az apa valamilyen életformát élt, annak hatása lesz már a gyerekére. Tehát rögtön, közvetlenül, és akkor igen, ez lehet pozitív is, meg lehet negatív is. Tehát
2: ha eddig
1: nem
2: szorongtak, hogy legyen egy gyerek,
3: na akkor most.
2: Akkor most.
3: Hát, vagy szépen indítunk egy saját kis Megmenemi és társai, vagy Marvin és társai Kft-t, ami ilyen a nemzés előtti tisztító kúrát ad el, amikor a leendő édesapákat elvisszük egy nem tudom milyen hosszú időre,
1: sperm,
3: de mondjuk egy hónapra.
1: Sperm spa.
2: Ez igen fontos lenne, hogy akkor mennyit kell nélkülözni.
3: Igen, hát nyilván otthon azt mondjuk, hogy egy fél évet, valójában lehet, hogy fél órát, de akkor így egy kicsi gyurmikázás, utána alvás,
2: szegény szerelem gyerekeknek, nincs több szerelem gyerek.
3: Nincs, de a szerelem gyerek az egy teljesen elavult történet, erre fel kell készülnünk nekünk férfiaknak, és ennek az elméletnek még mindig vannak korlátai, meg lehetséges buktatói, eleve mondják, hogy az a laboratóriumban lévő egér...
2: Csak azt nem mondják, hogy több mint egy évig nem szabad semmit csinálni, mert akkor tényleg, tényleg vége a szerelem.
1: Vége az emberi fajnak.
3: Szóval, hogy azt mondják, hogy az egér és az ember közti átmenet azért nem úgy működik. Van egy úgynevezett felhígulási paradoxon, amely szerint eleve a petesejt RNS állománya annyival nagyobb, mint ami a férfiból érkezik, hogy lehetetlenség, hogy azt számítson. Kikérem magunknak ezúton is.
1: Fölmerül
3: az, hogy az embrió fejlődésben ott még zajlik egy kis tisztogatási tevékenység. Az is gyanús, de minden esetre úgy tűnik, hogy elkezdett alakulni egy olyan egészen kézzel fogható elmélet, hogy bizony a férfiaknak is nagyon-nagyon vigyázniuk kell közvetlen a gyereknemzés előtt arra, hogy hogyan élnek.
2: Na hát akkor vegyük át, nem, hogy mikre térnek ki.
3: Nézzük a szabályokat.
2: Na, hogy akkor veletek, velünk mi lehetett.
3: És a gyermekeinkkel ez áll.
1: Hát, na várjál, az a jó, a sport azért szerintem abban egyébként szerintem mindnyájan elég aktívan sportoltunk már a gyereknemzés előtt is, meg szerintem egész ez életünkben.
3: Hát ugye közben.
1: Közben is, igen, sem elékes. Mondjuk nagyon-nagyon tiszta életformát azért talán, de
3: lehet, hogy ez magyarázza meg egyébként, hogy a második gyerekeknek miért sokkal jobb. Mert az első gyerek megszületett, utána muszáj egy picit stresszmentesebben élni, kevesebbet önpusztítani, stb.
2: Itt gyanús nekem az, és ez lehet, hogy igaz lehet, hogyha, tehát hogy a idősebb korban jön a gyerek, akkor azért feltételezhetően talán stresszesebb vagy, mint fiatalként.
1: Abszolút. Tehát, hogy ott azért kicsit gondtalanabbul éldegélsz.
2: Hát, vagy legalábbis semmiképpen nem figyelsz annyira, vagy nem veszed annyira komolyan
3: az elhízás is később jelentkezik jellemzően, ahogy előre halad az idő. A mozgás szegény életmód
1: igen,
3: is
1: viszont
3: egy
1: általában
3: olyan, ami...
1: rosszabbul táplálkozunk fiatalon, mint ahogy azért később táplálkozunk. Tehát szerintem akkor azért összeeszünk mindenféle vackot, ami éppen ott volt. Én például a szmetlevest óriás tetemes mennyiségben fogyasztottam.
3: Na akkor mi tartottuk el azt a céget, mindig gyanús volt.
1: Igen. A tréfát kicsit félretem, hogy a Balázs mindig képviseli a tudományos józanságot ebben a műsorban, én meg megmerem engedni magamnak a kicsit nagyobb kilengéseket, hogy ez azért is nagyon izgalmas ez a téma, és én mondhatom, mert hogy így azt mutatja megint csak, hogy nagyon sokszor vannak olyanok, amiket hogy mondjuk ilyen spirit körökben már nagyon régóta mondanak, meg ilyesmi, és arra legyintenek, hogy hát ezek csak ilyen eltúzott őrületek, és aztán nagyon sokszor az kiderül, hogy azért ezek a megfigyelések igenis megalapozottak, csak mondjuk nem értettük még tudományosan, és szerintem ez az egész nemzés körüli dolog, meg egyáltalán, hogy mit örökítünk tovább, ugye ez erre legyintett mindenkinek, semmi köze nem lehet hozzá, de mégis csak kiderül, hogy könnyen lehet, hogy azért mégiscsak van ennek akár tudományos alapja is.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
6: Sztárfellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Dime bolt, 10,000.

0: klasszikus.
1: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
2: Itt a kávézóban ugye már beszéltünk egy kicsit a transzgenerációs traumáról és szorongásról, akkor egy kicsit nézzük meg, hogy mi az, ami től ez a jelenlegi generáció szorong, az pedig az, hogy nem lesz munkája, mert az AI jól elveszi azt.
3: Mindent. És erről sokat szoktunk beszélgetni itt a műsorban, de most egy olyan átfogó kutatás jelent meg a McKinsey Global Institute-tól, hogy arra gondoltuk, hogy elővesszük ezt a kérdést, mert minél többet beszélgetünk róla, és minél kézzelfoghatóbbá válik, hogy tényleg mennyire kell tartanunk attól, hogy akár a mesterséges intelligencia, az ilyen generatív mesterséges intelligenciák, a fehér galléros munkákat, akár a robotok, a kék galléros munkákat elveszik. Minél több konkrétumot látunk, szerintem nekem most az a benyomásom, hogy annál jobban megnyugodhatunk. És ennek a kutatásnak egyébként a sarokpontja, ez úgy nézett ki, hogy fogtak 10 európai országot, a régióból egyébként Csehországot és Lengyelországot, de egyébként egy olyan tízest, ami azt hiszem, hogy az EU teljes produktivitásának nagyjából a 80%-át kiadja, tehát mondjuk, hogy majd, hogy nem az egész EU-t, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, és azt mondták, hogy a jelenlegi automatizációs eszközökkel a munkaóráinknak valahány százaléka kiváltható, van kedvetek tippelni? A most elvégzett munkaóráknak, amennyit ma dolgozik neki, mi az, hogy AI-jal és robotikával. Igen, a jelenlegi, tehát a nem a majd elérhetőekkel, hanem a ma elérhető technológiákkal.
2: És AI vagy AI és robotika.
3: AI és robotika, de meg van a kettő külön.
4: Tehát van, amit egy picit érint, és van, akit lenullázott.
3: Abszolút, ez a munkaóra, így van pontosan, ez az összmunkaórát nézi, érzésre.
2: Hogy mennyivel váltott, hát mondjuk 30%.
4: Marvin? Csak 12.
3: Na hát 60. Tehát 58%, és abból 44 a szoftveres, 14 a fizikai
2: robotok. Mondjuk szkeptikus vagyok, de oké.
3: Igen, tehát ez még mindig olyan dolog, ami...
4: Akkor lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, és nem is értem.
3: Tehát... Ez lehetetlen. Ilyen nem fordult még elő ebben a műsorban. Nem. Uh-huh. Tehát amit ma itt mindenki dolgozott, igen, ebben a 450 milliós blogban, minden egyes órát egy egységnek veszünk. Uh-huh. Vannak közte call centeresek, újságírók, könyvelők, jogászok, tanárok.
4: Annyit kell melóznia most, jól értem? Egy az, humánnak?
3: Az, nem, ennél szerintem összetettebb a helyzet, de minden esetre ezekről a jelenlegi eszközökkel, a jelenlegi eszközökkel ezeknek a munkaóráknak a 60%-át valahogy automatizáltan el lehetne végezni. Mindjárt mondom egyébként, hogy melyek
2: igen,
3: ezek
2: csak
3: a...
2: Igen, csak mondjam, hogy mondjuk a könyvelésből, az adminisztráció nagy részét, a nem tudom, a tanári munkából, a dolgozatok, nem tudom, ellenőrzését, az ügyvédi munkából, a szerződések megírását, tehát hogy minden munkakörben biztos, hogy van egy csomó olyan dolog, és ez kb. Összesen átlagban, akkor ezek szerint egy 60%-ot is kiadhat, meg ugye a robotika is benne van, tehát hogy már lehet az, hogy ez mondjuk nem tudom, robot taxi, meg nem tudom, a gépsoron is dolgozhat már valamilyen robot, ami pontosan összeszereli az autót.
3: Itt nem az a kérdés, hogy most ez reális-e, hanem egyébként az eszközök megvannak rá elméletileg ezen a ponton, hogy ezt ki tudják váltani. És egyébként,
4: na, ez, bocs, én csak azért mondom, hogy ugyanilyen listát én is fel tudok sorolni, ahol viszont semennyire se tudja kiváltani.
3: Hát neki ők is felsorolják.
2: Igen, meg én is azt mondom, hogy én szkeptikus vagyok ezzel a 60%-kal, de ők ezt állítják.
3: Igen, mert hogy egyébként ők is egyszerűen, ahogy szokták ezek a nagy tanácsadó cégek, fogtak egy ebret és négy fele bontották, fölül van az, ami nem automatizálható, és abból van fizikai meg nem fizikai jellegű munka, lent pedig ami automatizálható, és van belőle fizikai meg nem fizikai, és egyébként ez a kettő, tehát az alsó része, ez az a bizonyos 58%, ami a jelenlegi eszközökkel automatizálható lenne, és itt szépen végig szaladtak az összes foglalkozás körön, uh-huh, hogy ott a munkaórák hány százalék a fizikai és nem fizikai, mondjuk, hogyha gyártásban, egészségügyben, vagy épp könyvelésben dolgozol, és egyébként, hogy összesen a lakosságnak hány százaléka foglalkozik ezekkel. Izgalmas példa, 13% van az irodai és adminisztratív támogatás rubrikában, és annak ugye a java fehér galléros, tehát hogy nem fizikai munka, tehát egy egészen pici töredéke az, és ugyanígy mondjuk szintén magas százalékot képviselnek, ha mondjuk nem is 13-at, hanem 8-at, azok, akik a menedzsmenttel foglalkoznak, vagy épp fuvarozással. Szóval ezek elvileg a jelenlegi ismereténk alapján a lehetőségek. Ők azt mondják, hogyha mindezt egy produktivitási lehetőségnek fogjuk föl, akkor a jövőben ez olyan lehet, mintha még egy olaszországnyi GDP dolgozna az EU-ban.
2: Tehát ők nem azt mondják, hogy oké, akkor 60%-a az embereknek nem fog dolgozni, hanem azt fogja mondani, hogy ezeknek az emberek idejének a 60%-a felszabadul, tehát produktívabbak tudunk majd lenni.
3: Még ezt sem mondják pontosan, de azt mondják egyébként, hogy tud olyan produktivitási pluszt elérni ez a technológia, hogy radikálisan ez az 1,9 billió dollár egy ilyen felfoghatatlan valami. Azért is néztem meg, hogy ez körülbelül mit jelentene. Ez azt jelentene, mintha még egy Olaszországot beejtenénk itt a közös kalapocskánkba, és ezek a derék kutatók elkezdték szétbontani az állásokat például olyan területekre, hogyha azt nézzük, hogy vannak ugye kevésbé meg jobban automatizálhatóak, hogy vannak az emberközpontú munkák, ami mondjuk a takarítót is tartalmazza, de a nővért is. Ez egyébként az európai munkavállalóknak a 31%-a, ez rengeteg ember. Ez rögtön egy olyan terület, amire azt mondjuk, hogy kevésbé automatizálható. Vannak a hibrid szerepek, ez is érdekes, amikor azt mondjuk, hogy hát nem fogja eltüntetni a munkámat az AI, de az biztos, hogy nagyon sokat kell majd AI rendszerekkel dolgoznom. Itt például, ha azt mondjuk, hogy ide tartoznak mondjuk az eladók, a tanárok, vagy a pénzügyi menedzserek, az megint csak az európai munkavállalóknak a 21%-a. Tehát most tartunk 52%-nál, és még nem azt látjuk, hogy itt akkor mindenki hirtelen el fogja veszteni az állását. Ezeket, az utóbbiakat hívjuk úgy, hogy ember-ágens munkák, vagy javarészt ágensekkel fogunk beszélni. Az ember-robot munka, az például sokkal kisebb. Itt egyébként pont burkolók merülnek föl.
4: Kik tartoznak, vagy igen, kiket írtak közé?
3: Ők a burkolókat írták ide, ez az 1%-a az európai munkaerőpiacnak, és vannak olyanok, ez is nagyon izgalmas, ez az ember-ágens robot típusú munkák, amik például döbbenet, vízvezeték szerelő, aztán orvosi asszisztens, vagy képzőművész. Imádom, hogy került ide. Ez a felsorolás soha semmilyen tanulmányban nem létezett előtte. Ők így már együtt 5%, még nem tudom, hogy vízvezeték szerelőből van-e több, vagy művészből, de nyilván ország a
4: válogat. A burkolónál 1% volt, jól emlékszem?
3: Igen.
4: Tehát minden századik ember burkoló. Nem vagyok jó matekból, de ez dobta.
3: Ez jó. De szerintem egyébként, hogy most kiállnánk itt a Váci útra, elkezdeni, elnézést, ön burkoló, csak beleesne valaki. Sőt, ugye a statisztikai modellek miatt valószínűleg még hamarabb is század, bőven nem kéne kivárnunk. És egyébként azok, amik AI-centrikus szerepek
4: lesznek.
3: Miért
4: nem találok, bocsánat, minden.
3: Például a titkárnők, adminisztratív asszisztensek, a bizonyos könyvelési feladatokkal, vagy épp a szoftverfejlesztéssel foglalkozó emberek, ez viszont egy 30%-a az európai munkaerőpiacnak. Tehát az látszik, hogy valószínűleg nekik lesz a legtranszformatívabb a következő időszak.
2: Tehát összességében azt lehet, hogy ők egy kevésbé negatív vagy sötét képet vázolnak föl, ők egyszerűen csak azt látják, vagy azt vizionálják, hogy jelentősen át fog alakulni az egész munkaerőpiac, de hogy így azért többé-kevésbé megőrzik az emberek a munkájukat, csak lehet, hogy máshogy vagy máshol fogják
4: de
2: elvégezni.
4: De ahogy már a robotika úton van, tehát, hogyha ez eddig most egy pozitív hír lenne, majd a robotok megjönnek, és akkor...
2: Már látjuk, hogy mennyire elképesztően jól tudnak működni ezek a robotok. Én ma egyébként pont egy állványt kellett, hogy összeszereljek, hogy szét kellett szedni egy állványt, megint a kertfesztivál, ahogy jöjjek, ugye kipakolunk, bepakolunk az állványt, szét
4: jól
2: kellett szerelnem.
4: Jól elhelyezed a terméket.
2: Ugye? Hát, hogy ezt így kell csinálni. És össze kell szerelnem egy állványt, és azon gondolkodtam, hogy egy robot, egy nagyon egyszerű dologról van szó, ugye, hogy ott két ilyen gurulós oldala van, azt, hogy meg kell fogni, össze kell csavarozni, de mégis közben, amiközben figyeltem rá, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex folyamat, amit nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy robot meg tudná csinálni. Ez fölméri, itt van ez az állvány, szét van szedve, így néz ki, és ez hogy kell egyszerre tartani, ott összecsavarozni, stb. Én nem nagyon látom, pedig ez egy nagyon egyszerű művelet, de nem nagyon látom, hogy ez például így csak egy odaállítasz egy robotot, és ezt ő össze tudja rakni.
3: Úgy nem. Nem, igen. Szerintem sem. És nem. Pont itt jönnek be ezek a példák, ez a hogyan dolgozunk majd együtt
4: de
3: velük.
4: Lehet rá készíteni egy robotot, aki viszont százszor jobban meg fogja csinálni, mint te.
2: Oké, na de igen, persze.
4: És innentől az egész zsákutca.
2: Oké, na jó, de viszont az van, hogy ez nem egy olyan művelet, amire pontosan megéri csinálni egy robotot, hát hanem ez valami, egy munkatársad van, aki figyelj, hozd már be a fesztiválról az állványt, szét van kapva, és rak már össze, és ugye ez nem kell egy külön munkatársad fölvenned, de hanem ezt egy bármelyik minimális IQ-val rendelkező munkatárs meg tudja csinálni.
3: Ugye, ahogyan eddig erről sokszor beszéltünk, ugye a robotikában látjuk, hogy először a nagyon-nagyon könnyen és jól automatizálható szerepek lesznek azok, amik itt értéket teremtenek, viszont amivel már most érdemes számolni, különösen azoknak, akik épp álláskeresésben vannak, hogy már most, tehát ez nem is feltétlen a jövő, amiről beszélünk, az az elvárás, hogy az AI-jal kapcsolatos készségeid, ismereteid legyenek, azok óriási nőttek az elmúlt években.
2: Logikus.
3: De figyelj, az, hogy 2023 végétől 2025 végéig, tehát itt két évről beszélünk, Lengyelországban ez az elvárás mondjuk meg ötszöröződött álláskiírásoknál, az szerintem mindenképpen elgondolkodtató. És azt is megnézegették, hogy ezek a bizonyos értsen valamennyire az AI-hoz kérdések, felvetések, milyen jellegű álláshirdetésekben jelentkeznek, és pontosan a fele az, ami a klasszikus mérnöki foglalkozás. A maradék az teljesen más területeken várja el azt, hogy amúgy, hogyha jössz hozzánk állásinterjúra, akkor légy
4: szíves. Köszönöm, igen, mert ugyanezt akartam kérdezni, és ez miben merül ki?
2: Igen, de mit tehát jelent hogy, az, hogy értesz az AI-hoz? Mert ugye az AI az annyira általános, az olyan, hogy értek a számítógéphez, tehát hogy ez, sőt, még annál is, tehát az AI grafikákat tudsz vele csinálni, vibe kódolni tudsz, tehát azért ezek már egyre specifikáltabb területek, tehát hogy nem értek az AI, hogy tudok egy jó promptot írni, tehát egy kicsit ilyen neszes, értesz azért? Persze, értem.
3: Hát nyilván ezek agregált számok, tehát ők egyesével nézték meg, de akkor mondom, hogy mi az, ami eltűnik, mint elvárás, és abból össze tudjuk rakni, hiszen ez ennek az ellenkezője. Nyelvi kompetencia, mint elvárás, 40%-ot csökkent azokban az álláshirdetésekben, amelyekben egyébként előjött korábban, tehát azokon a területeken 40%-ot. Mm-hmm.
2: Tehát mert hogy majd megírja a AI.
3: Hát ezek szerint.
2: Igen, amit egyébként megint csak ugye bejön a vita, hogy sokat dolgozunk AI-jal.
3: Azért valakinek illene ellenőrizni.
2: Tehát olyan még soha nem fordult elő, hogy azt egy az egybe át lehetett volna venni. Tehát, hogy ez egy tök jó alap volt, de mindig kellett valamit farigcsálni rajta.
3: Igen, de hogyha eddig mondjuk mind a 10 asszisztensnek tudnia kellett ehhez angolul, és mind a 10-nek meg kellett írni a anyagokat, azzal szemben most lehet, hogy elég, hogyha van egy angol felelősöd, aki szépen promptolva előállítatja azokat az anyagokat, és utána képes elolvasni, hogy jót kapott-e vissza. De egyébként az operációs rendszerekkel kapcsolatos tudás is ott volt korábban egy csomó álláshirdetésben.
4: Oké, de az egyből logikusabb történet volt.
3: És 20%-ot esett, hiszen kevesebb közöd van a rendszerekhez, és hogyha elboldogulsz a magad kis promptolandó szoftverével, akkor már az, hogy...
4: De Excel ismeret ott van?
3: A B-típusú jogosítvány még egy ideig ott lesz.
2: Kedves hallgatónk írja a távoli Angliából, hogy mi kóderek tudjuk, mit kell tudni egy kódernek, tehát hogy ebben is benne van, hogy jó, de viszont lehet, hogy az elég egy kóder, hogy tudja, hogy mit kell tudni, és közben alá tud dolgozni 5 AI kóder, tehát hogy elég nem hat kóder kell, hanem csak egy, aki ellenőrzi az 5 AI-t.
3: Egy hatalmas szoftvercég, a Box.com elnöke adott erről egy interjút nemrég, aki ugye azt mondta, hogy az a bizonyos utolsó mérföld, pont amiről te beszélsz egyébként, hogy kirakja össze végül azt a posztamenst a helyszínen, ki az a futár, aki végül fölviszi a szekrényt a megrendelőhöz, ha már a robottaxi elvitte odaig, hogy ugyanez a kódnál is jelentkezni fog, és valóban lehet, hogy tudsz magadnak vibe kódolni valami szórakoztató rendszer, de el kell kezdeni megpiszkálni, ott bizony érteni kell hozzá, ezért az ő feltételezése az, hogy nem az informatikai cégek fognak nagyobbra nőni, hanem azok az emberek, akik ágenseket elirányítgatnak, és egyébként értik, hogy azok mit csinálnak.
2: Igen, idomárok, ez
3: már. Ők fognak beülni a kereskedelmi cégekhez, az orvosi kutatóvállalatokhoz, és így tovább, de létre tudnak hozni programokat, és utána tudják azokat finom hangolni. Tehát ez a fajta informatikai tudás végig szivárog majd a munkaerőpiacon, legalábbis a Box.com-nak a vezetője szerint.
2: Hát mindig van valami izgalmas AI téma, úgyhogy biztos, hogy következő alkalomra is jut majd, de sajnos véget ért a mai adásidőnk. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok velünk, és reméljük, hogy számotokra is érdekes volt ez a kis beszélgetés, amelyet Marvin, a Pőce Balázzsal és Megmenemé Márkkal meg veletek folytattunk. Közben próbálom egy gyorsan kinyitni a naptáramat, hogy nézem, hogy igen, tehát jövő héten nem lesz, csak ismétlés lesz, hiszen pünköst hétfő lesz, és aztán akkor majd jövünk majd megint egy ilyen jó kis hírszemlés adással, úgyhogy jó pihenés nektek, sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
0: Kerekes Vicca vagyok. Kerekes Vicca vagyok, és ez itt a Kávézó a világ végén.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Az ikonikus design, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Jót tett a földeknek a múlt heti eső, visszakapja a régi nevét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ma sok napsütés és 29 fok várható.

0: Ezt mondta rádiónak Siklós Gabriella, az OVF szóvivője.
1: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci vízügyi igazgatóság. Nagyon sok holták mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei.
0: NEAK helyett újra OEP. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra Országos Egészségbiztosítási Pénztár, vagyis OEP lesz az intézmény neve, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta a posztjában, hogy az új OEP nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdást kérte fel. Az OEP neve egyébként 2017-ben változott NEAK-ra. Tovább emelkedett az SNI tanulók száma. Az idei tanévben több mint 69 ezeren voltak, ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A leggyakoribb diagnózis a súlyos tanulási, figyelem vagy magatartás zavar, emellett sok SNI-s gyerek autista vagy beszédfogyatékos. Az adatok szerint az érintett diákok többsége integrált nevelésben vesz részt, vagyis a hagyományos iskolákban tanulnak. A legtöbb SNI-s gyereket egyébként Békésvár megyében, a legkevesebbet pedig Borsodban regisztrálták. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén. A detonáció nem sokkal azután történt, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a széndioxid megemelkedett szintje miatt. A nap során 247 munkás dolgozott a föld alatt, állítólag 90-en vesztették életüket, a többieket sikeresen a felszínre hozták. A robbanás okát egyelőre még vizsgálják. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
1: 14 előadás, köztük 7 nagyszínpadi és 7 stúdió előadás szerepel az idei országos színházi találkozó versenyprogramjában. Az eseménynek a 160 éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont június 15-e és 21-e között. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére idén 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapon át zajlott, közölték a szervezők. A válogatásra felkért szakemberek között volt Besenyei Gedő István dramaturg, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának művészeti igazgatója, Juhász Anna irodalmár, Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, Pataki András rendező és Zakariás Zalán rendező. A nagyszínpadi előadások között szerepel többek közt Bertolt Brecht Bál című darabja az Entai Magyar Kamara Színház előadásában. Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című műve a Szolnoki Szigligeti Színház, valamint Joshua Szobol Gettó című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. De látható lesz még a Marica grófnő operett a Szegedi Nemzeti Színház előadásában, a Noszté fiú esete Tóth Marival című Mikszáth Kálmán regényből Gyarmati Kata által írt színdarab, a szombathelyi Vörös Sándor Színház produkciója, valamint Móri Zsigmond Barbárok című műve, a Fonó Budai Zeneház előadása. Az országos színházi találkozó nem csak a szakma találkozási pontja, hanem a közönség számára is egyedülálló alkalom, hogy láthassa ezeket a kiemelkedő színházi alkotásokat, és különleges élményekkel gazdagodjon, emelték ki a szervezők közleményükben.
0: Film.
1: Június 25-től országszerte látható lesz a mozikban György Kessler Márta Találkozás a Buddhával című filmje, amely a vallási vezető 16. karmapa életének és örökségének portréja. A dokumentumfilm a találkozás nyomába ered, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét, utazás határokon és életeken át interjúkkal és eddig soha nem látott archív felvételekkel, valamint a budapesti Cube Animation Studio animációs betéteivel. György Kessler Márta rendező a közleményben kiemelte, hogy ez a film a nyugati és a keleti világ találkozásáról is szól. Egyrészt van a tradicionális buddhista vonala, másrészt pedig ott van Ali Nidal, egy modern dán hippi története, aki később maga is láma lesz. Hozzátette, kontrasztot képez, hogy megértsük és ráérezzünk, ez a két életfelfogás nagyon különbözőnek tűnik, ugyanakkor nagyon is összefügg. A karmapa személye és tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. A találkozás a Buddhával premier előtt látható április 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében az alkotók jelenlétében.
0: Tánc.
1: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök Hajnala című produkciójával kezdődik a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsora július 4-én. A produkció a 16. századi magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi fel július első szombatján a magyar tánc és zenei kultúra közös nyelvén. A legnagyobb magyarországi színpadon valódi törökkori forgatag elevenedik meg Zsurávszki Zoltán és Zsébince Zsuzsa látványos rendezésében. Az első felvonás a Nemeskürti István művére is építő, történelmi igénnyel megalkotott tánckrónika Dózsa György tetteiről, amelynek zenéjét Szarka Tamás szerezte. A második részben a Requiem Mohácsért című Eredics Benjamin zenéjével készülő táncvízió ősbemutatóját láthatja a közönség. Wunderlich József alakítja majd az egykor Novák Péter megformálta címszerepet. A Víg Színház fiatal énekes színművésze, zenésze elárulta, hogy bár lelkesedik a néptáncért, eddig inkább műkedvelőként találkozott a műfajjal. Úgy fogalmazott, számára Dózsa, hol éltető, hol pusztító szenvedélye a legmegkapóbb a karakterben. Ezen a kifogyhatatlan energián keresztül mutatja majd be Dózsa szerethetőségét a nézőknek. Az esten az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének rengeteg kiváló táncosa és a Szeged környéki együttesek apraja nagyja lép majd színpadra. Így mind a Dózsa tánckrónika, mind a Requiem Mohácsért folyamán igazi népes forgatag repíti majd a múltba a közönséget.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Csendes utak, régi romok, frissítő borok a Balaton felvidéken. A Balatonhoz közeli tájegység túlaútvonalakban gazdag, amelyek bejárása során rengeteg hangulatos település, számos kastély, templom és várrom, borospince és gasztronómiai érdekesség vár. 4 olyan túrát ajánlunk, ahol ezekben az élményekben megmerítkezhetünk. Bazalt orgonák között a Szentgyörgy-hegyen. A Szentgyörgy-hegy nem a legmagasabb, de talán az egyik legkarakteresebb a tanúhegyek sorában. A Raposka felül induló tanösvény rövid, mégis tartalmas útvonal, ahol egykori láva folyások hűlt emlékei között kapaszkodhatunk fel a gerincre. Az úgynevezett jégbarlang nevű hasadék nyáron kellemesen hűsít, a hegyoldal bazaltoszlopai pedig úgy állnak sorba, mintha szabályos rendszerint rakta volna őket oda valaki. A csúcsról jól látszanak a környező tanúhegyek, a vadacsony tömbjei és az alatta húzódó szőlőültetvények sávjai. A tanösvény 4 km hosszú, egy kiadós délutáni séta alkalmával felfedezhető. Erdőn, romokon át, a Folli Arborétumtól a Pálosok kolostoráig. Badacsonyőrsről indul ez a látványos, közepesen nehéz túra, amely a Tóti-hegy tetejéről körpanorámával jutalmaz meg. Az öljelzésen fenyvesek és domgerincek mentén érjük el a salföldi Pálos kolostorromot, majd a különleges örökzöldekben bővelkedő Folli Arborétumban pihenhetünk meg egy pohár Riesling mellett. A túra az Őrsi hegyfából épült kilátóján és a csendes dűlő panoráma pontján át vezet vissza Badacsonyőrsre, ahol busz és vasútállomás is található. Gasztrotúra a Rivierán. Alsóőrsről indul az a 15 kilométeres biciklis körtúra, amely Paloznakon és Csopakon át vezet vissza a kiinduló pontra. A szintemelkedés nem jelentős, ráadásul kiváló borászatokat és ízletes fogásokat kínáló éttermeket találni erre. Paloznakon a rendezett udvarok és az apró pincészetek egyedi hangulatot teremtenek a dombtetőn. A csopaki jásdi borterasz pedig a volt püspöki birtokon működik, kilátással a Balatonra és a völgy szőlősoraira. Családi kerékpártúra a tanúhegyek árnyékában. Ez a 17 kilométeres, szinte végig sík kerékpártúra a Balaton felvidék legszebb tanúhegyei között vezet. Badacsony tördömécről indulva Szigligeten át a Szentgyörgy-hegy irányába tekerünk. Az útvonal érinti a szigligeti strandot és a várat, de láthatjuk a Gulácskúpos vonalát is, miközben a háttérben végig ott húzódik a Balaton. Családoknak is ideális a túra, különösen nagyobb gyerekekkel, mivel technikailag nem megerőltető, mégis élménygazdag. Dombok, présházak, sült keszeg és pazarfagylalt várnak útközben. A kirándulás végén Badacsony-Tördemicen igazi kuriózum a macskaköves út, amin jó élmény visszatekerni a vasútállomásig.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Serge Gainsbourg egy Franciaországba menekült orosz zsidó család gyermekeként született Párizsban. Költőként, zeneszerzőként, énekesként, színészként és filmrendezőként is dolgozott. Csak nem minden zenei stílust kipróbált. Élete során 576 dalt komponált és mintegy 40 filmhez szerzett zenét.
2: L'histoire de Jesse James. Comment il vécut, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az afroblues összetevői, rockgitárok, szírhegedű, egyiptomi nej, kolumbiai rezesek, indiai tabla és dogondobok. Legsikeresebb művelői a Mali származású vakzenészpáros Mariam Dumbia és Amadou Bagayogo. A Manu Chao kezemunkáját magánviselő Amadoué Mariam nagylemez 2004-ben Dimanche à Bamako, vagyis Vasárnap Bamako-ban címmel került a boltokba.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
2: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
3: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
4: Heard it on the radio. Yesterday, 10 years ago.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kanadai dalszerző énekesnő Feist Juno-díjas és Grammy-re is jelölt dalából, a 1-2-3-4-ból, amelyet egyébként eredetileg ausztrál zenésztársa Sally Saltman írt, készült egy kiszámolós verzió a Sesame Street 39. évadához, amelyben csirkéket, pingvineket és szörnyeket számol 1-től 4-ig.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A God's Gonna Cut You Down című tradicionális folkdalt a legkülönbözőbb zenei műfajokban rögzítették már. Elvis Presley 66-ban Rock and Roll, Johnny Cash 2006-ban posztumusz albumán Country stílusban, a Blind Boys of Alabama kórus 2001-es Grammy-díjas albumán Gospelként csendül fel. Gospel a Bill Landford and the Landforderies 43-as felvétele is, amelyből viszont Moby készített remixet 1999-es albumára, a Play-re.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Ide!
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: A Time After Time című jazz standard eredetiét Sammy Kahn és Jules Stein írta 1946-ban az It Happened in Brooklyn című filmhez. Azóta rengetegen készítették el saját verziójukat a dalból, köztük olyanok, mint Judy Garland, Chet Baker, Shirley Bassey, James Brown, Miles Davis, az Isley Brothers, Cyndi Lauper, Frank Sinatra, Dusty Springfield, a Temptations vagy Rod Stewart. Paul Anka csak 2007-ben Classic Songs My Way című albumára dolgozta fel.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
3: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
1: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Egyre több strand várja a fürdőzőket, sokan töltik belföldi pihenéssel a hosszú hétvégét, a napos száraz időben ma 29 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb strandok nyitnak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdők kültéri medencéit, a következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetével nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel, a kisgyerekekkel utazó körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben két éjszakát töltenek a városokban, és átlagosan 70 ezer forintot fizetnek a szállásért. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónak elmondta, hogy a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat vagy vadmalacokat látunk, de arra kérnek minket, hogy ne menjünk hozzájuk közel és ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
5: A gidák életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok betegek, sérültek, megfogják, a rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni.

0: volt, és mivel a helyi szabályozás szerint szerdánként tilos zenés mulatságot tartani, ezért feljelentették a társaságot. Másnap híre ment a dolognak, ezután a helyi idegenforgalmi vállalkozók bocsánatot kértek, és arra kérték a zenészt, hogy menjen vissza hozzájuk ünnepelni. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Conga Heaven Bongo Hell. A mai mixet DJ Kaiser készítette. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután 1-kor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesttel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtérítenijük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt-szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
4: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
3: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami

0: 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső ország részben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, vendégeim Csibi Gergely színész és Dicső Dániel rendező, akiket köszöntök, sziasztok!
3: Szia. Jó napot,
4: szervusztok!
2: Május 29-én lesz egy bemutató a 3K-ban, Kasszás Düllői Kulturális Központ, és annak is a Tomposkátya színház termében. Varga Lóránt Mi lenne veled nélkülem című drámájáról beszélünk. Dicső Dani rendezte, Csibi Gergely és Hermányi Marian játsszák a darabot. És innentől tiétek a szó. Miről szól? Én elmondtam a technikai részleteket.
3: Ez egy kortárs ősbemutató lesz most, ami végül is egy saját ötlet alapján, mert mint hogy így közösen saját ötletünk alapján készül. Igazából egy narcisztikus párkapcsolat van ennek a történetnek a középpontjában, de összességében, vagy amiről nekem leginkább szól, az egyrészt mindenfajta bántalmazó kapcsolatról, de ennél talán még fontosabb, hogy így a mentális egészségről és az önismeretről, hogyha egy kapcsolatban vagyunk, és annak nyilván mindenki ismeri ennek különböző szakaszait, az elején lévő lángolást, és az aztán, ahogy ez valamennyire lecsendesedik, és aztán, hogyha egy kapcsolat megmarad, akkor az hogy alakul át egy mindennapi életté, és nyilván főleg az elején mennyire elborítja az ember agyát az a rettentő jó érzés, amit hoz egy új kapcsolat, egy új kapcsolati energia, de hogy milyen fontos az, hogy magunkkal azért tisztában legyünk, hogy tudjuk, hogy mire vágyunk, hogy mit szeretnénk. A mentális egészség, amit az elején mondtam, azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos ahhoz is, hogy egy kapcsolatban igazán jól benne legyünk, hogy tényleg egymást építsük. És ez a történet nekem emiatt igazán fontos, erről szól, nagyon sok olyan, de ez nem feltétlenül csak párkapcsolat, mindenféle emberi kapcsolódás van az ember életében. Nagyon sokszor szerintem nem vesszük magunkat igazán benne figyelembe, vagy túlzott csak magunkra koncentrálunk, szóval, hogy hogyan lehet tényleg mindenfajta családi kapcsolatokban, baráti, kollegiális, vagy szerelmi kapcsolatokban, hogy hogyan tudunk egymásra jobban figyelni, hogyan tudunk kommunikálni, és ahhoz azt gondolom, hogy az legfőbb kulcs az, hogy magunkat ismerjük. Úgyhogy engem ez most nagyon érdekel, ez a darab is ennek egy állomása, hogy ezzel lehet foglalkozni. Átadom a szót Gergőnek, hogy egy picit magáról a történetről szerintem, ha mesélsz azt.
2: Igen, mert hogy ezt hozzá akartam tenni, bocsánat, hogy ezt a laza könnyed témát így nyomjuk itt délelőtt.
3: Igen, szóval rögtön beleugrottam a közepébe.
2: De hogy szerintem azok alapján, amit én olvastam róla, mert hogy még látni nyilván nem láttam, azok alapján ebben ugye pont az a lényeg, hogy ez kibontakozik, tehát azért ez nem úgy van, hogy ezt kapásból tudjuk, hanem valaminek a hatására azért előkúsznak a személyiségnek azok a részei, vonásai. De mondja te, Gergő.
4: Ez kicsit talán olyan is nekem eszembe jutott, mintha ez egy ilyen Netflix film vagy sorozat lenne, látunk egy fiatal párt, megérkezik egy adriai kis szigetre, ahol van egy világítótorony, nagyon romantikus az egész, minden rendben van, a fiú ezt kitalálta, aki egyébként egy műsorvezető, a nő pedig egy mérnök. És hát történik egy ilyen véletlen kis, hát hogy is mondjam, baleset, hogy a hajó nem jól lett kikötve, és elúszik, és hát ott vannak ezen a lakatlan szigeten, ahol egyébként a tengerészek talán hetente egyszer járnak, de ezt nem tudjuk pontosan, tehát az biztos, hogy néhány napot el kell ott tölteniük. Na, már ez ad egy olyan alaphelyzetet, hogy hát elvágva a külvilágtól, térerő nélkül, merülő telefonokkal, hát mindenkiből kijön az igazi énje. Azért ugye mi itt a városban nagyon viselkedünk. És ami ennek a színdarabnak az egyik erőssége, hogy levetkőzve ezeket a társadalomban felvett kis szerepeinket, ahogy az én karakterem Max is mondja, hát ő leveszi az állarcát, és akkor megmutatja magát valójában, hogy ki is ő. Ez egy ilyen vállalás is van köztük egy játék, és hát itt a pár nap, talán három leforgása alatt történik ez a hétvége, ugye, és ez a legizgalmasabb benne, hogy emiatt a különös helyzet miatt sűrítve, hát nyilván színházban vagyunk, 1 óra 20 perc lesz az előadás, hát meglátjuk, hogy honnan, hova jutunk el a love bombing fázisától egészen odáig, amikor

0: annyira leuralom a másikat, hogy egyszerűen szinte már levegőt se kap, és hogyha tehetné, inkább átúszná az egész tengert, és kimenekülne a szárazföldre, mert annyira elviselhetetlen. És azt hiszem, hogy szépen végigkövethető ezek az állomások, ami egy ilyen toxikus esetünkben pedig mondhatjuk egy ilyen narcisztikus kapcsolatban felfedezhető.
1: De amúgy, ahogy ez a kapcsolat is ebben a három napban, ugye, hogy valahonnan valahova eljut, azt gondolom, hogy ezt az előadás is nagyon jól használja, hogy az elején tényleg, ahogy Gergő is mondja, megérkezünk egy idilli helyre, egy lakatlan szigetre, egy romantikus hétvégét eltölteni, fel vannak töltve a borkészletek és a kaviár és gyertyafényes naplement és vacsora van tervezve, és iszonyú jó humora van ennek a Gergő által játszott Maxnak, és ezzel nagyon jól is lehet menni, és szerintem nézőként is azt fogjuk majd érezni, amit a Viktória, akit Hermányi Marian játszik, érez, hogy úristen, hogy lehetek ilyen szerencsés, hogy ezzel a férfival, ha most ez csak három napra fog szólni, hát akkor három napra, de életem legjobb három napja lesz valószínűleg, mert figyelmes, kedves, jó humorú, és még folytathatnám, szóval, hogy valahogy minden működik, és ez nagyon sokáig kitart, és csak egy-egy pici ponton lehet majd szemfüles nézőként, vagy esetleg újra nézőként, aki többször eljön megnézni, azt már észrevenni az elején, hogy esetleg van egy-egy mondat, egy-egy pillanat, ami egy picit már lehet, hogy árulkodó arról, hogy itt ez lehet, hogy mégsem lesz annyira sima, de hogy az első három jelenet az egyszerűen így magával ragad és beszippant, és még aztán is nagyon sokáig kitart, és nagyon sokáig azt is fogjuk szerintem érezni, hogy ennek a lánynak mi baja van, miért nem jó neki, miért nem hiszi el, hogy őt tényleg szeretik, hogy ő tényleg fontos. Ha meg ennek így a hátterét nézzük, akkor tényleg így működik egy ilyen típusú, nem egyenlő kapcsolat, nevezzük akkor akár egy ilyen aláfölé rendeltségi viszonynak, hogy egyszerűen pont azt használja ki belőle, hogy először mindent ad, végre talán elhiszed, hogy te is számítasz, te is fontos vagy, és akkor onnan jön az, akár manipulációnak nevezzük, és akkor az tényleg minél általánosabb, vagy akkor nem kapaszkodunk bele feltétlenül a nagyon divatos szavakba, hogy jön alulról, és hogy kezd el belemászni az agyunkba. És ott meg azt gondolom, hogy nézőként meg át tudunk majd váltani egy ilyen kicsit egy krimi nézőbe, aki talán egy-egy lépéssel már előrébb van, és nagyon izgalmasan követi végig, hogy na, akkor ebből mi lesz, és mikor veszi észre ez a nő, hogy esetleg valami mégsem úgy zajlik, ahogy kéne, és aztán hát a végét meg nem mondom el, hogy ott mi van, de hogy szerintem végig kitart ez az izgalmunk, és végig tudunk szurkolni, és végig, amit amúgy csinál Max is Viktóriával a történetben, ez a hintáztatás, azt szerintem az egész előadás és a színdarab is tudja a nézővel, hogy mikor kivel megyünk, mikor ki a szimpatikusabb, mikor kinek hiszünk, mikor hol sejtjük azt, hogy van valami kis zavar a történetben.
2: Közben meg pszichológiailag ennek a háttere jóval összetettebb, mert hogy ugye ez egy dinamika. Tehát, hogy ez a kvázi bántalmazó, és most nem akarom bármilyen kategóriába besorolni, de ez a fajta magatartás, én azt gondolom, hogy ugye ennek megvan. Megvan erre a válasz, illetve megvan erre a kezdeményezés.
1: És hát, hogy most ketten kellenek hozzá
2: ketten
1: mindenképp.
2: Kellenek, igen, ez dinamika, és akkor nyilván mind a kettőnek ott van a sérülése, nehogy valaki félreértse, tehát ez nem áldozathibáztató mondat volt, hanem az van, hogy ez egy tánc, amit így ketten abszolút járnak, és akkor ugye ez talán az élet az arra van, hogy észrevegyük a saját tánclépéseinket, észrevegyük, hogy mi egyébként hol vagyunk túlzóak, vagy hol vagyunk magunkról lemondóak, és akkor ezt tudjuk korrigálni. Szóval, hogy az a lényeg, hogy ebben én mindig szeretem figyelni, hogy a másik karakternek mik az ő sajátjai. De hogy mennyire divatos most ezzel a témával foglalkozni, és ezzel nem azt értem, hogy elcsépel, csak amíg te nem jöttél meg, mi a Gergővel beszélgettünk arról, hogy vajon miért is van, és most kérdezem tőletek, hogy vajon miért is van az, hogy ennyire jelen van, és hangos, és kimondódik, ami amúgy nagyon jó, de hogy megjelenik az ilyen jellegű személyiség jegyeknek a kimondása, miközben nem hiszem, hogy a régi társadalmakban másként volt.
1: Nagyon elkezdtünk beszélni dolgokról, ahogy te is mondod, tehát annak a korát éljük, amikor, és tényleg hála Istennek, vagy szerintem, és nyilván minden ilyen hullám először lehet, hogy túl nagyra nő, vagy lehet azt érezni, hogy minden erről szól, de ez szerintem normális, és aztán ez majd el fog rendeződni, vagy majd abban a mederben fog aztán tovább haladni, de az, hogy az élet életünk része legyen az, hogy dolgokat kimondunk, hogy erről beszélünk, hogy nem, és nem akarok most abba belemenni, hogy mondjuk a színházi életben, ahonnan mi jövünk, ott mondjuk akár még én 15-6 éve végeztem az egyetemen, akkor mi volt megszokott, vagy mondjuk egy rendezőről mit gondoltunk még akkoriban, hogy neki milyennek kell lennie, és mondjuk 15 év alatt mennyire sokat változott a világ abban, hogy most már nem kell azzal mondjuk szembesülni, hogy úgymond az elvárás, hogy egy vezető ember hogy kell, hogy viselkedjen. Szóval ez szerintem mindenképp pozitív, hogy erről ennyit lehet beszélni, hogy ezzel foglalkoznak filmek, sorozatok, színházi előadások, hogy rengeteg abszett podcastot meg lehet hallgatni ebben a témában. Mindenki szerintem megtalálhatja maga forrását, azt a formát, amit ő igazán szeret. És nyilván ebben a modern, mai társadalmi berendezkedésben az, hogy az egyén az elkezd egyre szélesebben jelen lenni, hiszen nagyon sok mindenhez nincs szükségünk igazán társakra, vagy legalábbis azt gondolhatnánk, hogy nincs szükségünk, hiszen tele vagyunk mindenféle olyan technikai eszközökkel, amik azonnal kiszolgálnak minket, amik tényleg instant megoldást adnak egy csomó mindenre, és ez iszonyatosan el tudja szerintem az ember agyát és érzékeit másfele tompítani, vagy másfele hangolni, és talán emiatt is van az, hogy foglalkozni magunkkal, ami egyrészt nagyon jó, de másrészt magunkat még inkább valami fajta középpontba állítani, és ha azt tényleg mesterséges dolgokkal körül vesszük, akik mind minket szolgálnak, és a mi szokásainkból építkeznek, hiszen például a mesterséges intelligencia is úgy működik, hogy figyeli azt, hogy...
2: Persze, megtanítod magadra.
1: Igen.
2: Persze.
1: Akkor egyre távolabb fog kerülni mindenfajta emberi kapcsolódás, és ez az, amit szerintem nem szabad engedni, vagy ez az, amit valahogy nagyon tudatosan jó arányban kell tartani.
2: Gergő?
0: Én oda kapcsolnék vissza, hogy sokszor halljuk ezt, hogy színház, terápia, és hogy milyen jó, amikor...
2: Ébresztő.
0: Igen, nekünk még az egyetemen mondták, hogy hát a színház az nem terápia, az ne erre használjuk, de azt gondolom, hogy, és volt szerencsénk már Danival máskor is olyan előadáson dolgozni, ahol valami olyan, azt hiszem, hogy társadalmilag fontos témát piszkáltunk meg, tavaly csináltuk Florian Zellernek a fiúját, először Magyarországon, a Dunajvárosi Színházban, és messzire is jutottunk az előadással, ami a tínédzserkori depressziót kapargatta, és ott is azt éreztük, hogy nem terápia ez, vagy én nem azért megyek be, hogy valamit megértsek a fiatal koromról, vagy egy fiatal unokatestvérem élethelyzetéről, de mégis valahogy annyira sokat épített, nyilván azt a közösséget is nagyon építette, akik mi ezen dolgoztunk, de talán pályám során először éreztem meg azt, hogy úgy jönnek oda hozzám utána nézők, hogy velük tényleg valami történt. Nem adtunk válaszokat, dehogy is, nem is szabad. De rengeteg kérdést tettünk fel, és talán kicsit tudtunk témákat fókuszálni. És itt most, ami lenne veled nélkülem előadással is, én abban hiszek, vagy azért is hiszek benne nagyon, amellett, hogy remek színészi feladat egy csodálatos csapattal, hogy az önismeret irányába még jobban tudjunk figyelmet fordítani. És valahogy megismerjük majd azokat a mondatokat, amiket akár egy kapcsolatban, akár egy párkapcsolatban legyen, ez tényleg igazából azt mondom, bármilyen kapcsolat, kihalljunk olyan szavakat, vagy ha valaki megnézi az előadást, eltegyen magának olyan kis csomagokat, hogy ha ez az életében előfordul, hogy valaki úgy szól hozzá, vagy ezt a mondatot hallja, akkor egy kis jelzőfény világítson, hogy hú, ez nem biztos, hogy rendben van. Vagy nézzem meg egy másik szemszögből, hogy most mi is ez a helyzet, amiben én kerültem, és próbáljon abba egy kicsi lépést tenni, máshonnan megfogalmazni. Nyilván nagyon nehéz, ez tényleg van egy szint, amikor persze már szakemberre lenne szükség, de ha már ennyit elérünk, akkor szerintem már jó úton járunk, hogy fontos, hogy tudd, hogy te ki vagy, mert utána tudsz csak olyan érdemi igazi kapcsolatokba belemenni, amit téged építeni fog, és nem lerombolni.
2: Igen, annyi minden jutott eszembe, csak nem akartak félbeszakítani nekem, és volt olyan már az életemben, hogy valamilyen kapcsolati dinamikának az egyébként a mienségét felismertem később mondjuk egy irodalmi műben, ahol az már amúgy ki is volt mondva, hogy ez mi, és utána elkezdtem visszakeresni ennek a kapcsolatnak akár az üzengetéseit, a csetjeit, hogy lássam, hogy fú, én azt jól éreztem, hogy valami nem jó, nincsen rendben, viszont mégis azt gondolom, hogy fontos az, hogy ne hozza ez azt az emberbe, hogy mindent túl kritizál, mindenre azt gondolja, hogy mi van, ha ez az, és ahogy ezt mondtad, hogy ez a mondat, tipikus nárci mondat, ezt nagyon sokszor hallom, és közben meg szerintem az valahogy az egész kapcsolati dinamikát kell nézni. Tehát az önismeretnek az is része, hogy magadra rá tudj nézni, és megnézd, hogy neked ebben mi a szereped, mert azért hallottam én már olyan tipikus, mondom idézőjelben, narcisztikus mondatot, ami valamire reakció volt, ami meg nagyon nem volt rendben. Szóval azért mondom, hogy én ezt értem, és szerintem nagyon fontos is, csak én valahogy inkább úgy fogalmaznám meg, és nekem ezt azért engedjétek meg, mert én vagyok általában néző, hogy az az érzés, ha megjön, hogy aha, oké, csak oké, hogy nekem ez fáj. Csak oké az, hogy én ebben nem vagyok jól.
1: Hát az szerintem a nem vagyok egyedül érzése a nézőtéren, vagy én ezt nézőként ezt nagyon sokszor keresem, vagy nagyon, nagyon sok mindent ad, amikor azt érzem, hogy ezzel a problémával, örömmel, bármivel, de nem vagyok egyedül, mert mások történetén keresztül ezt meg tudom ragadni, hogy velük is így volt, ő is így érzi, érezhetem magam rosszul, ezek szerintem nagyon fontos jelzők.
2: Igen, és hogyha megnézzük, ugye Varga Lórendnak az egyik, ott nála a karakterépítésnek az egyik fő terepe a beszéd, a kommunikáció, a végletekig elfojtott konfliktusok, amik aztán egyszer csak feljönnek, a függőségek, a manipuláció, és hogy a csendek. Szerintem benne van a beszéd mellett a csend is, és ez olyan érdekes kérdés nekem, hogy rendezőként mit tudsz a csenddel kezdeni?
1: Szerintem a csend az egy nagyon izgalmas dolog színházban. Én azt kifejezetten szeretem. Ezt már meg is kaptam párszor, hogy talán néha túl sok csöndet tartok, vagy kérek a színészektől. De
2: pedig
1: szerintem
2: ott aztán a nézőnek van dolga a csöndben.
1: Van, meg szerintem színésznek is rengeteg dolga van a csöndben, mert nyilván az meg nagyon lebukik, és azt mindenki, tehát hogyha ott nem nincs gondolat, akkor a néző is hátradől, és neki sincs gondolata, és akkor unatkozik, de ha megvan, akkor viszont szerintem csodák képes egy-egy csönd, úgyhogy pont most egy előző, amin dolgoztam, egy szintén két szereplős darab, abban is rengeteg csend volt, jó, ott egy 35 éve tartó házasság történetét láttuk, de hát azt hogyan is lehetne másként megmutatni, miközben a két színész most találkozott először egymással, és mégiscsak sikerült a 6 hét alatt eljutnunk oda, hogy azokban a csöndekben tényleg képesek ők azt megmutatni, mint hogyha ott egy 35 évnyi együttélés lenne, és hát a színház egyik csodája szerintem ez, amikor nem kell más, mint két ember koncentrációja, meg azért a 10, 20, 40, 200, 2000, akik pedig őket figyeli, az is egy párbeszéd, és amíg erre nyitottak tudunk lenni, addig amúgy szerintem nincs nagy baj, mert mint most csak így egy picit előre szaladtam, csak itt gondolkodtam akkor ebbi gondolaton, hogy mennyi minden technikával vesszük magunkat körül, de hogy talán ezt a fajta élményt, amit ez a típusú együttlét, mint egy színházi előadáson ülni, ezt nem soha nem fogja tudni semmi pótolni.
0: És főleg úgy, hogy ugye az AI, a mindenféle technikai segítségek, hát ugye beszivárognak a színházba is nagyon erőteljesen, és már sok olyan színház van itt Pesten, ahol azért azzal nyerik meg maguknak sok esetben zene, kivetítő, labdákkal dekáznak, tudnék sokat mondani, és én is nagyon abban hiszek, ezt most színészként megfogva, hogy persze sokkal könnyebb, hogyha egy egész stáb van körülöttem, és mindenki alám dolgozik, és rengeteg akció, akrobatika, lezuhanok, felemelnek, verekszünk, stb. De az a pillanat, amikor tényleg ezt neked, ugye beszéltetek a csöndről pár pillanat ezelőtt, hogy ezt te tényleg megtöltsd, és tényleg tudja másikból úgy dolgozni, hogy az ne lyukadjon ki, és közben érezd azt, hiszen ennek van persze egy technikai része, vagy ez is egy ilyen állandó beszélgetés, hogy most a színész mennyire van bent vagy kint, az talán kicsit ez is, ami miatt az ember ezt csinálja, vagy ami miatt én azt gondolom, hogy a színháznak lesz létjogosultsága így a mindenféle mesterséges intelligenciával terhelt világban, ahol folyton lehet hallani, na majd a mozifilmekben majd már nem színészek játszanak, szinkronizálni majd nem kell, ki tudja, ugye, hogy a rádióba kiül majd. Na de viccet félretéve félig, hogy tényleg a színház lesz. De el is tudom hinni. Hogy talán, ha ezt megtaláljuk, ami miatt nagyon zsigeri a színház, és ezt a szintet meg tudjuk tartani, és nem csúszunk át abba, hogy mi ebből egy cirkuszt akarunk, vagy egy ilyen 4D-s filmet csinálni, akkor szerintem akkor járunk jó úton, és ez a produkció pedig, ez egyik ilyen vállalása lehet ennek a gondolatnak, hogy mi ott vagyunk ketten a Mariannal, lesz talán 8 doboz, rengeteg szöveg, és persze csönd, hát ugye Dani rendezi, meg lesz kiváló zene is, egyébként Bánki Mihály lesz a zeneszerző, akinek az édesapja Bánki György, ezt érdemes megemlíteni, hiszen ő írt a legnagyszerűbb könyv a Narcizmusról című kötetet, szóval így is van kapcsolódásunk, úgyhogy szerintem ez egy olyan utazás lesz, hogy kicsit mi is ott érezzük majd magunkat az Adrián, és hát nagyon várom, hogy majd ráereszessük ezt a nézőkre.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim Csibi Gergely színész és Dicső Dániel rendező, Varga Lóránt Mi lenne veled nélkülem című darabja kapcsán beszélgetünk, aminek május 29-én lesz a bemutatója Óbudának a Szesdülői Kulturális Központ Tomposkátja színház termében. Zene és feles infók, és jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
1: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. koncertobudapest.hu.
0: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
3: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor. Vendégeim Csibi Gergely színész és Dicső Dániel rendező, és Varga Lóránt Mi lenne veled nélkülem című darabja kapcsán beszélgetünk, aminek a bemutatója május 29-én lesz Óbudán, a 3K-ban, Kaszásdüllői Kulturális Központ Tompos Kátya Színház termében. És hát nagyon jót beszélgettünk már arról, hogy miről is szól ez a darab. Tulajdonképpen tényleg laza, könnyed, párkapcsolati rétegek, nehézségek nek a kibontakozása, narcizmussal átitatva, miközben amúgy ez egy romantikus szerelmi darabnak indul, aztán majd mindenki megítéli, hogy végül is minek látja. Na de, induljunk ki abból, hogy honnan jött az ötlet, hogyan terveztétek ezt színpadra vinni, mi volt, ami motivált?
4: Hát két irányból indult talán az ötlet, egyrészt Gergővel sok sokat dolgoztunk már együtt, és ezek mindig, azt gondolom, mindkettőnknek elég fontos bemutatók voltak, és vágytunk rá, hogy legyen valami következő, mert tényleg mindig jó munkák voltak. Ez volt így az egyik oldalról, a másik oldalról pedig Porkoláb Gyöngyi, aki az előadás producere, Gergővel egy másik produkcióban már dolgozott együtt, innen jött annak is az ötlete, hogy ezt valahogy folytassuk így közösen, és Gyöngyinek van egy podcast sorozata, ahol amúgy narcizmus témájából 15 vagy 20 részen keresztül, ez nagyon mélyre.
5: Igen, Beke Sándor pszichológus.
4: Mélyrehatóan ők ketten beszélgettek erről, elemezték ezt hosszan, és egyszerűen annyira Gyöngyinek is ott volt a fejében, és azt érezte, hogy erről rengeteg, tehát hogy annyi közlési vágy volt benne is, és hogy ezt fordítsuk át egy színházi előadásba is, és amikor nekem, tökre emlékszem, hogy hosszan mesélt erről, hogy mi minden van ebben a témában, igazából a felismerés volt bennem, hogy hát úristen, én eddig is azt hiszem, ezt sejtettem, de hosszú éveken keresztül voltam egy ilyen kapcsolatban, és valahogy azt éreztem, hogy úristen, hogy ez ennyire hogy azt gondolom, hogy foglalkozom önismerettel, meg saját magammal, meg próbálom, és ez régen volt, és próbálom, vagy mindig azt éreztem, hogy én nekem ezzel már túl vagyok, ezt feldolgoztam, és hogy egyszerűen mesélt fél órán keresztül arról, hogy mikről beszéltek ebben a podcast sorozatban, és azt éreztem, hogy rólam beszél, pont amit az előbb is már említettünk, hogy nem vagyok egyedül, és azt gondoltam, hogy ez biztos, hogy nem véletlen, szóval, hogyha ez rám ekkora hatással van, akkor ezzel igenis magam nyelvén, ami végül is a színház, akkor ezzel foglalkozni kell, és ennek meg kell mutatni egy verzióját, mert ha ez bárki másnak is ugyanilyen hatást tud elérni az életébe, hogy akár csak visszamenőleg valamit helyre rak, valamit megért abból, hogy igen, akkor ezért volt, vagy ezért lehetett, és persze, de erről is beszéltünk, már nem kell mindent egy-egybe ráhúzni a saját történetünkre, de azt az ember azért nagyon érzi, hogy igen, ebben vannak olyan elemek, amik nagyon igazak voltak rám, és onnantól meg, mert az agy ezt magától csinálja, és áttransformálja olyanná, hogy velem mi történt, és tényleg egyszerűen van egy jó leső felismerés, hogy nem, ez mással is megtörténhetett.
3: Gergő, neked van olyan személyes indítatásod, ami azt érzed, hogy ebben most ki tud fejeződni? Vagy neked ez a színészi feladat is kész?
5: Nekem soha nem volt semmi, de hogy persze.
3: Én meg ilyennel nem is találkoztam. Igen,
5: voltam én is, ezt is már megtanultam, hogy nem mindig az empata a jó kifejezés, mert az elszenvedő az nem mindig empata, de voltam én azon az oldalon, ami nem a narcisztikus oldal, illetve egyre jobban, főleg amióta elkezdtünk egy a darabon gondolkodni, elkezdtem magamat monitorozni, hogy na vajon bennem ez milyen szinteken van meg? És az egy nagyon huncut felismerés volt, hogy már másfél hete dolgoztunk a darabon, és elemeztük, és picit beleírtunk, hogy ezt én hogy mondanám, ez itt mit jelent. Próbáltuk feldolgozni még asztalnál a darabot, és volt egy nap, amikor hazamentem, és majdnem kicsúszott a számon egy olyan mondat, amit ez a Max mondott volna valószínűleg a lánynak, hogy hát, ha szóltál volna, hogy kell venni, nem tudom, mosogató tabletet, akkor vettem volna, mert ott mentem el a bolt előtt, de hát nem szóltál. És végülis ezt a gondolat nem fogalmazódott meg valójában, nem mondtam ki, de fülön csíptem magam, hogy úristen, én akkor most narcisztikus vagyok?
3: Megijedtél,
5: mi? Most akkor, és kicsit elkezdtem figyelni magam, ami egyébként nem biztos, hogy baj, de tehát most az a személyes érintettség, amikor én voltam úgymond elszenvedője egy ilyennek, ami egy, hát egy nagyon sűrű 6-7 hónap volt, és hát nem lettem tőle fiatalabb, de engem most jobban foglalkoztat az, hogy ez kibe mennyire van meg. Meddig egészséges?
3: Meddig, a narcisztikusság,
5: hát igen.
3: Ez, de meg kell, hogy legyen
5: meg
3: azért.
5: Kell, hogy legyen,
3: azt azért
5: kell
3: nem
5: hozzá.
3: Tudjuk, kell.
5: De például van olyan...
3: Csak a mérték.
5: Nemrég hallottam egy viszonylag ismert színház vezetővel egy beszélgetést, és ő kifejezetten mondta, hogy ő tudja magára, hogy a narcisztikus. És akkor azt így kimondta. Szóval ez nekem nagyon érdekes, mert egyrészt divatos is, ebbe úgy picit talán néha divatos beleállni, igen. Ezt így kimondani, ez most ilyen sík, hogy én voltam egy ilyen kapcsolatban, vagy én magam kicsit az vagyok. Szóval ezt olyan jó lenne pályára tenni, és nyilván egy előadás most nem fog itt megváltani világokat, meg embereknek a gondolkodását, de szerintem az nagyon jó, hogy már mi alkotók is ezen gondolkodunk, nyilván a mi környezetünk is ebből kap valamit, és aztán ez majd remélhetőleg lefolyik a nézőkre, egy ilyen beszélgetésen is most persze ezt próbáljuk fejtegetni. Én megint csak az önismeret felé kapcsolnék, nekem pár éve volt egy ilyen nagy váltás az életemben, amikor én ezt így kinyitottam, mert megfigyeltem, hogy van egy olyan séma az én kapcsolataimban, hogy valami mindig ismétlődik. Az nem lehet, hogy mindenki hülye. Vagy mindig valakiket olyanokat sodor elém, hogy egyszerűen mindig szenvedjek, mint a kutya. És aztán elkezdtem dolgozni magamon, és nagyon komoly felismeréseket tettem szert. Úgyhogy én valahonnan innen közelíteném meg, hogy bennem például ez mennyire van meg, és meddig természetes, és meddig egészséges.
3: Nyilván ez most nem egy pszichológiai podcast, de ezt azért már tudjuk, hogy mindenkiben van. Sőt, ez lehet, hogy erős, de én azt mondom, hogy valószínűleg kell a túléléshez, ugyanúgy, mint ahogy az ego. Itt a kérdés valóban az, hogy a mértéke, meg hogy egyébként főként, ha tudod magadról, én amúgy szoktam ilyet mondani, hogy bocsánat, de ezt már a narcizmusom nem fogja elviselni, mert hogy akkor tudom, hogy most még tudom-e kontrollálni azt az indulatot, vagy bármit, ami most jönne belőlem, vagy nem. Szóval persze.
4: De ez az egyik kulcs szerintem, amit mondasz, hogyha magamról tudom, és azt tudom féken tartani, vagy tudom arra figyelmeztetni a környezetemet, vagy tudom, hogy én most akkor inkább elmegyek sétálni egyet, és akkor majd mire visszajövök, addigra már minden működik, hát valahol ez az önismeret.
3: Igen, meg ez a persze az indulatkezelés, meg az önfegyelem, meg a egyáltalán együttműködés másokkal, persze. Igen. Ugye amikor ez kontrollálatlan, zabolálatlan, és egyébként folyamatosan és állandóan fájdalmat okoz a másiknak, na az a kemény, és az, amikor ezt a másik nem veszi észre, de hát, hogy az jelen társadalmi helyzettel éljek, azért éppen egy ilyesmit próbálunk kiheverni össznépileg.
4: Nagyon sokáig lehet úgy élni, hogy valamit nem veszünk észre, vagy valamiről nem akarunk tudomást venni.
3: Na, akkor nézzük meg, hogy milyen ennek a színpadra vitele a valóságban. Dani, rólad a kritikák azt mondják, hogy nem feltétlenül uralod a darabokat, tehát jó kritikáról beszélek, hanem inkább az van, hogy segíted a darabokat, tehát nem uralkodsz rajtuk, nem telepedsz rájuk, nem az a fontos, hogy te kézben tartsd, hanem inkább teremtesz egy olyan teret, ami nyilván neked fontos, hogy ez megteremtődjön, és itt lesz majd a kérdés, hogy mi is az, ami neked fontos, amiben aztán a színészeid csinálják az ő feladatukat. Na de hogyan is működik részedről a megálmodása a térnek?
4: Igen, tehát ez nekem mindig nagyon fontos, hogy egy történetet elmeséljünk, tehát hogy ez, azt gondolom, hogy az mindenek előtt való, hogy azt a történetet az elejétől a végéig elmeséljük, átadjuk, mindenkinek meg legyen benne az igazsága, tudjon vele menni a néző. Ez szerintem nagyon fontos, meg én tényleg nagyon hiszek egyrészt a színészekben, én szerintem tőlük tanultam a legtöbbet erről a szakmáról az eddigi pályám során, meg a csapatmunkában is nagyon hiszek, és akkor ez már amúgy össze is függ, tehát hogy nekem szerintem tényleg az a feladatom, hogy egy olyan közeget teremtsek, és egy olyan alapot tegyek le, egy olyan biztos alapot, ami megtart mindannyiunkat, ami ennek a történetmesélésnek az alappilléreit leteszi, és onnantól viszont szárnyaljunk szabadon együtt, de hát a színészek főleg, hát ők mennek majd be jó esetben nagyon sok estén a sok-sok néző elé, és működtetik, és viszik ezt, tehát hogyha ők ezt nem élvezik, ha nincs benne örömük, ha nincs meg bennük az, hogy közölni szeretnének ezzel valamit, akkor szerintem az egész nem sokat ér, hát ezt azért csináljuk, hogy átadjunk valamit ebből a történetből a nézőknek. Szóval nekem ez a legfontosabb, és nyilván persze az, hogy köré rakjak, az meg már minden történetnél, meg minden előadásnál kicsit más, hogy mennyi mindent kíván meg szerintem. Díszletben, jelmezben, zenében, világításban, vetítésben, bármi egyébben. Én azt gondolom, hogy nagyon kell tudni, hogy hova készül az előadás, hogy ez egy kis utazó produkció lesz, vagy egy nagy színházban csináljuk, és lehet ez akár ugyanaz a drámai alapanyag, nagyon nem mindegy, és szerintem ez is a rendező felelőssége, hogy azt tudja, hogy hova készíti, és most nem csak az, hogy milyen anyagi források vannak, amúgy nyilván ez is nagyon fontos, hiszen bizonyos díszletek, vetítések, animációk és egyebek, ez mind súlyos pénzekbe kerül, de ez általában mindig a másodlagos, szóval sokkal fontosabb szerintem azt megtalálni, hogy ide most egy nagyon játékos teret szeretnénk mondjuk létrehozni, vagy az a fontos, hogy valami nagyon realisztikusan megmutasson valamit, mert ez abban fog jól működni, vagy minél jobban bízzunk a nézői fantáziában, vagy majd az hozza jól helyzetbe a színészeket, és aztán általa az egész darabot, hogy egy üres térben vagyunk, ahol rengeteg mindent kell tényleg a képzeletünkre bízni. Szóval én mindig ezek irányából indulok el, oda próbálom előre átgondolni az egész évadra, hogy melyik előadáshoz milyen alkotótársakat hívjak, kivel működne az igazán jól. Már említettük Bánki Miskát, aki itt zenét csinál, aki már állandó alkotótársam, de nyilván az is mindenhol egy fontos kérdés bennem, hogy ennek az előadásnak egy saját zenei világ állna jól, vagy esetleg pont az, hogy olyan dalokat hallunk, amit ismerünk az utcáról, vagy valami kort megidéznek, és a szüleink gyerekkorát hozzák be. Szóval ezek mind apró döntések, de azt gondolom, hogy mind nagyon-nagyon fontos döntések, és hogyha ezek vannak jól átgondolva, és megfelelő ízléssel, nyilván a saját tommal tudok menni, köré rakva, akkor az eddigi tapasztalatom az, hogy ebben általában a színészek bátran mernek fejest ugrani, és tényleg nagy játékkedvelés, és ilyen gondolati szabadsággal vannak jelen, és ez általában beválik.
3: Te színészből mit gondolsz erről? Mert hogy végig az jutott eszembe, hogy sokszor mondják, hogy nincs demokrácia akkor, amikor készül egy darab, és hogy akárhogy is, de valamiféle hierarchiára szükség van, de én például nem látom, tehát nem látok ellentmondást abban, hogy valamiféle hierarchia és irányítás.
4: Szerintem sincs, vagy abban, amit most elmondtam.
3: Nem, ez egy szemlélet.
4: Attól még azt gondolom, hogy a végén, és ez nem is szokott kérdés lenni, hogy az igent vagy a nemet azt kimondja ki, de általában nem ilyenek ezek a szituációk, de nyilván amikor el kell dönteni valamit, akkor abba, hogy megint divatos szót mondjak, bele kell állni.
3: Na de hogy milyen az ilyen jellegű szemléletben munka?
5: Hát csak ehhez kapcsolódva még, hogy hát végülis intézőjelesen is, meg nem is, hát erre szerződünk, hogy végülis ott van rendező, ez ki van oda írva. Ebben szocializálódunk is, persze már az egyetemen is, de ez a fajta szemlélet, amit itt Dani felfestett, meg amiről beszéltetek, én például azt hiszem, hogy kifejezetten ilyen vagyok, én megéltem mondjuk 10 éves pályámon, eddigi pályámon elég nagy szélsőségeket a Vígszínháztól még Eszényi igazgatása alatt egészen egy vidéki színházig, alternatív produkciókig, tehát sok mindenben volt szerencsém dolgozni, nagyon különféle rendezőkkel, meg szemléletekkel, és arra viszont már rájöttem 33 évesen, meg ennyi előadás után, talán majdnem 1000, ami azt hiszem így sok ebben a korosztályban, hogy legjobban akkor tudok dolgozni, hogyha szeretet, bizalom árad lentről, és nem egyfajta olyan begörcsöltetés, ami való igaz, amit itt a beszélgetés elén egy picit megpendítettünk, hogy azért egy rendező, hogy is mondjam, ez a színházi közeg azért nagyon máshogy működött, akár csak 10-15 évvel ezelőtt is, és az, hogy fejest tudjunk ugorni valamiben, én is akkor tudok a legfelszabadultabb, legrugalmasabb lenni, amikor egyrészt meg van támogatva gondolatilag, érzelmileg, rendezői szempontból, tudom, hogy mit akar, tudunk együtt gondolkodni, van helye annak, ha bejön egy ötlet, egy gondolat, de szeretem azt érezni, hogy igen, itt mind emberileg és mind színészileg is biztonságban vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nem hagyom el a komfortzónámat, és nem tornáztatom meg magam, akár fizikálisan, de nyilván pszichésen elsősorban, hogy megjelenítsük ezeket a helyzeteket, de én valahogy az ilyesmi típusú színházba iszek, talán nem véletlen, hogy tényleg Danival nem ez az első munkánk már, és keresjük is a helyzeteket, persze amellett, hogy ne unjuk meg egymást, hát azért ez is fontos, hogy mindig tudjon az ember újat is mutatni, és persze ne ugyanazokat a sémákat vegye elő, akár színészi eszközökben is persze, de én valahogy ezt érzem, és nekem is volt szerencsém már a másik oldalon lenni, rendezhettem néhány előadást, azok is főleg ilyen kisebb létszámú előadások voltak, de én is valami hasonló szemléletet próbálok megközelíteni, amikor rendezőként állhatok ott, vagy tényleg olyan színészeket rendezek, akikkel hát még kisgyerekkoromban, hát vagy úgy játszottam együtt, hogy épp hogy kijöttem az egyetemre, és nem gondoltam volna, hogy valaha is hozzájuk szólok, mondjuk Serezs Zoli, Györgyi Anna, Hegyi Barbarát, őket volt szerencsém rendezni, és valahogy tényleg ennek az őrült színháznak mégiscsak van egy olyan hangulata, hogy oda, hogy bemegyünk, És akkor ez nem kérdés, vagy nyilván hál' Istennek olyan személyiségű, már mondhatom, hogy mindegyikük kicsit a barátom is volt, nem csak a kollégám, hogy valahogy nem volt kérdés. Mindenkinek az ügy volt a fontos, az, amire mi ott idézőesen felesküdtünk, és tényleg azt mondja, jó, nézzük meg. Ha volt egy ötlet, figyelj, Gergő, nem megnézhetem ezt? Persze, nézzük meg. És ez a csodálatos benne, és ezt keresjük, én is mindig ezt keresem. És ahol egy pillanatra is megszagolom azt, hogy itt valahogy nem ez az irány van, engem nem érdekel, hogy milyen kellemetlen, mit kell felrúgni, én abból kilépek. Volt is a közelmúltban erre példa, ahol egyszerűen nem tudtam ezt eléggé jól kiszűrni, nem voltak jók az érzékelőim, és azt éreztem, hogy ha én nem akarok emberileg, illetve színészileg akkorát sérülni, és egy olyan valamin átpréselni magam, ami nekem nagyon nem a világom, akkor meg kell tennem azt, hogy ki kell lépni, és ez is lehet, hogy már ilyen new wave, és ez valamennyire a generációmnak is már a sajátossága.
3: Igen, igen, én gondolok erre.
5: Hogy nem, én ezt nem csinálom. Nem, akkor most 2 évig mi nem találkozunk, vagy most nem fogok nálatok játszani, de ez nem fog működni. És én emellett kiállok, és képviselem magam, mert nem lehet ez, hogy én ebbe tönkre menjek.
3: Igen, igen, igen.
5: Úgyhogy én így valahogy ezt vallom, így tudtam összefoglalni talán.
3: Na, hát még körülbelül 2 hét van, vagy nagyon maximum 2 hét van.
5: Mondjuk igen, azt, hogy igen. Bő két hét. Jobban hangzik.
3: Igen. Időnk viszont sajnos nincs, de azt tudom mondani, hogy drukkolok nektek.
4: Köszönjük.
3: És hogy akkor, akit érdekel, szeretné megnézni, május 29-én lesz.
5: És 30-án is leszünk, okay. Az a második.
3: És az akkor ugyanúgy a 3K-ban?
5: Uh-huh.
3: És aztán utána arra lehet számítani, hogy majd megy ide-oda ez a darab, vagy hogyan tudja ezt majd a közönség monitorozni?
5: Igen, tervben van, hogy legyen egy állandó pesti játszóhely is, illetve hát szeretnénk az országban, ahova csak el tudunk ezzel a talán fontos témával jutni.
3: Igen.
5: Úgyhogy fogunk magunkról hírt adni, és meg lehet majd
4: és
5: találni.
4: Úgy találtuk ki az előadást, hogy könnyen utaztatható legyen, szóval, hogy sok fele el tudjuk vinni tényleg az országban, mert fontos szerintem nagyon, hogy ezt minél több helyen megmutathassuk a nézőknek.
3: Mi lenne veled nélkülem? Május 29-e bemutató a Kasszásdülői Kulturális Központ Tompos Kátya Színház termében, és vendégeim voltak Csibi Gergely színész és Dicső Dániel rendező. Köszönöm szépen.
5: Köszönjük.
3: És ezzel már a Pont Jókor véget ért, nektek is köszönöm a figyelmet, szép napot mindenkinek, holnap 11-kor jövök friss adással, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Békás Megyeren, az FM 98-as frekvencián.

0: Aranykor. Fehér Maria műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtérítenijük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye. Ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső ország részben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok. A mai műsorban a turizmust és a gasztronómiát egészen más megközelítésben járjuk körbe, mint ahogy szoktuk. Kordos Szabolcsot hívtam vendégül, aki az élet egy jelentős részét, zárójelben utalok a műsor címére, Egy életem. Szóval élete egy jelentős részét annak szenteli, hogy Budapestet, annak történeteit, legendás lakóit, eseményeit feltérképezze, majd számos könyvében, például az Egy város titkai sorozatban, vagy éppen a legutóbbi Budapest gasztró című könyvében papírra is vesse. Kordos Szabolccsal kalandozunk ma budapesti szállodák múltját, történeteit felidézve, kulináris élményeket és az utazás kalandját kutatva. Kezdődjön hát a sétánk fővárosunk ikonikus helyszínein. Szeretettel köszöntöm Kordos Szabolccsot. Szia Szabolcs, örülök, hogy itt vagy.
2: Szervusz, jó napot kívánok.
1: Az első kérdésem rögtön az, hogy Budán vagy Pesten kezdjük a sétánkat. Merre kalandozunk? Melyik szállodát válasszuk ki először?
2: Szerintem akkor kezdjünk Budán, mit szólsz hozzá, és talán a körszállóval kezdhetnénk, hogyha van hozzá kedved.
1: Hát van ám, ugyanis egy ikonikus épület, valóban a körszálló is, és hát az anyakönyvi neve az Hotel Budapest, de népnyelv nevezte körszállónak, ezt jól tudom?
2: Jól, teljes mértékben, és hát én most jövök onnan, Budáról, és pont elmentem előtt

0: te, és nem láttam már más, csak a hűlt helyét, úgyhogy ez meglehetősen fájt nekem. Állítólag ugye újra építik, és akkor majd a régi formáját őrzi meg, hát ezt majd meglátjuk, amikor ez valóban megvalósul. Most azért ez szomorú látmány volt, főleg azért, mert én gyerekként ott laktam mellette, és hát minden nap elmentem előtte, és valahogy volt ennek valami fajta ilyen varázs a gyerekkoromban, hogy valószínűleg bemesélték a szüleim, és nem gondolták, hogy ez ilyen hosszantartó, fantáziadús téveigésnek lesz a szintere, hogy itt rakétakilő állomás van, meg ugye ez forog, meg...
1: Jó, számos legenda volt, igen, tényleg, igen, igen. Gyerekkoromban, emlékszem ezekre én is. Ezek így a népnyelv által keltek életre, vagy volt ennek bármilyen realitása?
0: Hát az, hogy fura volt ugye az egésznek az alakja, és az egész kiinduló pontja az volt, hogy meg akarták mutatni a Kádár rendszerben, hogy mi is tudunk felhőkarcolókat építeni, amelyek hát nem olyan magasak, mint az Empire State Building, azért a 19 emelet az nem volt annyira magas így világviszonylatban, de formáját tekintve viszont tényleg különleges volt, és az akkori emberek is a csodájára jártak, és mi is itt beszélgetünk róla, pedig hát a 60-as években adták át Szolók György alkotását, és a mai napig benne van a néplélekben. Az pedig, hogy Hotel Budapestnek nevezték el, ezt nem is tudták még akkoriban, hogy mekkora nagy előny lesz, mert ugye ha az ember valahol a világban keres szállodai szobát, és beüti azt, hogy Hotel Budapest, akkor
1: azonnal
0: dobja ki, ami hát egy olyan hihetetlen előny volt, azért lássuk be, amiben igen, mások nem számolhattak.
1: Ez valóban így van, és a szocialista építészetnek egy különlegessége vagy gyöngyszeme volt. Egyébként, ha jól tudom, ugyanazzal a technológiával épült, mint akkoriban a panelházak, ezzel a csúsztatott zsalus
0: technológiával. Igen, van benne egy ilyen technológia is. Az egy másik kérdés, hogy szilveszterkor akarták átadni, sőt, akkor is adták át, de ez nem sikerült teljesen pontosan vagy zöggenőmentesen, mert az utolsó napokban is még rohangáltak a munkások, mint a mérgezett egér.
1: Ahogy ez lenni szokott.
0: Ahogy ez lenni szokott ma is, és igen, hát Kádár János, amikor megjött, akkor csak egy ilyen bizonyos, biztos útvonalon lehetett őt kísérgetni, mert ha rossz ajtón nyit be, akkor valószínűleg egy mélységtátong alatta, vagy éppen nem tudom, a vécék hajlók még nem lesznek a helyükön. Úgyhogy egy ilyen folyosót rendbe raktak neki, azt ő megtekinthette, nyugtázhatta, hogy minden szép, minden jó, és aztán persze pár nappal később már tényleg állt a hotel.
1: Belső építészetileg milyen volt ez akkoriban?
0: Az akkori belső építészeti trendeknek a csúcsát képviselte. Tehát mindenki ott akart lenni, mindenki a lobbiban ült, aki számított és trendi volt abban a világban. Az összes művész felelhető volt ott egy fekete mellett, mert ez egy tényleg világviszonylatban is a nyugathoz közeledő hotel volt. Arról nem is beszélve, hogy hát számos elsőség fűződik a nevéhez, például a svéd asztal, ami nem nagyon volt még addig Magyarországon, viszont itt bevezették, és hát a hazai vendégek közül nem mindenki értette meg a dolog lényegét. Egy ideig türelmesen várt az asztalánál, aztán, amikor látta, hogy nem hoznak neki semmit, akkor fogta magát, odahúzta a széket a hosszú asztalhoz, leült, és elkezdett a svéd asztalról pakolni, és ott helyben megenni.
1: Vagyis ha a hegy nem megy Mohamedhez, igen, Mohamed ment a hegyhez, így és van, körbeülték.
0: Ami még újdonság volt, az a Coca-Cola, mert ugye hát azt eléggé szűken mérték abban az időszakban, és itt a tetőbárban állítólag az elsők között lehetett kapni. És ez a tetőbár nem csak erről volt híres, hanem egy sokkal hát, szomorúbb eseménysorozatról is, hogy hát igen sok életunt ember vetette onnan magát a mélybe, és idővel, hát részben emiatt, részben azért, mert dobálgattak is ott a kóla mámorban, ugye a vendégek mindenfajta tárgyakat, bezárták, és akkor hát megszűnt ez a tetőtéri bár részleg, helyette a legfelső emeletből is szobákat csináltak. Én voltam fönt a tetőtetőn, tehát ott, ahol a már csak a
1: szabadba ki lehet
0: szabadba
1: menni.
0: Szabadba lehet kimenni, tehát ez egy félelmetesen jó élmény volt. Nagyon-nagyon tetszett. Akkor már nem volt jó állapotban az épület, úgyhogy gyalog kellett fölmennünk, mert éppen nem működött a lift, és visszafelé pedig a lift szerelőkkel jöttünk lefelé. És egy pillanat, hogy belém hasonlott a felismerés, hogy az amerikai elnök és az alelnök sem utazhat ugyanazzal a géppel, nehogy esetleg ugye probléma
1: sejtem
0: legyen.
1: Sejtem a végét a történetnek.
0: És ha most itt megáll a lift, és a lift szerelők benne vannak, akkor ki fog innen bennünket kimenteni. Szóval az utolsó években azért nagyon rossz állapotban volt maga az épület, ez kétségtelen. Uh-huh. Nyilván nem ez az egyetlen megoldás ennek a kezelésére, de tényleg nem volt jó paszban már a ház.
1: Azt jól sejtem, hogy gyakorlatilag ennek a szállodának minden ablakjából panoráma volt a városra.
0: A fentiekből mindenféleképpen igen. Az viszont fontos elmondani, hogy nem ilyen henger alakú volt a szobáknak a fala, tehát az teljesen sima fal volt. A folyosók viszont hát görbültek. Tehát annak inkább volt egy ilyen Star Trek Enterprise érzése.
1: Nem véletlenül kérdeztem rá előbb a belső építészetre, mert ugye itt azt gondolom, én nem jártam az épületben, csak a földszinten, a lobbiban, de hogy itt mindennek ívesnek kell lenni, vagy valamilyen módon követnie kellett a háznak. Ha nem is a külső homlokzatát, de ugye a belső csigalépcső.
0: Belülről, amennyire én láttam, a szobák azok normális alaprajzúak voltak, pont ezért, hogy ne kelljen egészen speciális berendezéseket szerezni hozzá. Hogy ezt hogyan oldották meg, azt nem tudom pontosan. Egyet tudok, ami így belső építészeti elrendezés volt, az a lépcsősor, ami a lobbiba vezetett lefelé, és a Szrók György bosszújának is hívták, mert valahogyan úgy tervezte meg, hogy csak Bugdácsolva lehetett lejönni. Kipróbáltam, és tényleg, tehát úgy volt beosztva a lépcsőknek a sorrendje, vagy ilyen ritmusa, hogy abba uriasan, vagy úri nőként
1: elegánsan nem lehetett
0: levonulni. Márpedig hát vonulás lett volna, igen, mert laktak, mint Honti Hanna, aki azért, hogyha valamit, akkor vonulni, azt tudott.
1: Most, hogy téged hallgatlak, azért egy kicsit az merült fel bennem, hogy hát elég veszélyes volt ez az épület. Sok veszélyt rejtegetett, inkább így javítom magamat. A lépcső, a tető, az
0: egyebek. Én jártam ott egy kis hátsó szobában, ami a recepciós pult mögött volt, és ott mutatták is, hogy hol volt a lehallgató berendezés annak idején. De ez több olyan hotelbe, ami már ugye a régi időkben is működött, hogy felfedeztük a régi ott dolgozók, hogy na, melyik szobában volt. Ott is meg volt egy kis hátsó szobácskában.
1: Hát ez akkor a régmúlt, aztán a közeli múltban vendégmunkások, meg ha jól tudom, ukrán menekültek is laktak ott, és egy része működött még talán szállodaként.
0: De igazából szállodaként működött. A legutolsó emlékem az róla, és ez a zárás előtt talán egy évvel volt, hogy diákok, külföldi diákok béreltek ott szobákat hosszú távra.
1: Egyetemisták?
0: Egyetemisták, akik itt tanultak egyrészt, másrészt pedig hát kispénzű turisták, akiket hoztak Bulgáriába innen-onnan nagy csoportos kirándulásokra sok busszal. Ázsiai vendégek is voltak. Tehát azért szállodaként működött ez alapvetően, csak hát már azért a kilátás az a régi maradt. Hát befelé a szobákba már úgy kevésbé lehetett jó érzéssel tekingetni.
1: Na hát hamarosan kiderül, hogy a luxus lakások, amik itt épülnek, milyen jövőt mutatnak majd. És akkor javaslom, hogy ha már Budán kezdtük, valamelyik hídon menjünk át Pestre, és akkor legyen mondjuk az a valamelyik híd a Lánchíd, vagy az Erzsébet híd, és akkor már is ott vagyunk a gyönyörű szállodáknál, a Dunakorzón. És akkor mit szólnál, hogyha az Interkontinentállal folytatnánk a sztorizást?
0: Legyen csak melyikkel, mert a mostani Interkontinentál az már egyen arrébb van, a régi Interkontinentál pedig most Marriott névre hallgat, de végében ez volt a Duna Interkontinentál, szerintem
1: Duna Interkontinentál, az jó lesz.
0: Arról akarunk beszélgetni, van egy ilyen sejtése. Ez egy igazán különleges épület, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan utálják. Én valahol a kettő között vagyok, mert szerintem egy érdekes színfoltja a városnak, és ott abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy találkoztam a halála előtt egy-két hónappal Finta Józseffel a Duna Interkontinentál, most már Marriottnak a tervezőjével, és ez volt az első igazi nyugati típusú luxusszálloda a városban.
1: Mikoriban épült?
0: Most a pontos dátumot próbálom felidézni, a 60-as évek közepe vége tájéken. Ekkor már persze meg volt a Gellért, meg volt más hotel is, mikor Royal, de olyan igazán nagy multilánc az még nem jött be a vas kerítésen túlra, és hát ezt a újfajta életérzést adta meg Budapestnek a Marriott, vagy pontosabban ugye a Duna Interkontinentál, bocsánat, most hívják annak, és az épület másik különlegessége az, hogy az összes ablaka a Dunára néz. Tehát, hogy bármelyik szobát is veszed ki, akkor egészen biztosan a Dunára fogsz nézni. Ennek megvan az a hátulütője, hogy az egyik oldalon teli van ablakokkal, a másik oldalon meg nincsen.
1: Te most, hogy mondod, tényleg, ott számtalanszor elmegyek, és az gyakorlatilag egy tűzfal. Tűzfal ablakok nélkül.
0: Van egy-két ablak, ilyen kis folyosó ablak gyakorlatilag.
1: Igen. Ilyen szellőző ablak, igen.
0: Ne szépen fogalmazzak. És akkor megkérdeztem Finta Józsefet, még csak kihez forduljak, hanem a tervezőhöz, hogy mit szól ehhez, hogy sokan rondának tartják. Mondta, hogy az a legjobb része, az a tűzfal, ami a város felé néz. Ő egy kicsikét azért belerecsent az építésé, 30 éves voltál, amikor megkapta a tervezés lehetőségét, és rengeteget variáltak rajta, hogy ilyen ablaknak kell, újra kellett tervezni, közben ő két másik házat is csinált, szóval nem lehetett egyszerű, de hát utána sok-sok éven keresztül ez volt a szálloda, ahova hát özönlöttek például a sztárok is.
1: Akik utálták, miért utálták? Emiatt a tűzfal miatt, hogy pont nem volt szép a város felőli része?
0: Igen, igen, meg hát úgy tartják, hogy egy ilyen hatalmas nagy monstrum, ami hát kicsikét lélektelen és úgy elcsúfítja a dunai látképet. Kétségtelen, hogy ez egyfajta ilyen kortünet is, de szerintem azért a mai napig ez egy igen komoly és masszív épület, aminek helye van ott a Dunaparton. Belülről pedig hát egészen csodás most is az épület.
1: Egy szálloda akkor válik élővé, amikor azt lakják, és ahogy említetted, itt sztárok, politikusok, kémek, milliárdosok megfordultak. Milyen sztorik kötődnek ehhez a szállodához? Vagy a kezdetekkor mi tette nagyon feltűnővé ennek a szállodának a jelenlétét?
0: Hát egyrészt az, hogy van. Tehát, hogy van egy ilyen nyugati szálloda. Nagyon sokan jöttek akkoriban vissza külföldre szakadt magyarok, és hát itt béreltek szobát. Nyilván tudták azt is, hogy akkoriban ez rendesen be volt technikázva, szakszóval élve.
1: Mint a körszálló.
0: Mint a körszálló is. Az összes ilyen kiemelt. Igen. Voltak például kélányok, akiknek hát az volt a feladatuk, hogy becserkészszék a külföldi vendégeket, és akkor hát egyrészt kipuhatolják tőlük megfelelően intim környezetben, hogy mi ügyben vannak itt, másrészt pedig, hogyha szükség van rá, akkor kompromitáló felvételeket csináljanak róluk. Hát ugye az egyik nagy élharcosa ennek egy későbbi világsztár Csicsolina volt, aki hát ott kezdte a pályafutás, azt mondja, hogy Katica Bogár, de most nem akarok butaságot mondani fedőnéven. Aztán a másik nagyon híres lakó az Carlos volt, a sakál, a hírhedt terrorista, aki sokáig Budapesten bujkált. Nem is annyira bujkált, mert az akkori kormány engedélyével tette mindezt, aztán később már terhessé vált Magyarország számára, és akkor így kiszorították a határon túlra. De hát őt egyébként a szállodások imádták, mert rengeteg borravalót hagyott, és nagyon úriember volt. Néha elkezdett lövöldözni a lobbiban, meg voltak ilyen húzásai, de hát Istenem, előfordul. A politikai élet színe java, tehát aki vendégségbe látogatóba jött, nagy formátum politikus, az gyakran itt kapott szobát, és hát mindenki, aki számított gyakorlatilag. A leghíresebb pár, akik itt a nyitás után jelentkeztek, ők Richard Burton és Liz Taylor. És hát ők tartották meg Magyarország első hollywoodi sztárbuliát is, mert Richard Burton a kék szakállt forgatta itt a Róna utcában Budapesten, és több hónapra ide kellett költöznie. És akkor jött vele Liz Taylor is, mint a felesége, és pont akkor töltötte be a 40-et. És Richard Burton egy hatalmas nagy partit szervezett neki. És ide jött, hát gyakorlatilag Ringo Starr-tól kezdve a monakói hercegnőn át nagyon-nagyon sok híresség, és az volt a vicces ebben az egészben, hogy az akkori sajtó ilyen rövid hírben tálalta mindezt, miközben a külföldi sajtó meg özöllött, és körbevették a szállodát a legnagyobb sztármagazinoknak a fotósai, hogy mindenkit lefotózzanak, és ott az egyik emeleti bálteremben tartották a születésnapot, ahol egy hatalmas gyémánt, aztán a Taj Mahal építetőjének a gyémántja volt az egyik, hiszen tudja már hány milliárd forintért elvezték el később, ajándék, ugye ott voltak a sztárok. Nem, nekem a kedvenc sztorim, hogy Grace Kelly, aki ugye amerikai filmszínésznőként indult, és aztán pedig Monaco hercegné a nője lett, ő is a vendéglistán szerepelt, és igen, lazán viselkedett, fölszállt a kettes villamosra például, mert hallotta, hogy az jó, hogy szép ott a kilátás, tényleg így is van, és egy grófnő kísérte el, egy magyar származású, gondolom azért, mert neki van helyi ismerete, meg hát, hogy benne volt ezekben az arisztokrata körökben, és ne egyedül legyen a hercegnő, és egy nap mondta neki a grófnő, hogy neki élni Magyarországon egy rokona, és a lányvagyosi lakótelepen. Hát akkor látogassuk meg. Kölcsön kérték azt a fekete Rolls-Royce-t, amivel közlekedett Richard Burton, és ment a forgatásra minden egyes nap, és azzal elmentek a lánymányosi lakótelepre, és beültek oda a szobakonyhába, Grace Kelly egy
1: családi beszélgetésre.
0: Hogy... Szóval ekkora flash-t így nehéz ma már elképzelni.
1: És ezt se lovagolta meg az akkori sajtó?
0: Nem tudtak róla szerintem. Uh-huh. Tehát én azzal az úrral beszéltem, aki az igazgató helyettes volt akkoriban, és ő emlékezett vissza a könyvben is mindazokra a sztoriktól, hát egy első kézből. Tehát ez egy olyan magánprogram volt, amiről a sajtó nem értesült. Uh-huh. Nyilván a nagy fekete Rolls-Royce-ot azt hát látták. Az eléggé feltűnő jelenség volt Budapesten.
1: Igen. Na előbb Carlost említetted, és úgy tudom, hogy akkoriban a hatóságok a Magyar Szabadkőművesség egyik központjában tárgyaltak vele. Ugye az épület régen a Magyar Szabadkőművességnek volt a központja, ma pedig hogy nem, Misteri Szálloda néven él tovább.
0: Igen, az épület a Podmalicki úton van, és hát rettentően izgalmas kívülről is.
1: Hát egyébként ember... mondjuk el, hogy konkrétan a nyugati pályaudvarral párhuzamos, tehát a sínekre lehet rálátni, a vasúti sínekre.
0: Igen, abszolút így van. Ezt még a Szabadkőművesség csúcspontján, tehát Adi idejében építették. Kellett egy páholy gyakorlatilag, ami úgy összefoglalja a budapesti páholyokat, és ami egy ilyen központként szolgál. És hogyha az ember úgy értő szemmel néz egy kicsikét a homlokzatra, akkor tudja dekódolni a jeleket, mert az összes fontosabb szabadkőműves jelkép az rajta van. Tehát lehet látni földgömböt, vonalzót, mindent látó szemet. Ők eléggé bele voltak őrülve az egyiptomi kultúrába, úgyhogy ilyen kis mindenfajta egyiptomi szobrokat is fel lehet fedezni. Nekem a mindent látó szem az nagy kedvencem. Ugye ez már a keresztény kultúrába, meg előtte az egyiptomi kultúrába is egy ilyen visszatérő elem volt, és sokan úgy szeretik ezt magyarázni, hogy hát a szabadkőművesek, az a titkos és rejtélyesek mindent látnak, mindenről tudnak. Miközben nekik szabadkőműves szakértő mondta ezt nekem, tehát nem a saját kutfőmből szedem, pont az ellenkezője volt a jelentése. Tehát, hogy téged figyelnek, viselkedjél úgy, ahogy az méltó. Ne viselkedjél úgy, hogyha látnak, akkor szégyenkezned kelljen miatta.
1: Vagy hogy a teremtő lássa, hogy így te van. Milyen rosszul viselkedsz.
0: És ez egyfajta ilyen magasztosabb dolog.
1: Igen, igen.
0: És tartást ad, hogy viselkedjél mindig, úgy, hogy tud vállalni a tetted következményeit. És ez szerintem egy szép gondolat, de nekem amúgy is nagyon tetszik ez a szabadkőműves szimbolika az összes rajta van a kulcstartómon, úgyhogy gyakran hiszik az, hogy szabadkőműves vagyok, de hát nem. Bár ha az lennék, ugye, akkor sem biztos, hogy elmondhatnám.
1: Nem biztos, hogy a kulcsodartodon hordoznád, de vajon akkoriban kik fordultak meg szabadkőművesként
0: ebben az épületben? Nagyon sokan megfordultak ott. Mondjuk Ady Endrét mondtam most így kapásból, de hát rajta kívül voltak még ismert és ismeretlen emberek is, szép szem Benedek Elektől kezdve nagyon sokan voltak szabadkőművesek, de hogy ez nem volt annyira titkos, mint ahogy azt most elképzeljük. Tehát egy társadalmi rang volt, egyfajta közösséghez való tartozást jelentett. Azt nem titkolták, hogy ők szabadkőművesek, már csak azért sem, mert bementek a székházba. Amiről mindenki tudta, hogy az a székház. De az épületen belül már nem volt szabad mozgás, tehát ott állt egy testvér, ők így hívják egymást, aki nézte azt, hogy ki az, aki oda bejön, és maguk ezek a rítusok, a szertartások, a találkozók, a munkák, azt hiszem, hogy így hívják a szabadkőművesek, az már egy másik kategória volt, és oda már nem kapott betekintést akárki. Az alján egyébként volt egy étterem, ahova mehettek külsősök is, bárki, aki éppen jól akart lakni, plusz tartottak például jótékonysági, mondjuk ebédeket, ahol a kevésbé jól szituáltak, kaphattak ebédet. Szóval nagyon sok volt a humanitárius tevékenységük.
1: A szabadkőművességhez rengeteg legenda, titok kötődik. Mi az, ami a mostani hotelben, a Misteri Hotelben ebből jelen van? Ugye Varró Zoltán belső építész irodája készítette el a belső építészeti elemeket, és nagyon sok érdekesség, tényleg nagyon sok titok.
0: Nagyon
1: picit másképp, de ott van.
0: Igen, jó pofa, ez is egy megosztó belső építészeti megoldás. Nekem olyan szempontból tetszik, hogy azért kihasználják az épületben rejlő lehetőségeket, és például a nagy étterem, vagy ilyen központi terme, az ugyanaz a terem, ahol annak idején a szabad kőművesek voltak, és ilyen fekete-fehér kockákból épül fel a padló, tehát olyan díszítése van, ami szintén a szabad kőművességre utal, akkoriban is ilyen lehetett. Vannak ezek a kicsikét ilyen megmosolyogtató, de a szabad kőművességhez nem kötődő jópofa megoldások, például rengeteg monalízás párna, meg egy kicsikét ilyen titokzatos, inkább Harry Potteres,
1: igen,
0: mint szabad kőművet,
1: ha így van.
0: Úgyhogy minden arra utal, hogy itt valami sejtelem, valami rejtelem van, de a leginkább a nagy terem, ott tudja az ember egy pillanatra becsukni a szemét és elképzelni azt, hogy most ő a szabad kőművesek vagy páholyában van. Azt hiszem, hogy az erkély rész is, vagy ez a kis galéria rész is ugyanazt a világot teremti újra.
1: És ha jól tudom, egyébként ma gyakran Európából, vagy olykor Amerikából érkezők City Break-re kifejezetten, tehát néhány napos itt tartózkodásra.
0: Abszolút, és volt ilyen, aki felfedte magát, hogy ő szabad kőműves, és pont ezért foglalt oda szobát. Nyilván ez a kisebbség azért.
1: Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, a műsor feléhez értünk, és most egy pici szünetet kell tartanunk. Kedves hallgató, Kordos Szabolccsal folytatjuk hamarosan a beszélgetést Budapest titkairól, mindenről, ami a gasztronómiát és a turizmust érinti. Várunk benne teket vissza a rádiók mellé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
3: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
4: Zsebszínház, a Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Galilei elvtárs, ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31, Akvárium Klub. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Az Egy életem műsorát halljátok, amelyben Kordos Szabolccsal folytatjuk a beszélgetést, akivel budapesti szállodák és kulináris helyek múltját, történeteit idézzük fel. És mit szólnál Szabolcs, hogyha a következő helyszínünk a Royal szálló lenne, a Grand Royal Hotel, amely a millennium idején épült, ugye jól tudom.
2: Akkor 1896-ban még hatalmas nagy dátum és időpont Budapest történetében, mert minden, ami fontos volt, és minden, amit most Budapestként ismerünk el, az nagyjából 1896-ban jött.
1: Igen, ez
2: meg.
1: Is igaz, igen.
2: Úgyhogy ezt elég könnyű megérzni, hogyha én visszaugorhatnék valamikor az időbe egy röpke 25 perces sétál, szerintem 1896-ban témfelegnék a Nagykörút környékén.
1: És kerek szemekkel néznél körbe, mert ugye akkoriban egy luxus szálloda aztán igazán meglepő volt Budapesten.
2: Meglepő volt, de úgy egyben jó húzás is, mert ugye a millenniumi ünnepségekre, amit egyébként egy évvel korábban akartak tartani, csak hát nem lettek készen, úgyhogy jó magyarosan úgy gondolták, hogy végül is a honfoglalás is sokáig tartott, úgyhogy lehet egy évvel később.
1: Mit számít?
2: 98-ban is lehetett volna éppen. Ezért ezekre az ünnepségekre nem csak Ferenc József jött, hanem nagyjából a fél európai turista had. Ez volt az első kiemelt, hát a Bajnokok Ligája hozzá képest ugye semmiség, és sok-sok millió vendég éjszakát töltöttek itt a különböző külföldi látogatók, úgyhogy jó ötlet volt megnyitni ezt a hotelt, ami aztán hát a maga több száz szobájával, fürdőszobájával, vacuum cleanerével, tehát ilyen beépített porszívó rendszerrel, mindennel, tényleg egy csoda volt.
1: Említetted, hogy sok híresség megfordult. Ki az, aki magyar vonatkozásban érdekes lehet a szálló lakójaként?
2: Az a helyzet, hogy az ember bemegy a mostani szállodába, akkor jobbra lát egy szép nagy táblát. És oda felsorolták az összes vendéget, aki valaha megfordult. Hát én most emlékszem például Johnny Deppre, aki hát idejött tartani egy koncertet, de hát erre nem került sor, de hát ő is itt lakott, Arnold Schwarzeneggerre, Sylvester Stallone-ra, a teljes Real Madrid, Bayern München, francia válogatott, német válogatott, tehát Pavarotti, mindenki volt itt, Tony Curtis, stb. Ezt most lehetné egy ilyen 20 percen keresztül mondani, kik voltak, inkább az, hogy ki nem esetleg. Még Michael Jackson nem volt itt, ő egy másik szállodában volt. De a magyarok között is nagyon szép számmal voltak. Most én két embert emelnék ki a sokasságból, Kródi Gyula és Ady Endre. Ők ilyen gyakorlott lakótársak voltak, hát nem egy szobában, de hogy egy szállodában már laktak korábban is. És mind a kettőjük egy kicsikét ilyen hát ágyra járó típus volt, tehát nem volt saját lakása, hanem úgy különböző hotelekben. Ady a hatalmas nagy eseményeket nem kavart a Royalban, Kródi annál inkább.
1: Nocsak.
2: Ő ugyanis családos emberként érkezett meg, nem is lakott túl messzire a családja a Király utcánál, de hát ő nem nagyon ment haza. Tehát egy idő után ilyen táv szerelemben élte a kapcsolatot a feleségével, mindig megírta a levél, hogy megyek haza. De hát ez ritkán fordult elő. Néha előfordult, mert születtek gyermekeik, tehát hogy bizonyára találkoztak egymással. És hát ő egy eléggé amorózó természet volt, és nem meglepő, hogy elszerette a szállodai igazgató nagyon szép feleségét, Reginát. Az már sokkal meglepőbb volt, hogy nem csak a feleséget szerette el, hanem annak a lányát is, Zsuzsit.
1: És a szállodai igazgató ilyen elfogadó volt?
2: Nem volt elfogadó. Akkor követte el a hibát, amikor meghívtak Kródit a családi eseményeikre. Mert neki Balatonon volt egy nyaralójuk, és akkor oda Kródi bejáratos volt, és ő a nevelt lánya volt egyébként Zsuzsi, tehát hogy a Regina előző házasságából született, de mondjuk nem ez a lényeg. És hát utána volt egy beszélgetés, megpróbálta Zsuzsit megszöktetni, hogy békén hagyja a feleségét, és akkor kötelező elvenni ugye a lányt, hogyha már ennyire egymásba szerettek, és akkor tessék elválni, és tessék kiköltözni a szállodából. Most ezek közül, a feltételek közül valószínűleg a szállodából való kiköltözés fájt Krúdinak legjobban.
1: Igen, egyébként, ahogy én emlékszem a tanulmányaimból, azért Krúdi jól keresett, hiszen rengeteg műve született, jól élt, de nem tudta ezt a klasszikus polgári életet élni, hanem bohém életet élt. Hát ez is bizonyítja, hogyha ő egy ilyen szállodába meg tudta fizetni az ott létet, meg gondolom azért különösen az ilyen események forgatagában ez a szállodai igazgató nem ingyen kínálta a lehetőséget.
2: Volt, amikor jól keresett, volt, amikor nem. Tehát volt egy időszak így az első világháború utáni korszak, amikor azért ő sem keresett túlságosan jól, és több szállodában azért szerették az influencereket.
1: Akkor is.
2: És hát igen, ennek marketing értéke volt, hogyha itt lakik egy híres ember, mint mondjuk Ady Endre, aki miatt azért követők, rajongók tódultak mindenhova, és Ady valahol leült egy sörrel a kezébe, borral a kezébe, akkor valószínűleg 30 ember nézte, hogy most Ady
1: éppen mit csinál, vagy mind dolgozik.
2: Hogy szabort, és hogy a hallgat.
1: Tehát, hogy hogyan udvarol.
2: Vagy azt. Most éppen miért mogorra van? Hát, hogy általában az volt. De hogy ezek az influencerek, ezek akkoriban is vitték egy-egy szállod a jó hírét. Krúdi ezt egy picikét azért túlzásba vitte. Zsuzsival aztán tényleg összeházasodtak, ugye születtek gyermekeik, és hát végül, ha nem is boldog házasságban, de együtt maradtak Krúdi hát nagyon korai haláláig.
1: Na, hogyha már a kávézókat említetted, akkor most térjünk át picit a gasztronómiára, és bár nem is a kávéházhoz kötődik, de a dobostorta beugrott nekem a kávéházakból, és hát ugye itt is van egy téves hiedelem, Dobos C. József története. Mi az, amit róla kell tudnunk, mi köze a dobostortához?
2: Dobos C. Józsefről sokan azt gondolják, hogy ő egy cukrász volt, de ez így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. Nem tudjuk, hogy pontosan ki volt, mi volt, mert hogy a legendárium körülötte az hatalmas, és ezt a valós személyt egy kicsikét elfedi. Ez egyébként nagyon sok esetben így 1800-as évek végén élt emberek kapcsán, hogy nagyon nagy körülöttük a hype, de hogy ki volt a valódi személy, azt ritkán tudjuk. Dobos C. Józsefről annyi biztos, hogy ő nem volt se séf, se cukrász, hanem inkább egyfajta vállalkozó, aki a gasztró világba, a vendéglátóipari szférában mozgott, méghozzá elég jól. És volt neki egy kis csemegeboltja, én egészen megdöbbentem, amikor rájöttem, hogy hol. Mert oda jártam latint tanulni, megboldogult egyetemista koromban, most ott az ELTE épülete áll, hogy lebontották azt a házat, amiben ez a csemege üzemelt, és utána egy háza arra költött, na az megvan még.
1: Na fedjük fel az utcát akkor.
2: Jó, egy Kecskeméti utca, nem mondtam, elnézést kérek. Ötödik kerületben a Kecskeméti utca, nagyon szép helyen, és ott a sarkon volt a Magyar utca sarkán az első csemege üzlete, és ugyanaz az üzlet vándorolt át, aztán két háza arrébb, most ott egy vacsázó, kávézó van, semmi nem utal arra, hogy Dobos C. József valahogy is itt meghullott, pedig hát éveken keresztül ott volt a csemegéje, és ez egy ilyen luxusbolt volt, ilyen dedikátes jellegű, ahol a legjobb portugál borokat, szarvasgombás, libamájat, meg mindenfajta konzerveket, voltak saját gyártású konzervei is, árultak. Tehát az ilyen prémium, luxus élelmiszereket.
1: Igen, a könyvedben olvastam, hogy még talán osztrigát is.
2: Igen, tehát ő a világ minden tájáról felhajtotta ezeket a különlegességeket, és akkor ott árulta. Nyilván egy kifinomult körnek.
1: És hát az látszik, hogy nagyon mélyen beleásta magát akkor ezek szerint a kulináris élvezetekbe, olyannyira, hogy az expo szervezését, vagy annak a gasztronómiai részét is rábízták.
2: Igen, volt egy ilyen legenda, én Fehér Bélával beszéltem, aki ennek a témának a kutatója volt, és őt elveszítettük idén évelején, és ő mesélte, hogy volt ez a bizonyos világkiállítás, és ott az éttermi részleget rábízták Dobos C. Józsefre, ami azért azt jelenti, hogy ő egy ilyen magas körökben mozgó figura lehetett, és ott evett nála, nem ő főzte az ételeket, valószínűleg volt egy séf, a szerb királytól kezdve Ferenc Józsefen át a teljes magyar arisztokrata elitig. De az nem igaz, hogy ezen az expón dobostortát evett volna Sziszi, és akkor fölkiáltott volna, hogy hú, de jó, mert van ilyen legenda, és ez valószínűleg nem történt meg. A dobostorta akkor már volt. És nagyon sokáig elveszettnek hitték a receptjét, egész addig, míg Fehér Béláék ezt Dobos C. József egyik könyvében meg nem találták. Mert ő egyébként amellett, hogy vállalkozásai voltak, meg éttermet üzemeltetett, nagy örömmel írt könyveket. amikben a mai olvasó számára kicsit vállalatlan mondatok vannak, például az, hogy meg se érdemli az a háziasszony jelzőt, aki nem tud főzni, meg milyen feleség az, meg hogy egy szakásnál nősüljön meg, mert hát akkor aztán vége van az életének, szóval vannak ilyen furcsaságok benne, de emellett vannak receptek is, meg vannak ilyen kulináris mesék. És az egyik ilyen mesében gyakorlatilag egyes szám harmadik szemében beszél önmagáról, és fölfedi, hogy milyen volt ez a dobos torta. Én nem vagyok ebben annyira jártas, tehát nem mennék bele a részletekbe. Az biztos, hogy ez egy sokkal kisebb, kis filigrán, könnyebb sütemény volt, mint a mostani. Ezt már továbbfejlesztették későbbi korok szakácsai, és valószínűleg jobbá is tették. Tehát az eredeti valószínűleg nem volt annyira jó, mint a mostani.
1: Tehát akkor ne is egy dobos tortát, nem egy torta alakú tortát képzeljünk el, hanem ahogy említed, ez a finom, légies, filigrán, ez inkább egy ilyen franciás jellegű sütemény lehetett.
2: Pontos,
1: ez akkoriban.
2: Akkoriban minden franciás jellegű volt. Ami nem volt franciául leírva, az gyakorlatilag már sértő volt és parasztias, és ez később aztán megváltozott.
1: Szabolcs, szerintem még van annyi időnk, hogy nagy fagyi imádóként elevenítsük fel Pest első szabadtéri fagyizóját, ami a Vörösmarty téren volt.
2: Igen, ez egy nyalóda volt, vagy jeges, aztán ilyen kifejezéseket is találtam a leírások kapcsán. Hát volt egy vállalkozó, aki annak idején meglátta ebben a lehetőséget. Ez általában úgy működött, mint ahogy aztán később is, hogy ami külföldön föltűnt, mondjuk Bécsben, ahol már akkoriban voltak fagyizók.
1: Beszivárgott
2: Budapestről. Azt igen, megpróbálták itt megvalósítani, és először a Szervita téren volt ez a HB kioszkja elnevezésű ilyen pavilonszerűség, amiről rengeteg karc meg rajz készült, tehát tudjuk, hogyan nézett ki, mi lett vele, azt nem. És hát aztán pedig a mai Vörösmarty téren akkoriban még Gizella tér volt, és ott volt a német nyelvű színház. Tehát úgy kell elképzelni, van ez a nagy üvegépület most a Vörösmarty téren, ahol mindenfajta ilyen bevásárló központok vannak. Na, annak a sarkán lehetett felállítva, de éveken keresztül, tehát egy 10-20 éven keresztül, mindig a nyári szezonban, tehát valamikor áprilisban megnyílt, és akkor szeptemberben meg bezárt. És iszonyatos fenntartási költségei lehettek. Tehát ez nem úgy működött, akkor volt egy hűtő, aztán hagyja. Hanem azt mindig folyamatosan hozni kellett a jeget, jégvermekből, valahonnan Budáról, pusztító lehetett, és hát ott nyalt gyakorlatilag az egész magyar elit, mert ez, mivel drága volt, és nem úgy ment, hogy bárki megengedhette magának, úgyhogy itt aztán deák, Kossuth, mindenkiről szó van, hogy oda járt, és hát a teljes reformkor ott.
1: Aha, akkor ez a szintere volt a társasági életnek is.
2: Abszolút, tehát ez nem egy gyors ilyen drive-thru volt, hogy akkor fölkapom és megyek, hanem ott akkor szépen ezek az emberek leültek, és beszélgettek egymással. Ez volt a nyárnak a találkozó helye.
1: Volt akkoriban tölcsér, vagy milyen módon fogyasztották a fagylaltot?
2: Ez, amit nem tudunk pontosan, több, mint valószínű, hogy ilyen kelyhekben árulták. Tehát, mint ahogy most is a kelyhek vannak, és hát azokból kanalazták kifelé. Hogy pontosan milyen lehetett ez a fagyi, hát valószínűleg egy picivel vizesebb, mint amit mi el tudunk képzelni.
1: Szorbé jellegű,
2: igen,
1: akkor inkább.
2: Inkább. Gyakorlatilag a bécsi minta az egy ilyen limonádézó volt, amit lefogyasztották a limonádét.
1: Jaj, de jó hangzik.
2: És inkább ez a szorbé, vagy smoothie, ahogy most nevezik, tehát inkább ebbe az irányba kell elindulni. De volt már te is benne, tehát volt már főzött fagyi is, azt is lehetett kapni.
1: Kedves Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a történeteidet, a múlt idézését, rengeteg kérdésem maradt még, úgyhogy egy következő műsorban ismét vendégül szeretnélek majd látni, örülök, hogyha akkor is eljössz hozzám. Köszönöm a mai beszélgetést.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, az Egy Életem műsora szólt, amelyben ma Kordos Szabolcs volt a vendégem. Ha vissza szeretnétek hallgatni a mai beszélgetést, akkor keressétek az Egy Életem műsorát a Spotify csatornámon. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok, akivel egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozhattok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.
3: Szalontai Tünde vagyok, színésznő. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés. Ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
5: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
6: Sztárfellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre, nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba, hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinet főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
1: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
7: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső ország részben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki a mindennapi betegellátásból eljusson a világűrig, és egy űrhajós egészségéért vállaljon felelősséget egy misszió során? Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban? És milyen a fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa, aki egyébként a Hunor Magyar űrhajós program keretében vett részt a magyar űrhajós kiválasztásában, valamint felkészítésében. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
2: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
1: Igen, gyerekként mi volt az, ami ebben a világban megfogott? Ugye más lát egyébként a fehér köpenyből az, aki úgy benne él, meg az, aki csak laikusként kívülről látja ezt a világot.
2: Nagyon érdekelt az emberi szervezetnek a működése, és önmagában az orvoslás, hogy hogyan tudunk ebbe beavatkozni, a műtétek. Nekem édesapám traumatológus volt, nagyon érdekelt az, hogy hogyan zajlik egy izületnek,

0: vagy bármilyen csonttörésnek a műtéti ellátása, hogy ott zöldben vannak az emberek, hogy ott a kezükkel ugye gyógyítanak, operálnak, műtenek, és hát egyébként is a fehér köpenyben, hogy ott sétálnak a kórházban, és fehér ruhában vannak, és nagyon komolyan foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, nekem ez nagyon inspiráló volt, és gyerekként is játékok szintjén, tehát játékosan is azt képzeltem el, hogy én orvos vagyok, és betegeket gyógyítok.
1: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
0: Gyerekként első meghatározó, sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
1: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
0: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott, imádtam a mindenféle science fictionokat, a kedvencem volt a Csillagok háborúja, ezek kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
1: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
0: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern, műszaki részt tartalmaz, de nagy meglepetés volt valóban, viszont én nagyon örömteli meglepetés.
1: Akkor majd erről kérdezlek még részletesebben. Arra lennék kíváncsi, hogyha valaki ezen az úton elindul, ezt a pályát választja, akkor nincs megállás, nincs visszaút már?
0: Azt gondolom, hogy általában ezt azért választják, mert tényleg gyógyítani akarnak, és van egyfajta elhivatottság azokban, akik az orvosi egészségügyi pályát választják. Hogy van-e visszaút? Szerintem nincs, de nyilván lehet olyan élethelyzet, amikor van, de alapvetően az elhivatottság határozza meg ezt az egészet.
1: Ha még a pályaválasztásra visszatérünk, és hát amikor az orvosi egyetemet választottad, akkor esetleg volt egy pont, amikor még más irányba indulhattál volna? Vagy ez ott már
0: nem igazán
1: volt
0: semmilyen más gondolatom, pláne középiskolás évek alatt már egyértelműen én az orvosi egyetemre készültem.
1: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mi beszerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mi beszerettél bele már felnőttként?
0: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmérdi Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, viszont vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Klaus Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, valamint űrorvos. Tartsatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Sotel Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal, és hát arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
2: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ja, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulás az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást, így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
1: Tehát persze, ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
2: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy na, innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi, szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
1: És akkor ezen a területen fejlődött sokat a technológia?
2: Igen, ezen a területen is fejlődött sokat a technológia, mert hogy itt már van olyan eljárás, meg olyan lehetőség, hogy már teljesen a röntgen sugárzást kiiktatva, csak ezekkel a speciális térképező rendszereknek a segítségével tudjuk pontosan, hogy hol járunk a szívben, és ez ugye egyrészt nekünk nagyon fontos, mert mi ugye nem csak egyszer ér, hanem nagyon sokszor ér a sugárzás, amikor a beavatkozásokat végezzük, de egyébként a betegeknek is jelentősen csökkenti a sugárterhelését.
1: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
2: igen,
1: érdemes ezt nézni.
2: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
1: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részetekről, részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
2: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablelni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
1: És akkor heti szinten minimum 5 műtét, igen, ha jól értem, igen, vagy adott esetben ennél is több, ami a kezed alatt megfordulnak a betegek, a páciensek. Szoktál visszajelzést kapni?
2: Visszajelzést? Igen, hát ugye ezeket a betegnek az ellátása nem csak ott történik a műtőben, hanem már előtte, igen, találkozom a beteggel az ambuláns ellátás során, amikor én indikálok egy ilyen beavatkozást, meg hát utána is jönnek kontrollvizsgálatra.
1: Tehát egy sikeres műtét után visszajönnek,
2: igen,
1: a betegek?
2: Abszolút visszajönnek a betegek, és utána, ugye folyamatosan után követjük őket, hogy ritmuszavarmentesek, meg egyébként kardiológia is vagyunk, tehát nem csak ezt az egy aspektusát nézzük az ő szívének, meg a betegnek, hanem a teljes belgyógyászati kardiológiai vonatkozásokat is.
1: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
2: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
1: Egyébként most említetted, hogy dolgoznak a kezed alatt nálad fiatalabbak, miközben azért te is még nagyon fiatal vagy, de ez a fajta vezetői szerepkör, ez mennyire volt természetes számodra?
2: Van egy ilyen karrierív az egyetemi közegben, tehát az egyetemen a tudományos karrier az úgy fut le, hogy az ember oda kerül, amikor én végeztem az egyetemen, én tudtam, hogy kardiológus szeretnék lenni, azt is tudtam, hogy az egyetemen szeretnék dolgozni, és a kutatás is érdekel természetesen, mert hallgatóként is, tehát orvostan hallgatóként is végeztem tudományos diákköri kutatást a Városmőri Klinikán, amelyet PhD hallgatóként folytattam, tehát ez volt az első állásom a klinikán, és ezt követően kezdtem a rezidens képzést. Tehát először kutatóként dolgoztam. Persze a klinikai kutatás az soha nem abból áll, hogy csak kutat az ember, hanem klinikai munkát is végez, de a főállás az első néhány évben mégis a kutatás volt a kardiológia terén. És akkor utána, miután az ember megvédi a PhD-et és szakorvossá válik, akkor utána lehetnek saját PhD hallgatói, és így került hozzám számos nagyon tehetséges fiatal kutató, aki közül már van olyan, aki éppen nemrég meg is védte a PhD-ját.
1: Tehát ez szépen felmenő rendszerben megy akkor ebben a világban. Hogyha az AI-ra még egy pillanatra visszatélünk, miben segít benneteket jelenleg?
2: Sokrétű segítségnyújtás van, ugye különböző területein a medicinának, a kardiológiának. Most, hogy minket konkrétan miben segít? Tehát egyrészt a klinikai döntéshozatalban, például az egyik fő iránya a kutatásainknak olyan klinikai adatokon alapuló rizikóbeső rendszereknek a létrehozása, amivel egy adott kardiológiai betegségnek a hosszú távú kimenetelét meg lehet becsülni, hogy milyen esély van mondjuk egy ritmuszavar visszatérésére, vagy milyen esély van akár valamilyen major kardiovaszkuláris esemény, tehát valamilyen állapot rosszabbodás kialakulására a beteg jelen klinikai paraméterei alapján. Ez egyébként most így elmondta, hogy ezt mi a kardiológiában használjuk, és fejlesztünk ilyen modelleket, de egyébként ezt a medicinában sok helyen egyre inkább alkalmazzák.
1: Igen, mert ugye szokták mondani, hogy az AI segíti a munkátokban a döntéshozatal, de esetleg akár új dilemmákat is hozhat.
2: Dilemmák vannak, anélkül is elég. Nehéz döntés, sok mindent kell figyelembe venni. Az AI az abban segít, hogy azt a rengeteg klinikai adatot, ami egyébként mondjuk egy komplexebb betegnél szinte átláthatatlan, vagy akár azt mondom, hogy emberek vagyunk, nem olyan nehéz valamit elnézni, vagy máshogy látni, még a legnagyobb jó szendék ellenére sem. Ezt az AI jól látja, az AI használata nem azt jelenti, hogy az AI dönt helyettünk, az AI támogatja a döntésünket, tehát összeveti azt a nagy adathalmazt, amit mondjuk így emberként, vagy emberi gondolkodással nem is tudnánk feltétlenül átlátni.
1: De az orvos felügyeleti szerepe akkor is ott marad.
2: Az orvos felügyeleti felügyeleti szerepe ott marad, és ott is kell, hogy legyen, meg egyébként az az intuitív orvosi attitűd, ez az úgynevezett kicsit ilyen beleérző képesség, hogy amikor az embernek már van egy nagyobb klinikai tapasztalata, és lehet egy beteget, akkor már egy kicsit van egy koncepciója, ami ebből a klinikai tapasztalatából fakad, ezt az AI azért nem tudja pótolni. Tehát az orvos az kell a rendszerben, és nagyon fontos szereplője a rendszerben, nagy segítség az AI.
1: Folytassuk ki, ne álljunk meg egy kicsit, egy rövid szünet következik dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, űrorvossal beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremier. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
3: Négy nap,

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, az Európai űrügynökség által akreditált első magyar űrorvosunk. És akkor még egy picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntéshozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
2: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelet alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik ehhez szükséges tudással,
1: hát meg élet-halál felett döntötök.
2: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhetőleg körültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
1: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
2: Szóval ez egy folyamat. Uh-huh. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
1: elvágólagosan. Mostantól a tiéd.
2: Persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntést hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyet szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
1: Igen, tehát akkor viszont azt elmondhatjuk, hogy ebbe a fehér vagy zöld köpenybe szép lassan nő bele az ember.
2: Ez így van.
1: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
2: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most már 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
1: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
2: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó erős beleérző képesség, amiről indulunk.
1: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
2: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen más ként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
1: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
2: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog,
1: és
2: nem
1: is olyan régen, igen.
2: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet éve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvostanhallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez a, van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri, amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
1: Tehát egyfajta konzultációt
2: tud
1: folytatni.
2: Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, ez a jelenléti oktatásra is kihat?
2: A jelenléti oktatás, a gyakorlati oktatás fontos, mert még mindig ott tartunk, hogy az AI nem fogja megtanítani azt, hogy hogyan kell egy beteget ellátni, hogyan kell egy beteget kikérdezni, hogyan kell egy beteget megvizsgálni, stb. Tehát az, hogy az orvostanhallgatónak a betegágy mellett kell elsajátítania legalább az 50%-et, tehát persze a lexikális tudás nagyon fontos, meg az alapoknak az ismerete, meg az összefüggéseknek, de maga a betegellátás, azt nem fogja tudni semmilyen technika pótolni, tehát maximum lehetnek ilyen VR alapú skill vagy készség gyakorlataik, de a valódi betegellátás csak a kórteremben, a műtőben és ezekre a helyeken lehet megtanulni.
1: Egyébként mi az, amit szerinted a gép sose fog tudni átvenni egy orvostól?
2: Hát ezt a fajta intuitív, egyénre szabott a betegnek a látása. Ehhez kell érzelem, kell érzelmi intelligencia. És hát ugye a gép az egy olyan gép, úgyhogy az ebben nem rendelkezik.
1: De egyébként változnak a betegek is? Tudatosabban érkeznek? Más információk alapján kérdeznek?
2: Hát felkészültek sokan, főleg akik ugye a fiatalabb korosztályba tartoznak, mert mindent tudnak mondjuk az adott betegségükről szinte.
1: Mikor már jönnek,
2: igen, és hát az idősebbek nyilván ott, akik azok között is van egyre több olyan, aki már használja ezeket a technológiákat, és sikerrel használja, nyilván ott még kevesebb. Ami viszont egyre inkább teret hódít, és ennek mi nagyon örülünk, az a különböző telemedicinás eszközöknek a használata. Például okos órák, ilyen kis egycsatornás EKG rögzítő, pici hordozható eszközök, amiket már bárki megvehet magának, és például a ritmuszavarok diagnosztizálásánál rendkívül hatékony tud lenni, tehát ha valakinek van egy szívdobogásos panasza, amivel ugye jönnek a betegek, főleg hozzánk elektrofiziológusokhoz, akkor, és egyébként csak mondjuk ritkábban van, tehát a normál EKG-n nem fogjuk látni, akkor, hogyha van egy olyan okos óra, ami tud egy csatornás EKG-t rögzíteni, akkor, amikor jön a panasz, akkor megcsinálja, és aztán hozza nekem.
1: Tehát már adatokkal érkeznek
2: adatot,
1: a betegek.
2: Valós egészségügyi adatot, adott esetben diagnosztikus adatot, mert például egy pitvarfibrillációt tökéletesen lehet diagnosztizálni egy ilyen egycsatornás EKG regisztrátorban.
1: Tényleg sokat változott a világ, folytassuk innen. Egy rövid szünet következik, utána dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal beszélgetünk tovább a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa, az Európai űrügynökség által akreditált első magyar űrorvos, amiről egy picit már beszéltünk, és még fogunk is. És hát a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy rengeteg adat áll már a rendelkezésetekre, ami nagyon sokszor nagy segítség a diagnosztizálásban, a gyógyításban. Van olyan, hogy ezeket az adatokat azért óvatosan kell kezelni?
2: Mindig is óvatosan kell kezelni ezeket az adatokat, kritikával kell kezelni az adatokat, orvosi ellenőrzés szükséges. Tehát, hogyha jön egy beteg egy egycsatornás EKG-val, amire az automata algoritmus kiírta, hogy ez pitvar fibrilláció, akkor nyilván ettől függetlenül én még ellenőrzöm az EKG-t, hogy tényleg azt látom-e rajta, vagy pedig nem, mert hát nyilván lehet zajérzékelés, egy csomó minden olyasmi, ami miatt nem tudja pontosan, bár ugye egyre pontosabbak ezek a diagnosztikus automata rendszerek is.
1: Tehát egy mérés, nem mérés az még megáll?
2: Az egy mérés, nem mérés is megáll, meg az is megáll, hogy nem biztos, hogy az a diagnózis, amit mondjuk így készül, pláne otthon, az a valóságnak megfelel.
1: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani. Ez így történt?
2: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteg gyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezető a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is. És hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
1: Változtatott a szemléleteden?
2: Hozzáadott a szemléletemhez. Egy kicsit egy tágabb perspektívát adott, hogy az ember elgondolkozik azon, hogy amit csinál, azt milyen formában tudjuk minél több ember számára elérhetővé tenni. Nyilván ennek van egy financiális vonzata is, például amit én csinálok, az egy költséges terápia. Drágák ezek a katéterek, drága az eljárás, persze költséghatékony is, mert ha tudunk segíteni a betegen és meg tudjuk szüntetni a ritmuszavarát, vagy jelentősen javítjuk az életminőségét, a munkaképességét, stb. De hát ennek ellenére nyilván még mindig rangsorolnunk kell, hogy kinél milyen terápiát csinálunk, az alapján is, hogy mennyi az a finanszírozási keret, ami rendelkezésre áll.
1: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
2: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jól látni, hogy máshol hogy működik. Azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
1: Egyébként a klinikai tapasztalat akkor hozzá tud adni ehhez.
2: Igen, ez a kettő együtt működik. Én azt gondolom, hogy az egészségügyben nem lehet az egyik másik nélkül. Tehát kell ahhoz, hogy a gazdasági oldal is jól működjön, ahhoz az kell, hogy a szakmai oldal és a gazdasági oldal jól működjön együtt. Ez akkor tud bekövetkezni, hogyha kölcsönösen értik egymást.
1: Ez olyan könnyű ezt kimondani, de hát nyilván megvalósítani a gyakorlatban. Sokszor
2: gyakorlatilag
1: nehéz.
2: Azért is, mert egy egész másfajta gondolkodásmód, egy egész másfajta tudás az, ami kell a kettőhöz.
1: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
2: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek a vezető halálokért szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
1: Ami még eszembe jutott, hogy ugye több szerepben vagy jelen itt a klinikum, a tudomány meg a szakmapolitika az, amit említhetünk. Ez inkább egy egymást erősítő rendszer számodra, vagy vannak olyan pontok, amikor úgy érzed, hogy ez inkább így sok irányba húz?
2: Mindig is szerettem sok mindennel foglalkozni, sok minden érdekelt. Nem akarok elaprózódni, de ezek a területek mind egymásra hatnak. Tehát az, hogy én az adott beteg szintjén mennyire tudom ellátni jól azt a beteget, az is befolyásolja, hogy milyen a finanszírozásom, az is befolyásolja, hogy a beteg milyen életmóddal élt az elmúlt 20 évben, megkönnyíti vagy megnehezíti a munkámat. Tehát ezek a területek egymásra hatnak és egymásra épülnek, szóval én azt gondolom, hogyha mindegyiket az ember egy kicsit látja, segíti a munkáját.
1: Folytassuk, innen egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével és űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
4: A man is a suit, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, Van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
4: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.

0: www.rozalia.hu.
1: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre, nem jön több aszbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba, hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
4: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye. Ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
3: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső országrészben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, az Európai űrügynökség ÉZA által akkreditált első magyar űrorvosunk, űrorvosa, és hát amiről eddig nem beszéltünk, illetve hát a beszélgetésünk elején behoztuk, hogy nagy Star Wars rajongó voltál, és jól esett az, amikor viszont szakemberként megtalált egy ehhez kapcsolható feladat. 2022-ben a Hunor Magyar űrhajós program kereste meg a Semmelweis Egyetemet, hogy részt vegyen a magyar űrprogram egészségügyi hátterének kialakításában, és ebben te egy meghatározó szerepet kaptál. Amikor megkaptad ezt a feladatot, mit éreztél?
2: Nagy örömet. Gyakorlatilag nagy meglepetést, és nagyon örültem, hogy rám esett a választás. Tekintettel arra, amit már beszéltünk, hogy gyerekkoromtól érdekelt azért ez a terület, és kihívást is láttam benne, mert oké, hogy jelentős része a kardiológia és a kardiovaszkuláris rendszer, mint amúgy gyakorlatilag a medicinának általában, de azért ez egy teljes, komprehenzív, az asztronautát tetőtől talpig, tehát minden disziplinának részt kell venni benne vizsgáló terület, úgyhogy ennek a megszervezése az egy komoly feladat volt, meg hát a megtanulása is, mert hát azért az elején nem sokat tudtunk arról, hogy a gyakorlatban az űrmedicina az hogyan épül fel, hogyan néz ki, és hát ezt a know-how-t kellett Magyarországon megvalósítani. Persze nem azt mondom én, hogy nem volt korábban űrmedicina, mert volt Farkas Bertalan, első magyar űrhajós, akinek voltak űrorvosai, de azóta eltelt csak nem 50 évben, azért ez a szakterület, ez nem igen tudott fejlődni. És hát ezért volt, meg hát a szakterület maga fejlődött, de
1: csak
2: hát
1: itt Magyarországon
2: igen,
1: nem volt
2: gyakorlat. Meg mi nem voltunk benne, úgyhogy ki kellett alakítani ezt a know-how-t, ezt a tudásbázist, és ezt az egész folyamatot.
1: De amikor a felkérést kaptad, akkor nem kértél gondolkodási időt, egyből igent mondtál?
2: Egyből igent mondtam, igen.
1: Amikor megérkezett ugye a megkeresés, akkor egy csapatot is össze kellett rakni. Ebben te aktívan részt vettél már?
2: Igen, természetesen. Én raktam

0: össze a csapatot, hogy kikbe lejön. Szerettem volna, hogyha az egyetemnek azért minél több klinikája és minél több szakterülete részt vesz ebben, és különböző szinteken, tehát fiatalabb orvosok, idősebb, tapasztaltabb kollégák, tehát egy ilyen jó kis csapatot akartam összerakni, és én azt gondolom, hogy sikerült is.
1: Mekkora csapat jött így össze, aki segítette a munkátokat?
0: A kiválasztás során, amikor a 25 legjobb űrhajós jelöltet vizsgáltuk nagyon részletesen, akkor csak nem 20 klinikája az egyetemnek részt vett benne, és ott dolgozó kollégák, és az volt a feladat, hogy megfeleljünk a nemzetközi sztenderdeknek. Van egy olyan hivatalos, a Nagy űrügynökségek orvosi bizottsága által összeállított követelményrendszer, ami leírja, hogy pontosan milyen vizsgálatokat kell csinálni, és ezeknél a vizsgálatoknál milyen eredményt kell kapni ahhoz, hogy valaki az űrbe menjen, tehát hogy milyen betegségek, állapotok nem engedik ezt meg, de vannak olyanok is persze, például a fogorvostan területén, ami, hogyha kezelésre kerül, például egy régi amalgám tömésnek a cseréje újfajta korszerű tömésre, akkor az már nem akadálya annak, hogy az asztronauta jelöltből űrhajós legyen. Tehát ez egy nagyon összetett és komoly szabályrendszer, amit nekünk át kellett látni, és ennek megfelelően kellett felállítani ezt a vizsgálati rendszert. Másrészt pedig azért szerettük volna ezt egy kicsikét kibővíteni olyan vizsgálatokkal, amik nem részei ennek, hanem amit egy magyar külön tudásbázisként vagy know-howként még hozzá tudunk adni.
1: Ez egy elég hosszú folyamat, és elég izgalmas folyamat volt, ha jól tudom. Ez idő alatt is ott voltál a műtőben?
0: Amennyit tudtam, igen, természetesen az időigényes, tehát nem tudtam annyit abban az időszakban a klinikai betegellátással foglalkozni, mint korábban.
1: De nem engedted el?
0: De nem engedtem el, és amennyit tudtam, mindeközben is a saját betegeimet ugyanúgy vittem tovább, meg dolgoztam a klinikán, operáltam.
1: Hát igen, mert egyrészt ez egy projekt volt, aminek a projektmenedzsereként kellett dolgoznod, hogyha lecsupaszítjuk, másrészt közben ott volt a klinikum mellette. Ez ugye 240 emberből választottátok ki először a 25-öt, majd a 8-at, végül a 2-t. Ez milyen út volt?
0: Ez egy hosszú és összetett folyamat volt, de nem csak én végeztem el, és nem csak orvosi szempontból történt a kiválasztás, hanem minden aspektusból, ami egy asztronauta kiválasztás során ebben szerepet játszik. Tehát az asztronautáknak a lexikális tudása, a feladatmegoldó képességének a vizsgálata, a kommunikációs képességének a vizsgálata, ezek mind-mind részei voltak, és miután megtörtént a 8, majd a 4 fő kiválasztás, ugye az a 4 fő volt az, akit már a közvélemény is megismert, nekik egy éves képzésük indult el, és ezt a képzést is össze kellett rakni. Ez egy gyakorlatilag a Nagy űrügynökségek űrhajós kiválasztás követő alapképzésének a mintájára történt. Egy éves alapképzés, aminek a része volt a lexikális tudásnak a megszerzése, mint egy mesterképzés. Úgy kell elképzelni tanórákkal, gyakorlatokkal, mondok példákat, milyen tantárgyak, asztrofizika, űrjog, orosz nyelv, tehát ezeket természetesen nem én csináltam, hanem azok a kollégák a Hunor program részeként, akiknek ez volt a szakterülete és feladata. Nekünk az üregészségügy volt a feladatunk, aminek a része volt a fizikális felkészítés, tehát aminek az volt a cél, hogy az asztronauta minél jobb fizikális állapotban menjen majd az űrállomásra, hogy el tudja végezni azt a rengeteg feladatot, ami ráhárul. A pszichológiai felkészítés, az is egy rendszeres felkészítési folyamat volt, hogy minél stabilabb személyiséggel, minél felkészültebben érkezzen az űrállomásra, és mindemellett tanítottunk nekik például újraélesztést, akkor ilyen alapvető orvosi diagnosztikai eszközöknek a használatát, de egy ilyen elég sokrétű képzés volt, és persze ezek mellett a folyamatos egészségügyi hátteret is biztosítottuk, hogyha valamilyen akut betegség van. Tehát attól, hogy egészségesnek kiválasztjuk az asztronautát, hogy most ez egy olyan állapot, hogy minden rendben van és mehet az űrbe, egy ilyen hosszú képzési időszak alatt lehetnek akut problémák.
1: Igen, bármi ezeket, történhet.
0: Így van, és ezeket kezelni kell, minél hamarabb felismerni, elhárítani. De ezt nem én egyedül csináltam, hanem egyrészt a kollégák, akik ebben részt vettek, és hát ott állt mögöttünk a Semmelweis Egyetem minden forrásával, amiben ugye segítségre lehetett szükség.
1: Voltak megterhelő vagy nehéz feladatok vagy napok ez idő alatt?
0: Voltak, ez természetes. Tehát,
1: mert utólag olyan könnyű itt az izgalmas, szép kihívásokkal teli pillanatokat felhozni, de gondolom azért volt nehéz időszak is.
0: Mint minden projektben, pláne egy ilyen úttörő projektben mindig vannak kihívások. Azon igyekeztünk, hogy szakmai szempontból minél magasabb szintű programot és a nemzetközi standardeknek megfelelő programot rakjunk össze. Nagy segítségünkre volt az Európai Űrügynök orvosi csapata, orvosi bizottsága, akikkel a kezdetektől fogva tudtunk együtt működni. Szinte párhuzamosan volt az Európai Űrügynökségnél is egy asztronauta kiválasztási folyamat a magyar kiválogatással, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a magyar kiválogatásból kiválogatásra került űrhajósok egészségügyi adatait az Európai Űrügynökség felé is prezentáljuk, konzultáljuk, és hát nagy örömünkre és büszkeségünkre az Európai Űrügynökség is elfogadta az egészségügyi adatokat azoknál a jelölteknél, akik aztán tovább jutottak.
1: Zenélünk egy kicsit, és innen folytatjuk a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, űrorvos a vendégem. Tartsatok velem, mert hamarosan innen megyünk tovább.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense a vendégem, az Európai Űrügynökség által akkreditált első magyar űrorvos, és akkor álljunk itt meg egy pillanat, hogy ez mit jelent, hogy első akkreditált űrorvos.
2: Ez azt jelenti, hogy elvégeztem az Európai Űrügynökségnek a hivatalos űrorvosi ráépített képzését. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ráépített szakképzést. Másfél éves képzés, ez hivatalosan vannak elméleti részei, gyakorlati részei, és olyan gyakorlati részei, amikor valós űrhajóst kell kísérni űrmisszió során, mint kvázi mint egy rezidens, egy már licenszer rendelkező kollega felügyelete alatt. És ennek a képzésnek egy kis része van online, de a legnagyobb része a személyes jelenléthez kötött, ami egyrészt Kölnben, az Európai Űrügynökség Európai Asztronauta Centrumában, másrészt pedig Houstonban történik, a NASA Johnson Space Centerben, illetve hát amikor asztronautát valóban kísérünk, és nekem kettő asztronautához is volt szerencsém, az egyik egy svéd, a másik egy dán asztronauta, akkor a felbocsátáshoz Floridába kell menni, a Kennedy Space Centerbe. Úgyhogy hát ezeken a helyeken volt a rendkívül izgalmas, és hát nagyon egyedi, és mindenre kiterjedő képzés. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetésben és szerencsében volt részem, hogy ebben részt vehettem, mert tényleg az emberes űrrepülés bölcsőjében tanulhattam meg ezt a szakmát.
1: Egyébként itt mennyire volt fontos a te egészségügyi, a te fizikális állapotod? Nyilván nem te mész fel az űrbe, de azért egy csomó helyzetben te is fontos volt, hogy jó állapotban legyél.
2: Igen, ha már csak önmagában azt vesszük, hogy mennyi utazással jár ez a képzés, már akkor is azt mondom, hogy igen, jó egészségügyi állapotban kell lenni ahhoz, hogy ezt az ember végig tudja csinálni, de én mindig is igyekeztem odafigyelni az egészségemre. Megnyilvánul ez abban, hogy hogyan táplálkozom, hogy mennyit sportolok, mozgok, és hát minden egyéb aspektusban nekem nagyon fontos az egészség, és hát látom saját bőrömön idézőjelben, mióta betegekkel foglalkozom, hogy ez a preventív szemlélet, ami hát sajnos sokszor nincs meg, az meg tud előzni mennyi nagyon súlyos, komoly problémát. És ez az élet minden aspektusára kiterjed, onnantól kezdve, hogy mit eszünk, mennyi folyadékot iszunk, vagy egyáltalán mennyit alszunk, tehát ilyen apró dolgokon múlik nagyon sokszor, csak ezeket az apró dolgokat konzekvensen kell csinálni, hogy igyekeztem erre minél jobban odafigyelni. Ennek ellenére egy megterhelő időszak volt, de azt gondolom, hogy jól tudtam venni így az akadályokat.
1: Mit jelent egyébként az, hogy sportolsz?
2: Azt jelenti, hogy rendszeresen igyekszem valamilyen fizikai aktivitást végezni. Ugye mindenkinek egyenre szabott, vannak olyanok, akik valamilyen sportot űznek gyerekkoruktól, és ha azt csinálják, az nagyon jó. Én mindig többféle sportot űztem, de egy mindennapi életben, főleg egy hát elég zsúfolt mindennapi életben, olyanok férnek bele, mint például megyek kocogni, olyan edzések, amik például súlyzós edzések, ahol az izomzatunkat erősítjük, ugye nagyon fontos, ugye, és ezek kijönnek a kutatási eredményekből is, tehát például az, hogy az embernek a, csak ilyen egyszerű dolog, a kéznek a szorító ereje, ami egyébként ahoval mérhető össze, hogy milyen az általános izomzatunk, a kéznek a szorító ereje meghatározza az általános életkilátásokat, főként idősebb korban, és az, hogy például az, hogy én nekem milyen a kéz szorító erőm, az az általános izomzat mennyiségemmel és fittségemmel van összefüggésben. Tehát nem arról beszélek, hogy ilyen sportolónak kell lenni, hanem arról beszélek, hogy rendszeresen kell fizikai aktivitást végezni.
1: Hogyha visszatérünk a kiválasztáshoz, mert ez egy nagyon izgalmas dolog lehetett, amikor először 240 űrhajós jelöltből eljutottatok a 25-ig, a 8-ig, mondtad, hogy utána 4-re csökkent ez a szám, és hát végül lett 2 űrhajós Kaputibor, aki végül feljutott az űrbe. Ez mennyire hozott nehéz döntéseket egy-egy ponton, amikor meg kellett válnotok bizonyos jelöltektől, jelentkezőktől?
2: Én mind a négy egyébként közvélemény által megismert űrhajós jelöltet nagyon kedveltem, kedvelem, és hát hála Istennek ezt a döntést nem nekem kellett meghozni. Mi voltunk azok a szakemberek, az a szakmai háttér, akik az információt, az objektív információt szolgáltatták a saját szakterületünkről, az adott jelölt teljesítményéről, a mi esetünkben az egészségügy és ehhez kapcsolódó teljesítményéről, de egyébként a többi szakterület, tehát például a kommunikáció, vagy pedig ugye a valódi tudás, mármint amiket emlegettem, például asztrofizika, stb. A tudás háttér alapján is azok a szakemberek, akik foglalkoztak velük, adtak egy résztes értékelés róluk, és egy független felügyelő bizottság döntött el. Tehát egy olyan magas szintű szakemberekből, professzorokból álló felügyelő bizottság döntött el, akik független döntést tudtak hozni, és objektív döntést, azok alapján, az információk alapján, amiket mi szolgáltattunk.
1: Mi az, amire szerinted a legnehezebb felkészíteni egy űrhajóst?
2: Több mindenre. Nem lehet egyet kiemelni, de van egy olyan terület például, ami rendkívül fontos, ez a pszichológia. Nagyon résztes pszichológiai szűrővizsgálaton esnek át az űrhajós kivizsgálás, vagy űrhajós orvosi kiválasztás során, ami nem csak a pszichopatológiát zárja ki, tehát hogy valamilyen konkrét pszichiátriai betegségük legyen, hanem a személyiséget is vizsgálja. Egy űrhajósnak egy nagyon stabil, nagyon együttműködő személyiségnek kell lennie, aki egyrészt tud alkalmazkodni a felmerülő helyzetekhez, egy űrutazás során nagyon sok minden felmerülhet, másrészt pedig tud alkalmazkodni másokhoz, akár idegenekhez. Ugye, amikor felmegy az űrállomásra, akkor ott zárt térben kell hosszabb ideig dolgoznia, együtt élnie olyanokkal, akiket nem is ismer egyébként, hát csak futólag
1: ismer.
2: Kísérleteket végzett, nagyon fontos munkája van, emiatt van fönt, hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, és ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ő pszichológiailag is készen áll arra, hogy a többiekkel csapatmunkában az utasításokat elfogadva, az összezártságot kibírva és jól kezelve, megértve és felmérve azt, hogy innen nem lehet visszajönni, amikor az embernek a kedve tartja, mert nyilván azért ez egy elszigetelt helyzet, látjuk föntről a gyönyörű földet, ott van lent a családunk, ott vannak a barátaink, mindenki, aki fontos számunkra, és hát nem tudunk oda menni egy perc alatt, vagy azt csinálni, amit akarunk.
1: Hát meg ez rengeteg kockázat, amit vállalni kell.
2: Rengeteg kockázat, amit vállalni kell, tudatában kell lenni annak, hogy lehetnek váratlan helyzetek, veszélyes helyzetek, és egy ilyen helyzetben is stabilnak kell maradni. Szóval ez egy nagyon összetett folyamat, és nem csak a kiválasztás, ahol meghatározzuk, hogy na ez az illető, ennek a személyisége megfelelő, de ugye van sok minden, amit lehet fejleszteni, és kell is fejleszteni, úgyhogy az, hogy ezt meg tudott valósulni a mi programunkban ilyen komoly szinten, egyébként ez azért sok szempontból egyedülálló, mert az Európai űrügynökségnek és a NASA-nak is van ugye nagyon komoly pszichológus csapata, meg van egy kis pszichológiai felkészítése, de ilyen struktúrált felkészítés, mint ami nálunk volt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika munkatársainak a vezetése, felügyelete és hát gyakorlati részvétele segítségével ilyen azért nincs erre példa.
1: Folytassuk innen, egy kis zene következik, majd beszélgetünk tovább dr. Nagy Klaudia Viviennel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést. The Soul Session. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
5: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
6: Zsebsziház. A Zsebrádió vásári komédiája 3 felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kolyát, és hol a vödör? Galileiártás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Claudia Vivien, űrorvos, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, és hát beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú út vezetett odáig, még segítségeddel, mert hogy nagyon sok szakemberen múlt, Kapu Tibor eljutott az űrbe. És akkor egy pillanatra még ennél a gondolatnál maradnék, hogy amikor Tibor elindult a küldetésre, akkor én úgy tudom, hogy te ott voltál egészen a kapszula bejáratáig. Ha most visszaemlékszel, mit gondoltál akkor, mi ment végbe benned abban a pillanatban?
2: Ott voltam, így van, ott voltam végig a karanténban és a felbocsátáskor is a Kennedy űrközpontban. Nem kísértük a kapszula bejáratáig az űrhajóst. Ez azért volt, mert limitált volt az a létszám, akik kísérhették, és a teljes legénységet, a 4 fős legénységet az Axiom Space-nek az orvos kollégája egy személy mehetett csak, és hát ő ment, aki mind a 4 főnek az egészségügyi adatait ismeri, ugye én a saját asztronautáimért voltam felelős, de ott voltunk végig az úgynevezett triázs részlegen, a Kennedy űrközpontban, ami egy olyan részleg, ahol az összes orvosi egység ott állomásozik, és ha bármi probléma van, akkor azonnal a helyszínre tud menni. Hát hála Istennek nem volt semmi probléma, de egy rendkívül izgalmas, és hát amúgy egy rendkívül felszabadító érzés volt azt látni, amikor az űrhajó felbocsátása megtörténik, és eléri a az éjszakai floridai eget, és gyönyörűen felmegy Tibi az űrbe.
1: Hát igen, mert évekig dolgoztatok ezért a pillanatért.
2: Így van.
1: És ebben nagyon sok munka volt benne. Hogyha viszont még egy másik témát behozok a beszélgetésbe, ezt a munkát te fiatal nőként vállaltad el. Ebben volt kuriózum, vagy hogyha egy nemzetközi szinten nézed az űrorvosokat, meg egyáltalán ezt a területet, ott mennyi nő van?
2: Hasonlóan, mint sok más szakmában, általánosságban, például a műtétes szakmákban is, az űrorvosi szakmában is többen vannak a férfiak, mint a nők. Egyébként van két kolléganő most már az Európai Űrügynökségnél, nem vagyunk sokan, összesen 8 olyan űrorvos van, aki most operatívan tud űrhajóst vinni, abból vagyok én az egyik, és rajtam kívül 2 hölgy van, az egyiknek van egy kisgyermeke, és ebből is még azért sikerült neki összeegyeztetni az elmúlt években. Úgyhogy megoldható ez, áldozattal jár, rengeteg utazással jár, főként akkor, hogyha van űrhajós, mert hát akkor ott kell lenni, úgy néznek ki ezek a missziók. Tehát Kapu Tibor missziója az egy rövid távú űrutazásnak számít, akkor nevezzük így hivatalosan, a 30 napnál kevesebbet tölt az világűrben. Ehhez képest a rendes NASA és Roscosmos missziók, azok 6 hónapos missziók, tehát egy európai asztronauta az 6 hónapra megy az űrbe, ha csak nem az Axiom Space-szel utazik, mert erre is volt már példa, de hivatalosan 6 hónapra, és egy ilyen 6 hónapos szakaszt 2 orvos visz, és elosztják egymás között, egyikük az egyik felét, a másik a másik felét.
1: De akkor ott rendelkezésre kell folyamatosan állni, ha jól
2: értem. Lenni, tehát gyakorlatilag oda kell költözni, tehát egyrészt attól is függ, hogy melyik felét kapja az ember, nekem lesz előreláthatólag 2027-ben egy belga űrhajósom, ott a második felét fogom kapni, ami azt jelenti, hogy a kollégám megy vele a karanténba, meg az első 3 hónapját a missziónak ő követi, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor Kölnbe kell oda állomáshozni, oda költözni arra az időszakra, mert ott is van egy irányító központ, és onnan történik a nominális asztronauta követés az Európai Ügynökségnek. Külön Houstonba akkor kell menni, hogyha például űrsétát tesznek, mert azt Houstonba követjük mi is, és akkor én nekem megjön a második fele, tehát a második 3 hónap, plusz a visszatérés, plusz a rehabilitáció. Tehát így oszlik meg. Gyakorlatban ez körülbelül 4-4,5 hónap kintartózkodást jelent.
1: Egyébként, hogyha a szakmádat általában nézzük, akkor is ugye említetted, hogy inkább férfiak által dominált nagyon sok terület, így akár a kardiológia is, amiről beszélünk. De hogyan látod ma ezt a közeget? Mennyire változott az elmúlt években a nők jelenléte, akár például a kardiológiában, és akkor nézzük, hogy akár magasabb szinteken.
2: Azt látjuk az orvosi egyetemeken, hogy most már az évfolyamoknak a 2/3 nő, úgyhogy egyre több nő van. Persze vannak szakmák szerinti különbségek, a műtétes szakmákban még mindig nagy részt férfiak vannak, egyébként az elektrofiziológiának egy ilyen sarkalatos példája. Igaz, katéteres műtétről van szó, de ezen a szakterületen sokkal több férfi van. Az Európai Kardiológus Társaság aritmológiai, elektrofiziológiai munkacsoportjában is ez mindig egy probléma, mert hát ugye most van egy ilyen szabályzat, hogy kell, hogy legyen elegendő nő például kongresszusokon, a ülésselnökségbe, előadóként, stb., és egyszerűen nem tudják kitermelni, vagy kiállítani úgy a bizottságokat, hogy az az 50%, amit ugye célként jelöltek meg, az meg legyen, egyszerűen nincs annyi nő. Uh-huh. Úgyhogy vannak olyan szakterületek, ahol abszolút már ez egálba került, talán több nő is van, mint férfi, és hát továbbra is vannak olyanok, ahol ez másképp van. Szerintem olyan szempontból ez nem probléma, tehát inkább az a fontos, hogy a lehetőség legyen adott, én ezt így látom, hogy aki mondjuk egy olyan területet akar választani, mint valamilyen sebészeti terület, vagy mondjuk akár az elektrofiziológia, annak meg legyen a lehetősége és az útja, hogy ezt megtehesse.
1: Szakmai alapon és előre jusson.
2: Így van, és ő ezt eldöntötte, hogy ezt szeretné, és hát innentől kezdve csak az illető döntésére van bízva, ez nem fog több nőt vagy több férfit vonzani egy adott területre, de meg fogja adni a lehetőséget.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként szerinted mi jelenti a legnagyobb kihívást a nők számára ezen a pályán?
2: Kardiológiáról, vagy az űrorvostáról beszélünk?
1: Mindkettőről, vagy egyáltalán az orvosi hivatásról?
2: család élettel való összeegyeztetés. Mm-hmm. Nagyon sok olyan törekvés van, például a Semmelweis Egyetemen is van a Családbarát Egyetem program, ami kifejezetten támogatja a családdal rendelkező egészségügyben dolgozó nőket sokrétűen, de azért még egy orvosnőnek ez még mindig nehéz olyan szempontból, hogy ugye egyrészt hosszú a tanulási folyamat, és hát hogyha elmegy szülési szabadságra, akkor azért évek esnek ki, és hát pont a kardiológia egy olyan terület, amiben ez a néhány év, ez olyan újdonságokat
1: technológiai
2: tud
1: fejlődés.
2: De akarva akaratlanul lemarad, a legnagyobb igyekezet ellenére is, de nincs ezzel semmi baj, mert ezek behozható dolgok, itt is az a lényeg, hogy legyen meg a lehetőség, hogy ugye egy, mondjuk egy szülési szabadság után, amikor visszaérkezik, akkor arra a szintre vissza tudjon térni.
1: Hát igen, és említettük azt, hogy naponta hány műtétet végzel el. Alapvetően azért ez egy 0-24-es szakma. Hogyan lehet ebben hosszú távon egyensúlyt találni?
2: Lehet. A prioritásokat kell meghatározni. Tehát amikor egy anya gyermeket vállal, akkor ez a prioritás. És azt gondolom, hogy ez nem kérdés, én látom a kolléganőimet, ez mindenkinél így van. A klinikán egyébként megkapják a maximális segítséget ahhoz, hogy a gyermeknevelést azt meg tudják oldani. És hát ha ezt a prioritást szem előtt tartjuk, mindig van olyan szegmens, amiben részt tudunk nőként is venni, hatékonyan és produktívan akkor is, hogyha gyermeket nevelünk.
1: Hát akkor azért van egyfajta szakmai és szemléletbeli elmozdulás is, ha jól értem.
2: Abszolút így van, én így látom, és hát egyébként a gyakorlat is ezt mutatja.
1: Még egy negyed óráig beszélgetünk dr. Nagy Klaudia Viviennel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal itt a Woman Powerben, a zene után folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Powerben dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, az Európai Űrügynökség által akreditált első magyar űrorvosunk, és hát sok mindenről beszélgettünk. Ott hagytuk abba, hogy azért van egyfajta szemléletváltás, és egyre több nő kap lehetőséget olyan eddig férfiak által dominált területeken, ahol most már ők is ki tudnak teljesedni, és itt a lehetőség szót említetted, viszont azért ennek a szakmának azt a részét még nem veséztük ki, és akár egy kérdés erejéig itt ezt behoznám, hogy ez mennyire megterhelő. Például a kardiológia, például a műtétek elvégzése egy orvos számára.
2: Az biztos, hogy megterhelő. Ha a műtéteknél maradunk, azt tudni kell, hogy ahol fluoroszkópia, tehát röntgensugárzás van, ott egyrészt röntgensugárzás van, még akkor is, hogyha minden óvintézkedést megteszünk ellene, azért valamennyi ér bennünket. Ez az egyik fele, a másik fele a maga a védekezés is megterhelő, mert hogy ólomköpenyben állunk.
1: Az hány körülbelül, kiló cipelsz ilyenkor?
2: 10-15 kiló.
1: Ami pluszban rajtad
2: ami még
1: van.
2: Pluszban rajtam van, és hát a szerencsés helyzet az elektrofiziológiában, hogy lehet ülni bizonyos részénél a beavatkozásnak, de az sem mindegy, hogy az ember hogy ül, tehát oda kell figyelni, hogy a tartása megfelelő legyen, mert nagyon hamar meg tud fájdulni a hát, a nyaka, mert hát ugye ezt a nehéz ólomköpenyt tartja, úgyhogy fizikálisan ez egy megterhelő dolog mindenképpen. Hát persze az orvoslásban az, hogy ügyelni kell, az, hogy ott kell lenni fejben, és hát ugye stressz, minden csapból is a stressz folyik.
1: Na de hát azért
2: de a stressz ez az nekünk egy reális probléma.
1: Kockázati tényező.
2: Kockázati tényező egészségügyi szempontból. Itt bele lehetne hozni nagyon sok mindent, hogy hogyan lehet a stresszt kezelni és elkerülni. Valamilyen szintű stressz egy ilyen komoly feladat teljesítése során óhatatlanul is az ember életébe bejön. Az egy nagyon fontos tényező, hogy hogyan tudunk pihenni. És azt kell látni és tudni, hogy sokszor ugye hát a beteg az beteg, és neki segítségre van szüksége.
1: És azonnal kell a segítség.
2: És sokszor azonnal kell a segítség, de az orvos csak akkor tud úgy segíteni, ahogyan a szakma szabályai és egyébként a saját lelkiismerete is megkívánja, hogyha őnek is van egy olyan háttere, vagy hogy is mondjam, tartaléka, amiből tud táplálkozni, tehát az orvosnak is kell pihenni, az orvosnak is kell regenerálódni, nincs olyan, hogy 0-24-es szolgálat kell idő önmagunkra, tehát ez a self-care, ez az önmagunkra fordított idő, tényleg az, hogy oda tudjunk figyelni arra, hogy nekünk is jusson pihenés, nekünk is jusson aktív pihenés, testi, lelki kapcsolódás, ez nagyon fontos.
1: De egyébként van, hogy fejben hazaviszel egy beteget, egy problémát, egy megoldandót?
2: Óhatatlanul is van az ember nyilván.
1: Tehát nem lehet kikapcsolni egy kapcsolóval, hogy akkor idáig orvos voltam, és itt van x darab beteg, akit meg kell műtenem, döntést kell hoznom, diagnózist kell felállítanom, tehát amikor mész hazafelé, vagy otthon vagy, akkor bejönnek ezek a dilemmák?
2: Igen, ez a gyakorlatban is így van, kell egy kis idő, amikor az ember leteszi a munkát, akkor utána hazamegy, kell egy kis idő, hogy rá tudjon hangolódni az otthoni környezetre, meg egyáltalán arra, hogy fejbe tényleg ne azon gondolkodjon.
1: De van, hogy ekkor is előjön egy-egy kérdés.
2: Igen.
1: Mi az, ami most igazán motivál szakmailag? Ugye végig felsoroltam rengeteg titulosodat, feladatodat, nemzetközi kitekintésedet. Mi az, ami izgat most szakmailag?
2: Több minden. Nagyon szeretnénk tovább erősíteni, tovább folytatni a tudományos kollaborációkat, mind a kardiológia, elektrofiziológia, mind pedig az űrorvostan területén. Ahogy említettem, van sok, tehát tényleg mondhatom azt, hogy sok, mert jelenleg 8 darab PhD hallgatón van, bocsánat, már csak 7, mert most végzett az egyik, akiknek még meg kell teremtenünk azt közösen, hogy ők is PhD-jukat megvédjék, és aztán utána önálló kutatásra alkalmasak legyenek, és persze folytatjuk tovább a tudományos munkát. És hát másrészt pedig szeretnénk, hogyha ez az űrorvostani tudomány, amit elkezdtünk felépíteni a Semmelweis Egyetem szintjén, megalapult a Semmelweis Egyetemen a repülő és űrorvostani tanszék, hogy ez tovább folytatódhasson minél több hazai és nemzetközi együttműködéssel, és hát mindemellett, ahogy talán észrevehető volt, hogy nekem ez a work-life egyensúly, tehát a munka és a kikapcsolódás, vagy egyáltalán az életnek az egyensúlya nagyon fontos, és hát egyre többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet optimalizálni az egészséget, tehát szeretném azt, hogy mind a kardiológia, mind pedig az általános beteg szintjén minél inkább a prevenció felé tudnánk elmenni, és minél kevésbé kelljen oda eljutni, hogy már egy betegséget olyan stádiumban, vagy egy beteget olyan stádiumban kezdünk el kezelni, amikor már sokkal nehézebb helyzetből indulunk, mert hát rengeteg rizikófaktor gyűjtött össze az évek során. Tehát szeretnénk, hogyha egészséget, én azt szeretném, hogyha tudnám arra valahogy edukálni az embereket, hogy kicsit, nem is kicsit, nagyon egészségesebben éljenek, és erre most már egyre több lehetőség van, bárki számára elérhető lehetőségek, csak élni kell vele.
1: Említetted, hogy orvos családból származol, hogy édesapád orvos volt, édesanyád is egészségügy területen dolgozott. Milyen visszajelzéseket kapsz a közvetlen környezetedből? Azért nagyon sok mindent elértél viszonylag rövid idő alatt.
2: Alapvetően pozitívakat, tehát sok gratulációt, kedvességet kapok a barátaimtól, családomtól, rengeteg támogatást és segítséget is kaptam. Tehát ez nem egy egyszemélyes siker, vagy egy egyszemélyes történet. Az ember mellett mindig állnak olyanok, mind a családja, mind a barátai, és mind a kollégái között, akik segítették azt, hogy ideig eljusson, és hát én minden szinten tudnék számos olyan embert felsorolni, akik nagyon sokat segítettek. A családom természetesen a barátok között és a Városmajori Klinikán is, kezdve például Merkeli Béla rektor úrtól, aki nagyon sok lehetőséget adott a fejlődésre, vagy Gellér László professzor úr, akitől nagy részt az elektrofiziológiát megtanulhattam.
1: Mit mondanál annak a fiatalnak, aki most gondolkodik azon, hogy ezt a pályát válassza?
2: Hogy merjen nagyot álmodni. Gyakorlatilag nincs határ. Az embert persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden az ölünkbe hullik, de hogyha a mi oldalunkról belerakjuk azt az elhivatottságot és azt a munkát és tanulást, amire szükség van ahhoz, hogy elérjünk valamit, akkor el lehet érni, és ne adjuk föl, hanem menjünk tovább, de mindeközben mindig is figyeljünk saját magunkra, hogy egyrészt ne veszítsük el önmagunkat, és ne veszítsük el az egészségünket.
1: Legyen mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: A Balatonhoz közeli tájegység túraútvonalakban gazdag, amelyek bejárása során rengeteg hangulatos település, számos kastély, templom és várom, borospince és gasztronómiai érdekesség vár. Bazalt orgonák között a Szent György-hegyen. A Szent György-hegy nem a legmagasabb, de talán az egyik legkarakteresebb a tanúhegyek sorában. A Raposka felül induló tanösvény rövid, mégis tartalmas útvonal, ahol egykori láva folyások hűlt emlékei között kapaszkodhatunk fel a gerincre. Az úgynevezett jégbarlang nevű hasadék nyáron kellemesen hűsít, a hegyoldal bazalt oszlopai pedig úgy állnak sorba, mintha szabályos rendszerint rakta volna őket oda valaki. A csúcsról jól látszanak a környező tanúhegyek, a Bodacsony tömbjei és az alatta húzódó szőlőültetvények sávjai. A tanösvény 4 km hosszú, egy kiadós délutáni séta alkalmával felfedezhető.
0: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
4: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
7: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
6: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső ország részben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb soul és funky zenéivel.
8: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
5: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
9: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
10: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
11: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
12: My name is Gene Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
5: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
12: You're listening to Soul Session.
5: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
12: Enjoy.
13: The Soul Session.
14: Kellemes, szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Soul Session, Magyarország első számú soul műsora. A mai alkalommal egy picit rendhagyó módon, nem élőben, YouTube Live nélkül, de a megszokott zenékkel várok mindenkit nagy szeretettel. Ugye az elmúlt héten is elmondtam már nektek, hogy a mai adás többek között azért is különleges, hiszen a Soul Session baráti kör ma ellátogatott, és éppen koncertet nézünk, hallgatunk. Hát ezt mindenki döntse el maga. Lényeg a lényeg, ha itt vagytok velem, és hallgatjátok ma is a szót.

Három dalt választottam, különböző évszámokkal, természetesen a stílus marad soul és funky. A műsor tracklistáját megtaláljátok a www.soulsession.hu weboldalon. Ha szeretnétek csatlakozni a Soul Session baráti körhöz, írjatok valamelyik social media felületünkre, elsősorban a Facebookon, ehhez a műsorhoz kapcsolódó posztunk alá, vagy kimondottan a Soul Session baráti kör poszt alá, illetve ne felejtsétek, hogy amúgy tudjátok nézni és hallgatni a Soul Session a YouTube csatornánkon keresztül, ahol egy nagy mérföldkőhöz jutottunk a követők, a látogatók szempontjából. Köszönjük, ha követitek a YouTube csatornánkat. Szóval Lev Kirtonokkal és egy csodás Ernie Love-val indulunk, ez itt a Soul Session.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: A következő dalok, amit a műsorban hallhattok a mai alkalommal, Al Johnson, Betty Swan and Sam Dees, és a 100% tiszta méreg, azaz 100% pure poison a Soul Sessionben.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
7: Sztárfellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, arról mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
8: Bár nem vagyunk itt veletek élőben a stúdióban, ettől függetlenül a zenék, amiket a Soul Session ma összeválogatott nektek, remélhetőleg mindenkit kárpótolnak. A továbbiakban Al Johnson, Betty Swan és a 100% tiszta méreg után Bobby Thurston, Latin Bulu és Coke Escovedo egy-egy muzsikája. Na, megyünk tovább!

0: Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
1: Coke Escovedo-ból maradt még egy dal, Bobby Thurston, Letta and Bulu és az I Wouldn't Change a Thing. Méghozzá Johnny Bristol féle I Wouldn't Change a Thing Coke Escovedo tolmácsolásában. A következő hármasunk a mai Soul Sessionben egy újabb Coke Escovedo, Darryl Fletcher és Caviar egy-egy dala. Ne felejtsétek, hogyha valaki meg szeretné nézni a tracklistánkat, érdekli, hogy hétről hétre milyen dalokat játszom, nincs más dolga, mint a www.soulsession.hu-n megnézni az adott dátummal belogózott műsorunkat, és természetesen a YouTube-on visszahallgatható minden hét adása.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: És még mindig van egy kis időnk, úgyhogy természetesen folytatjuk a sort. Egy Coke Escovedo, Daryl Fletcher és Caviar kislemezek után jöjjön egy LP 1983-ból Pieces of a Dream 4-5-4 és egy nagy személyes kedvenc kislemezek tekintetében Two Wrongs Don't Make a Right, méghozzá Maybury Movement. Itt a Soul Sessionben.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
7: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban az első tétdalait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre, nem jön több azbesttel szennyezett kőzúzalék hazánkba, hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt-szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
9: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszárgyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
8: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső országrészben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

Earth, Wind & Fire és a Rock That című dallal indult a második órája a Soul Sessionnek. Nem vagyok veletek élőben a stúdióban, de próbálok mindenkit kárpótolni csodás amerikai szól és funky muzsikákkal. Jövő héten viszont már Zolberttel várok mindenkit, hogy mi az oka, az legyen egyelőre meglepetés, de higgyétek el, megéri akkor már élőben velünk tartani. Addig is, ha szeretnétek csatlakozni a Soul Session baráti körhöz, megtehetitek a Facebook oldalunkon, ha érdekel a tracklista, megnézhetitek a weboldalunkon, és ha szeretnétek minket követni, megtehetitek, mert csak be kell pöckölni a YouTube csatornánkat. Szóval megyünk tovább, Bill Cody, Hidden Strength és Omni egy-egy dalával. Ez itt a Soul Session, Magyarország első számú szólműsora.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: A három második órabeli csoda, Bill Cody egy CD, Hidden Strength egy 12 incses maxi, és Omni egy LP track volt itt a Soul Sessionben. Megyünk a következő három csodával, GQ, Wonderful, ugyancsak LP, Impressions, Sooner or Later, 7 incses verzió, és Pretenders egy dal, ami csak és kizárólag 7 incses vinilen rétezik. Egy dolog egészen biztos, mind a három dal minőségében abszolút top 10.

0: még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
4: GQ Wonderful, The Impressions Sooner or Later és a Pretenders I Call It Love. Három nem akármilyen soul muzsikát, funky muzsikát hallhattatok itt a Soul Sessionben, és megmondom nektek őszintén, a következő hármasra nehéz szavakat találni, hogyha ezt az előző hármast így fölhájpoltam nektek. Madagascar Rainbow, természetesen a háttérben a fél Earth, Wind & Fire, de a hangzásból tudni fogjátok. Boots Empire, Destiny, nagy személyes kedvenc, csak úgy, mint ennek a blokknak az utolsó dala. Rance Allen Group, Reason to Survive.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: 1975 Rance Allen Group, egy alapjában véve gospel brigád, de a 70-es évek második felében rendkívül jó szól és funky musikákat gyártott ez a csodás trió. A következő hármasom, hát igazi nagy halakból áll, Johnny Bristol és Arthur Price-ek mellé Billy Paul a harmadik ebben a blokkban. Olyan nevek, amelyeket már megszokhattatok itt a Soul Sessionben, és ha valaki nem törzshallgató, vagy csupán csak szereti érinteni a soul és funky zenét, azt gondolom Billy Paul és Johnny Bristol neve ismerősen kell, hogy csengjen. Arthur Price-eket meg legalább most a műsoron keresztül megismerhetitek. Hallgassátok szeretettel!

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Billy Paul, It's Critical. Micsoda dal volt itt a Soul Sessionben. Köszönöm szépen, hogy a mai alkalommal is velem tartottatok és együtt hallgattuk a zenéket. Remélem, ahogy mondani szoktam, mindenki talált legalább egy olyan dalt vagy egy olyan előadót, ami újdonság volt a számára is. Annyira tetszett, hogy jövő héten is itt lesztek, mert kíváncsiak vagytok, hogy milyen zenéket hozok akkor, amikor már Zolbert lesz velem a vendég, nem is vendég, hanem inkább úgy mondom műsorvezető társ, mert hogy a következő június 14-i Soul Session baráti kör összejövetelről fogunk beszélgetni, hol, mit csinálunk, miért, úgyhogy szerintem a sok jó zene mellett érdemes lesz majd a műsorral tartani. Nagyon várunk titeket, természetesen akkor már képpel és hanggal, élőben, addig is Passage, You Can't Be Living, a dalnak a címe. Búcsúzom a mai alkalommal, Bogyó Tomit hallottátok, jövök legközelebb, ciao.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
8: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
9: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes. A Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre, nem jön több aszbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba, hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
10: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
5: Komoly hőség tombol az Ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső országrészben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak.
9: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.

0: Jó estét mindenkinek, hogyha péntek 9 óra, akkor jelentkezik a 100 Hold című műsor, én Weisser Alinda vagyok, és hát már minden adás előtt elmondom, de elmondom most is, hogy ez az a műsor, amelyben gyermek- és ifjúságirodalommal foglalkozunk, mert hogy mi, akik készítjük, azt gondoljuk, hogy a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom olyan magas színvonalú, hogy nem a felnőtteknek szóló irodalomhoz képest kell róla beszélnünk, hanem önmagában. A mai vendégem az egyik legtöbbet foglalkoztatott illusztrátor és könyvszerző Agócs Íris lesz.
1: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
0: És ahogy mondtam, Agócs Íris ül velem szemben. Szia!
2: Szia! Üdvözlök mindenkit!
0: Nagyon sok mindenről tudunk beszélni veled kapcsolatban, de az én úgy gondoltam, hogy talán amiről most a legtöbben ismerhetnek téged, azok a krumplik. Te is így gondolod?
2: Abszolút.
0: Mert hogy Íris megjelentetett egy sorozatot, most már mondhatjuk, hogy rajzolj nekem egy krumplit, de hát nyilván nem krumplikat rajzolgat most már a nem tudom, negyedik kötet?
2: Igen.
0: Negyedik
2: igen,
0: kötetben, igen. Hanem a krumplikból állatokat, madarakat, stb. Megtanít minket is rajzolni. Ez a Covid-ban indult, ugye?
2: Hát online igen, igen.
0: Mert előtte már
2: hát
0: csináltad?
2: A közönség találkozókon én ezt csináltam, nyilván ott egy egyszerű verziót, mert ott csak egy krumplit kell rajzolni, és utána hozzá, tehát azt át kellett gondolni, hogy online, hogy minden lépést külön le kell rajzolni, de ennek van múltja.
0: De nem volt benned valamiféle félelem azzal kapcsolatban, hogy nem tudom, kiadsz műhelytitkokat, érted, hogy ha nagyon sok mindent megtanítasz rajzolni az embereknek, még a végén azt hiszik, hogy azt mindenki tud?
2: Mindenki tud rajzolni. Nem, én azt hiszem, hogy sokkal jobban szeretek annál rajzolni, hogy ezt így megtartsam magamnak, tehát hogy igazából ezek sajnos jól hangzik, de nem titkok, tehát ezek nagyon egyszerű rajzi technikák, és bárki kipróbálhatja, és végül ez volt a cél. Másrészt azért, tehát hogy ennek a lényege az az önmagáért, a rajzolás önmagáért való öröme, és akkor ebből elindulhat majd bárkinek egy olyan pálya, hogy lesz egy saját stílusa, saját krumpliból kiindulva. Tehát én azt gondolom, hogy nincs olyan tétje, vagy olyan kockázata, hogy most akkor valaki jön, sokkal jobb krumplit rajzol, és ezzel lesöpör a pályáról, mert akkor annak úgy kell lennie, tehát ám legyen.
0: De egyébként mi a tapasztalatod, hogy ezt inkább a felnőttek használják kvázi kézikönyvként, mert én is emlékszem, amikor az első adagot megcsináltad, még nem volt könyv, de én lementettem egyenként a Facebook posztjaidat egy külön mappába, és akkor, amikor otthon ültünk a Covid közepén, az akkor pici gyerekkel, és állatkertet kellett rajzolni egy óriási papírra, akkor elővettem én is a krumplikat, hogy hát nem minden állatot tudok csak úgy, akkor szóval nekem ez adott segítséget. Tehát oké, felnőttnek segítség, hogy szórakoztassa a gyereket. De akár egy gyereknek is lehet szórakozásból, akit érdekel a rajzolás, hogy akkor nézzük a krumplikból. Szóval mi a tapasztalatod, hogy melyik irányból működik jobban?
2: Szerintem minden irányból. Nekem már a közönség találkozókon is ez egy ilyen fura élmény volt, hogy ha voltak szülők, sokszor ugye csak iskolások vannak ott, de hogyha bevonhatók voltak a szülők, akkor a szülők közül jött először ez a wow élmény. Rajzoltam egy oroszlán, de hát én nem tudok rajzolni. Viszont amikor elkezdtem és online lett, akkor elkezdtek ömleni a levelek, hogy a gyerekek, felnőttek, mindegy, a sztori az ugyanaz volt, hogy valahol valaki

0: nekik mondott egy olyan mondatot, amivel elvette tőle a rajzolás örömét, és akkor ott keletkezett egy ilyen rossz érzés. Tehát volt olyan anyuka, aki írta, hogy azt hiszem negyedikes, vagy nem tudom, hanyadikban van ilyen feladat, környezetismeret órán tyúkot kellett rajzolni a kisfiúnak, és ő sírva fakadt. És pont akkor valahogy úgy jött ki a ritmus, hogy éppen lerajzoltuk a nagyon bonyolult tyúkot, kisfiú lerajzolta, hatalmas sikerélménye volt, és akkor utána bevitte, így prezentált a krumplis könyvet, hogy akkor ő most megmutatja. Tehát, hogy minden irányból jött. És ennek lett egyébként a következménye az, hogy megcsináltam a négy krumplis könyv után a vonalból kimenni. Hát azért gondolkodtam el, hogy négy vagy öt, mert én azt így ehhez kapcsolom. Hogy a visszajelzések alapján csináltam egy ilyen, nem tudom én, görcskioldó, és hogy ne érvénytelenítsük ezeket a berögződéseket, hogy hogyan nem szabad, meg nincs piros ló, meg ezek nagyon durva mondat.
1: De egyébként szerinted hol veszik el a kedvüket az embereknek a rajzolástól? Tehát mondjuk most mondtál egy ilyet, hogy a vonalból kimenni, és erről olvastam is, hogy te az AI-t is megkérdezted, hogy mit mond arra, hogy ére kimenni a vonalból. És valóban azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy próbálj meg a vonalon belül maradni, de valahogy én ezt mindig úgy kapcsoltam össze, hogy ennek van egy ilyen idegrendszeri fejlesztő funkciója mondjuk, hogy tanuljon meg valaki vonalak között létezni, de amikor azt tudja, akkor nyilván szabadságában átlépni ezeket a vonalakat, csak hogy elrontjuk, ha azt mondjuk, hogy maradja vonalon belül.
0: Szerintem a hiba az szerintem ott van, hogy ez a mondat úgy tűnik, mint egy ilyen tételmondat, ami mindig érvényes. És hogy a vonalból kimenni, ennek aztán talán az utolsó része az, amikor az van, hogy vonalból kimenni érvonalon, belül maradni ér. Tehát ugye nem azt mondom, hogy mindig menj ki a vonalból, és a gyerekeknek is el szoktam mondani, hogyha az a feladat, akkor benn kell maradni a vonalon belül, aha, mert hogy az fejleszt. Viszont az tök érdekes, hogy miután ez elhangzik, mert senki nem mer kimenni.
1: Aha, tehát hogy egy ilyen dogmává válik.
0: Igen.
1: És akkor ezeket át kell alakítani a fejünkben, és ezek ehhez is szól, tulajdonképpen a dogmák ellen vagy a tabuk ellen is szól ez az egész sorozat,
0: igen,
1: ha jól értem.
0: Igen, ez egy ilyen gyengéd lázadás.
1: És mit mondott az AI egyébként a vonalból?
0: Hát először azt mondta, hogy szerinte akkor nem lesz szép, és akkor én ezzel elkezdtem vitatkozni, hogy nem lehetséges, hogy néhány nagyobb nevű művész abból csinált karriert, hogy nem tartotta be a szabályokat ezzel egyedivé téve azt, amit ő csinál.
1: Várjál, kitalálom, igen, igazad van. Valahogy így.
0: Ez így, ott így történt, és akkor szép lassan végül meggyőztem, és akkor egyszer csak megkezdtem, hogy akkor most szabad kimenni a vonalból, és azt mondta, ha, most már igen.
1: Most már igen. Igen. Tehát meggyőzted, fejlesztetted az AI-t ezzel.
0: Segítettem, hát ugyanaz a monogramunk, úgyhogy partnerekként tekintettünk.
1: tényleg ugyanaz, Agócs, Íris és
0: igen,
1: AI,
0: ez az, igen. Amikor az elején bejött ez az AI, és főleg ha interjúkérdéseket írásba kaptam, az elején én nem értettem, hogy miért kérdezik meg te, hogy mit gondolsz az AI-ról, és hát ugye le volt egy AI, az nekem ugye magamat jelentett, és az elején elgondolkoztam, hogy ez milyen kérdés?
1: Igen, ez nagyon jó. Az én monogramom VA, és egy híres közszereplőnek is VA, úgyhogy én is sokszor ijedtem meg az elmúlt években. Ezt ismerem, ezt az ijedelmet. Na de vissza egy kicsit a krumplikhoz. Miért nem úgy indult, hogy rajzolj egy téglalapot?
0: Hát azért nem, mert az egy szabályos forma. Tulajdonképpen egyébként a krumpli rajzolásnak két olyan, nem is tudom, technikája van, ami mind a kettő ismert, és így tanulunk rajzolni, csak ez belecsomagolva ezzel, hogy krumplinak hívom egy viccesebb formába. Ez egyrészt onnan indul, hogy tényleg, ha leülsz látvány után rajzolni, akkor formákat keresel. Az sose lesz szabályos, tehát ha most elképzelsz egy lovat, amit le kell rajzolni, hát az se nem kös, se nem téglalap,
1: hát nem.
0: Lehet szépen, de utána úgyis rá fogod húzni azt az organikus formát. De ez onnan jött, amikor még Covid előtt iskolákba mentem, és ez annyira emlékszem, hogy második osztálynál voltam, és mondtam, hogy rajzolj egy kört, mert a másik titka, ami szerintem elviszi ezt az egészet és a sikerélményt adja, hogy ugye nem a valóság hűségre törekszünk itt, hanem ha nagyon jól állnak találva karakterjegyek, igen, akkor az működik, és a gyerekeknél mindig azt csináltam, hogy rajzoltam egy négyzetet, egy háromszöget és egy kört, rajzoltam rá hosszú füleket, és megkérdeztem, hogy szerintetek mi lesz ez, mondták, hogy nyuszi, kérdeztem, hogy melyikből lesz nyuszi, mindegyikből, és akkor ezen keresztül látták meg azt, hogy csak nagyon jól el kell kapni ezt a néhány dolgot, amitől egy nyúl egy medvéhez képest, és akkor ott volt, előttem ült egy kislány, mondtam, hogy rajzolj egy kört, fogta, úgy fogta a ceruzát, hogy tényleg félbetölt majdnem az a ceruza, és akkor elkezdte nagyon-nagyon komolyan, nagyon lassan húzni ezt a kört, és akkor utána jött a drámai pillanat, akkor elővette egy radírt, és egy ívet kiradírozott a körből, és megpróbálta kijavítani, és gondoltam, hogy mostantól kezdve garantáltan ebből már soha nem lesz kör, és akkor ott valahogy így azt gondoltam, hogy jó, mindenki rajzoljon egy krumpli.
1: Mert a krumpli sokféle.
0: Sokféle, meg attól kezdve ez kicsit nekem ilyen kőleves életérzés, ez az egész krumpli rajzolás, tehát, hogy én odaadom a hozzávalókat, de mindenki a sajátjait, tehát, hogy én ezt nagyon szeretem, hogy van kisgyerek, aki rajzol egy lapméretű krumplit, és utána egy nagyon mini hozzávalókat, van, aki fordítva, tehát, hogy az első lépésnél mindenki elindul a saját útján.
1: Gondolkodtam ezen, hogy azért a krumpli akármennyire is egy ilyen definiálatlan forma, mondjuk, de szerintem biztos, hogy vannak olyan állatok vagy dolgok, amiket nehéz krumplin keresztül megközelíteni, akár egy mondjuk a madaraknak a teste az ugye, az lehet krumpli, meg a feje is lehet krumpli, de biztos, hogy van olyan, most hülyeség, hogy a kígyót mondom, mert nyilván az egy egyszerűbb dolog, de hogy van-e valami, amivel te küzdöttél, hogy nagyon a krumplival megcsinálható-e?
0: Hát ugye az volt a Covid alatt, hogy nem én találtam ki, az elsőket én találtam ki, és aztán elkezdtek áramolni a kommentek, hogy ezt rajzoljunk, azt rajzoljunk, és pont amit mondtam, hogy ugye a karakterjegyeket kell, igen, elkapni, most mondjuk, hogyha gondolsz ürge, nyest, nyúzt, mennyit, pocó, igen, hogy ott azok közt mondjuk
1: mi a különbség,
0: az már mondjuk nehézség volt, de amivel nagyon küzdöttem, és nagyon sokáig tartottam magam, nem is tudom, a pelikán, azt tudom, hogy az nagyon kemény.
1: Miért?
0: Volt.
1: Mert egyébként az egy tömzsi madár.
0: Nem, mert van egy ilyen S alakú nyaka, van egy tök fura
1: tokás.
0: Igen, csőre. A csőre, és hogy visszabontani a legegyszerűbb formákra. Tehát én onnan indultam, hogy mit tudom én, egy 5 éves is le tudja rajzolni, és legyen sikerélménye. A pelikánt visszabontani ennyire egyszerű, hogy akkor rajzolj, nem tudom én, egy ugye ott már volt kifli, uborka, meg kolbász, meg azért ilyen ismertebb dolgok, azzal nagyon küzdöttem, és hát azért vannak ilyen állatok, amiket így visszabontogatni azért.
1: Na és akkor mondjuk használom, hogy egy nyestet, meg egy mennyétet, légy szíves, akkor mi lenne a különbség?
0: Hát ott akkor megnéztem, tehát a nagyon-nagyon sok állatot megnéztem, de nyilván ezek a nagyon egyszerűek, hogy medve, nyúl, nem tudom, ezek mennek rutinból, és akkor tényleg voltak a földi kutya, vízi disznó, voltak olyan nevek, amire azt gondoltam, hogy szerintem most szivatnak biztos nincs ilyen állat. Nyilván volt ilyen állat. És akkor egyébként is így rajzolok a legtöbb esetben, hogy nézek egy csomó képet, lerajzolom először ilyen tanulmányra, ez jelleges, akkor elkezdem úgy leegyszerűsíteni, hogy tényleg a legfontosabb karakterjegyei legyenek. Erre mondjuk nincs mindig idő, hogy így hosszan megtaláljam a földi, nem tudom, malacnak a saját, amitől ő annyira, de hogy azért ez a cél, és akkor ezt kell visszabontani, és akkor úgy megkínálni a azon rajzolókat.
1: Azon gondolkodtam, hogy van-e olyan karakter nélküli állat, amit tényleg borzasztó nehéz elkapni, mert nem karakteres.
0: Rengeteg van. Tehát, hogy nem is tudom most, melyik a... Nem tudom, melyik vombat talán.
1: Vombat, tehát, ez hogy, jutott eszembe.
0: Hogy úgy néz ki, mint egy medve, de ha odaírik, hogy vombat, akkor mind ezzel az egyszerűséggel. Tehát ugye tényleg nem egy fotorealisztikus vagy tanulmányra ez jellegű dolgot csinálnak, le kell egyszerűsíteni. Van két kicsi félkör füle. Hát most a medvét azt egy ilyen álló, igen, inkább ilyen mesekarakternek szoktam rajzolni, bár a jeges medvét akkor már fektetem, hogy legyen valami különbség. De hogy olyan nagy különbség nincs, tehát medvének el lehetne adni szegény.
1: Szerintem, nem, onnan indítom, hogy egyszer Vámos Miklós mesélte, hogy ő, amikor regényeket ír, úgy járt a tömegközlekedésen, hogy a metrón így figyelte az embereket, hogy elkapjon karaktereket, mondatokat, stb. És gondolkodtam ezen, hogy aki ennyire sok állatot és sok mindent rajzolt, már nem mindenről beszélni fogunk, hogy akkor te úgy járszkelsz a világban, hogy figyeled az apró, nem tudom miket, jeleket, vagy motivumokat, amiket aztán tudsz használni?
0: Igen, én ezért is mondtam le arra, hogy megtanuljak vezetni, mert rájöttem, hogy elég, ha csak egy ilyen bevásárlókocsis néni elmegy előttem, és majd megyek vele fejbe, hogy akkor hazamegy, és akkor mi van, biztosan vicces, biztos nem krumpli van a szatyrában, biztosan egy állat, ami majd ki... Szóval, hogy ezek így engem szórakoztatnak, tehát én azt hiszem, hogy tényleg alkalmatlan vagyok, hogy így bal agyféltekével csak így működjek, hanem...
1: Folyamatos megfigyelésben vagy.
0: Igen, én arra jöttem rá, én nem olyan rég kezdtem megtanulni vezetni, és egyébként nagyon élveztem, mert nagyon szuper oktatóm is volt, tehát jó volt, ott ült mellettem valaki, ezt élveztem, hogy irányítok egy ilyen gépet, de rájöttem, hogy semmi olyan nincs az én életemben, ami ezt a működést igényelné, mint a vezetés.
1: Az egyfelé fókuszálás
0: hát a célért? Hát így az egész, vagy? Nem is tudom, tehát hogy én úgy vezettem, hogy másfél órában ráhangolódtam, másfél órát pihentem, és beültem, és akkor kezdtem el vezetni, mert hogy így rájöttem, hogy én tényleg nagyon gyakran így kikapcsolok, és akkor így eltávolodok. Most fogalmaztam meg, hogy lehet, hogy az van, hogy én fordítva működök, hogy egy ilyen módosult tudatállapotban élek, és a valóság az, amivel szórakoztatom magamat, ami ezért általában így fordítva szokott lenni. Tehát, hogy most van a házunk előtt egy ilyen parképítés, ami a valóság, azt én ilyen vicces dolognak tartom, és nagyon szórakoztam.
1: És figyeled? Tehát...
0: Igen, hogy mit csinál, igen, hogy jöttek ezek ilyen... Azt is, hogy jöttek ezek a egyébként nagyon szép ilyen sárga munkagépek, de a legjobb az, ahogy így megjelennek a kisfiúk nagymamával, anyával, és állnak. És akkor most itt van egy ilyen, nem tudom én, tárlat. Tehát, hogy nem az építésről szól, hanem ez egy hatalmas nagy élmény, hogy ott épül.
1: Erről így eszembe jutott a Maszat egyik kötete, ugye azt is te rajzoltad, és abban van ilyen, hát amikor a Maszat megáll és nézi a gépeket, hogy ilyen témákban meghasznosítható ez a hétköznapi tapasztalat tulajdonképpen.
0: Igen, és hát a kisgyerekek végképp, tehát az annyira foglalkoztat, és annyira szórakoztat, ahogy ők így vannak, hogy van egy ilyen iszatos, nagyon komoly elszántság mindenben, amit csinálnak, és engem ez lenyűgöz, hogy kívülről mi viccesnek tartjuk azt, hogy egy botot megpróbál, meg veszélyesnek is nyilván, hogy bedugni a konnektorba, de ő benne egy olyan komoly szándék van, ami azért lenyűgöző.
1: Mindjárt beszélgettünk még illusztrációkról is, de most szeretnék azokra a könyvekre áttérni, amelyeknek a szövegét is te írtad, úgyhogy tartunk egy pici szünetet, és aztán Agó Csirisszel folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Aki bújt, aki nem, megyünk. Szálszhold Vejszer Alindával.
1: Agó Csirisz a vendégem. A műsorban eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet krumplikból jól állatokat rajzolni, és hogy ehhez mit kell elcsípni, milyen karaktereket. Megbeszélgettünk arról is, hogy Iris úgy járkel a világban, hogy mindent megfigyel tulajdonképpen. Úgyhogy most jön az, amikor szöveget is írsz. Ez miért volt fontos neked, hogy legyen olyan könyv is, aminek a szövegét te írod? Mert egyébként meg olyan csodálatos szerzőkkel együttműködve, teljesen egyenrangú partnerként kooperáltok, hogy akár elég is lehetne Varró Dani, Berg Judit, most sorolhatnám a neveket.
2: Hát ez úgy jött, hogy nagyon sokáig ennek ellenálltam, nagyon sok külföldi kiadó keresett meg és hívott el, és nagyon sokáig meccseztünk egy londoni kiadóval, mindig kérdezték, hogy miért nem írok szöveget.
1: De miért ott úgy van, hogy ilyen szerzői művek legyenek, tehát hogy a szöveget
2: hát
1: is...
2: Hát ez a korosztály, akinek én rajzolok, ez a nagyon pici, ugye Angliában azért ez a picture book, ez egy létező, nagyon erős vonal, és hogy ahova ők el tudták képzelni az én képeimet, ott annyira kevés szöveg van, és azért lássuk be, ha ismersz angol picture bookokat, akkor tényleg elég egyszerűek a szövegek, még egy illusztrátor is meg tudja írni, és akkor nagyon sokáig képviseltem ezt a jó magyar szövegcentrikus hozzáállást, hogy de hát én illusztrátor vagyok, én nem tudok szöveget írni, és amikor meg azt éreztem, mert nem tudom, harmadszor, a negyedszerre voltam náluk, mindig iszonyatosan boldogok voltak, mindig elhangzott ez a kérdés, és akkor kijöttem, és nagyon felhúztam magam ezen, és akkor felültem egy emeletes busz tetejére, és akkor megírtam a kicsi nagy első könyv, aminek a szöveget is én írtam, annak a szövegét, és akkor azt gondoltam, hogy ha majd lesz idő, megcsinálom az el képeket, és akkor majd jelentkezek a kiadónál, de elküldtem a Kovács Esztinek, a főszerkesztőmnek, hogy nézze meg, hogy hát ugye sose írtam még szöveget, és akkor neki így ez így nagyon tetszett, és néhogy megkérdezte, hogy mi van vele, és egyszer mondtam, hogy hát igazából szerintem, amíg én nem kapok egy határidőt, addig nem fogom megcsinálni, mondta, hogy akkor szeretne adni egy határidőt. És akkor valahogy ez átfordult, hogy olyan témák, amik engem érdekeltek, arról így írtam, de igazából mindig azt gondolom, hogy én illusztrátor vagyok, és hogy így szöveggel illusztrálom a képeimet. Tehát, hogy én ezt nem gondolom egy szövegírásnak.
1: Mindjárt beszélgetünk a témákról, mert érdekes, tehát a fenntartható kert, vagy éppen a madarak, vagy éppen a vegetarianizmus, ilyen témákat jársz körül. De hogy kerültél Londonba? Tehát mi az az út, ami téged, aki egyébként nem is, tehát tanulmányilag nem illusztrátornak készültél, hanem álomkutatással, meg néprajzzal foglalkoztál, erre majd visszatérünk, mert ez is állati izgalmas. Szóval, hogy más pályára készültél, de ugye az egész életedet végül is végig kísérte az, hogy rajzolsz, és egy ponton túl beadtad a derekadat, hogy akkor te ez vagy, aki rajzol. De hogy került az az ember Londonba, vagy nemzetközi kiadókhoz, akinek azért a célt is idő volt megfogalmazni?
2: Hát ez igazából egy ilyen vicces kísérlet volt. Én szerintem itthon nagyon hamar kezdtem el, tehát hogy szerintem nem tudom, nyilván biztos volt más illusztrátornak is blogja. De nekem úgy lett blogom, hogy volt egy ilyen amerikai oldal, Illustration Friday nevű oldal, ahova minden héten feldobtak egy szót, ahhoz kellett egyet rajzolni, és én azért akkor még viszonylag közel voltam az egyetemista éveimhez, amikor én a rajzaimmal a barátaimat szórakoztattam, és az ilyen jó ötletnek tűnt, hogy van valami, nem tudom, én kis célom, hogy miért rajzolok valamit. Tehát nekem nagyon kell, hogy legyen egy szöveg, vagy valami.
1: De várj, az igaz, hogy te az egyetemi jegyzeteidet is úgy csináltad, nem úgy, ahogy én, hogy fogok egy spirálfüzetet és jegyzetelek, hanem te rajzokkal írtad le a tananyagot?
2: Hát igen, én folyamatosan rajzoltam, igen, és volt egy haverom kért, és hogy csináljunk kiállítást a tanszéki konyhában a jegyzetem, és mondta, hogy ki fognak rúgni, tehát hogy...
1: De miket rajzoltál le, mondjuk mi
2: hát,
1: volt a
2: leg... Hát amire nagyon-nagyon emlékszem, és mert többször meséltem, az amikor a kukorica kiszorítja a krumplit. Arra nagyon emlékszem, hogy szegény krumpli ott kapálódzik, de itt tolja ki az ajtót.
1: Hát a krumpli már itt a
2: igen,
1: krumpli.
2: Az a krumpli, aztán ugye azért ez a krumplinak az élet egy ilyen kicsit
1: negatív. De mikor tanultál a kukoricáról, meg a krumpliról?
2: Én agráretnográfián András Falvi Bertalantól.
1: Komolyan? Igen. Volt miniszter András Falvi Bertalantól.
2: Igen, volt a agráretnográfia tanárom, igen. Úgyhogy, de én mindig azt gondoltam, hogy meg tudom védeni magam, tehát hogy én figyeltem, nem az volt, hogy itt jól lehet, hogy teljesen is használtam, de hogy mégis ezek most is megvannak. Úgyhogy én csak így tudok működni, és mi volt az eredeti kérdés?
1: A Friday Illustration
2: ja,
1: Friday.
2: Igen, és akkor valahogy rögtön ilyen nagyon...
1: Mi volt az első szó, amire reagáltam?
2: Nem tudom, de emlékszem, hogy volt a Vélemény című szó, arra nagyon emlékszem, mert abból utána nyomat is lett, és akkor több mindenből lett később nyomat.
1: Na várj, és akkor van egy szó, azt írják ki, gondolom pénteken, igen, hogy vélemény.
2: Így van.
1: És akkor erre jössz te, meglátod, elkezdesz gondolkodni, hogy hogy lehetne ezt jól egy képben.
2: Igen.
1: És emlékszel, hogy erre mit rajzoltál?
2: Nem, arra lesz egy kis jó volt, szóval nagyon minimál volt, mindig nagyon minimál volt. És az volt, hogy hát ez azért leginkább amerikaiaknak a... És ott tényleg az van, mint itt a boldog krumpli rajzolók körében, hogy nem arról szól a rajzolás, hogy te itt most kidobsz valami szupermenő tuccot, hanem rajzolsz, mert van kedved. És az elején még nem is volt sok ember, és úgy kellett, hogy legyen egy saját blogod, azt linkeled be, tehát linkgyűjtemény volt. Uh-huh. Ezért kaptam a férjemtől egy blogot, ő gyorsan létrehozott nekem, akkor még nem is volt egyébként talán a férjem, de ez mindegy. És hát nagyon kiugró volt, hogyha valaki tényleg tudott rajzolni ebből a párból, tehát hogy nem tudom, volt egy ilyen szűkebb kör, és nagyon gyorsan nagyon sokan kezdtek el követni, és ennek az Illustration Friday-nak volt, akkor még volt ilyen nagy fórum, és akkor ott volt az, hogy te hogyan találhatsz magadnak illusztrációs munkát. Abszolút nem is gondoltam komolyan ezt a dolgot, és akkor ott volt, ami már ugyancsak nem működne most, hogy a portfóliódból csinálj egy ilyen kis képeslap gyűjteményt, mondjuk 12 képeslapot, és azt közt küld el olyan kiadóknak, akinek el tudod képzelni, hogy beleférsz a profiljába. És addigra, mert mi szeretünk Londonba kijárni, van több barátunk, most a bátyám is ott él, tehát hogy ez a London megvolt, és akkor meghoztam az a könyveket, tehát tudtam is, hogy milyen kiadók, akik itt tetszenek.
1: De ez tulajdonképpen önmarketingre is tanít.
2: Igen, ez nagyon jó volt, de hogy magad. Egyébként nagyon vicces volt, mert hogy közben meg nagyon jól jelzi azt, hogy miután ezt se gondoltam komolyan, ezt se tudtam rendesen megcsinálni, és a nagyon durva egyébként az egészben, hogy nagyon durva migrénes rohamaim voltak azután, hogy Budapestre költöztem, és egy ilyen migrénes roham alatt, ami egyébként egyszerre ijesztő és csodálatos, egy migrénes roham alatt eszembe jutott, hogy mit kellene csinálnom, és csináltam egy olyan, az egy karácsony előtt volt, egy olyan karácsonyi képeslapot, ami egy történet volt, és akkor egy ilyen kinyithatós, és arról szólt, hogy az állatok így elindulnak, mennek, és az utolsónak a becsukod, akkor ott van egy karács fenyőfa feldíszítve az erdőbe, és akkor örülnek, meg még pluszban volt valami állat, aki totálisan elveszett, és akkor látszott, hogy ő meg így nem találja ezt az egész történetet, és akkor én végül csak pár kiadónak, szerintem ilyen 8 kiadónak így elküldtem, olyan kellemes karácsony, nem tudom. Szöveggel, teljesen no-name illusztrátorok, semmi munkás.
1: És reagáltak.
2: És szinte az összes reagált, de akkor viszont arra kellett rájönnöm, hogy nem tudom, hogy működnek ezek a kiadók. Tehát, hogy elmentem, nagyon boldogok voltak, nagyon örültek, de kiderült, hogy mondjuk külföldön úgy működik, hogy így dobálod nekik így a könyvötleteket, és akkor, amikor dinoszauruszos év van, és neked volt egy dinoszaurusz ötlet, akkor
1: gondolnak.
2: És akkor én ezt így végül így elengedtem, tehát azt gondoltam, hogy viszont ennyi, nem tudom én, ambícióm, motivációm nincsen, hogy én ezt ilyen nagyon tudatosan csináljam, úgyhogy a nagyon-nagyon jó nevű, nem tudom én, Harper Collins, meg Penguin Books, ezt így elengedtem, hogy hagyjatok.
1: Pedig elég jó nevek, tényleg. De hogy most ez jutott eszembe, hogy ez az Illustration Friday, hogy egy szó, és akkor azt illusztrált, hogy ez is tulajdonképpen egy ilyen önmagad edukálása is.
2: Abszolút.
1: Hiszen ezt csinálja a kép, hogy valamit el akar mondani azon túl, hogy valamilyen esztétikája van, és igen, hogy ezt hogy tudod belesűríteni egy képbe. Na de ez az érdekes, hogy akkor mit ad hozzá a szöveg a képhez. Tehát mondjuk, ha szerinted, ha kivenném a szöveget azokból a könyvekből, amiknek a szövegét te írtad, és csak a rajzok alapján akarnám elmesélni, szerintem elmesélni magát a történet, nem?
2: Én bízom benne, igen.
1: Na, és akkor tehát a történet az, hogy egyszerűen akartál beszélni ezekről a témákról?
2: Hát nagyon régóta tervem volt, hogy így megmentem a világot, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy lehet ezt
1: könyvben megcsinálni. Végülis sikerült?
2: Igen, igen.
1: Akkor jó.
2: Igen,
1: akkor
2: köszönöm, jó. Sikerült. Most már megvan, szólok mindenkinek, megvan mentve, nem kell aggódni. De közben igazából ebben a sorozatban derül ki, hogy hogyan lehet jól megmenteni a világot. És nagyon sokat gondolkoztam rajta, és mindig voltak ötleteim, mindegyikre azt gondoltam, hogy tök didaktikus, és ez az egész világmentős dolog nagyon didaktikus, tehát hogy ezt nem tudod igazán úgy elmondani, és akkor ez, amit te kérdeztél is, hogy mi találkozol, meg látsz embereket, elmentem egy boltba, ilyen indiai ruhákat árulta, lementem, elém penderült egy kislány, és azt mondta, hello, Mici vagyok, te már jártál itt. És akkor elkezdtünk beszélgetni, nem jártam még ott, de iszonyatosan talpra esett volt, nem tudom. Ez volt az első este hosszú idő után, amikor a kisfiam születése után egyedül voltam egy estét, itt Budapesten. És akkor valahogy ez így bekattant, és azon mondok, hogy egy ilyen kislány fogja megmenteni a világot, akinek így kérdései vannak, akinek azon kérdés nélkül is van véleménye, stb. És akkor innen indult valahogy, és akkor aznap éjszaka kitaláltam ezt az első könyv témát, ezt a Márkó bácsi kertjét, és hogy ő mutatja meg, és nekem nagyon tetszik, nekem egyébként abszolút ilyen minta, ez a Janikowski-Réber páros, tehát amikor egy gyerek szemszögből mutatod meg a világot, amiben nincsen igazából igazi állásfoglalás, vagy ha van, akkor azt eldöntöd, hogy komolyan veszed, vagy sem.
1: Hát az igazi állásfoglalás az mindig valami ökológiai dolog ezekben a könyvekben. Tehát mondjuk ebben a Márkó bácsi kertjében, ebben ugye tulajdonképp az az állásfoglalás, hogy nagyon lehet észszerűen kiskerteket művelni, nem nagy területen, nagyon lehet arra gondolni, hogy a növények hogy egészítik ki egymást a tulajdonságaikkal, melyik ijeszti el, melyiknek a kártevőit, stb. Ez azért egy komolyan tárgyalt tudományos téma, vagy ilyen
2: agár. Hát igen, de így, hogy duplán be van csomagolva, tehát ugye a Mici elmesére, hogy van egy ilyen bácsi, és még ő sem biztos benne, hogy ez most, tehát hogy azért elmondja, hogy jó, kicsit azért így fura, de az, hogy erről mit gondol, bárki is, azt rábízza. Tehát, hogy ő elmondja, hogy van ilyen, és az egész sorozatnak ez a lényege, hogy ő megmutat dolgokat, de nem mondja azt, hogy te így csináld, ugye ők se, ugye több gyerek szereplő van, ők se mondják azt, hogy anyu, költözünk vizét tanyára, és akkor mi is így fogjuk csinálni, és ez szerintem egyébként a legújabb részben a Növényevő Gáborban szerintem nagyon fontos, hogy nem hangzik el az, hogy akkor most mindenki tegye le a húst.
1: Olyannyira nem, hogy én átküldtétek nekem, hogy elolvashassam, és még nincs a könyvesboltokban, vagy könyvesboltokban, de hamarosan ott lesz, és hogy van benne egy ilyen rész, ha jól emlékszem, hogy ott harcolnak, meg küzdenek, hogy akkor ki a vegán, meg ki mit nem eszik, meg nem tudom, és akkor, amikor végre a nem tudom kicsoda győzött, utána azért megette a rántott húsos szendvicset, hogy ne maradjon hulladék, vagy igen, valami ilyesmit. Idézőjelben van téve tulajdonképpen az egész így.
2: Igen, én egy ekcém miatt én nagyon sokáig, 25 éves koromig gyakorlatilag ilyen étrendi vegán voltam, tehát hogy van egy ilyen állati fehérje érzékenységem, és innen, ebből a szempontból, amikor nem ilyen elvek mentén, semmi bajom nem volt azzal, sőt, tök jó volt, hogy én gondolattam azt is, hogy ezzel jót teszek a világnak. Nekem nem volt választásom, nem ehettem tejterméket, meg húst, mert kiütött. És akkor ebből a helyből belecsöppenni ebbe, és ez tényleg egy ilyen világ, legalábbis az én meglátásom szerint tényleg ez ilyen világ, hogy nincsenek is olyan nagyon határozott vonalak, meg hogy ez van, hogy akkor, és ez nyilván sarkítás, nyilván nagyon sokan, nagyon következtetesen másokat nem cseszegetve ezzel csinálják, de azért nagyon sokszor ez van, és én néha a vegánságnál érzem, hogy ezért nem lehetett vegán a főszereplő, mert ő, ha rendes vegán, akkor nem fogja senkinek azt mondani, hogy te ehetsz húst, mert hogy ők nagyon mélyen hiszik azt, hogy ez egy iszonyatosan durva, nem tudom én, bántás, viszont olyan haraggal vannak, ami a könyv le is írja, hogy az nem kevésbé bántás, hogyha én valakit azért bántok, mert ő nem úgy eszik, mint te.
1: Egyébként érdekes, amit mondasz, tehát, hogy persze mindenből tudunk háborút csinálni, az azért kiderül, hogy bármit kiírsz mondjuk közösségi médiára, de nem mindenből tényleg, tehát ha azt írod ki, hogy nem tudom, szép kék az ég, valaki le fog élni, de látod, hogy mennyi eső nem esett, és ez mennyire rossz a mezőgazdaságnak, és már is ott vagyunk egy törésonálnál. És hogy ez is egy olyan téma. Talán az, hogy olyan biokertészetek, meg ilyen okosan, smart, okos kerteket építeni, ez talán nem annyira megosztó, mint mondjuk tényleg a vegetarianizmus, de akkor miért veszed elő a témát?
2: Mert én azt gondolom, hogy fontos látni. Egyrészt szerintem nagyon fontos látni. Másrészt én ezt azért szerettem volna megírni, mert hogy azt is fontos látni, persze ezt a Mici gondolja, vagy a Mici szerzője, hogy sokkal fontosabb, hogy a saját meggyőződésed lesz, vagy legyen az, hogy te hogyan lépsz el, és tulajdonképpen az, amit a gyerekek kitalálnak, hogy akkor hogyan is mentik meg ők ezen keresztül a földet, és egyébként meg hogyan nem változott gyakorlatilag semmi. Ez szerintem jól jelzi azt, hogy nem lehet, tehát hogy van célja, elmondja a növényevő Gábor, az saját állásfoglalását, amit szerintem jó megismerni, hogy aki nem eszik húst, az miért nem eszik húst. De hogy ezt nem lehet rátolni a másikra, ez szerintem fontosabb.
1: Tehát akkor tulajdonképp azt mondod, hogy találtál egy témát, amin keresztül jól tudsz beszélni arról, hogy hogyan halljuk meg a másik érrendszerét, és ne gondolkozzunk ilyen háborús, nem tudom, még skatujákban, meg áthatolhatatlan falakban?
2: Igen, meg azt, hogy azért lehet ez egy ilyen, tehát lehet szemfelnyitás annak, aki erre mondjuk éppen vár, vagy felkészül, hogy tényleg, hát ki lehet próbálni, tényleg, tehát az is lehet, hogy valaki nagyon messziről csak hallja, úristen, van ez a növényevő Gábor, mondjuk egy létező személy lenne, nem eszik húst, ez borzalmas, és már nem jut el odáig, hogy megkérdezi, hogy de miért? És akkor lehet, hogy lesznek olyan részek, amire azt mondja, hogy ezt kipróbálom, és szerintem ennyi elég. Ha mindenki csak azt mondja, hogy ezt kipróbálom meg azt, azt szerintem sokkal többet érne, mint az, hogy valaki jóval kevesebb, de valaki full vegánként mézet se beszélget.
1: De azért én mindig úgy gondolom, hogy a szerzők nem véletlenül olyan témáról írnak, amiről írnak. Tehát ez egy belső indítatás. És akkor ebből arra következtetek, hogy neked ez a téma személyesen is fontos, úgy, mint természet, természetvédelem, akár a vegetarianizmus, vagy a növénynevelés a kertemben. Tehát te így élsz?
2: Hogy?
1: Hát ezeket szem előtt tartva. Tehát azt tudom, hogy van egy
2: Igen.
1: És arról néha posztolsz, és ez egy ilyen erdő közepén, egy ilyen tényleg meseszerű történet, hogy csak fa veszi körül, meg zöld, és ott áll egy házikó, azt sem tudom, közművesítve van-e, vagy van-e ott közmű?
2: Van, még jó. Internetünk is van.
1: Hát jó, na jó, hát akkor a modern internetes házikó az erdő közepén. De hogy ez is egy ilyen elvonulásról árulkodik, a természet vesz körül, a madarak, amik szintén hangsúlyosak az életművetben, meg hát nem tudom, hogy van-e kis kertetek, azt most nem tudom pontosan.
2: Hát, hogy folyamatosan költözünk, most annyira nincs. De volt, tehát, hogy tulajdonképpen Márko bácsi egy létező személy Abaligeten, egy holland házaspárnak a férfi tagja, és ők permakultúra dizájn oktatók. Tehát, hogy van ennek egy ilyen komoly kiinduló pontja. Én azt gondolom, hogy ez is ugyanaz, hogy így figyelem a világot, tehát abszolút a Micit hozom, és talán még így korban is a hozzáértésem azért ezt a 7 éves kort tudja hozni. Tehát, hogy figyelem azt, hogy mitől működik jó, mi az, ami belefér, nekem belefér, és mégis jó. Tehát, hogy nem kell meg erőszakolnom magam. Másrészt nekem nagyon, mi azért is költöztünk el Budapestről, mert nekem nagyon-nagyon sok a sok inget, tehát, hogy már egy idő után nem aludtam meg. Nekem szükségem van, hogy saját nagyon durva pörgésem körül legyen. Legalább, ami ott van, egy másfél hektárnyi
1: hangtompítóval.
2: Másfél hektárnyi hangtompítófa. Nagyon durva csönd van, meg madarak, és hát akkor ezt látod. Én hát nem tudom, én ezt igen, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy így figyeljük magunk körül a világot, és amit megismerünk, és amit tetszik, és ami úgy mindenkinek jó, azt meg úgy kedvünk szerint építsük bele.
1: Mindjárt beszélünk még a figurákról, meg arról is, hogy milyen az, amikor az ember egyik alkotását ellopják, és mondjuk egy orosz áruházlánc használja mindenféle felkérés nélkül, de ezt már csak azok fogják hallani, akik átjönnek a Spotify-ra. Viszont én javaslom, mert még van egy csomó témánk. Aki most ideig hallgatott minket, az sem menjen még sehova, mert mindjárt lesz könyvajánló, a többiek pedig jöjjenek tovább a Spotify-ra.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
1: És akkor, ahogy szokott lenni, itt az adás végén a vendégem ajánlani fog egy kötetet, amire nagy hatással volt, Agócs Iris a vendégem, úgyhogy Iris, kérlek, mit hoztál?
2: Hát egyébként örülök, hogy pont 100 éves a Janikovszki Éva, mert hogy nekem a Ha én felnőtt lennék című könyve, az ilyen, hát nem tudom, hogy biblia, nem biblia. Én ott nagyon sok dolgot elhatároztam, ami le volt írva, ez a egy tábla csokoládé megevése ebéd előtt, meg hát mondjuk zsiráfot végül nem tartok, de hogy azt gondoltam, hogy ezek ilyen nagyon fontos dolgok, és ez az egész világ, amit ő létrehozott, együtt Rébel Lászlóval, tehát ez a kevesebb, több, és a gyerek szemszög, engem ez lenyűgözött, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem tudok ennél fontosabb és jobb könyvet mondani, ami meghatározó.
1: Köszönöm szépen, annál is inkább nem olyan régen éppen Janikovszki Éváról beszélgettem itt ugye Janikovszki Jánossal, a fiával. Agócs Iris volt a vendégem ezen a héten, örülök, hogy itt voltál, és nektek pedig köszönjük a figyelmet, és ne felejtsétek, hogy jövő héten pénteken este 9-kor is jövünk, addig mindenkinek jó pihenést kívánunk és jó olvasást, és persze keressetek minket a Spotify-on és egyéb hangmegosztó felületeken, mert ott vagyunk sok-sok műsorral. Most már például ezt a műsort is teljes egészében ott tudjátok meghallgatni. Sziasztok, jó hétvégét!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Óbudán, az FM 98-as frekvencián.

0: Sziasztok, Soma Mama Gésa vagyok, és nagyon jól éreztem magam itt a Rádió Caféban. Köszi csajok!
1: 100 holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több aszbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba, hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Holnap kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye. Ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. lehet vízparton tölteni a hétvégét, ugyanis nyári idő vár ránk. Szombaton és vasárnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkülhet meg, helyenként viharos lökések is várhatók. Ma éjszaka 10-17 fok valószínű, holnap napközben 23-29, vasárnap pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. Hétfőn már a középső országrészben lehetnek kisebb esők, máshol marad a napos meleg idő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia Zrt.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Hamarosan indul a dzsungelharca a cégeket működtető emberi energiáról. Ma tudásról beszélgetünk vendégemmel, arról a dologról, amit ha továbbadunk, ugyanannyi marad nekünk is. Maradjatok velünk, hamarosan kezdünk!
0: Dzsungelharc.
1: Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Az magától értetődő, hogy a vállalkozás és a tulajdonosa élete összefonódik. Az sem kérdés, hogy ennek a kapcsolatnak a dinamikája létfontosságú a cég életében. Ha ez egészséges, akkor a vezetőjével együtt a cég is fejlődik, ha túlszoros marad, az bizony megfojthatja a vállalkozást. Ebben az adásban erről a dinamikáról, a belső mozgatórugókról beszélgetünk, de leginkább arról, hogyan válhat teljessé az élet, miként alakulnak prioritásai, és persze arról is, miért az egyik legfontosabb számunkra a tudás, amiből bizony sosem elég. Vendégem Nyisztor József, a Tréning 360 ügyvezetője és társtulajdonosa.
2: Sziasztok! Üdvözlöm az összes hallgatót! Köszönöm!
3: Hogy vagy?
2: Jól, kicsit nyugtalanul, most így valami front jön, és nehezen aludtam.
3: Na, csak azért kérdezem, mert mondtál egy ilyet. Én a legmélyebb pontokat akkor élem meg, amikor a legnagyobb sikereket értük el a céggel.
2: Igen, az mindig nagyon nehéz, hogy az ember eljut egy kitűzött célig, vagy egy csúcsig, és utána arra gondolni, hogy mi lesz a következő, amit meg kell csinálni, vagy meg szeretnél csinálni, hogyan tovább. És ez egy szerintem minden vezetőt és cégtulajdonost motiváló kérdés.
3: Ez miért kérdés? Mert ha elindulsz egy úton, azon az úton vannak célok, nyilván részcélok. Hát akkor nem az a természetes, hogy tovább mész?
2: Hát itt inkább ilyen nagyobb csomópontokra gondolok, hogyha valamilyen nagyon komplex dologra vágysz, megfogható dologra, és az ami rengeteg részcélből áll, és az sikerül, és úgy érzed, hogy már mindent elértél, akkor újra meg kell keresni magadba a motivációt. Ha hegyen vagy, akkor legyere, ha kinézel, akkor egy új célt keres. Szerintem kell megállni pillanatokra, és kell élvezni, de szerintem ez nehéz dolog.
3: Volt egy vendégem, aki azt mondta, hogy ő viszont egyáltalán nem tűz ki már célokat, mert mi van akkor, ha

0: elérem, pont ezt az érzést fogalmazta meg, hogy na jó, elértem, és akkor most hogy tovább? Tehát ez olyan, mint amikor egy részvényt veszel, marhára fölmegy, eladod a csúcson, oké, itt a pénzem, és mi legyen tovább vele?
1: Jó hasonlat. Én is foglalkozok részvényekkel, csak én nagyon ritkán adom el. Tehát én igazából nem nagyon adom el. És én is már hasonlóképpen gondolkodok, mint a imént említett úriember, vagy kolléganő, nem tudom, mert próbálok már nem ilyen típusú célokat kitűzni. Persze évelején mindig összerakom, hogy mivel lennék elégedett az év végén, magánéletben, cégnél, amit szeretnék haladni, de már próbálom nem ilyen megcsináljuk, vagy meghalunk típusú céllá forgatni ezeket a dolgokat.
0: Mennyire folyik össze ez nálad a cég és a magánélet? Utaltál rá te is, hogy most már azért megcsináljuk, vagy meghalunk, tehát gondolom ez korábban azért eléggé össze volt fonódva, hogy szép magyarsággal mondjam. Ez hogy van most?
1: Most szerintem jól van, azt gondolom, hogy egyensúlyban vagyok, és együtt tervezem ezt a dolgot, próbálok nagyon vigyázni a magánéletemre, de az ilyen időgazdálkodási tréningek alapja az, hogy egy életed van, és azt kell beosztani, és ugyanígy van, hogy gyakorlatilag én amikor a hetemre gondolok, akkor mind a kettőt egyformán tervezem. Próbálom az egyensúlyt tartani.
0: Mondtál olyat is, hogy nagyon más, amikor egy ehhez kapcsolódva egy nagy cégnél dolgozol, és nagyon más, amikor magad építesz egyet. Mások a problémák, és mások a lehetőségek is, ez ugye természetes, de sokkal több múlik rajtad. Aztán, amikor eljutsz odáig, hogy megvan, amit akartál, senkinek nem tartozol semmivel, és már nem fél semmitől, akkor kezdődik a másik életed. Hát te most egy ilyen másik életben vagy?
1: Igen, sok előttem szólóval itt az adásban már a másik életben vagyunk. Egy kezdővállalkozás az szerintem senki nem képzeli el, hogy mennyire nehéz, különösen, hogyha egy nagy cégből jön.
0: Egyáltalán nem lehet elképzelni?
1: Hát én próbáltam elképzelni, és találkoztam egy idős barátommal, aki már akkor ilyen 70 év körüli volt, 30-40 éve vállalkozó, és mondtam, hogy akkor belevágnék minden, és mondta, hogy Józsi, az első két év az borzalmas lesz, sőt, annál is rosszabb. És mondom, de hát miért? Hát ki van találva? Nem tudja, hogy miért, nem ért az én iparágamhoz, de nagyon nehéz lesz. És tényleg így volt, tehát ezekre nem lehet fölkészülni, nagyon sokan vágyakoznak rá, nagyon sok olyan emberrel találkozok, akik multinacionális cégnél remekül dolgoznak, és nagyon-nagyon vágyakoznak arra, hogy megvalósítsák önmagukat, és végre szabályok nélkül tudják szabadon az ötleteiket elvinni, hogy úgy lássák, hogy minden napnak van értelme, és amikor oda kerül az ember, hogy oké, akkor elkezdem csinálni, és azon legyünk túl, hogy rengeteg embernek a sorsáért, megélhetéséért felelsz, te tevőlegesen, anyagiakban és mindenben, de ennél sokkal-sokkal nehezebb teher, hogy amiket szabályok, amiket nem szerettél, azokat most neked kell megalkotnod, és utána betartatnod, és akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy hát azért mennyivel könnyebb, amikor van egy szabályrendszer, és egy-egyen akarsz változtatni, mint amikor te magad kitalálsz egyet, és azon fog múlni gyakorlatilag a teljes vállalkozás sorsa. És nem mindenki van erre fölkészülve, és nem mindenki látja annak a súlyát és a nehézségeit. De talán ez a jó, hogy nem látják, mert szerintem sokan bele se fognának, ha látnak.
0: Annyira szörnyű?
1: Annyira nem szörnyű, hanem nehéz. Nehéz, nem szörnyű, mert rengeteg örömet is ad, de annyira más típusú izmokat fejleszt, mint amihez az ember hozzá van szokva.
0: Pedig a vállalkozói léttel a szabadságot azonosítja a közvélemény, tehát hogy aki vállalkozó, az bizony szabad. Nyilván bizonyos értelemben igen, de amit te most elmondtál, az nekem nem egyértelműen a szabadság. Vagy lehet, hogy másképp értelmezzük ezt.
1: Én azt gondolom, hogy szabad, ez teljesen igaz. Pont ugyanennyi a szabadság, mint amennyi felelősség hozzá társul. Tehát ez így egyben van. És az emberek, mikor vágyakoznak valamire, akkor általában csak az egyik aspektusát látják teljesen.
0: A szabadságot.
1: Szabadság, és én nagyon élvezem, és teljesen biztos, hogy vállalathoz csak úgy mennék be dolgozni, hogy bemennék valamilyen segítő szerepbe, úgyhogy bármikor kilépjek, vagy azt mondjam nekik, hogy figyeljetek, ebben én segítek, és azt, ha működik, működik, ha nem, nem. Tehát ez utána már nehezen visszacsinálható.
0: Egy vállalkozásnál viszont ezt nem mondhatod, hogy így köszönöm van. Eddig. Bár tulajdonképpen, ha szabad vagy, akkor mondhatnád, nem? Vagy mégsem?
1: Mondhatod, és ez segít szerintem, amikor mindenki életében eljön mondjuk egy életközepi válság, vagy egy ilyen kiégés típusú állapot, akkor igenis mondhatod, akkor felrakhatod magadnak a kérdést, hogy te azért vagy-e itt, mert ezt szereted csinálni, vagy azért vagy itt, mert csinálnod kell. És hogyha az ember elég sokat gondolkodik rajta, akkor nálam is az jött ki, hogy hát végül is én nem muszájból csinálom, azért csinálom, mert szeretem. És utána ennek nagyon lehet örülni.
0: Miért kell ezen gondolkodni? Nekem az elképzelésem, nekem nem volt vállalkozásom, hogy az ember ezt, ha ebbe levág, akkor egyszerűen megy ösztönösen.
1: Ez így van.
0: Ez lesz az élete. Sokan azt mondják, hogy a vállalkozás olyan, mint a saját gyerekük.
1: Ez így van, ezt a gyerekeim is meg tudják erősíteni, és a gyerekeim is úgy tekintenek erre a cégre kicsit, mint a családtagra. És amikor még elvileg is így végig gondoltam, hogy hát, mi lenne, ha más csinálnék, akkor így, hát ez hogy lehet? Tehát ez tényleg így van, hogy a saját gyereked. De nem muszáj mindig a gyerekeddel együtt lenni. És ha nem tudod összerakni, hogy az életben, amire vágysz, és ami a vállalkozásban van, az teljesül mind a kettő egyszerre, akkor hiányérzet maradhat benned. Az nem jó, hogyha te életed a vállalkozás. Az az életednek egy fontos része, de mellette kell, hogy olyan céljaid legyenek, amik előre visznek, és úgy gondolod, hogy számodra fontos. És akkor, ha ügyes vagy, akkor a vállalkozásban azt a részt csinálod már, amit a legjobban szeretsz. Ez az óriási szabadságok, nem amit megmondanak, hanem azt mondod, hogy hát én az ügyvezetésnek ezt a részét csinálom. A többit már valaki más csinálja. És a másik életed igazából, ami körülöleli az egészet, az abban nagyon sok minden bele tud férni, ha ügyes vagy.
0: Ezt el kell különüljön. Most csak arra gondolok, hogy vannak régebben, nem most, családok, ilyen nagy gyártulajdonosok, akiknek minden családtagjuk, például, ha jól emlékszem, a Zsollaiaknak, nagyon sok családtag a gyárban dolgozott, ezzel foglalkozott, művészek tervezett, ilyesmi, tehát annyira e köré szerveződött a családi élet és a gondolkodás, hogy ő nekik ez volt a saját világuk. Másképp fogalmazva, a vállalkozás mennyire a saját világod, mennyire különül el az úgynevezett magánélettől, ha van ilyen, vagy, és jó ez, vagy pedig ez egy olyan mixet alkot, amit nagyon nehéz szétszálazni.
1: Ez egyértelmű, hogy mixet alkot, ez teljesen biztos, inkább a időrendi, vagy időbeni fókusz más. Tehát, hogyha én valamelyik hobbimat csinálom, vitorlázok a Balatonon, vagy motorozok, vagy valami, és a vállalkozásnak szüksége van rám, és fölhívnak, akkor lehet, hogy meg sem mondom, hogy én most egy gyakorlatilag idézőesen egy más csinálok, vagy a szabad időmbe foglalkozok ezzel.
0: Nem azt mondom, hogy ne zavarjatok.
1: Ugye? Nem. Megoldom azt a problémát ott, és úgy van, mert a vállalkozásomat nagyon szeretem, és amit akkor is csinálok, azt is nagyon szeretem. Tehát nincs így szétválasz, hogy kinyomom, és nem lehet meg fölhívni. Nem. És nem is probléma. De tudják, az embereim tudják, hogy akkor ezt csinálok, és hogyha nem muszáj, nem zavarnak. De egyébként ez pont így van, mint ahogy említetted ezeknél a nagy családi vállalkozásoknál, hogy ennek része van. Csak ugye nem mindegy, hogy abból a nézőpontból rakod össze a napodat, hogy reggel fölkelsz és elkezded mondjuk az emberédet ellenőrizni, meg ez csinálod végig, vagy abból a nézőpontból, hogy én ezen a héten szeretnék ezt csinálni, és persze megcsinálom minden olyan dolgot, megteszek, amit a vállalkozásért kell, de nem az a nézőpontom, és volt nekem ilyen rész az életemben, hogyha nem tettem bele minden energiámat a vállalkozásba, akkor úgy éreztem, hogy nem csinálom ezt elég felelősség teljesen.
0: Az, amit most utóbb említettél, hogy bele kell tennem mindent, ez gondolom a vállalkozás elején igaz, mert akkor még nincs rendszer, akkor még kicsik vagytok. Amikor már az az állapot következik be, amit most leírtál, az már egy rendszer. Ergo, a kérdésem az, hogy te rendszerépítő vagy, rendszerműködtető, vagy inkább alkotó. Ez sokan éles disztinkcióként különböztetik meg, hogy engem már nem érdekel, megvan a vállalat, és szeretnék tovább lépni, valami újat csinálni, valami eddig nem voltat, és kilép a működtetésből, ami nem tudom, hogy jót tesz-e a vállalkozásnak.
1: Hát ez nehéz. Az elején az ember mindent csinál egy vállalkozásban, ez nyilvánvaló. Aztán később, hogyha az ember felelős vezető, akkor megtalálja azt a pozíciót és azokat a hozzátartozó felelősségi köröket, ami neki jól áll, amiben ő igazán jó, amiben a legtöbbet tud tenni. Meg tudja csinálni a többit is, de mondjuk abban a területben ő 5 csillagos, a másik 3-ban meg mondjuk 4. De hozzájön még egy nagyon fontos tényező, és ez az, ami még a magyar, meg minden vállalkozás kulcsa, hogy te miben érzed abban az élethelyzetben jól magad. Mert nem biztos, hogy 40 évesen azt szívesen csinálod, amit 50 évesen. És itt van az, amit te mondtál, hogy azt mondja, hogy hát ő már fölépített egy rendszert, ő már nem akar üzemeltetni, ő mást akar csinálni. Rengeteg van ilyen. És ez szerintem nem több és nem kevesebb, mint amikor az ember elmegy osztálytalálkozóra, különösen a 20. után, és mindenki az olyan szembe, hogy hát ő valamit csinál, amit eddig nem. És akkor az első az, hogy a munkahelyet cserélünk, vagy társat cserélünk, vagy elmegyünk egy másik országba. Tehát ez egy természetes, dinamikus folyamat. Ha nő a vállalkozásod, akkor pedig kötelező ezt megcsinálni, hiszen teljesen más skillek kellenek egy kezdővállalkozáshoz, egy közepeshez, egy nagyobb. Van egy nagyon jó gyerekkori, óvodáskori barátom, akire nagyon felnéztem, meg felnézek most is vele. Vele mentünk gyerekkori álmom megmászni a Kilimandzsárót, és én oda akartam csábítani a céghez, hiszen ő dolgozott a Balabitnél, Netrisknél, nagyon sokkal okosabb, tehetségesebb embernek gondoltam, és kell én a cégbe, és akkor mondtam neki, hogy Tamás, gyere ide, és akkor segíts nekem ebbe. És azt mondta, hogy Józsi, én nem tudok neked segíteni. És mondtam, hogy miért nem? Hát ti egy kis vállalkozás vagytok, ilyen 20-25 fős. Én abban vagyok jó, amikor ilyen 50 fősből 150-et kell csinálni, én ebbe vagyok jó. És azt így nem értettem, hogy és azt mondja, hogy a kicsibe, hogy kell odaegét, abban nem jó. A fölött megint nem jó, és ez nagyon jó, ha valaki tudja, és ha az ember a saját vállalkozásában dolgozik, akkor 2-3 ugrást maga meg tud csinálni, tehát azt mondja, hogy eddig ebbe voltam, jó, most összeraktam egy vállalkozást, jó vagyok, most akkor nagyon komolyan foglalkozok a kereskedelemmel, de aztán kialakul az, hogy ő miben igazán jó és pótolhatatlan, és mibe kell mást. És csinálhat ilyen csavarokat, hogy mivel a saját cége, hogy most egy másik képességemet fejlesztem.
0: Szerinted mi a különbség az egyes fázisok között? Pláne abban a szempontból is kérdezem én, hogy azt mondtad, hogy máshol, hogy azóta, tehát nem tudod, hogy hogy éltétek túl az első időket, de nem ott álltok fel. És egy interjúból olvastam, hogy a legnehezebb az volt, hogy a pénzügyi befektetőt találjátok meg. Itt egy több rétegű kérdésről van szó. Egyrészt, hogy honnan jött ez, hogy nem adom fel, tehát mi az az erő, ami azt mondja, hogy de akkor se adom fel, ha nagyon rossz a helyzet. 2, mik a fázisok közötti különbségek? Te hogy látod?
1: Magyarországon nagyon kell ügyelni arra, hogy az ország dimenzióit figyelembe vegyük, mert kevés tévedést enged ez meg magának. Van egy olyan korlát, ami már az ókortól létezik, hogy kb. Olyan 20 fő az, amit akár egy hadseregben, vagy bármiben egy vezető el tud jól kezelni. Ez egy természetes korlát. A fölött biztos, hogy struktúrát kell építeni. Tehát ez egy ilyen korlát. És aztán attól függően, hogy te milyen területen akarsz dolgozni, azon a területen is vannak fizikai korlátok, hogy Magyarországon valami, ez a terület érdekel 500 embert, 1000 embert, 2000 embert. Ha egy nagy piacon vagy, egy nagyobb, amit Lengyelország, vagy Németország, vagy Amerika, akkor ez szinte mindegy, hiszen ott van elég számú ember ahhoz, hogy legyen. Tehát ez a másik korlát, hogy ez a piac mit tud elviselni. Lehet neked olyan álmod, amit Magyarországon nem tudsz megcsinálni. Tehát ez egy következő korlát. És utána, amivel az elején kezdted, ahhoz, hogy pénz vagy tőkét be tudj vonzani, az elején az valószínűleg valamilyen ismeretségi, hogy mondjam, ismerlek téged, megbízlak benne tőket, de amikor elkezdesz ebbe az iskolába járni, hogy egy tőkebevonás, vagy bármi, na ahhoz meg már megint egy teljesen más pénzügyi struktúráltságot, teljesen más keretrendszert kell összerakni. És akkor még arról nem is beszélünk, hogyha valaki a tőzsdére akar menni. Tehát ezek olyan lépések, amik minden vállalkozásnál ott vannak, iparáktól függően, és ezekben a lépésekben, ha tulajdonosként benne akarsz maradni a vezetésben, akkor meg kell találnod a szerepkörödet. Ha túl magasra emeled magad, és nem vagy rá képes, akkor megfojtod a cégedet. Ha rosszul választod meg ennek az összetételét, akkor is, hogy milyen embereket, ez akkor is megfojtod. Tehát nagyon-nagyon sok az út, ami elvezethet odáig, hogy vagy stagnálni fog a vállalat, vagy egyszerűen eltűnik. Tehát ezek nehézségek, de ezek olyan nehézségek, amiben rengeteget lehet tanulni, és nem csak a nehézséget akarom kiemelni, mert ez aki végigment ezen az úton, és megcsinálta, ott azért kivétel nélkül azt láttam, hogy nagyon-nagyon sokat ad az embernek, nagyon sokat jelent neki. Csak aztán nagyon sokan ott maradnak, és azt gondolják, hogy vállalkozás nélküle fabatkát sem ér, és akkor azt meg, hogy ha nem vagyok ott 105%-osan, akkor ez nem fog menni. És azt nagyon hamar túl kell lépni azon, hogyha hátrébb lépsz, és figyelsz, akkor lehet, hogy sokkal többet tudsz segíteni a vállalkozásodnak, mint hogyha te ebben pörögnél 105%-osan.
0: Hát nem csak azért, mert nekem lenne egy cégem, akkor annak örülnék igazán, ha hátrébb lépnék, és nem csak, hogy segíteném, hanem látnám, mint a gyerek, hogy ő maga megél. Tehát teljesen nélkülön teremtettem egy olyan entitást, és nem csak a gazdaság, mert szerintem a társadalom életében is, ami már valóban entitás, saját jogán megél. Nem csak az én jogomon, hogy én vagyok az okos, és összeraktam ezt, hanem ez a saját jogán létező entitás, amelyik sok-sok évtizeden keresztül csak a saját jogán él, azért, amit csinál.
1: Igen, ez egy nagyon komoly cél. Mindenkinek, nekem is, hogy egy ilyen tudjon teremteni az ember.
0: Neked is célod?
1: Igen. Hát az a klasszikus, hogy amikor majd egyszer öreg nyugdíjasként elhajtasz autóval, és azt tudod mondani, hogy hát ebbe a cégbe itt én dolgoztam, és én építettem. És már nem is biztos, hogy kell, hogy hozzá közöd legyen.
2: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Nyisztor Józseffel, a Tréning 360 ügyvezetőjével és társtulajdonosával.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Nyisztor József, a Training 360 ügyvezetője és társtulajdonosa.
2: Rajtad mennyit formált az, hogy tulajdonos lettél személyiségben?
3: Egész életemben nagyon sokáig hol édesapám vállalkozásán dolgoztam, hol egy nagyvállalatnál, mindig is tulajdonosi szemléletem volt. Tehát ez
2: egy nagyvállalat alkalmazottként is?
3: Igen. Nem tudtam másképp csinálni dolgomat. Mi mindig úgy gondoltam, hogyan lehetne jobban csinálni, ha az enyém lenne. Ez egy könnyű volt. De amikor csak te felelsz mindenért, az egy nagyon-nagyon komoly teher, és az formálja a személyiséget, és az elején nem jól, és nagyon sok idő ezt megtanulni, vagyis hát valakinek sok, valakinek kevés, ezt a terhet vinni. Hát nálunk is azért dolgozunk 50-120 kollégával, külsős kollega, még legalább ennyi. Az annyi család, és egyetlen egyszer sem volt olyan nálunk, hogy ne lett volna a bankszámlán pénz, vagy egy olyan ígéretet nem teljesítettünk volna, ami rajtunk múlt, de ezzel minden reggel, és az elején az ember minden reggel szembenéz, az azért nehéz. Most így ennyi év után pontosan tudom, hogy olyan rendszert alkottam, hogyha nagy baj lenne, és holnap utántól nem lenne egy fia forgalmunk sem, akkor is ilyen 9-12 hónap lenne megoldani a problémát. Ez azért nagy magabiztosságot ad, úgy meg az, hogy már rengeteget láttam, de az elején nem tudod. Tehát bemész az erdőbe, és nem tudod, hogy mivel fogsz találkozni a fa mögött, őzikével vagy medvével. Keveset látsz ebből az egész vállalkozósdiból. Tudod, hogy elmetek képes vagy rá, de nem tudod, hogy mi jön szembe. És ez formálja, hogy már sokkal kevesebb dologtól ijedek, meg másképp állok egy ilyen hirtelen változásnál, vagy egy kulcsszereplő felmondásán, vagy egy ügyfélnek a reakcióján, vagy egy nagy változáson, ami történik az üzleti életben, vagy a politikai életben, mert már azt láttam, hogy volt. Ezen már túlmentünk.
2: Harcos vagy hadvezér?
3: Én hadvezér vagyok. Bizonyos szituációkban nem riad vissza a személyes harctól sem. Tehát alapvetően hadvezér vagyok.
2: Hát nem riadsz vissza, mert egész fiatalon szembesültél egy egészségügyi problémával, ugye, ha szabad mondanom, ha nem bánod, a gerinc sérv, amit javítani kellett.
3: Ez nekem nagyon furcsa volt, mert gyerekkoromtól fizikai munkát végeztem, futottam, lovagoltam, úsztam, nem tudom, és nagyon-nagyon sokat beletettem a munkába, tehát én 35 éves koromig több filmben is szokták mondani, és nem tudom pontosan idézni, de az a lényege, hogy aki szombaton nem dolgozik elég sokáig, az meg sem érdemli, hogy vasárnap bejöjjön, és ezzel voltam tényleg, tehát egy vasárnap.
2: Ezt még nem hallottam, de titokba tartom, nehogy bárki megtudja a főnökeim közül.
3: És én vasárnap is még, és úgy, hogy alkalmazott voltam, tehát én végig dolgoztam a szombatot, és még vasárnap délután is, ha kellett, bementem. És akkor, mikor szembe jött az első ilyen pofon, akkor azon gondoltam, hogy húha, akkor most eddig nem hiányoztak azok a szombat-vasárnapok, de már lehet, hogy nem fogom tudni azokat a dolgokat megcsinálni, amire lehet, hogy vágynék. És ez egy nagyon komoly visszanézést és újrakalibrálást jelentett az életembe, és egy kicsit ott kezdődött a második életem, hogy ezen elkezdtem gondolkodni, és utána, amikor a cégnél elértünk odáig, hogy megépítettük a céget, és látszott, hogy sikerült, és már én döntem el, hogy akarom-e vinni, vagy nem, onnantól meg már ez igazán belejött. És ez nagyon jó pillanat volt, ezek a nehéz pillanatokból nagyon sokat merítettem, ugyanígy, hogy most ez mindig lehet fokozni az embernek, ugye nekem többször megmutatták a gerincemet, ez nehéz volt, és akkor mindig erre van még egy réteg, hogy amikor másodszor műtik meg, akkor azt mondják, hogy hát Nyisztor úr azért nézzen körül, mert alig, ha nem rákos. És akkor, amikor másodszor ütenek meg, és így gondolkodsz, és akkor így gondolkodsz egy jó két-három órát, hogy holnap egy nagyon nehéz műtét, de ott még nem fog véget érni. És akkor úgy nagyon gyorsan összerendezed, hogy mi a fontos az életedben neked, mi a nem fontos, összepakolod, és ez nagyon-nagyon segít a fókuszálásban. És ebből nagyon pozitívan is ki lehet jönni, tényleg nagyon pozitívan is ki lehet jönni, és teljesebb életet lehet élni.
2: Nagyon nagy cégetek van, ami nagyon így szembe jött, az, hogy arról beszélünk, hogy mennyire rossz a közoktatás Magyarországon, és hogy mennyire le vagyunk maradva. De nekem ebből az összegből, meg a több mint 100 000 ember, leoktatott emberből az jött le, hogy azért ez nem egészen úgy van, hogy el vagyunk maradva, és rossz az oktatás. Tudom, hogy ez egy specializált, a cégek által finanszírozott, tehát vannak itt szűkítő körülmények, de mégis ezek szerint van itt tudás, és a piac megoldja a tudáshiányt.
3: Magyarországon az a helyzet, hogy mivel a magyarországi bérek azért nincsenek szinkronba a finoman szóval sem a nyugatiakkal, viszont amiket mi tanítunk, annak az ára az nagyon szinkronban van vele, ezért a magánember nem engedheti meg ezeket a képzéseket, hanem valamilyen szempontból a cég segítségével tudja megoldani. És ezek az elmúlt 15 évben, ha azt mondom, hogy évente 10 000 ember át volt nálunk valamilyen képzésen, az egy nagyon jó szám, de ha belegondolunk, hogyha mondjuk mi vagyunk a piacvezetők, és azt gondolom, hogy minden embernek minden évben legalább 2-4-6 napot kéne azzal foglalkoznia, hogy ő maga változzon, akár mint ember, akár mint a szakmájában, ahhoz képest, ha ezeket felszorozzuk, ez nagyon-nagyon-nagyon kicsi ahhoz, hogyha mi tényleg egy tudásalapú társadalmat szeretnénk létrehozni. Európában olyan cég, aminek ennyire széles a repertoárja, nagyon kevés van, mint mi. És nem azért, mert mi annyira ügyesek vagyunk, hanem ott, ha az informatikának egy szegmenséhez értesz, vagy a vezetőképzésnek egy szegmenséhez értesz, vagy van egy nagyon-nagyon jó sales modellt fejlesztő dolgot, abból vígan megélsz. De Magyarországon csak akkor tudtunk mi megmaradni azzal a gárdával, ha nagyon-nagyon sok mindent próbáltunk
2: ki. Amolyan vegyesboltot kell üzemeltetni? Rossz példával?
3: Rossz példával, igen. Én inkább azt szoktam mondani, a külföldi partnerek jönnek hozzánk, hogy mi nekünk az a különlegességünk, hogyha olvastad az alapítványt, hogy mi tudunk atomerőmet építeni, de akkor át, ami elfér a tenyeredbe, ami nyugaton egy nagy robosztus cég csinálja, azt meg tudjuk mi kicsin csinálni, és nagyjából ugyanolyan outputokat tudunk tenni. De azért ennek mindig vannak hátulütői, mert az, hogy egy időpontban legyen annyi érdeklődés egy bizony specializált témába, 5-600 fajt, azt nagyon nehéz összerakni. Tehát azt mondom, hogy olyan dolgot kell csinálni igazából, amire abban az idő pillanatban szükség van. És most még sokkal-sokkal nehezebb, mert régebben ez úgy volt, hogy a technológiák azok nem értek ennyire össze. Azt mondtad, Microsoft, vagy Cisco, vagy VMware, és ezek most itt tűnnek el. Azzal, hogy felhőbe megy minden, levelezést veszünk, nem Microsoft Exchange Server. Az AI-on még sokkal-sokkal jobban, még inkább arra megy a dolog, hogy egy adott problémát akarsz megoldani, és alatta ki kell rakni a logikai kockákat. Na most az, hogy több cégnek egyszerre ugyanarra problémájára mondj egy jó megoldás, az egyre-egyre nehezebb. Tehát nagyon-nagyon alakul át ez a piac, talán a legeslegyorsabban alakul át a világon, ami föladja a leckét mindenkinek, aki ezzel foglalkozik. Meg igazából mi a cégeket is arra tanítjuk, hogy a változást kezelni tudják. Tehát például az AI pont olyan, hogy a teljes szervezetet tanítani kell különböző szinten erre, hogy az ő nézőpontjából hogyan, mit fog jelenteni az AI, teljesen mást a vezetőségnek, teljesen mást a kollégáknak, és ha megtanítjuk, hogy ezt a folyamatot hogy lehet megtanulni, akkor utána, ahogy változik az AI, a következőket rátenni, rétegződni, ez már könnyű. Struktúrát kell építeni. És ebbe van előrébb a nyugat, mint mi, vagy Európa, hogy kicsit úgy érzem magam most, mikor bemegyünk ilyen magyarországi cégekhez, egyszerre sírok és nevetek, mert hál' Istennek, internetnek, mindennek köszönhetően az AI-jal majdnem mindenhol foglalkoznak, tudják, próbálják, csinálják, de egy kicsit azok a karikatúrák jutnak az eszembe, amikor a ilyen ősemberes, hogy ott behozzák a kereket, meg a tüzet, és mi mindent lehet vele csinálni, és valakik meg kocsit építenek belőle, de a többiek meg próbálgatják, használják. Nyugaton már gyakorlatilag struktúrákat, üzleti problémáknak a folyamataiba építik bele, mi meg még próbálkozunk egy csomó helyen. Tehát,
2: ez mitől van azért, mert itt vagyunk Közép-Európában, vagy más a fejünk?
3: Bocsánat, ez általános volt, érettségi szint. Nyugat-Európában, különösen a nagyvállalatoknak a központjai azért nem Magyarországon vannak. Ott az teljesen normális, az, hogy jön valami, és beépítjük, pláne ha ennyire fontos dolog, beépítjük az eddigi processzeinkbe. Mi nálunk ez a kipróbáljuk, megnézzük, mi van, ez a folyamat, ez a rácsodálkozási folyamat hosszabb. Mert még nem értük el azt a termelékenységi szintet, hogy ezeket meg kell nézni, és nagyon gyorsan kell implementálni. Ez az implementálási idő, ami más nálunk.
2: Az egész magyar gazdasági élet a termelékenységi problémával van tele.
3: Így van.
2: Már nagyon régóta, nem is emlékszem, hogy volt-e olyan közgazdász az elmúlt 20 évben, aki ne ezzel foglalkozott volna, hogy hát a kiugrás az a termelékenység javításán múlik. Közhely az is, hogy hát ehhez kiművelt emberfők kellenek, és hogy valóban az oktatásnak mekkora a szerepe, de én úgy érzem, hogy ezek mind ilyen elméletek, így mondások. Ez a tudásgazdaság, ez így önmagában, ez létezik, vagy csak egy feltétel ahhoz, hogy valóban termelékenyek legyünk?
3: Ha holnaptól nem mennék be a cégemhez, és soha többet nem foglalkoznék ezzel az iparággal, akkor is azt mondanám, hogy Magyarországnak ez az egy kitörési pontja van. Nem leszünk gyorsabb, meg ügyesebb összeszerelő központ. Ez nem kritika semmilyen eddigi dologra, de se az akkumulátorgyárak, se az autógyártás nem fogja nekünk elhozni a jövőt. Az sokkal jobban becsülöm, amikor itt van valamelyiknek a K plusz F központja. Nagyon soknak egyébként itt van, abból sokkal több mindenre tudunk menni, hiszen pont az a lényege, amivel mindig is foglalkoztam, hogy a tudás az az egy dolog, amit, hogyha egy másik embernek továbbadok, akkor ugyanannyi marad nekem, és az is továbbadja, és egyre több lesz belőle abból az egy egységből. Semmi más nincsen, amit ilyen könnyen, gyorsan lehet sokszorosítani, úgy, hogy nem kell hozzá gigantikus erőforrás. Szemlélet kell. És én azt nagy kudarcnak élem meg, akár saját magammal szemben is, hogy ezt az elmúlt 10-15-20 évben nem tudtunk ezzel komolyan foglalkozni, és nagyon-nagyon jó szintről indultunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok multinacionális cég azért jött ide, és azért nőtt ki egy Graphisoft, vagy egy több olyan iparági dolog, mert itt olyan kiművelt fők voltak. De elvesztettük ezt a dolgot, amiben erősek voltunk. És ezt nagyon gyorsan helyre kell tenni, mert ha helyre tesszük, akkor ez bevonza ezeket a dolgokat. Akkor nem az van, hogy mi másoljuk az észteket közigazgatásban, meg akkor csináljunk olyant, mint a Revolut, hanem akkor, hogyha ott vannak az okos emberek, akkor azok ki fogják találni, hogy mit kell változtatni, és mit kell csinálni, és én csak ezt az esélyt látom abból, hogy a termelékenységünkbe visszakerüljünk oda.
2: És van erre valódi esélyünk, hiszen most arról beszéltünk, hogy a mások elhúztak mellettünk, és ez tényleg így van. Tehát ahhoz, hogy mi legalább elérjük azt a szintet, talán meg is haladjuk, ahhoz nekünk kétszer akkora sebességgel kell növelni a tudásunkat, előre menni, vagy ez nem így működik ebben az
3: iparágban?
2: Nem
3: így működik. Nem az iparágban nem így működik, hanem alapvetően arra kell, a multiplikátor hatásra kell rámenni, az, hogy 1 + 1 az 3, vagy 4, vagy 5. Nem muszáj minden lépést megtennünk, amíg ők végigmentek. Elé lehet vágni. Semmi nem akadályoz meg minket, hogy holnap utántól másképp csináljuk az iskolákba. Remek példák vannak. Nem kell végigmennünk az evolúciós úton. Én nem így érzem. Én azt gondolom, hogy ezt igenis hamar, mást értünk hamarabb, nem 2 év alatt, de belátható időn belül én azt gondolom, hogy 4-5-10 éven belül nagyon-nagyot lehet előrelépni.
2: Sokan, hát szerintem mindenki az államra mutogat. Én azt látom, vagy azt gondolom, hogy ebben a piacnak jó lenne, hogyha segítséget nyújtanának piaci cégek. Ez lehetséges? Vagy ugye a profitorientáltság a piaci cégeknek ez annyira beszűkíti a mozgásteret, hogy ilyen típusú társadalmi hozzájárulást nem is lehet várni a piaci cégektől.
3: Hát ez nem így van. Nekünk nagyon komoly, van egy másik cégünk, amiben rengeteg Net Akadémiának hívják, amiben rengeteg e-learning tartalom van, és mi a középiskolás tanároknak teljesen évek óta teljesen ingyen adjuk a tartalmat. Jelentkezni kell, és annyit tanulnak, és arra használják, amire akarják. Tehát én azt gondolom, és a többi cég is úgy van, én azt gondolom, hogyha látják, hogy ez hova megy, biztos, hogy a piaci cégeken nem múlik, hogy segítséget nyújtanak, hiszen amikor van a másik paradoxon, nincs olyan, hogy elég tudás. Tehát, hogyha odaadjuk nekik, amit most van, és segítünk, akkor az még a következő lépésre teszi őket felkészültet.
2: A tudás az egyre szélesebben nyitja, hogy úgy mondjam, az ollót.
3: Igen, tehát ettől nem kell félni, és nem az államra kell mutogatni, de az, hogy nyitott szívvel közelítsenek ezekhez a kérdésekhez, hogy igenis tudásalapú társadalmat kell építeni, és meghallgatni ezeket, hogy hogyan meg mint lehet csinálni, ezekben én nem hiszem el, hogy lenne olyan, aki ne szívesen venne részt, és ne szívesen tenné oda, amilyen van, ha látja, hogy ezt komolyan veszik, és ebből holnap után, azután lesz már valami. Mert ez nem annyira nehéz.
2: Hát igen, jó lenne, nem csak egy ilyen szlogenné, sok konferenciákon, meg nem tudom, hol ismételget a szlogenné válna ez a tudás alapú társadalom, hanem múlhatatlan igény alakulna ki. De ezek szerint mondjuk például a piaci cégeken ez nem múlik.
3: Nem múlik, és én tényleg ezt a kitörési pontot tenném, mert minden másban azt gondolom, hogy mondjam, van nálunk jobb. Tehát az, hogy az olcsó munkabérből akarunk előrébb kerülni, nem tudom megmondani, hogy pontosan mit kéne Magyarországnak tennie, mert nem vagyok ilyen okos. De ha sok okos ember van itt, és folyamatosan oda visszatérünk, ami annak idején, ott az 1900-es évek elején, amikor az volt, hogy Magyarországot Marx lakók lakják, és azt látják, hogy itt van a legjobb, Európában az egyik legjobb oktatás, és nagyon okos emberek vannak, és eleve már a magyar nyelvnek a nagyon különbözőségét is, én azt gondolom, hogy egy másik gondolkodásmód ott is hozhat magában, de ezt nem értek, de ez biztos, hogy egy picit más logikával gondolkodunk, akkor ezek az okos emberek, ezek fel fogják tudni találni és mutatni a jövőt, hogyha ha adunk nekik teret, és mások másképp fognak ránk nézni. És szerintem ezt kell most visszaépítenünk, vagy megcsinálja más, és ugye ne felejtsük el, hogy egy ilyen tudásalapú társadalomnak vonzása van. Nekem is nagyok a gyerekeim. Hova akarnak menni? Ahol tanulhatok, ahol fejlődhetek. Vagy megcsinálunk egy olyan vonzáspontot, hogy legalább ne menjen el, vagy csinálunk egy olyant, hogy jöjjön ide. Nem könnyű, de én azt láttam eddigi életemben, hogy nagyon sok ilyen nehéz dologba vágtunk neki, és hogy az ember nekivág egy ilyennek, akkor 2 év alatt már ennek lehet számottevő, kimutatható eredménye, hogyha valamit küzd az ember, hogyha egy olyan lépést közt választ. Nem szabad bátortalannak lenni, és ebben például, amiben mi dolgozunk iparág, ez nagyon könnyű, mert egy felnőtt képzést, ezt könnyű átalakítani, sokkal-sokkal nehezebb mondjuk egy egyetemi dolgot, hiszen ott azért egy nagyon komoly struktúra van, rengeteg olyan szempont, de ott is, ha elkezdenek az egyik irányba menni, és már ott is azért vannak jó folyamatok, akkor ez nagyon hamar látszik az eredmény. De ebben tényleg hinni kell, és a rendező elveket átalakítani. Volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy ha Magyarországon mindenki tudná jól használni az Excel-t, az 0,5% GDP növekedést eredmény. És sokszor azt mondom, hogy már akár ennyi is elég lehet.
2: Te foglalkozol, mondjuk így talán, coachulással, vezetői tanácsadással. Ha most ezt mindezt magadra vetíted, és te vagy ha létezik ilyen, hogy saját magad kócsa, és egy mondatot mondanál magadról, vagy magad, azt meg tudnád fogalmazni? Hogy a jövőre vonatkozóan mi lenne jó, miben lenne érdemes változni, vagy mit tarts szemed, maga a szemed előtt?
3: Hát ez nagyon nehéz, emberileg, vagy cégileg.
2: A beszélgetésünkből az következik, hogyha emberileg csinálsz valamit, akkor annak van céges lenyomata.
3: Azoknak a típusú embereknek, mint én, akik nagyon célorientáltak, és nagyon szeretnek hasznos mozdonynak, és jól funkcionálnak lenni, annak nagyon nehéz, hogy a nem olyan gyorsan változik, vagy tudja megváltoztatni a körülötte lévő világot, meg egyébek. És én azt tanultam meg, és arra kell emlékeztetnem magamat, hogyha ehhez lazábban állok hozzá, és figyelembe veszem, hogyha jönnek is a nehézségek, szintén egy nagyon jó pszichológus mondta, hogy minden elmúlik egyszer, akkor sokkal-sokkal produktívabb tudok lenni. És azért csinálom tudatosan, hogy ennyi mindent csinálok, mert könnyebben abba az állapotban tart, hogy higgadtan azt az egy kis követ tedd odébb, azon mozdíts egyet, és az lesz az a 20%-ból az lesz az a lépés, ami a legtöbbet fog tovább. És hogy ezt tegyem magam minden nap, hogy a nagyon jó a szorgalom, nagyon kell a kitartás, de sokszor nem az izzadság csepp vezet a legrövidebb útra is, és erre mindig emlékeztetnem kell magamat, mert a hív meg a lendület az azt gondolja, hogy kicsit olyan, mint a magyar túrázó, aki le akart jönni a rövid úton, még azt hiszem az Atlasz-hegységbe, és lett belőle egy National Geographic cikk, hogy 10 nap a dzsungelbe egyedül. Nekem ez kell, hogy amit mondtam, hogy 2 év alatt szinte bármit meg lehet építeni, bármit, tényleg bármit, és hogy azt így, mert hogy azt meg lehet úgy is, hogy közben kvázi jól érzed magad, és nem mondasz le mindenről, és lehet, hogy könnyebben megy ez. Tehát ezt mondanám magamnak.
2: Nyisztor József, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba, és beszélgettünk rólad, meg hát a cégedről is egy kicsit.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem Nyisztor József, a Training 360 ügyvezetője és társtulajdonosa volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadság szeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réthal Igort hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok, én Hegedűs Józsi vagyok, ti most a Rádió Cafét halljátok.
1: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádió Café 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod!
7: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
9: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
8: Holnap igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délután 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Maluridé formáció 2020 tavaszán alakult. Jelenlegi felállásban 2022 tavaszától zenélnek együtt. A zene

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Selena Jones, amerikai jazz és kabaré énekesnő, először eredeti nevén Joan Elizabeth Shawként kezdett.

dalokat énekelni. A csökkenő sikerrel és az amerikai rasszizmussal szembesülve a 60-as évek közepén változtatta meg nevét. Annyira szerette Sarah Vaughan hangját és olyannyira bálványozta Lena Horne eleganciáját, hogy a kettőt egybe gyúrta. Így született Selena, a Joanból pedig egyszerűen Jones-t csinált.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem éppen hasonló karriert futottak be a The House Martins klasszikus felállásának tagjai a 80-as évek nagy sikerkorszaka óta. Norman Cook basszusgitáros Fatboy Slim néven a világ egyik legmeghatározóbb DJ-je lett. Paul Heaton énekes egy másik jelentős brit zenekar, a Beautiful South élén folytatta. Stan Collymore gitáros gyerekkönyvek írásába fogott. Hugh Whittaker dobos, dobverő helyett baltát ragadott, amikor üzleti nézeteltérést kívánt rendezni haragosával, és a kerti szerszám az illető fejében kötött ki, súlyos sérülést okozva. Emellett Whittaker a férfi házát is felgyújtotta. 6 év börtönre ítélték 93-ban, amelyből 4-et le is kellett ülnie. 24-ben Cook fellépett Heaton Glastonbury Fesztiválon tartott koncertjén, a közönség és saját maguk nagy örömére eljátszották az 1986-os Happy Hour-t.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Like an empty fire, like your desire.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Peter Kruder és Richard Dorfmeister duója hihetetlen nemzetközi hírnevet szerzett azzal a The K&D Sessions című dupla lemezzel, amelyre különböző pop, hip-hop és drum and bass számok saját készítésű, füllett, középtempós, jazzes, dabos remixeit gyűjtötték össze. A bécsi downtempo világszerte fogalommá vált, az általuk alapított G-Stone kiadó pedig a hasonszőrűek gyülekező helye lett. Kruder és Dorfmeister, miután hosszú évekig szóba sem állt egymással, 2020-ban új albummal jelentkezett, amelyre a fiók mélyéről előkerült kiadatlan szerzeményeikből válogattak. Nosztalgiázzunk most a kezdetekkel!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Fehér Balázs 15 éves korában megalapította első popzenekarát, de a sikerei ellenére rájött, hogy a haknizás nem neki való. 19 évesen kezdett el modellként dolgozni, 5 éven keresztül Ázsiában és Európában. Ezután visszatért Magyarországra, és újra belecsöppent a zenevilágába. A sors összehozta Titusszal, a Magyarországon akkor már igencsak híres producerrel és DJ-vel. Az akkor még állandó frontember nélkül működő Carbon Fools-hoz kerestek énekest. Balázs 2020 óta dalszerzője, szövegírója és producere saját zenei formációjának. Első önálló szólóalbuma I Am Vagyok címmel jelent meg. Stílusát tekintve experimentál elektroakusztikus popzene. Annak ellenére, hogy Balázs leginkább a zenével foglalkozik, a divat is közel áll hozzá. És a 2010-es évek elején megjelent első ruhakollekciója is. A ruha tervezés nem újdonság Balázs életében. Korábban már a Pumának is megálmodott egy cipőt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dan Snaith, kanadai zenész, aki Caribou néven vált ismerté, nem mellesleg a matematika doktora. Egy alkalommal visszautasította Rihanna együttműködési ajánlatát, mivel úgy érezte, hogy nem illik bele a popzene világába. Zenéjében ötvözi a matematikai precizitást és az érzelmi mélységet, amit jól példáz Swim című albuma is, amelyet személyes élményei inspiráltak.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádiókafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A mai mixet Rob készítette. Long Track. A Rádiókafé. It's poetry. The poetry of war.

0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Rob volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Rádió Café. Újpesten az FM 98-as frekvencián.

0: Rádió Café. Békás Megyeren, az FM 98-as frekvencián.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtót, ordítsd le a fejem. Kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Sziasztok, Kis Hajni vagyok. Hallgassatok ti is Rádió Cafét.
1: The prophet is a fool. Spiritual man is mad. For the multitude of thine iniquity and the great hatred

0: Mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: kávéja.
1: Kész a kávé.
2: Minden kopaszúrnak kész a kávéja.
3: Minden kopaszúrnak kész a kávéja. Minden
4: vasárnap este 22 órától.
5: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hatches Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

kell most, ne lelkem, hogy téged itt hagyjalak.